0: Zalántok és nagyon sok hívőcsoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit Hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát. Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit Hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
0: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket!
1: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive,
0: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
1: Era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszavában elismeri, hogy különös
1: nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
0: különös kötelessége
1: in modo speciale anche della riforma
0: a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. A zsinatot azért hívták össze, hogy mindig inkább növelje a hívek keresztény életét, korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
1: e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
0: És előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között.
1: cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
0: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között, és megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miután, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikus szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti, érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk omilince alázatot az ő nagyság előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Most pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
1: Dear brothers and sisters, in today's reflection on
0: kedves testvérek, a mai elmélkedésünkben a Sacrosanctum Conciliumról, a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A második vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a második vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására, az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változtatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni, és azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzá igazítsák az intézményeket, ugye, melyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást, mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Hát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Hát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit arról, attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalra szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a éveket az egyház szívével. Tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak a katekézis alapjául, a római levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt a tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Istene, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt, és történések, Jézus csodái, meg minden, hát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy az a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív állhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítsük az Istent.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel szívből köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyák napját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a fele barát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
1: La guerra in Ucraina offrono a causa dei recenti attacchi compiuti sicurezza ma moltiplica la sofferenza si spezzano vite innocenti. benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
0: Külön köszöntöm a...
1: Le suore di San Paolo di Chartres.
0: Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetes nőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív Orsolyt, a missziós nővéreket.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres,
0: sajnos a technika megismétli még egyszer.
1: Le Orsoline Angelo da Furci, tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
0: A Furci Boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg a hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szent Atya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szent Atya szavait. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, a mai mese arról szól, hogy mindenkinek van valami küldetése az életében. Nekem is, neked is. A küldetést Isten adja. Mindegyik szép, jó és izgalmas. Csak rá kell jönnünk, hogy mi az. Ezt Istentől kell megkérdeznünk. Hallgassunk meg erről egy mesét. Címe: Küldetés. Kis szoba ablakában ücsörög egy kislány. Ki lehet az? Az bizony Márika. S vajon mit csinál oly nagy buzgósággal? Jól látjátok, szappan buborékot fúj. De mennyit? Csak úgy rajzanak körülötte. Illannak, surrannak, kavarognak, csillognak, tündökölnek a szivárvány minden színében. Milyen érdekes, ezek a buborékok nem szállnak el messzebbre, hanem izgatottan mind a kislány közelébe repdesnek. Mintha beszélgetnének. Mintha tanácskoznának valamiről. Gyertek, lopozzunk közelebb, itt valami titokzatos dolog készülődik. Ti is halljátok Márika hangját? Most éppen azt mondja. Kedveskéim, tündérkéim, báránykáim, gyertek, gyertek hozzám, segítenétek nekem. Mondjad, gazdikánk, Márikánk, legkedvesebb kismamánk, mit szeretnél? Látjuk, bánt valami. Mondd el nekünk. Zizegték a buborékok. Az én bánatom igen nagy. Kis testvért szeretnék, már oly régen várok rá, de még mindig csak egyedül lakom a gyerekszobában. Pottyant ki Márika könnye. Mondd, mit tehetnénk érted? Néztek rá együttérzően kis barátai. Hát azt, hogy szívem nagy kérését elvinnétek a Jóisten elé. Oda repülnétek, mennek kapujába, szívem nagy vágyát, gyémánt könyvbe rejtve, oda tennétek-e jóságos kezébe. Hát, ha reánézne, hát, ha megszeretné, hát, ha teremtene nekem egy kis testvért. Márikánk, kismamánk, hogy ne mennénk Jóisten elébe? Már is indulunk, repülünk, tűzön vízen át. Ez aztán a küldetés, zúgta a lelkes tündérgömb sereg. Csak add ide könycsepped, gyémántok gyöngyét, forró vágyaddal. Visszük magunkkal, óvon, féltőn. Indulunk már is, illatok hídján, szárnyalunk a széllel, lágy pitypang terméssel, pacsirta dalával, bizalomvonzással, tücsök imájával. A ház fölé, a rét fölé, vakító felhőkön, vadvihar szárnyán fel, egyre feljebb, míg kicsivé nem válik a gólyafészek, a templomtorony. Míg cérnaszállá simulnak az utak, és el nem hal a vonat zakatolás. Csak a szívdobogás marad. Bam-bam, bim-bam. A tiéd, Márika, meg a miénk, és Istené. S nézd! Isten kezében, jóságos kezében egy kis gyémán dobog, egy forró vágy imává váltan, Isten szívébe zártan. Kicsi szobában, szoba ablakában kislány ücsörög. Ki lehet az? Az bizony Márika. Vajon mit csinál oly nagy buzgósággal?
Nézi az eget, lesi a fákat, figyeli a szellőt, mikor hoz felé kedves, színes, mennyet megjárt szappanbuborékot, jó hírt hozót, szívet melegítőt, kisbabát ígérőt. S lám, a torony fölött, felhők között, mintha valami csillogna, szivárvány színben tündökölne, mintha integetne, mintha mosolyogna. Igen, ott jön, ott jönnek mind. Megérkeztek. Körülfogják Márikát, kezére, hajára ülnek. Zizegnek, egymás szavába vágva csivitelnek. Márika, Isten jó, Isten szép, olyan kedves, szeret minket. Képzeld, elénk jött, vad viharból kimentett. A kezével intett, mire a vihar elállt, szellővé vált. A jóisten karjában vitt minket, mennynek kapujába, benézhettünk szent országába. Megláthattuk legszebbik angyalát, angyalnak karján édes kisbabát. Indulóban voltak, holnapra itt lesznek. Küldetésünk az lett. Vigyük az áldást, vigyük a jó hírt fűnek, fának, gólyának, embernek, hogy Isten szép, Isten jó, és szeret minket. Amen. Kedves gyerekek, látjátok, Márika a szappanbuborékokkal küldte el kérését a Jóistenhez. De lehet ám ezt egyszerűbben is, a saját szavainkkal, közvetlenül. Mondjuk el neki minden örömünket, bánatunkat. Sőt, hívjuk a szívünkbe. Akkor minden percben velünk lesz, szólhatunk hozzá. Bennünk lakik, vigyázz ránk, szeret minket.

Kedves gyerekek, a mai mesémben szereplő énekeket Ferenczi Rudolfnak, művész nevén Daxnak köszönhetitek, aki nagyon szereti a gyerekeket. Képzeljétek, egyenesen műsorunknak küldte el CD-t, melyeken az általa zenésített, énekelt versek vannak. Ma Benei Zsuzsa, Vörös Sándor és Osváth Erzsébet költeményei hangzottak el. Dax, Örülj, ha csöp vagy, és az Utazás a mesetóhoz című CD lemezéről. Kedves kicsi és nagy hallgatóim, az jutott eszembe, hogy mondanátok-e majd egy imát köszönetül a zenészekért, költőkért, művészekért, a nektek mesélőkért. Köszönjük!

Kedves felnőtt hallgatóim! Műsoridőnk maradék részében egy sétára hívom önöket, azokat, akik szeretnének velem tartani. Írásom címe Kórhat Fatuskon. Tudok egy helyet, nagy hegyek között, fenyőerdő mélyén, Kórhat Fatuskót. Ahol lepke szárnyon közeleg az este, Szent János bogarak úsznak szemed elé. Harangvirág kéke olvad az éjbe, kondul harangja, tűnik a fény. Lábod alatt puha moha szőnyeg, langyos szellő simítja homlokod, széna illatú. Gondod leoldja, messze hajítja, pattogva gurul a puha avaron. Leng, dereng, mereng az este, és lassan jő az éj. Körbefog puha sötéten, bársony melegen. Ringat jó anya karján, dúdol esti mesét. Puha pihe álom hullik a fákról, csillagok hangja zenél. Ülsz a fatuskon, semmit sem várva, szemed lezárva, szinte egyé válsz a fák törzseivel. S akkor történik valami. Mozdul az éjjel, csenget picit. S lám, egyszerre csak mivé leszel. Cipellő tapló, szökhajat szellő, gyanta illata köntösöd. Derekad karcsú, csillagkoszorú övezi homlokod, s kezedben gyémán doboz. Dobozon ajtó, ajtón kis kilincs. Pattan a zár, ajtó kitárul, s csak te tudod egyedül, mit rejt a tűz szemű sötét. Titkok titkát, vágyak sóhaját. Kígyó méreg gyógyító kenetét, bíborvirág bűvölő illatát, óriás súlyos léptét, kalancikla falát, kézfogás erejét, bárány puha gyapját, vagy avar hűvösét, vőlegény képét, parás szerelmet, vagy lágy hóesést, gyerekkacagást, kemence melegét, vagy oltáron égő gyertya tiszta fényét. Lebben a gyertya azt üzeni. Válasz, gyermekem, kedves gyermekem, tiéd mindenem. Te látod, te hallod csak, egyes egyedül. A te titkod az, szívedbe zárd. Majd gongütés, a doboz bezárul, cipellőt koppan, eltűnik koronád. Ülsz a fatuskon, újult reménnyel, jövőre várva, szíved kitárva, harangvirág kéken nézed a hajnalt. Hajnali hegyhát ezüstködét, ködött kergető hajnali szellő friss mosolyát. Fenyőerdő mélyén, kórhat fatuskon ül valaki. Szívében titka, remények kulcsa, s ő maga már nem a tegnapi.

Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok fel

Hatóak bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat.

0: tapasztalat nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy nevető sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az Evangélikus Életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazd nekünk.
4: Szent háromság egy Isten.
0: Irgalmazd nekünk.
4: Isteni irgalom, a teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
6: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Mária Rádió.
2: A Café Francesco podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallják a lelki élet a rohanásban témában.
5: Az első kérdés az az, hogy miért és hova rohanunk ennyire, mert szövi ez át az életünket.
6: A miértre azt hiszem, hogy nincs egy mondatos válasz, sokan sokféleképpen, meg sokféle okból rohanhatunk, de hogy is értem itt a rohanást? Valami olyasmit értek a rohanáson, nem azt, amikor lendületbe vagyunk, vagy lendületesen csinálunk dolgokat, mert azt hiszem, hogy az jó, vagy én elég mozgékony ember vagyok, nem nagyon szoktam hosszabb ideig egy helyben megülni, vagy ritkábban legalábbis, vagy komfortos az, hogyha ha pörög az élet, meg az események. De ettől függetlenül a rohanást, azt én se kedvelem, és azt hiszem, hogy a rendületesebb emberek sem. Mert hogy a rohanásban van valamilyen sürgetettség, hogy úgy érzem, hogy nekem most muszáj sietnem. Mert ha magamtól megyek, és magamtól vagyok lendületben, az teljesen jó. De a rohanásban ott van ez a sürgetettség érzet, hogy kevés vagyok, kevés az idő, kevés a képességem. És hát azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy minden egyre gyorsabban történik, egyre gyorsabban kell válaszolnunk dolgokra, egyre gyorsabban kell ezt-azt eldöntenünk, sok lehetőségünk is van, meg sok eszköz is, ami segít ebben bennünket. De azt hiszem, hogy van egy külső nyomás, ami miatt rohannunk kell, olyan teljesítménykényszerbe vagyunk, legyen szó, nem tudom, tanulásról, vagy munkáról. Másrészt pedig, hát ott lehet az is, hogy bennünk lehet valami, ami miatt rohanunk. Azt is mondhatnám, hogy a rohanás az lehet, hogy nem az időbeosztásunknak a problémája, vagy nem a naptárunknak a problémája, hanem valahogy a szívünknek a problémája. Hogy kevésnek érezzük magunkat, hogy azt tapasztaljuk, hogy mindenütt teljesíteni kell, mi pedig mondjuk a legjobb indulattal, vagy a legjobb szándékkal szeretnénk is jól teljesíteni, de egyrészt miközben elméletben tudjuk, hogy ez mindenütt nem lehetséges, azért mi mégis megpróbáljuk, hát ami vagyunk a kivétel, és próbálunk jól helytállni, emiatt aztán van egy ilyen hajszoltság, sürgetettség, vagy akár kevés érzet bennünk.
5: És sokszor kimondatlanul is, vagy nem tudatosan, de a szerethetőségünket tesszük függővé attól, hogy teljesítünk adott helyzetekben. Talán ettől is függhet ez a rohanás. Vagy miért baj ez, hiszen sokszor tehát a dolgosság, meg a szorgalom, meg az, hogy tenni akarás, ezért egy jó dolog.
6: Igen, azt hiszem, az jó, hogyha szeretnénk tenni, meg ha tudunk is tenni. A rohanásnak tényleg az egyik oka, hogy úgy érezzük, meg talán ezt is érzékeltetik velünk sokszor, hogy akkor vagyunk szerethetőek, hogyha jól teljesítünk. De ez nem igaz, a szerethetőségünk a létünkből fakad. És ebből fakad, hogy szeretve vagyunk, hogy ezt a szeretetet megtapasztaljuk, és ebből fakad az, hogy tudunk másként élni, vagy tudunk teljesíteni, vagy többet tenni, többek lenni, többé válni. Az Isten szeretete az formál meg alakít bennünket. És hogy mi a baj a rohanással? Hát azt hiszem, ha mai napom nem is volt rohanós, de szoktak rohanós napjaim lenni, és általában a találkozásokban nem akkor tudok a legjobban jelen lenni, amikor rohanok. Hát ezt most én nagyon szépen mondtam, de hogy inkább úgy is tudom mondani, hogy akkor vagyok goromba, meg türelmetlen, hogyha éppen rohanok valahova. Hogy jön valaki, rohanok át a plébániára mondjuk a miséről, mert lesz ott valami program, megkeres valaki, és nem úgy fogadom, hogy na, de jó, mit szeretne, nem így jó, igen, és hogy nyilván ez nem mindig igaz, de azt hiszem, hogy a legjobb pillanataink nem akkor vannak, amikor éppen 5000 dolgot kell csinálnunk, és még az is erőfeszítés, hogy fejbe tudjuk tartani, hogy mit kell csinálnunk. Szóval, hogy a rohanás igazából megakadályoz minket abban, hogy mindazokat az értékeket, amelyek bennünk vannak, igazán kibontakoztathassuk. Igazából akadályoz minket a szeretetben, mert ha végignézzük akár az összes szeretet nyelvet, hogy mi az, ami kell a szeretethez, mindegyikhez kell idő. Legyen szó szívességről, a minőségi idő, maga idő, vagy bármelyik szeretet nyelvről, mindegyikhez szükségünk van időre. És ha nincs idő, akkor nem tudunk szeretni. És nem csak másokat, talán magunkat is nehezebb úgy szeretni, és azzal se tudunk találkozni az Istennel, aki jelen van. Ha nem tudok megállni, hogy találkozzak vele, aki nem a következő utáni feladatomban van most, majd ott lesz akkor is velem, de hogy most még nem ott van, hanem most itt van, jelen. És hogyha jelen tudok lenni, ami nem könnyű, de ha jelen tudok lenni, akkor megtapasztalom, hogy ő itt van, és hogy ott van valami egészen más.
5: És milyen praktikákat tudnál mondani ahhoz, hogy lelassuljunk, vagy hogy jelen tudjunk lenni?
6: Olvastam egy nagyon jó könyvet, amiben van 4 jó tipp, ezeket most gyorsan idehoznám. Igazából úgy találkoztam ezzel a könyvvel, hogy néhány paptársammal összeültünk ebédelni egy lelki gyakorlat után, és hát az egyikük pakol ki mindenféle cuccot az asztalra, és így nézem, hogy ez van ráírva, hogy könyörtelen leszámolás. Én meg így, húha, ezt hozta a lelki gyakorlatra, vagy ezzel megy tovább. És aztán én magam felé fordítottam, és láttam, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Na, ez már izgalmasabban hangzik így. És amúgy tudom ajánlani, nem rejtett termékmegjelenítés, semmit sem kapok a szerzőktől, de tényleg egy jó könyv. És abból indul ki, hogy ez a rohanás, ez mindannyiunk életét érinti. És az Istennek minden élethelyzetre van válasza. És hogyha Jézust nem csak nagy szavakban követjük, hanem a mindennapjaiba is, hát akkor erre is választ adhat. Vagyis, hogy Jézusnak az életmódját követjük, akkor igazából hát lehet, hogy megoldást kapunk arra, hogy mit tehetünk a rohanással. Mert azt látjuk, hogy Jézus nem rohan. Pedig fontos a feladata, senkinek sem volt. Meg nem is lesz. De Jézus nem rohan. Még az se zavarja, hogy tulajdonképpen az összes helyre nem tud eljutni. Az összes beteget nem tudja meggyógyítani. Számtalanszor írja a Szentírás, az evangélium, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Nem az összeset. Vagy van, hogy elmegy hajnalba imádkozni, jönnek utána a tanítványok, és mondják, hogy hát mindenki téged keres. És mondja Jézus, hogy de mi most menjünk tovább. Valahogy nem feszélyezi az, hogy neki most még itt tennivalója van, de közben van még egy csomó település, ahova el kéne jutnia. És hát ez a négy tanács vagy tipp, ami segített bennünket a lelassulásban, azok közül az egyik az a csend és egyedül lét, ami Jézusnak az életét jellemezte újra meg újra. Hogy a legfárasztóbb nap után is Jézus sokszor elvonul egyedül, hogy imádkozzon. Vagy hogyha aznap már nem tud, másnap hajnalban azzal indítja, hogy egyedül imádkozik. És ezt az evangelisták nem csak azért írták le, mert hogy ez egy érdekes tény Jézusról, hanem Jézusnak minden szava, minden tette, az követendő példa. Tehát nekünk is erre van szükségünk, hogy legyen csendünk és egyedül létünk. Hogy tudjunk az Istennel csendben lenni. És azt látjuk, hogy Jézus csendben van, aztán lejön a hegyről, kiválasztja a 12 tanítványt. Ott van csendben, lejön a hegyről, és megindul a vízenjárás. Szóval, hogy ebből a csendből és ebből az egyedüllétből nagyon aktív cselekvés következik. De hogy az első az, hogy ott tudok-e lenni az Istennel csendben. És én magam is azt tapasztalom, hogy ha ez megvan a napomnak a legelején, teljesen más lesz utána az egész nap. Szóval, hogy tudunk-e vele lenni az imádságban. Ez az első. A másik az pedig a szabad nap, vagy a nyugalom nap, ahogy a Szentírásban is újra meg újra szerepel. Hogy arra vagyunk meghívva, hogy 6 napon át dolgozzunk, a 7. napon pedig megpihenjünk. És hát nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hogy van-e olyan napja, amikor tényleg pihen, és nem csinál semmit, és hát most ilyen szempontból most pont nem vagyok a legjobb példa, mert hát ma akkor azt kellett volna mondani, hogy én ma pihenek, semmit se csinálok, de erre nehéz volt nemet mondani, úgyhogy hát igen, mondtam, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja. Szóval, hogy egy nap, ami egyrészt az Úré, vagy úgy is mondhatnám, hogy közösen a miénk az Úrral. Emlékszem, hogy gimnazista koromban, hát a véget ért pénteken a tanítás, meg délután a külön órák, este már nem sok mindent csináltam. Másnap végre szombat, de jó. És vasárnap reggel már úgy keltem, hogy tudom, hogy ma ázi van, tanulni való van, meg mi egymás. És hát így aztán nem csoda, hogy inkább a szombat volt a kedvenc napom, és nem a vasárnap. De ha egy kicsit átvariáltam volna, akkor tényleg a vasárnap lehetett volna, mert hogy vasárnap találkozom a templomban a közösségem tagjaival, találkozok barátokkal, találkozok a Jóistennel, és közben tudunk olyat csinálni, ami jó. Szóval, hogy egy nap, amikor tényleg olyat teszek, ami feltölt, ami többé tesz. És nem tudom, hogy ki hogyan tudja összehozni, mert nyilván például egy családban mondjuk kisgyermek születik, hát utána azt hiszem, hogy egy napra az édesanyja nem mehet el, hogy hát az Úr ezt parancsolja, ma nincs etetés, mert hát ez van. Jézus se erre gondol, hanem arra, hogy amit tudunk, azt hozzuk ki egy napból, hogy legyen hetente egy olyan napunk, amikor tényleg olyat teszünk, ami feltölt bennünket. És ha ezt ráadásul összekapcsoljuk a vasárnappal és a szentmisével, akkor az igazán sok lehet. Vagy többé teheti az életünket. Ebben a könyvben olvastam egy kutatást egy vallási csoportról Észak-Amerikában, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ők szombaton nem csinálnak semmit. És ebben a felmérésben azt mutatták, hogy ők nagyjából 3 évvel tovább élnek, mint az azonos körülmények között élők. És talán nem itt a számok a lényeg, de ha megnézzük, ez a 3 év, amivel ők többet élnek, az kb. Annyi, mint ahány szabad napot ők töltöttek. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a szabad napok még egy napot ajándékoztak nekik az életből. És ez most nem egy ilyen tudományos igényű kutatás, vagy nem tudnám ide tenni a lábjegyzeteket, de hogy van benne valami nagyon fontos dolog, ami már a Teremtés könyvében ott van, Az Isten ugyanúgy megáldja a hetedik napot, mint ahogy megáldja a férfit és a nőt, és azt mondja, hogy töltsétek be a földet. Vagyis, hogy ez a nap, ez termékeny lesz. Az Istennel töltött csend, az Istennel töltött idő, az Istennel töltött nap, az többé teszi az életünket. És még két egyszerűbb tanácsot hoz ez a könyv. Az egyik az egyszerűség, hogy próbáljunk a lehetőleg egyszerűbben élni, és az nem igénytelenséget jelent, csak hogy hát nem kell feltétlenül minden, főleg nem azonnal. És a másik pedig a tudatos lassítás, és egészen ilyen radikális példákat hoz, hogy például ha autót vezetünk, ne a belső sávba menjünk, hanem menjünk mondjuk a külsőbe. És hogy persze menjünk annyival, amennyivel ott lehet menni, mert tényleg, ha kevesebben megyünk, akkor lehet, hogy ez hát a mögöttünk lévőket akadályozza abban, hogy a nyugalmukat és a békéjüket megőrizzék, de hogy nem muszáj mindig a leggyorsabban odajutni valahova. És amúgy általában én ezt időnként kipróbálom, és nem szoktam megbánni egy-két perc, ami számít, egy-két perccel később érek oda, de sokkal nagyobb békében és nyugalomban. És ha valaki megelőz, hát előzzöm. És hogy ezt sok mindennel kipróbálhatjuk. Szóval, hogy lassíthatunk egy kicsit.
5: Azt is gyakran halljuk, vagy jó tanácsként, hogy hát bármikor lehet ugye imádkozni, és nem tudom, mosogatás, meg utazás, meg stb. Közben is. És én például, és sokan ezt alkalmazzák is, de bennem sokszor felmerül az, hogy ez valahol olyan méltatlan, hogy nem teremtek egy olyan közeget, amiben tényleg imádkozhatok, hogy a tökéletesre törekvés néha megmutatkozik szerintem az Isten kapcsolatunkban, és ez is gátolhatja talán azt, hogy le tudunk lassulni, és rá tudunk-e figyelni erre, amit gondolsz?
6: Igen, biztos, hogy a végletek kerülendők olyan szempontból, hogyha azt mondom, hogy az Istennek csak a legtökéletesebb időt adom, és ezért aztán sose jutok ahhoz, hogy konkrétan imádkozzak, az biztos nem jó. És a másik véglet sem, hogy hát az Isten nem mindig ezeket a töltelékidőket töltöm, hogy most mosogatok, az elég unalmas, hát akkor imádkozok egy picit, az talán akkor így az is ér valamit az Istennek. Szerintem, hogyha megvan a minőségi időnk az Istennel is, hát ezt mindenki tudja, hogy ez mennyi neki, vagy mennyi az, ami most tud lenni. Én mindenkit biztatnék, hogy egy picit emelje magasabbra a tétet, ami egy picit kényelmetlen, mert az úgy segít minket a növekedésben, de hogyha valakinek ez napi negyed óra, az tök jó. Ha valakinek ez napi fél óra, az is tök jó, és ha még több, az is nagyszerű. Szóval, hogy jó, hogyha van olyan időnk, amikor csak az Istennel vagyunk. De hogyha van ilyen időnk minden nap, akkor én azt tapasztalom, hogy az így megnöveli a vágyat, hogy napközben is vele legyünk. És hogyha már voltam vele aznap, vagy minden nap vagyok vele, és tegnap voltam, és majd ma is leszek vele este úgy igazán, akkor napközben is könnyebb visszatérni az ő jelenlétébe. És akkor már nem az történik, hogy mosogatás közben imádkozom, hanem mosogatás közben kihasználom azt a szabad kapacitást, ami bennem van, ahhoz, hogy újra az Istenre hangolódjak, vagy hozzáforduljak. És igazából minden napunkban vannak ilyen egy-két perces megállók. Lehet, hogy ez a villamos megállóban van, vagy a buszon, vagy útközben, miközben várunk valamire. És azt figyeltem meg magamon, hogy ilyenkor hát próbálok produktív lenni, egy ilyen egy-két percben meg lehet válaszolni két üzenetet, el lehet olvasni egy e-mailt, vagy lehet idegeskedni valamin, vagy hasonló. De hogy mi lenne, hogyha ezeket az egy-két perceket, vagy ezeknek az egy-két perceknek legalább egy részét arra használnánk, hogy visszatérjünk az Istennek a jelenlétébe, az ő közelségébe. És akkor onnantól már nem az történik, hogy élem az életemet, és aztán imádkozom, aztán megint élem az életemet, és így tovább, hanem az történik, hogy van egy kapcsolatom az Istennel, és egész nap visszatérek valahogy hozzá.
5: A négy pont, amit említette ezek közül, az első a csend volt, ami hát a legfontosabb, de valahol a legnehezebb is azért, főleg így manapság, vagy talán, tehát ez régebben talán kisebb probléma volt, vagy kisebb nehézség. Tehát erre mondjuk mi a tippet, hogy lehet megtalálni ma a csendet?
6: Azt hiszem, hogy a csendbe fokozatosan lehet eljutni. Hogyha még sose voltam csöndben, és nyilván talán kevés ember van, aki sose volt csöndben, de ha nem nagyon szoktam csöndben lenni, akkor lehet, hogy először nem egy óra csendes imát javasolnék, amikor hogy semmit ne csinálj, csak légy csöndben, mert az valószínűleg elég kellemetlen lesz. Emlékszem, akkor először voltam ilyen csendes lelki gyakorlaton, 4 napig csendben voltunk, hát én utána 4 hétig nem bírtam csöndben maradni. Nagyon jó élmény volt a lelki gyakorlat, de utána nagyon nehéz volt csöndben maradni, szóval érdemes fokozatosan csöndben lenni. Hogyha imádkozni szeretnék, és az imában csendben lenni, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy mondjuk egy ételnek a megfőzése van. Nem ez a nagyobb erősségem, de hogy fontos az előkészület. Hogy mi az, amit odahoz az ember, hogyan készül föl rá, megvannak az eszközök, és így tovább. És az imádsággal is így van, hogy lehet már készíteni a lelkünket arra, hogy igen, én majd imádkozni fogok. Hogy a legnagyobb pörkésből hirtelen a legnagyobb csendbe kerülni, az nagyon nehéz. Vagy lehet, hogy valakinek megy, de általában kevesünknek, vagy kevés embernek. Készítettem a lelkemet, mondjuk a rutinom közben, hogy indulok hazafelé, és tudom, hogy igen, otthon imádkozni fogok. Lehet, hogy ebbe a készületbe az van benne, hogy akkor már nem nézek meg még új üzeneteket, mert az elrántja a szívemet attól a gondolattól, hogy én most szeretnék imádkozni, és elkezdek valami mással foglalkozni, ami valószínűleg fontos, de hogy most az Istennel szeretnék találkozni, és az is fontos, vagy ez még fontosabb. Szóval így készíthetem a lelkemet, és a csöndbe oda sem muszáj úgy megérkezni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, na Uram, Sámuellel elmondom, szólj, Uram, hallja a te szolgád, én csöndbe vagyok. Lehet, hogy szólni fog, meg sokszor szól, de hát lehet, hogy nem. Segíthet például, hogy egy zene, ami segít megérkezni, énekelhetek is, ha otthon ezzel nem dúlom fel a család békéjét, én ilyenekkel inkább nem próbálkozom. Lehet, hogy segít, sőt biztos, hogy segít a megfelelő tér, meg idő, ha van egy imasarkom, egy kényelmes hely, de ha ezt nem otthon tudok szépen imádkozni, vagy nem otthon tudom a lelkemet az imádságra hangolni, ismerek olyat, aki rendszeresen a természetbe járt ki imádkozni. Volt egy pad, volt egy hely, ahol le tudott ülni, imádkozni. Segít bennünket az őszinteség, ha megfogalmazom, hogy mi van bennem, az úgy segít abban, hogy így jelen legyek. Vagy ha egészen egyszerűen mondjuk érzékelem a testemet, hogy itt vagyok. És úgy fordulok az Istenhez, hogy itt vagyok, Uram, érzékelem, hogy itt vagyok a testemben, lélegzem, dobog a szívem, kicsit figyelek erre, és így fordulok az Istenhez. De hát a Szentírás is sokat tud nekünk segíteni. Rengeteg olyan imamód van, akár az interneten is találhatunk, akár a YouTube-on is olyan helyeket, ahol vezetik nekünk az imádságot. És nincs más dolgom, csak becsatlakozni. És persze, mondjuk, amit még idehoznék, az, hogy egy-egy lelki gyakorlat, vagy egy-egy közösség is tud segíteni, mert ad olyan alkalmat, ahol tudok ezekben fejlődni.
5: Ezt mindenképpen behoztam volna, hogy sokszor vagy van, hogy úgy döntünk, vagy azt érezzük, hogy hát nekünk most valami drasztikusabb kiszakadás kell a mindennapokból, és akkor elmegyünk egy szarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, ami nagyon jó, csak hát erre nincs mindig lehetőség. Plusz, hogyha csak az van, akkor az szintén nem kielégítő. Szerinted ezzel túlzásba lehet esni?
6: Ez egy nehéz kérdés. Túlzásba vittem a lelki gyakorlatozást, ez olyan viccesen hangzik, de hát valószínűleg nyilván, szóval az egyik 30 napos lelki gyakorlatból a másikba esem be, akkor gyanítom, hogy előbb-utóbb az Úr is szól, hogy na hát most már azért csinálj valamit, vagy ugye Mártának meg Máriának a története ugrik be itt, hogy hát Mártának a tevékenysége az nagyon fontos volt, és Jézus se akarta tanítványokkal valószínűleg éhes maradni. Mária, amit jobban csinál, nem az, hogy imádkozik, mert akkor, aki legjobban akarja csinálni, egész nap csak imádkozik, és hát a kereszténység az a vallás, aki előbb-utóbb éhen halt, mert mindenki csak ő imádkozott, tehát hogy nyilván nem ilyen végletekre biztat bennünket az Úr, de amit Mária jól csinált, hogy először imádkozott. És azt mondják az egyházatyák, hogy ha Mária ott ül és hallgatja Jézusnak a tanítását az ő lábánál, előbb-utóbb az történik majd vele, mint az apostolokkal, hogy fölállnak és küldetésük lesz. És aztán elmennek küldetés, vagy misszióra, hirdetik az evangéliumot, aztán visszatérnek Jézushoz. Hirdetik az evangéliumot, visszatérnek Jézushoz, és ráadásul ilyen Jolly Jokerként Jézus végül megígéri, hogy velük lesz minden nap a világ végéig. Tehát, hogy így vele mennek el tőle és vissza hozzá, valamiféle ilyesmire hívja meg őket Jézus. Tehát Mária biztos, hogy elindult volna onnan, hogy tevékenykedjen, viszont Márta, aki először tevékenykedett, és mondta, hogy majd utána leülök, ő frusztráltá vált. És hogyha imádkozom, akkor az a tapasztalatom, hogy az nem csak, hogy nem hiányzik az életemnek, vagy a napomnak az az ideje, nem tudok kevesebb dolgot megcsinálni, de hogy másként csinálom mindazt, amit teszem. Nem frusztráltan, hanem valahogy mélyebben, valahogy közelebb hozzá. Úgyhogy ilyen módon a lelki gyakorlat ez egy fontos dolog, meg vannak ilyen mindennapokban végezhető lelki gyakorlatok, jön a nagybőjt, és hát mindenkit bombáznak minden ilyen lehetőséggel. És ezek nagyon jók, meg a nagybőjti lelki gyakorlatok is. És azt hiszem, hogy hát évente egy-két ilyen alkalomra elmenni, az semmiképp se túlzás.
5: Elég nagy zajban élünk, és felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor mondjuk azt, hogy nem halljuk Isten szavát, és hogy vajon, tehát ez mennyiben a mi hibánk, vagy hogy meg tudjuk-e akadályozni azt azzal az életvitellel, amit folytatunk, hogy Isten szólni tudjon hozzánk, vagy ő valamilyen úton, de utat talál majd hozzánk.
6: Ha az Istennek a hangját, vagy a közelségét nem tapasztalom, vagy nem érzékelem, az egyrészt múlhat rajtam is. Mert lehet, hogy nagyon rossz imaidőket választok. Este 11-kor hanyatt dőlök az ágyamba, jól betakarózom, és nekiállok imádkozni. Hát gyanítom, hogy a többségünk nem ezekben az imádságokban kapja meg a legnagyobb ajándékokat, vagy hát ki tudja, jó dolog, akár imádkozni elalvás előtt, tehát nem ezt mondom, csak a legminőségibb idő, amit neki fönntartunk, ne ez legyen. Szóval hogy lehet, hogy rosszkor imádkozom, vagy valami baj van azzal, ahogy imádkozom. Lehet, hogy az imámban azért nem hallom az Isten hangját, mert én nem vagyok csöndben. Csak mondom, és nem figyelek az Istenre. Hát a figyelem az sokat segít, meg persze a nagy lelkűség, adok időt az Istennek. Az is lehet, hogy az életem az mondjuk nem jó irányba tart. Tehát, hogy az imádságban szeretnék vele találkozni, de amúgy az ő szavára, amit mond nekem, akár a Szentírásban, akár a személyes ima életemben, arra nemet mondok a tetteimmel. És akkor hát ebből az következik, hogy előbb-utóbb eltávolodok az Istentől. Lehet, hogy van bennem szándék a visszatérésre, és ezt felfedezem, az nagyszerű, mert az Úr nem csak, hogy visszavár minket, de keres minket, folyton jön utánunk, és zörget olyan békés és szelíd módon, de lehet, hogy mondjuk valamit nekem kell tennem. Meg kell változtatnom az életembe valamit, el kell mennem gyónni. De van, hogy nem rajtam múlik. Van, hogy nem tudom, hogy miért van csend. Van, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet. És ilyen helyzetekben a kitartás segít. Hogyha valakinek mondjuk nem értem

0: őszinte lenni. Ha meg tudom fogalmazni, hogy uram, itt ülök már harmadszor, nem történik semmi. Na, hanem erről volt szó. És akkor ez az őszinteség segített, hogy, hogy kapcsolatba kerülhessek vele.
1: A nagy rohanásnak azért előbb-utóbb lehet vége az, hogy lelki értelemben is kiégünk. Hogyha már ezt az állapotot tapasztaljuk magunkon, akkor hogy lehet visszatérni, hiszen akkora a kísértés, hogy nem tudom, én csinálok valamit rosszul, ez nem fog működni, tényleg nem hallom Istent már nagyon hosszú idő óta, és ebbe bele lehet így süllyedni. Ilyenkor mi a teendő szerinted?
0: Az jut eszembe, hogy Vasi Balázs atyával találkoztunk Széchenyben most a egy hétvégét ott voltunk hivatáskeresőkkel, és pont mondta, hogy hát mostanában mindenki kiég, és hát oké, persze, de hogy azért jó lenne, ha előtte égnénk. És hogy, szóval, hogy nagyon megragadott ebben az, hogy égünk valamilyen, az egy jó dolog. És persze azt mondom, hogy égjünk ki, meg nem lehet négy oldalról égetni egy gyertyát, meg hasonlók, de hogy az, hogyha van bennünk lelkesedés, meg tűz, meg égünk valamiért, az egy jó dolog. Fontos, hogy ezt ésszel tegyük persze. És ez az imádságban is igaz. Ha van bennünk szomjúság az Istenre, az egy nagyon jó dolog. És hát vannak a világban, gondoltunk itt akár Augsburgban, az imádságházában történtekre, hogy van arra példa, hogy az emberek kvázi értelmetlenül, nagyon sok időzőjelben értelmetlenül sok időt töltenek az Istennel. És hogy mit csinálnak? Vagy találkoztunk a Clarissa nővérekkel is, és mondták, hogy hát amikor megkérdezik tőlük, hogy ők mit csinálnak, azt mondják, hogy hát mi csak imádkozunk. De nem mi csak imádkozunk, hanem mi csak imádkozunk. És hogy nem mindegy, hogy ezt hogy közelítjük meg. Szóval, hogy egyrészt, ha égünk az Isten iránt, és szeretnénk vele lenni, hát az nagyszerű, ő is szeretne. És hogy ő nem olyan, mint a tűz, ha túl közel megyek hozzá, akkor megéget. Hanem, hogy túl közel megyek hozzá, és rádöbbenek, hogy még micsoda mélység van, vagy micsoda távolság van még. Kicsit olyan, mint a csóványos túra, hegyére feltúrázni. Hogy minden bukkanó után, főleg a Diósjenő felől megyünk, az ember azt hiszi, hogy most már mindjárt fönn vagyok, és aztán nem, még bőven van onnan föl. Aztán fölmegyünk, és akkor így kinyílik a táj. Szóval, hogy az jó, hogyha az Isten iránt égünk. De hogyha a saját teljesítményünkre nézünk, hogy én hogyan akarok imádkozni, vagy hogy én mit tegyek, én hogy tudnék még többet adni az Istennek, és ha erre túlzottan rágörcsölök, na akkor abba ki lehet égni. Akkor igazából nem is az imádságban égek ki, hanem abban, amit én az imádságért teszem. Vagy az imádságot nem én csinálom. Én teret adok az Istennek, helyet adok neki az életembe is, és ő lesz az, aki csodákat tud tenni, meg akar is tenni. Szóval, hogyha nem a saját teljesítményünkre figyelünk, hanem ez mindez egy eszköz arra, hogy találkozzunk, akkor abban úgy nem nagyon lehet kiégni. Ez legalábbis az én tapasztalatom eddig.
1: Éppen egy héttel ezelőtt volt egy ima este 7-7-7 szervezésében, ahol az imáról tartott el tanítást, és ott mondtad, vagy tanácsoltad, hogy érdemes lelki naplót vezetni. Ez is egy jó módja lehet akkor a lelassulásnak.
0: Igen, és annak, hogyha éppen nem érzékem, hogy az Isten hogy van velem, akkor visszatérhetek régebbi találkozásokhoz. Az Isten, ha egy hete azt mondta, hogy a szeme fénye vagyok, és nagyon szeret, egy hét múlva nem fogja azt mondani, hogy de elegem van belőled. Szóval, hogy ezek a találkozások és azok a válaszok, azok a tapasztalatok, amiket ezekben a találkozásokban szereztem, ezek nagyon fontosak. Ezek tudnak táplálni, erre tudunk építeni. Nem kell évente ugyanazokat a kérdéseket újra végigjárnunk, vagy másként. Szóval nagyon sokat tud segíteni bennünket egy ilyen lelki napló. Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy, mintha kimondom, ha leírom a tapasztalataimat, azok valahogy valóságosabbá válnak. És akkor időről időre vissza lehet nézni egy ilyen lelki naplót, megnézzük, hogy milyen tapasztalataink vannak, hogy mit üzen az Isten, és abból kirajzolódhat egy irány. Vagy segített minket a megkülönböztetésben is, hogy itt azt hittem, hogy az Isten ezt mondja, de igazából csak itt volt egy halvány érzésem, és amúgy meg itt, meg itt, meg itt, meg mintha valami másik irányba vinne, például egy döntési helyzetbe. Akkor utólag ránézve láttam, hogy inkább ez az irány. Úgyhogy hát ha valakinek még nincs ilyen lelki naplója, nem kell minden este leírni azt, hogy mit vagy lehet, de nem muszáj. De hogy időről időre, amikor valami fontos tapasztalatot, valami fontos választ kapok az Istentől, azt érdemes leírni, és nagyon sokat tud adni, aztán nagyon érdekes visszaolvasni akár néhány év múlva.
1: Beszéltél már arról, hogy Jézustól mit tanulhatunk így a lelassulás terén, de talán ez

0: ezt még jobban kifejthetnénk annak fényében, hogy hiszen rá szeretnénk hasonlítani a legjobban, hogy az ő Jóistennel való kapcsolata, nagyon különleges kapcsolatából mit meríthetünk a saját Isten kapcsolatunkra?
1: Ha lehet így mondani, Jézus valahogy így felfelé nézve él. Tehát, hogy nagyon sok János evangéliumában is vannak gyönyörű példák erre, hogy le is írják az evangelisták, hogy megszólítja az atyát, és például Lázár feltámasztása előtt még az imájában ezt is kimondja hangosan, hogy nem azért mondom, tehát, hogy nem a kettőjük viszonya miatt mondja, hanem azok miatt, akik ott vannak körülötte. Jézus úgy él, hogy az atyával egységbe cselekszik, beleegységben. Úgy él, hogy az atyával tölt időt, és utána tesz valamit. Úgy él, hogy miközben tanít, az atyáról tesz tanúságot, és ott van köztük a Szentlélek, aki összeköti őket. Tehát egy végtelen egység van köztük, és mi is meg vagyunk igazából arra hívva, hogy így felfelé nézve éljük az életünket, hogy miközben közlekedünk az utcán, tekintsünk fel, hát nem csak fizikailag fel, vagy nézzünk körül, hogyha zebra van, meg hasonlók, de hogy lélekben tekintsünk fel, hova tartok, hogy van velem az Úr, de tehetjük ezt vizsgázás közben, a munkahelyünkön, az otthonunkban, nem tudom, családapaként, családanyaként, akár altatás közben. Tehát, hogy élhetünk felfelé nézve, újra meg újra tudatosíthatjuk azt, hogy az Isten itt van velünk, mert itt van velünk, és amikor ezt tudatosítjuk, akkor ez segíti azt, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Akár fizikailag el is képzelhetjük, hogy ott ül, áll velünk, vagy mellettünk, ott van a szívünkben.
0: A csendre visszatérve talán most a legnagyobb zajt a közösségi média, meg az ott töltött rengeteg idő teszi, ami most már talán lassacskán ilyen elcsípeltnek fog hangozni, hogy erről beszélünk, hogy jaj, mindenki milyen sokat telefonozik, de közben hiába beszélünk róla, attól még túl sok változást nem minden esetben eszköznünk a saját életünkben. És hogy szerinted ez mennyire látod úgy összességében ebben a rohanó világban a gonosznak a művét, és azt, hogy el akarhat szakítani bennünket az Istentől?
1: Ehhez a zajhoz most mi is hozzáteszünk egy kicsit, akik ezt majd így most hallgatjátok, vagy majd meghallgatjátok, reméljük ez nem a zajt, hanem a csendet segíti. Azt hiszem, hogy mindannyian találkozunk azzal, hogy a képernyő az kicsit azt csinálja, ami az agyunkban amúgy így zajlik. Főleg ezek a, nem tudom, rövid videók, meg hasonlók, hogy így, ha sétálok az utcán, akkor is ilyen rövid, néhány másodperces videók zajlanak a fejemben, hogy ez a találkozás, ez a mondat, azon gondolkodom. Szóval, hogy kázi az történik ott, ami amúgy is a fejünkbe így nagyon hát ráéreztek ezeknek az alkotói, hogy hogyan lehet ebbe így bevonzani embereket, minket. Azt hiszem, hogy ezeket lehet nagyon jó eszközökként használni. A lényeg az, hogy tudatosan meg ésszel tegyük. Azt hiszem, hogy nekünk annak idején a szemináriumban, de régi szerzetesi hagyomány is, azt tanították, hogy jó, hogyha este az Isten csendjébe tudunk bele térni, és este, vagy reggel onnan kezdjük a napunkat. Szóval, hogyha ezt az életrendünk, meg életmódunk engedi, mert a jelenlévők többsége nem szerzetes, vagy pap, szóval, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor este valamikor észszerű időbe tegyük le a telefont, és ha beállítottuk az ébresztőt, akkor vagy más eszközön állítottunk ébresztőt, utána ne nézzük, hanem engedjük, hogy a belső csendünkbe térjünk vissza. Aztán nyilván egy nagy családba, nekem is van 3 fiútestvérem, szóval, hogy a belső csend az nem biztos, hogy jellemző volt mindig otthon, de hogy mégis egy kicsit segít lelassulni, és hát ezt amúgy mondják, hogy az alvásban is segít bennünket, előtte nem a képernyőt nézzük. És olyan jó lenne, hogyha reggel a szívünk első gondolata az nem a telefonunk lenne, hanem a Jóisten. Vagy először a kávé, és akkor utána a Jóisten közben, mert lehet, hogy sokan a kávéig nem tudnak gondolkodni másra, vagy úgy igazán, de hogy ilyen szempontból például ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy minden este lefekteti a telefonját, és hogy elteszi valahova, ahol az arrébb van. Vagy ha valamit fókuszáltan akarunk csinálni, akkor némítsük le, vigyük ki a szobából, nem tudom, tegyük valahova, állítsunk be, nem tudom, korlátokat a telefonunkon, ha az nem elég, akkor kérjünk meg valakit, hogy felügyelje ezeket a korlátokat. A testvérek nagyon beválnak szerintem, mert ők tudnak kegyetlenek is lenni, az szükséges, és akkor kellően szigorúak. Szóval, hogy éljük meg ezeket tudatosan, használjuk jóra, de az ima időnket, meg a saját egészségünket, azt őrizzük.
0: priorizálni kell, csak hogy ez nem annyira egyszerű, mert például tehát a Jóisten nem ad határidőket, míg a munkahelyünk, meg az egyetem, igen. Tehát hogy kerülhet ilyen, tehát amikor nem is feleslegesen pazaroljuk az időnket, hanem azt érezzük, hogy igen, kötelezettségeink vannak, meg tényleg felelősek vagyunk bizonyos dolgokért, akkor nem, van, amikor nem tud megtörténni az, hogy Isten legyen az első helyen.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert én se gondolom azt, hogy az emberek a telefonozás miatt nem tudnának, vagy a képernyő miatt nem tudnának az Istennel találkozni, és hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor lehet, hogy negyed óra csend, az is egy ilyen szürreális ábránnak tűnik, hogy hát majd 3 év múlva, vagy egy hónap múlva. És azért fontos kihasználni azokat az időket, amikor erre van lehetőség, mert később ebből lehet élni. És hogy hiszem, hogy ha tényleg nem rajtam múlik, mert a gyerkőc, mert a vizsgák, mert a munkahelyem, mert a munkahelyek a gyerkőc és a vizsgák, és nem tudom. Tehát, hogyha ezek miatt én nem tudok naponta fél órát imádkozni, akkor hiszem, hogy azt az 5-10 percet, amit oda tudok adni az Istennek, ő azt is meg fogja tölteni tartalommal. Arról nem is beszélve, ha mondjuk ebben a helyzetben valakit tanul, mert az Istentől ezt a hivatást kapta, vagy megházasodott, és ott van a családja, és velük van, akkor tulajdonképpen ez is a szüntelen imádságnak a része lehet, mert mindaz, amit tesz, az az Isten szeretetére, az ő meghívására adott válasz. Tehát tulajdonképpen egy vizsgára való tanulás is lehet imádság, vagy amit mondjuk még könnyebb imádságként elképzelni, hogyha nem tudom, valaki a kisgyermekével foglalkozik, hogy a házastársával sétál, abban is ott van a Jóisten, ott van az ő szeretete. Sőt, erre a szeretetre adott válaszként élhetjük meg az életünket. Szóval a szüntelen imádság nem csak azt jelenti, hogy tényleg 24 imádkozom, hanem hogy az életemet úgy élem meg, hogy az Isten szeretetére adott válasz.
2: Volt szó prioritásokról. Mit javasolsz, mennyire legyen prioritás a lelki könyvek olvasása? Hogyan járulhat hozzá a lelki életünkhöz? És van egy-két olyan könyv, amit javasolná azoknak, akik az ima életüket szeretnék mélyíteni?
1: Köszi a kérdést. Azt hiszem, hogy ezek a könyvek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, és általános szabályt nem is tudnék most így mondani, hogy napi 12,5 perc az az ideális idő, de nyilván nem is erre vonatkozott, azt hiszem, a kérdés. A könyveknél és a könyveken keresztül is tud az Úr szólni, nyilván a Szentíráson keresztül aztán az maga az Úr szava, de hogy egy jó lelki olvasmányon keresztül is, és nagyon sokat tud bennünket segíteni az imádságban. Én mindenkit bíztatnék arra, hogy legyen néhány perce arra, hogy tényleg csendben legyen, mert az az én tapasztalatom, hogy igazán a csendben tud az Úr megszólalni, de hát egy könyvön keresztül is meg tud szólítani, sőt, a legváratlanabb pillanatokban is. És ezek a lelki könyvek sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ezeket érdemes olvasni. Hát most néhány ilyen cím jut eszembe, amik nekem sokat segítettek a kármelitáknál, vagy a kármelitáktól a lelki élet lényegéről, azt hiszem, az ima élet lényegéről, ez talán a címe. Nagyon egyszerű címe van, és ilyen nagyon egyszerűen tanít imádkozni, vagy tényleg az imádságháza alapítójától, most hirtelen nem ugrik be a neve, de léci, valaki biztos tudja. Johannes Hartl, köszi. Egy gyors szünet, itt van is, termékbemutató is. Tényleg akár a tűz a szívemben, akár a legfrissebb könyv, amiben 12 imamódot osz meg, az is nagyon jó. A jezsuitáknak is jó lelkiségi könyveik vannak. Igazából a sarutlan kármelitáktól nagyjából bármit tudok javasolni. Szóval sok jó könyv van Bernhard Meissertől, az imádkozni szomjas vágyakozás. Ezek mind lehetnek jó, de még 1000 jó könyv van. Találjunk olyat, ami nekünk szimpatikus, és hát olvassuk annyit. Van, hogy egy könyvet nagyon nehéz letenni, hát akkor hajrá.
3: Azt hiszem, hogy több kihívás is áll előttünk. Egyrészt az, hogy így a világban a sok zaj között megtaláljuk a csendet, de hogy esetleg tudsz-e ezzel kapcsolatban tippet adni, hogyha eljutottunk oda, hogy már nincs a kezünkben a telefon, meg nem tudom, a szomszéd veszekedését halljuk, akkor utána a belső csendet hogyan találjuk meg, és hogyan tudjuk így a to-do listáinkat kiiktatni a fejünkből, amikor éppen imádkozni próbálunk.
1: Úgy de jó, nagyon köszi. Hát erről nem mondtam semmit, pedig ez a nehezebb szerintem. Kívül csendet találni, hát nem olyan egyszerű, de hogy azért az még csak-csak lehet. De hogy belül, hogy elkezdek imádkozni, és akkor hát először eszembe jutnak teendők. aztán eszembe jutnak mondjuk konfliktusok, vagy nehéz szituk, sokszor, nem tudom, 3 évvel ezelőttről, hogy ez milyen kínos volt a bakter. És hogy hát az is előjön, vagy az, hogy na ezt kellett volna mondani a múlt héten neki, és nem jutott eszembe, de most bezzeg eszembe jut. Szóval, hogy ezekben segít az például, ha van egy, mondjuk a teendőim eszembe jutnak, vagy olyan jó ötleteim szoktak lenni ima közben, hogy tényleg van egy cetli mellettünk, meg egy toll, és akkor fölírjuk, ami van, és aztán tudunk az imával foglalkozni. De a belső zajok azok, hát ott vannak, és simán lehet, hogy vannak imádságok, ahol végig szólnak. És más se tudunk csinálni, csak visszatérni. Szalézi Szent Ferenc mondja, hogy ha egész életünkben más sem csinálunk, csak az elkalandozó szívünket visszavisszük az Istennek a jelenlétébe, na, az már egy olyan élet, amit megérte élni. Úgyhogy ha ezt Szalézi Szent Ferenc egy egész életen át csinálhatta, akkor lehet, hogy mi is megtehetjük az imádságunkba, hogy újra meg újra visszatérjünk. Illetve hát Szent Ignácnak van ez a tábortűzes hasonlata, hogy amikor imádkozunk, az olyan, mint amikor leülünk egy tábortűzhöz. És hogyha jönnek a gondolatok, meg mindenféle zavaró dolog, akkor megpróbáljuk őket elhesegetni, hogy menjetek, hát itt a tűz, erre figyelek. De azzal, hogy elkezdek hesegetni, rögtön elfordultam a tűztől, és már a zavaró gondolatra figyelek. És nem ezt kell tenni, hanem oda ültetni a tűz köré. És hát aki ült már tábor tűz köré, körül, tudja, hogy hiába ülünk 20-an ott, vagy 40-en, attól még nekem nem lesz kisebb a tűz, amit látok. Csak ők is ott vannak, de ugyanúgy látom a tüzet, ugyanúgy érzékelem a fényét, a melegét. Szóval, hogyha vannak ilyen gondolatok, akkor hát le lehet ültetni, hogy uram, itt van ez a konfliktus, kicsit kínos, de én rád figyelek. Vagy itt van ez az ötlet, tök jó ötlet, fölírtam, de most rád figyelek. És akkor visszatérhetek oda, és amúgy meg, hát ha nem sikerül, vagy ha elrontom, hát semmi. Az semmi se történik. Legközelebb majd összejön.
4: A Café Francesco Podcast 68. adásában Ries Domonkos atyát hallották a lelki élet a rohanásban témában.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a parancsolatok általános ismertetése után az első parancsról lenne szó a mostani alkalommal, amely két helyen szerepel az Ószövetségi Szentírásban, egyrészt a kivonulás könyvében, egyszer a második törvénykönyvben. Felolvasom azért, így szól a kivonulás könyvében: én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Senki más ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, s ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkék, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és déd unokáikon, de ezredíd ziglen irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. A kivonulás könyve ilyen hosszan írja az első parancsolatot. Azt említettem múlt alkalommal, hogy mi egybe vesszük a faragott képet, ne imádj kitétellel, amíg a protestánsok ebből egy külön parancsolatot alkottak zsidó filozófus nyomán, és ők az utolsó kettőt vonják össze. Mózes 5. könyvében már sokkal rövidebben van: én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgasság házából, ne legyenek más isteneid. Ne faragj magadnak kép más semmiből, ami fönn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben van. Na most ez lett aztán ilyen hittanos módon összefoglalva, mégpedig úgy, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És ebbe benne van az a jézusi főparancs is, hogy Uradat, Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből és teljes elmédből szeresd. Ugye, mikor megkérdezik tőle, hogy melyik a főparancs, akkor ezt mondja Jézus. Ez utalás a zsidóknak mindennapi imádságára, a Sema Izraelre, mert a zsidók minden nap azt imádkozzák, hogy halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, és akkor még hozzáfűznek gondolatokat. Tehát mi lerövidítve veszük ezt, amikor tanítjuk ezt a parancsolatot, a megjegyezhetőség kedvéért is, és lényegére tekintve. Lehetne azt mondani, hogy az összes többi parancsolat ebből származtatódik, vagy eszerint értékelődik, mert ha bármelyiket veszük a későbbiekben, akkor meg lehet kérdezni, hogy miért így vesszük? Azért, mert az első parancsolat, az Isten szeretete és a neki való szolgálat, az a többi összes parancsolatra is kiterjed. Tehát nem önmagában nézzük utána a parancsolatokat. És ez az első parancsolat, ez isteni kinyilatkoztatás, tehát nem arról van szó csak, hogy a zsidók fölismerték eszükkel, hogy van Isten. Ezt a pogányok is fölismerték, de úgy, hogy én vagyok a te Urad Istened, és csak engem szolgálj, és engem imádj, ez kimondottan a kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik már. És ez a parancsolat sok részre bontható. Most itt ez alkalommal csak úgy utalok némely dolgokra, hiszen korábbi időkben némely részt kifejtettünk már, illetve amikor az imádságról szól a katekizmus negyedik része, akkor ezek sokkal bőségesebb tárgyalásban előkerülnek. Tehát ez több mindent magába foglal, ez a parancsolat magába foglalja az imádságot, magába foglalja az isteni erényeket, a hit, remény, szeretetet, a vallásosság erényét, az lebontva részleteiben, mit jelent a vallásosság, és melyek a vallásosság elleni bűnök. A nagy katekizmusban az isteni erények után következik a vallásosság erénye. Az isteni erényekre azért egy pár mondatot fordítanék, van a hit, a remény, a szeretet, ez önmagában is jelen van az ember világában, csak hogy itt azért válik isteni erényé, mert az Istenre irányul. Tőle kapjuk a kegyelmet, hogy higgyünk benne, hogy reméljünk benne, hogy szeressük őt, és ezek az erények ráirányulnak a hitünk, a reményünk és a szeretetünk, ami egyébként megvan a földi vonatkozásban is. És hát erről elég sok szó esett az elmúlt évek során, hát gondoljunk arra, hogy volt a hit éve, akkor a reményről is több alkalommal, hogy van az a nagy transzcendens remény, ami magát az üdvösséget és a föltámadást is magában foglalja, és a szeretetnek az erénye, amely Istenre irányul. Az Isten szeretet az megköveteli az ember szeretetet is, ezért van összefonva a főparancsban az Isten és ember szeretet. És hát utána jön a vallásosságnak az erénye, hogy csak neki szolgáljunk. Mit jelent az imádás? Az imádás azt jelenti, hogy Istenként fogadjuk el, egyedüli Istenként a mindenhatót, az örökkévalót, az egyetlent, amikor azt mondja, hogy én vagyok a te urad Istened, uradat Istenedet imád, ebben az én vagyokban benne van az a kinyilatkoztatás is, ami Mózesnek szólt, amikor megkérdezi a égő csipkebokornál, hogy mit mondja, ki vagy te, ha én megyek a népemhez, akkor mondd azt, hogy én vagyok, aki vagyok. És maga Jézus is használja ezt az én vagyok formulát, aki nem volt, meg lesz, hanem állandóságban, jelenben él, és illetve veled vagyok. Tehát ebben ez is benne van, és hogy őt Istenként kell imádnunk egyedüliként. Ugyanis mindig megvolt a veszélye, hogy az emberek minden mást imádjanak, csak éppen ne Istent. Hát a magyar közbeszédet is, ha megfigyeljük, annyi ember mondja, hogy imádja unokáját, imádja a macskáját, a virágos kertjét, mindent imád, csak éppen Isten imádatáról feledkezik meg. Tehát ez a vallásosságnak az erénye. Egyébként latinul a vallásosságot úgy mondjuk, hogy religió. Religiózus, vallásos. Ez abból a szóból származik, hogy összekötni valamit. Hát mit köt össze? Az, lehetne így mondani, az eget és a földet. A immanens világot a transzcendens világgal. Mert amikor mi imádkozunk, akkor kilépünk ebből a világból, lelkünkben, fölemeljük Istenhez a lelkünket, tehát összekötődik a vallásosságnak az erénye az imádsággal. Az imádságról hosszú fejezet van a katekizmus negyedik részében, hiszen maga Jézus is, ugye nem csak, hogy tanított imádkozni bennünket, hanem maga is imádkozott. De itt különbséget kell tennünk Jézus Krisztus isteni és emberi természete között. Amikor ő imádkozik, áldalak téged, atyám, akkor ebben az emberi természete kiemelkedő szerepet kap. Tehát Jézus egyrészt imádkozta népe hagyományos imáit, amit a zsinagógában, a templomban imádkoztak, aztán imádkozott magányosan, Isten imádásában töltötte el az éjszakát, imádkozott az emberek, az apostolok előtt, azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, ugye felújjong, imádkozik az utolsó vacsorán, az úgynevezett főpapi imában, az egyházért, apostolaiért, a benne hívőkért, és nem utolsó sorban tanított bennünket imádkozni. És az imádságnak sok fajtája van. Azt lehetne mondani, hogy az imádság meg az elmékedés, ha így veszem, összekapcsolódik, és ahány ember, annyiféle módozata van az ember imájának, mert csak az ember imádkozik. Itt a földön más lények nem imádkoznak. De mondhatnám valaki, hogy de ott is csak a vallásos emberek imádkoznak. Hát nem egészen, mert másfajta imádságot azért mondanak az emberek. Hát emlékszem rá, volt a Majakovszkijnek a Lenin kép előtt című vers, hogy este van ott áll a Lenin képnél, és akkor ilyen, majdnem ilyen lelkiismeret vizsgálatot tart, és akkor az ön nevével indulunk, majdnem mindig este, hogy lelkiismert vizsgálatot tartunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát holnap mennyei atyám, te gondviselésed kísérjen bennünket, be lehetne helyettesíteni a Lenin kép előtt című versét. Vagy ott volt, ugye Szabó Lőrinc, ima gyermekekért, kéri a fűket, fákat, mindent, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Mert Szabó Lőrinc hol istenhívőnek mutatkozott, hol nem, de volt ő neki materialista időszaka is, és ima a gyermekekért, és kéri a teremtett világot, hogy óvják meg a gyerekeket. Tehát az imádságnak vannak olyan formái is, amit nem kimondottan vallásos emberek végeznek, de valamiféle felsőbb hatalomhoz való pohászkodás van abban a kérésben, abban a megnyilvánulásban. Mi klasszikusan mondjuk négyféle imamódot szoktunk mondani: a kérőimát, hálaadót, dicsőítőt, engesztelőt. Ezekről mindről lehetne legalább egy elmékedést tartani. Mert mind a négy előfordulás fontos az életünkbe, és Jézustól tanuljuk, mert ő is kért is, hálát is adott, dicsőített is, engesztelt is, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, vagy atyám, bocsáss meg nekik. Tehát ezek mind föllelhetők Jézus életében is, és erre is tanított bennünket, és hát az apostoli egyház már kezdi kialakítani az imádságnak ezen formáit, az évszázadok után pedig nagy hagyománya lett az imádkozás ilyen fajtájának. Egyről még azért szeretnék megemlékezni az imádságnál, a térdhajtásról. Mert az testi kifejezése az imádságnak. Mert hogy mi itt összetesszük a kezünket imádság alkalmával, ez a nyugati keresztényeknek a testi kifejezése. Állítólag a hűbéres korban is valahogy így fordultak az urukhoz az emberek, de azért meg lehet figyelni, a távol-keleti embereket, jönnek a japánok is, meg minden, összeteszi a kezét, és így meghajol, vagy a mitten buddhistáknál is van erre példa. A térdhajtás, amire nem szoktunk odafigyelni, és általában a katolikusokhoz kötik a térdhajtást. Ja, protestánsok nem hajtanak térdet, bár utóbb hallottam több olyan előadást, hogy tévúton járnak azok a protestánsok, akik nem imádkoznak térdelve, mert Calvintól is maradt egy olyan szőnyeg, amit szinte kitérdelte, amikor imádkozott. De a protestáns templomokban nincs térdeplő, nem hajtanak térdet. A ortodoxok nagyon mélyen meghajolnak. Ez a proszkinézis, hogy nagyon mélyen meghajolnak. Általában a katolikus templomokban van térdhajtás, térdelés, de ez szentírási gondolat. Egyrészt az Ószövetségben is több helyütt találkozunk a térdeléssel. Dávid király letérdelt az egész néppel együtt, Salamon letérdelt, a Zsoltáros fölszólít, hogy hajtsatok térdet. Ez ilyen vicces dolog, de régen a papi zsolozsma bevezető része azt a zsoltár tartalmazta, hogy hajtsatok térdet, ugye latinul, hogy genuflectamus benne volt az imádságban, és hát volt olyan pap, aki fekve imádkozta a breviárimot, és úgy fekve meghajtotta a térdét, mert régen le kellett térdelni, de hát ő meghajtotta a térdét, hajtsatok térdet. Maga az Úr Jézus is letérdelt az olajfák kertjében, amikor imádkozott. Kérje a mennyei atyát, ha lehetséges, mújjék el a keserű pohár. Szent István diákonus tédre rogyott. Szent Péter letérdelt, amikor az Úr Jézushoz közeledett a csodás kenyérszaporítás után, azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Szent Párról is olvasjuk, hogy többször tédre borult, de Szent Péternél is más esetekben is, amikor Tabita föltámasztásakor. És maga a Szentírás mond egy kimondott kifejezést erre, egy ősegyházi himnuszt írhatott Szent Pál apostol a Filippieknek, az Jézus Krisztus nem tartotta Istennel való egyenlőséget olyan dolognak, amihez feltétlen ragaszkodni akart, hanem megalázta magát, engedelmes lett a halálig, egészen a kereszt halálig. Ezért Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, az alvilágban. Ezt írja Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levelébe, hogy Jézus nevére. Egyébként azt kell mondanunk, hogy mi csak Isten előtt hódolunk, vagy térdelünk le. Jézus Krisztus Isten fia, ezért előtte letérdelünk. Miután az oltári szentségben Jézus Krisztus valóságos jelenlétét, istenségét valljuk, ezért van a térdelés. De azt imádjuk. De például a Jézus szíve tisztelet az nem imádás, csak tisztelet. És ugye az oltári szentség előtt való letérdelés, ez teljesen a Szentírásból származó gondolat, ha egyszer Jézus Krisztus jelenléte, isteni jelenlét is. Most ebben az esztendőben 370 éves születését ünnepeljük Rákóczi Ferencnek. Hát őrralla, ha valaki belemélyed az életébe, elolvassa a vallomásokat, emlékiratokat, akkor egy érdekes kép bontakozik ki, mert mi általában mindig csak ezt a kurucos Rákóczi Ferencet ismerjük, ugye, de ott is csak félig, mert az, nem az volt, hogy pro libertate, hanem cum deo, az Istennel, nem csak úgy magunkban, a szabadságért harcoljunk. Viszont Rákóczi Ferenc gyerekkorában kapott egy vallásos nevelést. Már a gyerekkorában egy ferences tanítója volt, majd amikor Bécsbe került, kapott, aztán amikor hazatért a birtokaira, ő a külső vallásosságot mindig megőrizte, de hát azért ő maga írja le a vallomások könyvébe, hogy hát eléggé eltért ettől az úttól az életmódjával. Erről írt Szegfő Gyula egy könyvet, a száműzött Rákóczit, a 20. század elején borzasztó nagy fölháborodás volt, amikor ezt a magyarok olvasták, mert hát ugye Szegfő leírta azt, hogy hát tivornyázó életet élt ottan Párizsba, tehát nem mindig a szabadság gondolata vezérelte, hanem a krobái kamaldori korostorban megtért. Ezt leírja, és onnétől kezdve egy nagyon mély vallásossággal ünnepelte meg a katolikus ünnepeket, és az imádságát végezte, szinte ilyen zsolozsmaszerűen is. Na most, még amikor Párizsban volt, akkor, hát ő ott a főúri társaságokkor, ekkor már úgy a megtérés útján volt, mondja, hogy a Bourbon hercegekkel, hercegnőkkel elmentek a karmelita szerzetesek közé, ezek férfi szerzetesek voltak ott, és hát szó szerint idézem, hogy hát kívánták, hogy én is ott legyek, én is elmentem. A templomba ugyanis az esti ima éneklése közben léptem be. És amikor nyilvános imádatra kitett szentséges testedet megláttam, nem törődve azzal, hogy kinevetnek, tédre borulva a szokottnál forróbb imádkozásba merültem. Amikor kiléptem, valóban éreztem a magány valamiféle édességét, mely gyönyörűséggel töltött el. A szent atyák, itt nem az apostoli atyákra gondol, hanem a karmelita szerzetesekre, a szent atyák nyugalmát méltattam, és békés életét dicsérve irigykedtem, és a többiek nevetése közben azt állítottam, hogy én is képes volnék hasonló módon élni. Tréfálkozó és élcelődő gúnnyal tárgyalták meg imádkozásom közben elétárt illő alázatosságomat. De amikor azt válaszoltam, a helyén való, az alatt való alázata a király jelenlétében, hogy ne volna a teremtménynek az ő teremtője színe előtt így viselkedni. Tehát a legkeresztényibb király, mert ez volt a jelzője a francia királyoknak, udvarába mondja azt, hogy kinevették, mikor bement és térdet hajtott, és mélyen imádkozott az oltári szentség előtt. De hát ugye, ez lett aztán később annak a deizmusnak, meg annak a istentelenségnek a forrása, ami aztán bekövetkezett a francia forradalommal. Tehát egy látszat vallásosság volt, de nem mély elmerülés a vallásos életbe. Ide tartozik még a vallásosság területére az áldozat. Hogy áldozatot mutatunk be. És ez nálunk, katolikusoknál különös hangsúlyt kap, mert nálunk az eukarisztia nem egy emlékvacsora. hanem áldozat is. Ugye itt nagy különbségek vannak a protestáns és katolikus felfogás között, még az evangelikusokétől is elkülönítetten, mert mi azt mondjuk, hogy áldozat is, vértelen áldozat. A véres áldozat volt a kereszten, ez vértelen áldozat, és ezt mutatjuk be, ez a vallásosságunknak a legmagasabb rendű kifejezése. Nem véletlen, hogy azt mondja róla a II. Vatikáni zsinat az eukarisztiáról, hogy csúcs és forrás. Tehát a legmagasabb rendű kifejezése a vallásosságunknak, ettől a földön többet nem tudunk tenni, de ez a forrása is, hiszen ebből élünk. És nyilván, hogy ott vannak papok, ahol az eukarisztiát áldozatként is bemutatják, mint egy jelenbe hozva Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát. Tehát nem csak lakoma, nem csak összejövetel, hanem áldozat is. És ugyanakkor jelenléte az Úr Jézusnak. Ez a vallásosságunknak a legmélyebb kinyilvánulása. Ide tartoznak még az ígéretek és fogadalmak is a vallásosságnak a területére. Hát ebben ugye van magánfogadalom, és van szerzetesi fogadalmak, amit az Istennek teszünk. Tehát nem olyan fogadalomra gondolunk itten, hogy új évnapjától nem fog cigarettázni, aztán vagy megtartom, vagy nem, hanem Istennek teszek fogadalmat. Olyan ígéret, amit magán emberként is tehetek, hogyha megfogadtam, és akkor lehet egy olyan is, amit az egyház színe előtt teszek, ide tartoznak a szerzetesi fogadalmak, az evangéliumi tanácsok. Ugye az engedelmesség, tisztaság, szegénységnek a fogadalma, ami ha egyszer örökös fogadalommá válik, az csak a pápa által fölbontható, illetve kaphat fölmentést rá az illető. Mert az Istennek szóló, de azt valójában nem szabad fölbontani, amit Istennek tettünk. Na, ott a szerzetesi fogadalmaknál van időre szóló és időleges is, azok a próba időszakok. A vallásosságból következik a vallás szabadságnak a joga. Hát ez egy nagy fejezet volna, mert ugye a különböző államokban nem föltétlen adják meg a vallás szabadság jogát a keresztényeknek, de olykor más vallásban élőknek sem. Ez mindenképpen, miután az ember vallásos lény, hozzá kell, hogy tartozzon a vallás szabadság joga. Ezt egyébként az emberi jogoknak ENSZ-béli, hát ilyen paragrafusa is törvénybe iktatták, hogy biztosítani kell a vallás szabadságot az embereknek. Kommunizmus alatt azt mondták, itt vallás szabadság van, csak ugye a vallásszabadságon azt mondták, hogy csak a magán életre vonatkozik, nem kaphat nyilvánosságot és közösséget. Az, hogy magában mit imádkozik valaki, azt mondták, hogy a bajok nem szólnak bele. Bár a börtönbe azt is tiltották a papoknak, hogy ők ott imádkozzanak. És az egyházat meg szerették volna csak a sekrestyébe vagy a templomba beszorítani. Tehát a vallásosságnak az is joga kell, hogy legyen, hogy külsőleg is megnyilvánulhasson, mint bármely más közösségi cselekmény. És hát a vallásossággal kapcsolatos bűnökről is szót kell ejteni, mert ha egyszer van ez a parancs, hogy uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, akkor vannak olyan cselekedetek, amelyek ellene vannak, vagyis bűnné válnak. Ebben többféle ilyen cselekedetet sorol föl a katekizmusunk is, és a keresztény erkölcstan ide sorolja a babonát is. Tehát amikor ez egy ilyen vallási elhajlás, és azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgoknak ilyen isteni erőt sugar vallanak. Ugye sokan lekopogják, nem voltam eddig beteg, tavasz óta, vagy mit tudom, akkor lekopogja. Én nagyon intelligens emberektől látom ezt, és érettségizők beviszik a, mit tudom én, a ilyen olyan játékaikat, a kismacit, meg ezt azt, mert majd az meg fogja őt segíteni. Ugye, ez a babonaság. Vallási dolgokkal is lehet babonaságot űzni. Hát épp az Ernő atya mondta, hogy bementek a plébániára, visszapillantó díszt venni. Először nem tudták, hogy mi az, hát a rózsafűzér, ugye, mert látta az illető, hogy sokaknak lóg a visszapillantón, hát akkor ő is vesz egy visszapillantó díszt, mert a biztos, hogy majd megsegíti őt, hogy ne legyen karambol. Azt kérhetjük nyilván a rózsafűzérben is, hogy mentsen meg bennünket a Szűz Mária közbenjárása, de ez nem magától való, hogy kiteszek egy rózsafűzért. Ezt lehet még a Szent Kristóf érmékre is, meg mindenre mondani, ezt kellő lelkülettel kell figyelmeztet bennünket, ugye? Azért tartozik ide, ez a faragott képet ne imádjnál, hogy mi nem a képet imádjuk, mert az emlékeztet bennünket. Tehát, ahogy említettem múltkor, hogy Jézus nem kifejezetten tanít arról, hogy ne imádjuk a faragott képet, nem beszél róla, és hát az Ószövetségben is voltak a vallásosságnak faragott képei, hát a Fridládán az angyalok ott voltak, aztán az ember maga is, az ember képmása lehetne azt mondani, látható maga, az Úr Jézus is láthatóvá tette az Istent, és ha ezek a kerubok, angyalok, amik ott voltak, nem voltak bálványimádós körébe számíthatók, és ezért a hetedik nicei zsinat a képrombolás után azt mondta, lehet a templomokba képi szobor is, mert nem arra megy a terjed ki az imádságunk. Prokop Péter Szent Ferenc képénél én nem ezt a képet imádom, vagy nem ezt tisztelem, mert ezt tiszteljük, hanem a Szent Ferencet, aki kiváló szentje volt az Anya Szent Egyháznak. Tehát a babonaság az eltévedt vallásosság. Ide tartozik a bálványimádás. Ja, primitív emberek készítettek valami aranyborjút, vagy hasonlót, és azt imádták. Ennek vannak modern fajtái is, mert a bálványimádás a minden hamis pogány kultusz volt, amikor az emberi faj volt, hogy a német, a übermensch, vagy a fajimádat. Volt, amikor a politika vált, volt, amikor a politikusok, hát egy Hitler, Stalint, ezeket valósággal vallási kultuszban, imádságos kultuszban részesítették. Ez is bálványimádássá lehet, hogy ezt helyére kell tennünk abban a rendben, ami a Istennek kiáró hódolatból következik. Tehát Óvakodni kell a bálvány imádástól is. Valaki a pénzt imádja. Tehát nem így mondja, hogy hát a dollár az az esti imámban benne van, de minden gondolata körül jár, hogy gazdagabb legyen a mammon, az motiválja őt egész életébe, bálványimádóvá válik. Ide tartozik a jóslás és a mágia. Félrejtés ne vessék, nem az a jövendőlés, amikor a meteorológusok vagy a geológusok kikövetkeztetnek valamit, bár újabban azt mondják, hogy hosszú időre ők sem mernek semmit megmondani. Nem az a jövendőlés, hanem ez a bűvös jövendelés, ami én még láttam gyerekkoromban a vásárba. Ilyen egér kihúzta a cédulát, a cigányasszon belenézett az illető tenyerébe, jósolt valamit. Egyébként Kossuth Lajos életéből olvastam, hogy valahol eltévedt a Kárpátokba, vagy fönn volt, és egy vihar jött, és egy cigány asszony kunyhójánál kötött ki, és mondta, hogy hát fiatal úr, adja ide a tenyerét, mutassa meg, és akkor Kossuth megmutatta azt, mondta neki, hogy magából nagy országháborító lesz. Mondta a cigány asszony annak idején. Tehát nem ilyen dolgok, vagy ezek a dolgok, amikor ezek vannak, aztán a okkult dolgok, a spiritizmus, ennek annyiféle fajtája van már, hogy, és hisznek benne az emberek, hogy mennek ilyen okkult szeánszokra. A katolikus egyház mindig tilalmazta ezt, mert ebbe bele lehet őrülni, azt lehet mondani. Nekem volt ismerősöm, hívő ember, aki akkor így mondták, hogy a Lipót mezőn kötött ki a Bolondok házába, így mondták, annyit horoszkópozott, hogy ott kötött ki. Tehát ezek mind olyanok, amelyek tilalmasak. Na most, aki ezt vizsgálja, annak nem tilalmas. Tehát az egyház mindig kijelölt olyan embereket, akik ezeket a jelenségeket figyelték, vizsgálták, hogy mi történik ekkor. Az nyilván, hogy nem bűnös dolog, de aki hisz benne ezekben, azok nagyon el tudnak térni a vallásosságba. Hát, ha már vallásosságról van szó, akkor kimondottan a vallástalanság a bűn. Ezt nem lehet úgy felfogni, hogy jó, hát te vallásos vagy, te meg nem. Az bűn. Ha valaki tusakodik a fölismert igazsággal, tehát lehetne hívő ember, de ő megrökönyödötten ateista. Egyébként az iszlámnak ez a legnagyobb baja velünk, európaiakkal. Tehát ezt kevesen tudják. Most nem a abszolút fundamentalista iszlámra gondolok, aki még gyilkol is, hanem a jámborabb iszlámra, azt mondja, hogy ti európaiak eltértetek az igaz úttól, mert istentelenné váltatok. Nem mi hívők vagytok, meg szkeptikusok vagytok. Ez a legnagyobb vád ellenünk. És én annak idején gondolkodtam rajta, amikor még volt a Szovjetunió, hogy miért engedi meg Isten az iszlámot, mert akkor is hallottunk azért róla dolgokat, de nem ennyire, mint most, hogy néha ilyen támadólag van, bár tényleg van vallásos iszlám is, akik nem harcosak. És arra jöttem rá, hogy Isten azért engedte meg a mi szemszögünkből nézve, hogy nem hagyta, hogy kimúljon az Isten eszméje. Mert a Szovjetunió is ateista állam volt. Ha rajtuk volt volna kommunista vezéreken, akkor az utolsó írmagjáig kiirtották volna a vallásosság minden jelét. De az iszlám is ellene volt, és nem hagyta, hogy kivesszen az Isten hit. Tehát itt van a véleményem szerint az ő nagy ücsötténeti jelentőségük. És hát aztán ide tartozik még az Isten kísértés, amikor Isten jóságával visszaélünk, tehát egy ilyen, nem is, hogy bizalom, hanem egy vakmerőség. De, hogy én rám vigyázz az Isten, nekem semmi bajom nem lehet.

0: amikor meggyaláznak szent dolgokat, számtalanszor megtörténik, bemennek a templomba, szétszórják az oltári szentségét, elviszik a cibóriumot meg a monstranciát. Ez pápának fenntartott kiközösítéssel jár. Aztán ide tartozik még a Simóniának, mondjuk, de Simónia volna, Simon mágusról, amikor üzérkednek vallási dolgokkal. Pénzé akarják tenni, ugye? Az is a vallásosság elleni vétket jelenti. A első parancs elleni vétket. És hát a vallás talanságnak egy mai újfajta formája az agnoszticizmus. Ez azért nagyon jó sok mai ember számára, mert semmire se kötelezi őt. Azt mondja, nem köteleződöm el, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Semmi nem stabil számára, de az erkölcsi rendben sem. Ez a megkérde. Annyira szkeptikussá válik, hogy abban is kételkedik, hogy kételkedik. Ugye ide jutottunk már. Ez a mai időknek egyik ilyen bűne is. Hát, én nem tagadom az Isten, de én nem kételkedem benne, és ezáltal mindent leráz magáról, hogy ne kelljen megadni az Istennek kiáró tiszteletet és hódolatot. És hát ez a parancsolat, uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj, ez felszólít bennünket a rendszeres imádságra. Az, hogy mi hozzákötjük a reggelhez, estéhez, vagy ilyen-olyan alkalmakhoz, ebben igazában pedagógiai fogása van anyaszenti házunknak, hogy el ne felejtsük. Tehát az imádságnak olyannak is kellene, amikor tényleg valaki magába van, és mint egy felemeli a lelkét az Istenhez. Elcsendesedik, úgy imádkozik, mint egy lélekcsere. A hiteles beszéd mondja Kosztolány, hogy ebben az imádságban, hogy én mindig azt szoktam mondani az imádságban, hogy törekedjünk arra, hogy úgy legyünk vele, mint mikor egy társaságban vagyunk, vagy valakivel vagyunk, általában az emberek egy beszélgetés közben arra gondolnak, hogy én mit mondok majd a másiknak, amit ő most mondott, én mit fogok mondani. De az ember, ha elér oda, hogy most nem érdekel az engem, hogy én mit fogok mondani, hanem most odafigyelek rád. Te mit mondasz? Te neked mi a mondott bajod, hogy valahogy erre a szintre eljutni az imádságba, hogy ne egy hadarás legyen, ne egy elménk csapongása, nem legyen egy összeszedettség, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és így imádkozunk, vagy kötött imádságot, vagy saját szavainkkal. Erre az első parancs figyelmeztet bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember irány. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az Atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a szent lelkem lángnyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnal hasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket, még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon, rátok hullatom kenyeremet, örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberré legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örökatya akarata volt az ő mindennapi tápláléka, az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az ötödik titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
11: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
11: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
11: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
11: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk.
5: Hálát mondunk neked,
6: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménybe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának, és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a mi keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten.
9: Esed ezért érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
9: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 27-e. Álmot látott Nebukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Dániel könyve második fejezetének első versében olvassuk ezt, hogy álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Miért álmodott olyanokat ez a király, amelyektől nyugtalan lett a lelke? Miért nem tudott aludni? Hatalma megvolt, kincse megvolt, biztonsága megvolt, mindene volt. Seregei győzelmet arattak. Rettegve tisztelték a föld kerekén Nebukadnezárt. És mégis minden reggel nyugtalanul ébredt, tele volt gyanakvással, azt érezte, hogy valami fenyegeti, ami fölött nincs hatalma. Ahogy nőtt benne a bizonytalanság érzése, úgy nőtt benne a tehetetlenség és a düh. Közben egyre indulatosabb lett, és egyre kimerültebb lett. És ezek hatására egyre kegyetlenebb lett. A hatalomvágyat, az emberi lét bizonytalansága válthatja ki. A zsarnokság nagyrészt belső bizonytalanságból, szorongásból ered. Az ember be akarja biztosítani magát, de nem sikerül. A növekvő bizonytalanság és aggodalom pedig még inkább arra készteti, hogy többre jusson. A király álmoktól gyötrődött. Álmát nem tudják megfejteni a bölcsei, sem varázslói és a csillagjósai jósai sem, pedig ezeket halálosan megfenyegette. S tanácsadóiban sem bízott, és összeesküvésre gyanakszik. Az ember be akarja biztosítani magát, de nem sikerül. Tehát az álmoktól gyötört királyban a mélyen rejlő belső bizonytalanság példáját láthatjuk, amely annyi ember csodor iszákosságba vagy visz bele tehetetlen bírványba, beleviszi a gyönyörök kergetésébe, meg annyi pótcselekvésbe, és ez torkollik dűrhamakba, furcsa, taszító viselkedésekbe. Hol az álom megfejtője? Ki ad választ, megoldást? Valóságos megnyugvást.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel,

0: az Almán dialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almán dialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.
1: Hírpercek.
2: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspök szentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóváhagyta jelölését, közölte a Vatikán. Chang Yanfeng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked.

és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most

Nyisd meg betegségeinket a te nevedért, Uram irgalmazd, Uram irgalmazd, Uram irgalmazd, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor.

0: az dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik. Reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kiviriddel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarésak, fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most is.

0: szent léleknek,
1: most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te hatalmas törvényszegő, egész nap álnokságot tervezett a nyelved, mint éles borotva hamisságot készítettél. Jobban szeretted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igazmondást. Szerettél minden ártalmas beszédet, az álnok nyelvet. Azért Isten végképp elpusztít, kigyomlál téged és kiköltöztet hajlékodból, kitépi gyökeredet az élők földjéből. Meglátják ezt az igazak és megrettennek, de aztán nevetnek rajta és mondják, íme az ember, akinek Isten segítsége nem kellett, hanem csak nagy vagyonában bízott.

Hálát adok neked örökké, mert így cselekedtél, és nevedben reménykedem, mert jó az szentjeid szín előtt. Így szólt szívében az esztelen, nincs Isten, megromlottak, utálatosakká lettek gonoszságaik folytán, nincs, aki jót cselekedjék. Isten letekint mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes és Istent kereső, de mi

Mindazok, kik gonoszságot cselekszenek, kik emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik, Istent nem hívták segítségül, ott remegtek félelemmel, ahol nem volt félelem, mert az Isten szétszórja azok csontjait, akik az emberek tetszését keresik, megszégyenülnek, mert Isten megvetette őket, kiad Sionból Izraelnek szabadulást,

Nézhet a szemem. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és nevesd meg könyörgésemet. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Elkeseredtem az én küzdelmemben, és megzavarodtam az ellenség lármája és a bűnös zaklatása miatt, mert gonoszságukkal elborítottak engem, és haragjukkal támadtak rám.

Ha pedig teljes egyetértéssel jártunk, érje az ilyeneket halál, elevenen szálljanak az alvilágba, mert gonoszság lakik hajlékaikban, szívük belsejében, én pedig az Istenhez

Kemet azoktól, akik hozzám közelednek, noha sokan vannak ellenem, meghallgat engem is, megalázza őket, Isten, ki öröktől fogva él. Ők bizony nem javulnak meg, mert nem félik az Istent, ő kinyújtja kezét, hogy megfizetjen.

0: Ég az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Irgalmazd nekem, Isten, mert eltiport az ember, naphosszat háborgatva szorongatott engem. Tiportak ellenségeim egész nap, mert sokan hadakoztak ellenem, de még rettentő naptól sem félek, hanem benned bízom. Istenben zengem dicsérő szavaimat egész nap, Istenben bízom, nem félek, mit árthat nekem egy test. Napestig ócsárolták szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akartak nekem. Közelemben tartózkodtak és elrejtőznek, sarkam után leselkednek, amint várhattam is lelkemben. Senki kedvéért ne mentsd meg őket, haragodban népeket versz le, ó Isten. Életemet elbeszéltem neked, könyhullatásom színed elítetted. Amint meg is ígérted, megfutamodnak ellenségeim. Ama napon, amelyen segítségül hívlak, íme, én tudom, hogy Istenem vagy. Istenről dicsérő szavakat mondok, az Úrhoz dicsérő igét. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Gondom lesz majd Istenem fogadalmaim teljesítésére, s hála áldozattal meg is adom azokat, mert megmentetted lelkemet a haláltól és lábaimat az elbukástól, hogy kedves legyek Isten előtt az élők világosságában. Irgalmazd nekem, Isten, irgalmazd nekem, mert lelkem benned bízik, és szárnyaid árnyékában bízom, még átvonul a gonoszság. A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót tett velem. Segítséget küldött a mennyből és megmentett, gyalázatra adta az engem elnyomókat. Elküldte Isten irgalmát és igazságát, és kiszabadította lelkemet az oroszlán kölykök közül. Háborogva pihentem le, az emberek fiainak fogai olyanok, mint a fegyverek és nyilak, és nyelvük éles kard. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Tört vetettek lábaimnak, és megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész az én

Slantom, fölébredek hajnalra, vallomást teszek neked, Uram, a népek között, és zsoltárt zengek neked a pogányok között, mert az égig magasztaltatott a te irgalmad, és a felhőkig a te igazságod. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Ha valóban igazságosságról beszéltek, igazítéletet hozzatok, emberek fiai, ám ti gonoszságot műveltek szívetekben a földön, kezetek igazságtalanságot szül, elidegenedtek a bűnösök anyjuk méhétől fogva, eltévedtek már születésük óta, s hazugságot beszéltek, haragjuk hasonló a kígyóihoz, a siket áspiséhoz, mely bedugja fülét, mely rá se hederít a bűvölők szavára, se a bölcs varázsló varázsitalára. Isten összetöri szájukban fogaikat, az oroszlánok örlő fogait összezúzta az Úr. Semmivé lesznek, mint a lefolyó víz. Az Úr kifeszíti íját, még ki nem merülnek. Mint az elolvadó viasz, elenyésznek. Tűz hull rájuk, és nem látják meg a napot. Mielőtt még töviseitek bokorrá nőnének, haragjában, mint egy elevenen elnyeli őket. Örvendeni fog az igaz, midőn látja a megtorlást, kezét a bűnös vérében fogja mosni, és mondja majd az ember, valóban mégis van gyümölcse az igaznak, bizony van Isten, ki őket megítéli a földön. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

mert felragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál.

0: Minket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaira. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai,

0: Tűrés a kirgalmunk Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogad el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva hit egységére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
1: Dicsőség az Atyának és

0: vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szültet, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
1: Az Úr nevében adja áldást, Atya.
2: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
0: Amen.
2: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
0: Amen.
2: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség,

0: Áldást, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, az ülek tisztábanyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőtnek oltalmáltal, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Szent Özséb, fölszentelt véltanúnak, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörülj rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus is

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanította a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kiavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később, de nincsen lényeges különbség közte és a Modenai 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kiavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem ugye hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetre 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány száraz anyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott Messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában, a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnenus Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik, érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában, azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokaöcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, régörhest egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló ki vagyok ilyen, hogy Békefire még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemes Ernőről, aki azt hiszem, talán a VEAB-nak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát ezt nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemes Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó a 90. születésnapja alkalmából rendezett veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakon keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Balatonföldváron volt a görög katolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdörögi főegyházmegye. Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án Uzsajné Pécsi Rita igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat. Minden nap volt kézműveskedés, végeztek szent liturgiát és vecsernyét. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, aki egyben a rendezvény idei fővédnöke, azt mondta: szombaton este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik. Az idén 200 éves Herendi Porcelán és az Anna Bál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy hete rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Anna Bálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya, majdani férjével, kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló Herendi Porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy Nevető Sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az Evangélikus Életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 21. fejezete a 28-tól a 32. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr ezt a példabeszédet. Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz és szólt neki: fiam, menj, dolgozz ma a szőlőmben. Ő így felelt: nem akarok, de később meggondolta magát, és kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Ő így felelt: megyek, uram, de nem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának? Azt válaszolták: az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk: bizony mondom nektek, hogy a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámosok és az utcanők pedig hittek neki. De ti ennek láttára sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A példázatban szereplő két helyzetet talán a saját életünkben mi is sokszor megtapasztaltuk. Kértek tőlünk valamit, elsőre nemet mondtunk, aztán mégis megtettük, vagy igent mondtunk, és nem cselekedtük meg. Magunkra ismerhetünk ebben a történet részben, de talán ennek az evangéliumi szakasznak a legfontosabb része az utána következő krisztusi tanítás. Ugyanis pontosan arra hívja fel a figyelmet Jézus, hogy akinek úgymond illett volna felismernie a jánosi tanításnak az igazságát, azok nem hallgattak rá. És ugyanígy Jézusra sem figyeltek oda azok, akiknek igazából oda kellett volna figyelni. Akikre nem számítanánk, utcanők, vámosok, bűnös emberek, ők viszont megnyitották az Isten előtt, az Isten igéje előtt az életüket, a szívüket. Elgondolkodtató ez abból a szempontból is, hogy a vallásos ember abba a csoportba tartozik, akinek úgymond illik megnyitnia a szívét az Isten előtt. Meg kell nyitnia a szívét az Isten előtt. És sokszor tapasztaljuk azt, hogy ők közülük kerülnek ki legtöbbször azok, akik igent mondanak, és mégsem teszik meg azt, amit az Isten kér. Elgondolkodtató ez, és érdemes elmélkedési pontként, lelkiismeretvizsgálati pontként is megint csak magunk elé állítani ezt a kérdést. Hogy amit az Isten kér, azt tényleg megvalósítom? Tényleg az Isten szeretet és az ember szeretet útján járom teljes mértékig az életem? Vagy csak külsőleg élem meg azt, közben gyűlölöm embertársamat? És még lehetne tovább folytatni a kérdéseket. Emelkedjük át ennek fényében ezt az evangéliumi szakaszt, és vizsgáljuk meg bátran az életünket. És ha lépni kell, akkor lépjünk az igazság útjára, őszintén, nyitottan, és az Istenre odafigyelve. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária rádió hallgatókat innen a Rádió Gogol utcai házából. 2026. 7. hó 27-én 7 óra 7 perckor, csak hogy stílusosak legyünk, amikor is hát a nyárnak a derekán járunk, és érdekes ezt látni, hogy az embereknek akár hívő, akár hitetlen, de nagy része ilyenkor szeret kimozdulni, ilyenkor szeret útra kelni, legyen szó nyaralásról, kirándulásról, vagy zarándoklatról. Valahol az ember életéhez hozzá tartozik ez, hiszen maga az emberi élet is egy zarándoklat, bölcsőtől a koporsóig, vagy hát hitünk szerint azon túl is, hiszen a végállomás az nem a temetőben van, hanem a üdvösségben, az Isten országában. És biztos, hogy nagyon sok alkalommal elgondolkodik az ember azon, hogy miért is várja az ember, a hívő és a nem hívő egyaránt a nyarat, vagy hogy kimozdulhasson a monotonból, a szürkéből, a megszokottból, a hétköznapiból, ami valamilyen értelemben az ember számára már nagyon sokszor terhelő lehet, de ha csak a gyerekeket megnézzük, már a hittanos gyerekek is a év utolsó részében, május-júniusban már mindig mondták, hogy papbácsi, képzeld el, hova fogunk menni nyáron. És ez nem csak azért öröm, mert a család megy és együtt megy, nem csak azért öröm, mert kimozdul és valami új, valami izgalmas kerül elé, hanem azért is, mert valahol igénye az az embernek, hogy a megszokottból, a monotonból kilépjen. Persze nagyon sokszor fel kell tenni az embernek a kérdés magának, hogy mi a különbség a nyaralás, kirándulás és mondjuk egy zarándoklat között. Annak idején, mikor nyáron elmentünk a szemináriumból haza, akkor mindig mondta a spiri atya, vagy éppen rektor atya, akárki volt, hogy de jegyezzétek meg, hogy a lelki életben nincs nyári szünet, és hogy nyáron se, ha megöljük el a Jóisten, meg a vele való kapcsolattartást, az imádságot, a szentírás olvasást, a szentek életének a való elmélkedéseket, és valóban nyáron átalakul az embernek az élete is, és átalakul az embernek az Isten kapcsolata is. Alapvetően látjuk azt, hogy ma már nagy változások vannak a lelki életben is, hiszen néhol talán nem túl pozitív, de nagyon sok helyen pozitív változás is van, hiszen bár a templomaink hétköznap nincsenek tömött sorokkal terhelve, sőt vasárnap sem mindig ilyenkor, hiszen nagyon mobilak az emberek, és sokszor sokan elmennek, elutaznak, de azért rengeteg olyan lehetőség van, ami eddig nem volt, és ami mindenki számára megadatik, akár a televízióban, akár itt a rádión keresztül, ha csak abba belegondolunk, hogy mondjuk 100-120 évvel ezelőtt az emberek többsége nagyrészt csak vasárnap hallott szentírási olvasmányt, prédikációt, valamit a szentek életéről, közösségi liturgiába csak akkor hetente egyszer csatlakozhatott be, míg ma már azt látjuk, hogy akár itt a Mária Rádióban is napjában többször felhangzik a Szentírásnak a szava, akár az Ószövetség, akár az Újszövetség, napjában többször hallhatunk prédikációkat, lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, napjában többször ismerkedhetünk meg érdekes szenteknek a példájával, életével, szóval ez egy akkora öröm és akkora gazdagság, hogy talán ezt felfogni sem tudjuk, de mégis azt gondolom, hogy ezeken a megszokott dolgokon túl az ember azért vágyik valami másra, és néha talán még egy egyszerű kirándulás is lehet az Istenhez vezető út. A kirándulásról tudjuk azt, hogy kirándulni jó, hiszen kimozdulunk otthonról a természetbe, akár társaságba, akár saját magunk, lehetőleg finom ételeket viszünk, finom italokat készítünk, amelyeket ugye a friss levegőn felpesdülve gyerekek általában már az első pihenő padon magukhoz szoktak szólítani, hogy az a biztos, ami megvan. De vigyázzunk arra, hogy talán el is várjuk, hogy a lehető legjobb időjárás legyen aznap, vagy csak akkor választjuk ezt a szabadidős programot, ha ezt beteljesülni látjuk. És valóban feltöltekezünk egy-egy napra ilyenkor a kirándulások alkalmából. Most nyilván a zarándoklat, a zarándoklatok, amik hát itt a nyár folyamán is bőséggel adatnak, gondoljunk csak az augusztus elején kezdődő medjugorjei Mladifest találkozóra, fiataloknak találkozására, vagy akár az egyházmegyékben a napokban, vagy augusztus hónapban tartandó zarándoklatokra, mint például a görögkatolikus ifjúsági zarándoklatra, ami idén augusztus 10-én indul Tiszaújvárosból, majd másnap Tiszadobon, Tiszavasvárin, Nyíregyházán, Nagykálón keresztül érkezik Máriapócsra, és ez a 5 napos zarándoklat, amire nagyon szeretettel hívnak mindenkit a szervezők, lelki nap is lesz augusztus 14-én, amit Martos Levente Balázs püspökatya fog tartani, úgyhogy innét is biztatjuk a fiatalokat arra, hogy keljenek útra. És hát a zarándoklat az más, mint a kirándulás vagy a nyaralás, mert nem feltétlenül megy az ember időre, valahogy egy kicsit rábízza magát az útra, meg a körülményekre, nem is feltétlenül a komfortosabb körülményeket választja magának, és hát ott sokszor ki kell mozdulni abból a fajta, ez divatos szó, hogy komfortzónából, amiben az ember nagyon sokszor akár bele is tespedhet. Itt van velem a stúdióban Budai András, a Viaszakra zarándokiroda munkatársa, és hát vezetője. És nem tudom, András, hogy tőled megkérdezték-e már, szerintem többször is megkérdezték, hogy például akik az a hivatása, az élet hivatása, hogy zarándoklatokat, utazásokat szervez, hogy az hogy nyaral. Tehát ha egész évben utaztok, akkor kikapcsolódni, ilyenkor tudtok-e, vagy nyaralni, elmenni, vagy igazából nektek nem biztos, hogy ez olyan nagy újdonság, bár gondolom, hogy minden zarándoklatnak van valami kincse, de egy utazás szervező hogyan nyaral?
1: Jó reggelt, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Hát sokszor a idegenvezető kollégáktól szoktam hallani, mondjuk az olaszos idegenvezető kollega, aki hétről hétre Olaszországban van, és akkor beszélünk telefonon, mondja, hogy na most akkor elmegyek egy kis Szabira, és hát mondom, merre mész, hova mész? Hát Olaszországba. Tehát előfordul ilyen is. Én azért szeretek néha csak úgy pár napot csöndben, nyugton otthon lenni, tehát akár az is kikapcsolódást és feltöltődést tud adni a sok jövésmenés között, de inkább a téli időszak az, amikor úgymond kevesebb munka van, vagy egyáltalán mondjuk az január-februárban nem sok zarándokcsoportunk szokott lenni, és akkor úgy nincs is ez az állandó készültség, mert nyilván ha csoport van úton, akkor azért nem némítja le a telefonját az ember, bárhol is van, hiszen ha bármi probléma közbe jön, akkor tudjak segíteni az adott helyzeten, tehát inkább a téli időszak az, amikor egy picit úgy, akár hosszabb időre is el tudunk menni, és kicsit kikapcsolni.
0: Akkor ezek szerint ti nem nyaraltok, hanem tereltek, mint a medvék, hogy igazából akkor tudtok lélegzethez jutni. Tegnap este azon gondolkodtam, hogy igazából, ha megnézzük a Bibliát, akkor ki volt az első utazás szervező, mondjuk az Ószövetségben, és hát gondolkodtam, és hát azt arra jutottam, hogy legelőször a Jóisten volt az első utazás szervező, Ószövetségben is, Újszövetségben is, hiszen ő az, aki mondjuk a Teremtés könyvének a 12. fejezetében azt mondja Ábrahámnak, hogy vonulj ki földedről, rokonságot köréből, menj arra a helyre, amit majd mutatok neked, bizony gazdagon megáldalak, sokszorosan megsikasítalak, te magad is áldás leszel, akik áldanak téged, azokat én is megáldom, és a téged átkozókat én is megátkozom, és hogy általad nyer áldást a föld minden népek. Tehát egy utazásra, egy útrakelésre buzdítja, szólítja fel Ábrahámot, talán legelső zarándoklatot a Jóisten, és hát ez egy más földre, tehát a peregrináció az ugye idegen földön való áthaladást jelent, ugye a zarándoklat latin megfelelője, és valóban ez az állandó útonlevés, ez sajátja nem csak az emberi életnek, hiszen maga az emberi élet is egy zarándoklat, jelképes és valós módon is, és az igazság, hogy talán ha akarjuk, ha nem az, hiszen az életünkön megyünk az életútunkon, aztán valamikor kicsit lefelé is sikerül menni, aztán akkor látjuk, hogy vissza kellene kapaszkodni a csúcsra, tehát ez a, mint a tékozló fiúnál, hogy nagy lentek és nagy fentek, és úton vagyunk, és ez az úton levés, ez egy állandó jellemzője az ember életének, ha tudomásul veszi, ha nem, de azt azért valóban látja az ember, hogy ez az úton levés a Bibliában egy állandó szimbólum, akár Ábrahámnak a útrakelése, vándorlása, engedelmeskedik ennek a belső késztetésnek, ennek a belső szónak, az Isten szavának, és a végén valami újat, valami másat, valami egészen különlegeset kap majd ajándékba az ember és az emberiség. A másik ilyen nagy zarándoklat, ami eszembe jutott, az pedig nem más, mint ez a Teremtés könyve 12. fejezet, a Kivonulás könyve 12. fejezetében is hát van egy ilyen nagy zarándoklat, vagy hát ott kezdődik, amikor meg Mózeshez szól az Úristen, hogy hát akkor vezess ki a népemet egyiptomi rabszolgasságból az ígéret földjére, és hát ott van a kivonulás, a pusztai vándorlás, a szövetségkötés, és hát utána pedig a célba érkezés jó pár évtizeddel később, de szintén ez a mózesi, nem csak az ábrahámi, hanem mózesi zarándoklat is egy olyan szimbóluma igazából az emberi életnek, ahol valóban a rabszolgaságból mozdul ki az ember, ahol valóban nincs más választása, mint hogy útra kell kelni, hiszen másképp hát nagy bajok történnek. És azt gondolom, hogy amikor útra kelünk és zarándokként elindulunk, akkor mi is egyfajta rabszolgaságból akarunk szabadulni. Már nem csak a hétköznapok monotóniájának, meg a hétköznapok szürkességének a rabságából, hiszen egy zarándoklatnak talán nem az első számú funkció az, hogy szórakoztasson és szórakoztató legyen, bár néha talán így is sikerül, hiszen rengeteg gazdagsággal szembesül, szépséggel és gazdagsággal szembesül az ember a világban, de ez a második nagy ószövetségi zarándoklat is valóban egyfajta szabadulást eredményez, vagy hát azért jön végre, és hát akkor még nem is beszéltünk Jézus Krisztusról, a nagy zarándoklatról, aki pedig állandóan úton van. Tehát gyakorlatilag ő az, aki az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan Jézus is, akinek az országa nem ebből a világból való, ugye olvassuk, hallgat az atya szavára, engedelmeskedik neki, és elhagyja azt a mennyei otthonát, ami után megtestesül ebben a világban, és hát végül Jézus is visszatér ebbe a mennyei otthonba, mennyei hazába, de azt gondolom egyébként is jellemezte Jézusnak az életét ez az állandó úton levés, ami hát akarjuk, ha nem, de azért mégiscsak mindig így van az életünkben. Ha valamilyen hát definíciót szeretnénk arra kapni, hogy mi is igazából az zarándoklat, akkor nagyon sokféle dolgot olvashatunk, akár a mesterséges intelligenciától, akár a katolikus lexikonból, akár más szótárakból, de valahol egyik sem teljes. Tehát akármint elolvas az ember, hogy a zarándoklat egy vallási, spirituális, vagy inkább a belső indítatás, utazás, amelynek a során a hívő, a zarándok, az felkeres egy szentnek tartott helyet, nem pusztán ugye fizikai távolság leküzdéséről van szó, hanem a belső elcsendesedés, a vezeklés, a hálaadás, vagy a lelki megújulásnak is eszköze lehet. És hát ez a zarándoklat, azt tudjuk, hogy ez egy kettős út. Tehát egyszerre jelent fizikai utazást, eltávolodást és közeledést, és szent helyhez, és egy belső lelki utat is, önmagunk, vagy hát remélhetőleg a Isten által megálmodott legjobbik önmagunk felé, meg hát leginkább a transzcendens, a természet feletti, az Isten felé. Nem tudom, hogy neked van-e erről élményeid, hogy általában mi az zarándokoknak mi a motivációja arra, hogy útra keljenek, hogy milyen késztetések, milyen motivációk vannak a háttérben. Ugye lehet ezt nyilván a bűnbánat, vagy a gyógyulás keresése, vagy régebben a fogadalmak teljesítése, de igazából talán ezek a motivációk ma már annyira nem jellemzők, hogy te mit tudsz erről, hogy mi késztet egy embert arra, hogy útra keljen.
1: Abszolút, egyébként megjelennek ezek a hagyományos motivációk is, azt tapasztalom, és hát igazából úgymond van, aki komolyabb kérés vagy cél nélkül kell útra, egyszerűen azért, mert jól esik neki évente egyszer-kétszer egy olyan közösségbe eljutni, egy olyan helyre, ami neki adhat lelki felfrissülést. Ugye itt a definíció kapcsán jutott eszembe, hogy azért is nehéz definiálni, mert nagyon sok múlik a zarándokon is, aki útra kell. Tehát nem egy olyan történetet hallottam zarándoktársaktól, akik nagyon nagy elvárásokkal keltek útra, nagyon komoly kérésekkel, és egy nagyon nagy élményt, lelki élményt vártak az adott zarándokúttól, vagy az adott kegyhelyen való jelenléttől, és utána picit esetleg csalódottan mentek haza, hogy ezt most nem élték át, ezt most nem kapták meg, de ugyanakkor van az ellenpéldára is számos történet, amikor a zarándoktárs azt mesélte, hogy hát igazából ő csak eljött, mert a barátnője hívta, de igazából nem is feltétlenül tudta, hogy most miért, vagy egyáltalán, hogy hova jön, a barátnője mondta, hogy jó lesz, neki jó volt az időpont, hát miért ne, és hát annyit adott neki ez az út, hogy el se tudja mesélni, tehát igazából a zarándokon is sok múlik, és nem feltétlenül csak a hozzáálláson, mert lehet, hogy olyan a zarándoktárs hozzáállása, hogy ő most nagyon-nagyon szeretne valamit megélni, és mégse következik ez be, de ugyanakkor történhet ez abszolút másképp is. És hát a motivációk ugye számos megható szép történettel találkozunk, tehát akár a betegségből való meggyógyulás, akár a párkeresés, tehát ezt már sokszor meséltem, ezt a történetet, tehát hogy van olyan, ismerünk olyan fiatal párt, akik egy viaszakrás úton ismerkedtek meg, és azóta már szép családjuk van, tehát hogy vannak ilyen megható szép történetek is.
0: Igen, meg az embert azért alapvetően sokszor már a keresztény zarándoklatról szó van, motiválja azt, amit ugye Szent Ágoston mond, hogy magadnak teremtettél, Uram, minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. És valóban az istenkeresésnek az útja is lehet nagyon sokszor egy zarándoklat, vagy valami, ami miatt az ember útra kell. De azt hiszem, hogy a legnehezebb része egy zarándoklatnak az általában mindig az, hogy elindulni. Tehát ez mindig a legnehezebb, hogy az ember rávegye magát arra, hogy elinduljon, hogy kimozduljon, hogy elhagyja azt, ami bármennyire is unalmas és szürke, és mondjuk megszokott, és monoton, de azért mégiscsak egy biztonságos dolog, és hát elmenjen, és hát ki tudja, kik lesznek, ki tudja, milyen zarándoktársak lesznek, ki tudja, milyen lesz az atya, én nem tudom, milyen vezetőt kapunk, sok minden lehet, ami lefelé beszél bennünket, de azt gondolom, hogy amit mondtál az előbb, nekem pont az ellenkezője jutott eszembe, hát nyilván, amikor szentföldi zarándoklaton voltunk, akkor hát az ember valóban hát istenfélelemmel, hittel és remegéssel indult el ebbe a távolba, és hát tehát húsvér módon érezhette azt szentföldi zarándoklat kapcsán, hogy hát na, most ez így van, tehát most ott vagyunk, ahol az Isten átvérezte a történelemnek a vásznát, a szövetét, és hát itt volt ez, és Jézusnak a könnyei és a vére is ezekre a kövekre hullott, és hát valahol a jugoszláv képes biblia világából az ember hite kilépett egy nagyon kézzelfogható, nagyon valóságos, nagyon jelenlévő, tehát ez a, ahogy János mondja, hogy egenetok szárx, hogy hússá lett, hogy húsvéré lett az Isten, és ez egy biztos, hogy egy szentföldi zarándoklat, ez egy nagyon-nagyon megrendítő dolog, és akárhányszor is megy az ember, mindig ezzel szembesül, ez fajta szent borzongás is erőt felt rajta, a szónak a legpozitívabb értelmében, vagy amikor nagyon nagy szenteknek, akár Pádolyai Szent Antal, vagy Assisi Szent Ferenc, vagy Pió atya, vagy Szent Miklósnak a sírjához zarándokol el, akkor is onnétől kezdve egészen másképp néz ezeknek az embereknek az életére, tanítására. Kicsit úgy közelebb kerül, nem csak egy a sok közül. És amikor egy Mária kegyhelyekre látogat el az ember, akkor is van egy ilyen találkozás, hogy na itt most mindent el lehet mondani. Itt most nem kell úgymond játszani az agyunkat, itt most mindent el lehet mondani, ami a szívünkben van. A hálát, a köszönetet, az értetlenséget, vagy akár a haragot, vagy a békétlenséget, ami a szívünkben van. És ettől lesz különleges, amit az előbb mondtál, hogy valaki túl sokat vár el, valaki még nem vár el semmit. Én voltam már többször is úgy, hogy nem is tudom, legelőször talán Máriacell. Na, menjünk Máriacell. Na jobb, menjünk Máriacell, ott még nem voltunk, már menjünk. És az Máriacelli zarándoklat is, tényleg egy pár napos zarándoklat, én nem is gondoltam volna, hogy ebbe a nem tudom, 4 napba ennyi minden belefér, és hát szenzációsan jó volt. És nem is gondolta az ember róla, hogy tényleg ennyi egy Máriacelli zarándoklat, bár azt hiszem most is a napokban is, hogy tegnap tért haza egy Máriacelli zarándok csoportotok, akik ugye más helyekre is voltak ugye a környéken, de én azt gondolom, hogy valóban ha vár az ember valamit, ha nem vár semmit, akkor is, azt gondolom, ha odafigyel, oda teszi magát, akkor ez így van. Kicsit ez úgy működik, még Telemko Miklós atya mesélte annak idején, hogy fiatal vagy kispapként, vagy papként, már nem tudom, de szeretett volna ikont ragasztani, és akkor hát a két ikondeszkát össze kellett ragasszon, és akkor elment a boltba, és akkor látta ragasztó, faragasztó, kék, piros, sárga, mindenféle, és hát lekapott egy kéket, és akkor ezt kifizette, és elment, bekent a deszkát, összenyomta, nem ragadt. És hát letett rá súlyokat, akkor sem akart ragadni. Hát akkor bekent a deszka másik oldalát is, ezt is, eleve súlyokat, 20 perc, 1 óra, fél nap, 1 nap, ugyanúgy széjjel jött. És hát nagyon felháborodva visszament a boltba, elmesélése szerint, és mondta, hogy hát olyan ragasztót kapott, ami nem ragaszt. És akkor oda hívták, hogy na hát ezt tessék nézni, itt ez a kék, ez meg a piros. Ezt úgy hívják, hogy két komponensű ragasztó. Ez azért van így külön szedve, mert ha összekevernénk, akkor rögtön megkötne. Ezért csak akkor szabad, és csak annyit szabad összekeverni, amit felhasználunk. És ha a kékből is teszünk hozzá, a pirosból is teszünk hozzá, akkor fog ragadni. Tehát kicsit az arándoklatok is ilyen két komponensű ragasztóként működhetnek. Ugye a Jóisten biztos oda fogja tenni a maga részéről azt, amit oda akar, a nap fog ránk sütni, csak hát ha kormos az ablak, akkor nem fog elérni bennünket, vagy nem feltétlenül. Ami engem nagyon érdekel, itt a te, vagy ti hivatásotokkal kapcsolatban, hogy amikor, hát ugye most is rengeteg zarándoklat volt, van, és lesz a Viaszakrás honlapon is fönt, és hát a bőség zavarával küzdhet az ember bőssége, hogy amikor egy ilyen éves programot összeállítotok, hogy mi az, ami elsősorban a szemetek előtt lebeg, hogy mi az, ami meghatározza most ebből vagy ebből, hány zarándoklat lesz, meg hogy mikor, jó, hát amikor kell menni, azt nagyjából tudja az ember, mondjuk júliusban, nem tudom, Szentföldre, vagy nem tudom, hova nem érdemes, de hogy mik azok a meggondolások, megfontolások, ami alapján egy éves tervet összeállítotok.
1: Hát igazából van egy ilyen alap elgondolás, ami szerint körülbelül ugyanazt a számú zarándoklatot hirdetjük évről évre, tehát ezek a nagy és ismert kegyhelyekre vezetnek, és hát minden évben azért szokott lenni valamilyen évforduló, szentnek ünnepe, stb., amire pedig azért igyekszünk plusz zarándoklatokat is szervezni. Ugye tavaly szent év volt, tehát azt hiszem ezt itt a Mária Rádióban nem kell részletezzem, hogy Rómában 40 darab zarándoklatot szerveztünk a 2025-ös szent évben. Idén például Szent Ferenc halálának van 800 éves évfordulója, tehát már volt több zarándokcsoportunk járt Szent Ferenc lába nyomán, és például, ami nagyon különleges, hogy október elején lesz egy zarándoklatunk Kerce Asztrik Ferences atya vezetésével Assisibe, amely pont a 800 éves évfordulón lesz ott Assisi-be és Santa Maria dei Angeli-be. Ez egyébként szervezési szempontból is egy picit különlegesebb, hiszen 2 évvel ezelőtt foglaltam le a szállást, hogy ezen a nagy évfordulón, amikor ugye világ minden tájáról rengeteg zarándok érkezik majd Assisi-be, azért legyen egy busznyi zarándoknak szálláshelyünk, és hát jövőre például ugye a fatimai jelenéseknek lesz 110 éves évfordulója, tehát hogy a jövő évben pedig Fatima majd egy kicsit kiemeltebb hangsúlyt fog kapni.
0: És néztem a honlapotokon, hogy azért most már rengeteg különlegesség is van, amelyek nagyon-nagyon szép zarándoklatok, akár a Baltikumba, akár Guadalupe, akár nem is tudom, most franciaországi szentekkel, azt hiszem, hogy Martos Levente Balázs atyával, vagy...
1: Balázs atyával a Baltikumban voltunk, és Fábri Kornél püspök atyával megyünk majd francia szentek nyomában, igen.
0: Hogy ezeket ti találjátok ki, vagy az atyák fogalmaznak meg kéréseket, hogy jó lenne elmenni ezeket is megismerni, hogy ezek hogy szoktak jönni, ezek a új és különleges zarándoklatok.
1: Hát igazából is, tehát hogy azért nyilván van sok saját gondolat. Én például, mikor elkezdtem a Via Sacra zarándokutazási irodát, akkor 2 nagy vágyam volt, hogy Írországba eljutni, illetve a világ legnagyobb Mária kegyhelyére, Guadalupe-ba eljutni. Hála Istennek volt lehetőségem mind a 2 zarándokutat végigjárni. Tehát egyrészt vannak saját gondolatok, saját ötletek. Nyilván szoktak az atyák is akár ötletet adni, és hát nagyon-nagyon sok visszajelzést kapunk az zarándoktársaktól is, tehát hogy minden zarándokút végén van egy ilyen kis értékelő, véleménykérő lap, amire föl lehet írni, hogy hová indulnának útra szívesen az zarándoktársak, és akkor oda szokott jönni számos ötlet, és hát nagyon sokat már nem csak megfontoltunk, hanem meg is valósítottunk, és igen, azért minden évben figyelünk arra, hogy ne csak a nagy, ismert és szeretett zarándok helyekre járjunk, hanem minden évben legyen azért néhány darab különleges programunk is. Ugye például Örményországban voltunk május végén, nem sokára lesz Írországban zarándok csoportunk, tehát hogy csak így pár különlegesebbet említsek, de ugye Guadalupe-ba is most már 2023 óta minden évben megyünk Mexikóba, a világ legnagyobb Mária kegyhelyére, ami szintén egy rendkívül különleges élmény. Nagy utazás, át kell menni a föld másik oldalára, sokat kell repülni, nyilván egy drága út, de azt hiszem, hogy aki megteheti, az nem bánja meg, hogyha egyszer elindul egy mexikói zarándok körútra.
0: És ez a baltikumi gondolat, ez honnét jött? Az atyák kérték, vagy a zarándok testvérek, vagy?
1: Ott igazából a Kuzmányi Istvántól jött a gondolat. Szerintem ő csak kell bemutassam a Mária Rádió hallgatóinak. Ő ugye élt a Baltikumban sok éven át. Úti könyvet is írt a Baltikumról. És akkor így évről évre egyszer vagy kétszer visszatér és visz csoportot a Baltikumba. Úgyhogy igazából tőle jött ez a gondolat, és azóta is, tehát mióta mi a Baltikumba járunk, azóta Istvánnal járunk, aki tényleg nagyon-nagyon jól ismeri azt a régiót. És hát nem is gondolnánk, hogy mennyi érték van ott, tehát hogy voltam ott 2 éve, ha jól emlékszem, és gyönyörű szép út volt.
0: Hát azt gondolom, de biztos, hogy minden, azt szoktam mondani, hogy minden, ezzel nyugtatom magam legalábbis, hogy minden prédikációból, még egy rossz prédikációból, gyenge prédikációból is egy mondatot haza lehet vinni. És zarándoklattal is így van az ember, hogy persze mennyire indisponált az ember, mennyire tud figyelni, mennyire van szétesve, vagy mennyire koncentrált, sok mindentől függ, hogy mennyit tud hazavinni abból, amit kap. Nyilván rengeteg mindent kapunk általában, tehát akár a helyektől, akár az idegenvezetőktől, bármi mástól is, hát ez a szenzációs itt pont a munkatársadnak, Andinak is mondtam múltkor, hogy ez azért egy nagyon jó dolog, hogy ha megyünk valahol, és ahogy közeledtünk, mondjuk legutóbb Medjugorjéba, hogy mindenről, tehát az ország, a történelméről, a politikáról, a botanikáról, az étkezésről, gasztronómia, a hagyományokról, és akkor szépen lassan magáról a hitvilágukról, a kegyhelyről, a történetéről, stb. Tehát így messziről megyünk befelé, és hát rengeteg dolog, érdekes dologot hall az ember, de mindig a végén az is lényeges, hogy mi az, ami egy dolog, ami szíven ütötte. És ugye most én is felejtkeztem róla, legutóbb, amikor voltunk júniusban Medjugorjéba, akkor ugye elmentünk, és ja, persze, igen, Medjugorje, és próbált az ember visszaemlékezni, és hogy igen, de az zarándoklatok, most volt ugye a ferences atyáknak a zarándoklata, ilyen 10 kilométer körülbelül zarándoklatól végig mondtuk az imádságot, mondtuk a rózsafűzért, és hát különböző nyelveken, és ez is egy szép út volt, aztán maga a Jelenések hegyére való fölmenetel, hát én megmondom őszintén, én nem tudom, 2-3 év voltunk legelőször veletek, most elmentünk, én könnyebbre emlékeztem, tehát itt a Jelenések hegye az egy kicsit, fizikailag egy kicsit könnyebb kihívás volt, és elcsodálkoztam magamat, tehát a cipőválasztása volt jó, mert szandában mentem föl, ami nagyon nagy ostobaság volt a részemről, de hogy én könnyebbről, hát ahogy öregszik az ember, nyilván egyre inkább megviseli, de az, hogy tehát 60-70 vagy több éves emberek, idős emberek, tehát nekem nagyon kellett egyensúlyozni, hogy könyv a kezedben, meg nem tudom, mikrofon vagy valami, és akkor el ne es, mert akkor nem tudsz mivel kapaszkodni, és 60-as, 70-es, megkocskáztam, 80-as éveikben járó emberek mennek fölfelé, és ott rettegtem, hogy meg ne csúszott, senki nem esett el. Idős emberek, olyan emberek, akiknek a sima, egyenes talajon való hát járás is tartogat kihívásokat, és maga ez egy csoda, hogy tényleg itt a Jelenések hegyén is éles hegyes kövek között, hát az nem olyan nagy magasságok, hát a Krizsevác az nyilván nagyobb kihívás, mert ott sziklák vannak, nem pedig kövek, de ott is mentek az emberek, és hát nagyon sok a mezitláb, és jó ezt látni. Szóval én pont azért nem tudom Rómát se megunni, vagy hát Olaszország, de főleg az ember Rómát se, mert hogy hát itt hol vagyunk a világunkban, látjuk azt, hogy kereszténységnek nem tudom én 10-12% az, ami talán az átlagnál kicsit többet tesz azért, hogy keresse az Istennek a kinyújtott kezét. Templomba járók száma az nem tudom, milyen 4-5% körül lehet, nem tudom, csak tippelek. És akkor, hogy hát meg, főleg, ha görögkatolikus vagy, meg szórványban élsz, akkor kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem tudom én, nem erős a hangunk, nem figyel senki a szavunkra, nem tudom, tehát lehetnek ilyen kisebbségi komplexusos dolgaid, és elmész Rómába, és ott ráteszed a kezed az egyháznak az ütőerére, és akkor érzed, hogy na, hát ez igen, és bemész ebbe a bazilikákba, és akkor csodálatos, hogy tudtak ilyet emberek modern technika nélkül mellesleg létrehozni, és úgy van az ember egy kicsit, hogy megveregeti a vállát, hogy na, hát ez igen, ügyesek vagyunk, mint mikor a kisegér két elefánttal megy végig, szalad végig a hídon, és akkor fölnéz rájuk, hogy na, dübörgünk. Szóval, hogy megerősítő az ember számára. Nagyon sokszor mondjuk akár elkövettük azt a hibát, már én magam, hogy például amikor Mária Pócsi zarándoklatra mentünk, akkor általában próbáltuk kerülni a tömeget. Tehát tudnivaló az, hogy augusztus 15-én Nagyboldogasszony búcsújára, vagy szeptember elején a kisasszonynapi búcsúra sokan mennek. Ott több ezer, 10 000 zarándok ott van Mária Pócson, és akkor sorbe kell állni a gyónáshoz, sorbe kell állni az értetkőzéshez, áldozáshoz is ugye úgy kell odafurakodni, hogy hát jobb az, ha mi elmegyünk áprilisba, vagy ilyen semleges időbe, és akkor ott nincs tömeg, rögtön mehetünk, annyi időt törtünk a kegyképnél, amit akarunk, gyónás is sokkal hamarabb, rövidebb úton van, de nincs meg az a tömegélmény, ami az embernek talán kell ahhoz, hogy... És talán a múltévi, szentévi római zarándoklat is ezért volt jó, akkor is, hogyha talán járt némi kellemetlenséggel, ami egyébként egy zarándoklatba valószínűleg belefér, hogy megerősíti az embert abban, hogy na hát meg vagyunk, itt vagyunk, működik a Jóisten. És hát ezeken az zarándoklatokon hall az ember olyan, hát nem csak statisztikákat, mert azok annyira nem fontosak, olyan meglátásokat, hogy igen, igen, itt a északi féltekén, a földnek az észak, mert eddig mindig keletben, nyugatba gondolkodott a világ és az ember, és most az van, hogy az északi féltekén, hát egy kicsit ugye kereszténység, kicsit hanyatlóban, vagy gyengülőben, vagy valami történik vele, de a déli félteke a földnek, az meg így jön fölfelé, és akármennyire is sokat siránkozunk, hogy milyenek a templomai, stb. Megrendítő volt, nem is tudom, ki mesélt róla, talán éppen itt a Mária Rádióban, hogy Bőjte Csabatja, nem tudom, hogy ki voltak Afrikába, és akkor egy hatalmas nagy sátor, hát az volt a templom, egy hatalmas nagy ilyen oszlopokon, szölöpökön lévő sátor, amiben 1500 ember befért. És mondták, hogy ez a szomszéd falvakból, valaki 10-15-20 kilométerről jön, ez vasárnap, hát nyilván ott egész nap, vagy egész délelőtt van imádság, vagy misa, vagy istentisztelet, tehát nem lehet onnan elkésni, mert ez vasárnap ez az 1500 fős sátor, ez megtelik. És amikor nagy ünnep van, húsvét vagy karácsony, akkor meg az oltárt áteszik középre, és az oldalfalát felhajtják a sátornak, és ha felhajtották, akkor mint a stadionban ilyen ülőhelyek vannak a földbe kifaragva. És mondták, hogy így már nem csak 1500, és 15 000 ember is elfér. És hogy amikor nagy ünnep van, nagy hét vagy húsvét, akkor bizony ott is megtelik, és az embernek, vagy akár Koreából lát az ember, Dél-Koreából ilyen, nyilván ott inkább most a pünkösdi lelkületű, hát úgymond keresztény felekezetek jönnek fölfele, de stadionokat töltenek meg azzal, hogy hát jelen vannak.
1: Egyébként, bocsánat, hogy közbevágod, de szerintem a tömegtől se kell félni egyébként. Tehát, hogy a tömeg is adhat egyrészt, meg ahogy mondod is, kaptunk mi is sokszor ilyen visszajelzést, akár egy lurdi, akár egy fatimai zarándokút során, hogy milyen jó volt, hogy az esti gyertyás körmeneten jobbra mellettem egy amerikai házaspár, balra mellettem egy indiai család, és ugyanezt az Ave Mariát énekeltük, és milyen jó volt megtapasztalni a világegyházat. És ahogy mondod, hogy meg lehet azt tapasztalni, amikor tényleg akár Lourdesba egy sima hétköznap este, mondjuk 5-10 000 ember vonul az esti gyertyás körmeneten, hogy azért van erő a katolikus egyházban. Lehet, hogy nem most épp itt Európában vagyunk a legerősebbek, de hogy sokan vagyunk és erősek vagyunk. Vagy a másik, amit még mondani szoktam, például a Szentföldi zarándoktársaknak, amikor éppen tudunk a Szentföldre zarándokolni, mert a politikai helyzet ezt lehetővé teszi, hogy odaérünk a Szent Sír Bazilikához, és ugye eleve Jeruzsálem óvárosa egy szűk, sikátoros, zsúfolt, bazársoros, nyüzsgő helyszín, és akkor odaérünk a Szent Sír Bazilikához, ahol annyi ember van, hogy sokszor a bazilika előtti térhez alig férünk oda, nemhogy még a bazilikába bemenni, és akkor az egy picit csalódás szokott úgy hirtelen lenni a zarándoktársaknak, hogy hát akkor hogy lesz ez, hogy jutunk be a Szent Sírba, és akkor szoktam nekik mondani, hogy tehát fordítsuk meg. Tehát, hogy milyen szomorú lenne az, hogyha idejövünk Magyarországról 30-40 zarándok, a Szent Sír Bazilikához, a Szent Sírhoz, a feltámadás helyszínére, és teljesen üres lenne, mert senkit nem érdekelne, hogy Jézus Krisztus itt támad, fölértünk. Hogy ez, fordítsuk meg, és nézzük úgy, hogy ez milyen jó, hogy a világ sok pontjáról ennyi zarándok itt van, és ennyi embert érdekel az örömhír. És akkor nyilván szoktunk picit trükközni, felkelünk hajnalba reggeli előtt, és akkor megyünk a Szent Sír Bazilikába nyitásra, amikor azért viszonylag kevesen vannak, akkor is vannak nyilván, de azért kevesebben, mint mondjuk délután 2-kor, és akkor azért általában beszoktunk tudni jutni a Szent Sírba. és utána megyünk vissza a szállodába, reggelizünk, és akkor kezdjük a napi programot, és akkor egy ilyen hajnali zarándoklattal azért be lehet általában jutni a Szent Sírba is.
0: Ja, hát legutóbb, Szent Sírnál mindig az az érdekes számoló, hogy ott mindig van valami kísértés, tehát mindig van valamivel a gonosz lélek meg akarja az embert zökkenteni, vagy ki lökni a lelki egyensúlyából. Legutóbb, amikor voltunk Szentföldön, vagy hát amikor veletek voltunk Szentföldön, akkor nagyon jól jártunk, mert úgy volt, hogy pénteken reggel fogunk majd menni hajnalba korán, de csütörtök, de utána este próbáljuk meg, hát ha nem is bementünk, és hát oda mentünk egész a sírhoz, és csak körbe kellett, annyit kellett várni, hogy körbe a kis Szent Sír kápolnám. És akkor, hát ez szenzációs, hát ilyen még sose volt, és hát nem kellett a 300-600 méter hosszú sorba beállni. És akkor mentünk, és persze ott is jöttek, aztán bement elénk egy bittam francia csoport, akkor hát, na, mindegy, jó, hát ilyenek, akkor bement elénk egy ukrán csoport, akkor már meg, akkor már a társaságnak egy kicsit a lelki békéje felzakkant, és akkor mondtuk, hogy nyugalom, ez egy ilyen, most mi ezzel ne foglalkozzunk. Aztán, szóval érezhető volt, hogy most megtorpantunk egy fél órával, nem tudom, többet kellett sorba állni, vagy ott lenni, de azért mégis megvolt, és hát érintettük, és tényleg csak egy miatyánknyi, vagy annyi se idő van, hogy a Szent Sírnál az ember leboruljon, megcsókolja azt a követ, vagy az arcát odaérintse, vagy homlokát, és de azért mégiscsak egy nagyon, hát megrendítő élmény, akár tényleg Rómában lenni, és én azóta is most már figyelmeztetem magam, hogy persze meg lehet ez sokkal kényelmesebben is, meg olcsóbban is, meg nagyobb komforttal úszni ezt a akár Mária Pócsi zarándoklatot, de az, amikor ott van és a tömeg, és akkor 8-10 ezer ember énekli a Mária énekeket, vagy akár a Szent Liturgiát, hogy az azért kell, az azért hiányzik, hogy mert úgy most nekünk legutóbb nem... Most vasárnap az evangéliumban az a rész volt, hogy Jézus a vízen jár, és ugye Péter is, Uram, ha te vagy, akkor add, hogy hozzám jöjjön, és akkor amíg Jézusra figyel, addig nincsen baj. De milyen is valami elterelő a figyelmét, vagy megírjad a széltől, akkor elbizonytalanodik, és akkor elkezd süllyedni. És akkor Uram, ments meg, és egy-egy zarándoklat mindig egy ilyen felkiáltás, hogy Uram, ments meg. És mi is így vagyunk, hogy hát a környezetünkben 10-18-20 helyről is jöhet olyan impulzus, ami azt mondja, hogy hát a vallás, a kereszténység, az egyház az nem jó, az ilyen, az olyan, az amolyan, meg úgy sincsenek sokan, meg úgyse, és akkor van, hogy az ember nem kétségbe esik, de elbizonytalanodik, mint Péter. És ezért van szükségünk ezekre a tömegélményekre is. Hát engem megdöbbentett, talán már zarándoklatok alkalmával is elmondtam egyszer-kétszer, hogy volt egy amerikai felmérés, hogy mi az, amitől szebb lenne a világ. Tehát, hogy az embereknek megkérdezték, hogy mi az, ami ha megváltozna, akkor sokkal szebb lenne a világ. És ugye harmadik helyen nem tudom hány ezer vagy hány tízezer ember válaszolt, és hát rangsorolták a válaszokat, és a harmadik helyen pedig ott volt az, hogy hát ha nem lennének háborúk. Persze, igen, az ember aláírja, ha nem lennének háborúk, sokkal jobb hely lenne ez a világ. Aztán itt a második helyen, hogy a környezetszennyezés, hogy valóban, hogyha a teremtett világra vigyáznánk, akkor az sokkal jobb lenne, és megdöbbentő volt az, hogy első helyen az volt, hogy hát a vallások megszűnnének. Tehát az lenne a legjobb, hogyha a vallások megszűnnének, mert hát miattuk vannak a háborúk, meg a... szóval... Nem tudom, szóval nagyon elborzadtam, hogy tudjátok, miről beszéltek? Tehát, hogy ha ebből az egész világtörténelemből kivennénk azt az egyetlen személyt, hogy Jézus Krisztus, hogy mi maradna? A fehérre meszelt falak, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és akkor a többiről még nem beszéltünk, tehát a tudományról, a kultúráról, a művészetről, a szociális vívmányokról, stb. Tehát 100 és 100 dolog. Ugye az első kórházat, ugye Nagyszent Bazil, a mai értelembe vett kórházat, ugye Nagyszent Bazil alapította, vagy találta ki, vagy tartotta fent, és később, hogy Árpádházi Szent Piroska is hasonlót működtetett, és sok tehát Pió atyáról nem is beszélünk, ugye minap voltunk ott a Nagy Szegények Kórházánál, meg ezer meg egy dolog. Na, szóval, és akkor az ember ilyen alkalmakkor meg tud erősödni az, hogy itt vagyunk, igen, és ennyi csodálatos dolog, és ez mind azért van, mert. És ez biztos, hogy jó. Téged mi tud megerősíteni abból? Mert gondolom, ez egy nagyon szép hivatás, amit ti csináltok, tehát ez az embereknek az Istenhez vezető útját egyengetni, meg hát nagyon sok munkával jár, aztán vagy kaptok érte köszönetet, vagy nem, azt én nem tudom, tehát én mindig meg szoktam köszönni, de hogy biztos vannak esetleg rossz élmények is, vagy hálátlanságok, de ti mondjuk mivel tudjátok magatokat hát erősíteni, hogy na hát ez van értelme, ez jó dolog, ez Istennek tetsző dolog, ezt a fárasztó is, de érdemes csinálni.
1: Engem nagyon motivál, és nagyon sokat ad az zarándoktársak visszajelzése. Tehát ugye, ahogy említettem, a zarándoklatok végén van egy ilyen kis értékelő véleménykérő lap, ahol lehetőség van egyrészt észrevételeket, javaslatokat megfogalmazni, másrészt élményeket is pár mondatba leírni, és én ezeket minden egyes út után, minden egyes csoport után átolvasom, és ezek a pár mondatok nekem nagyon-nagyon sokat adnak. Ugye az elmúlt pár évben, így a világjárvány óta, én inkább itthon vagyok, tehát irodai munkát végzek. Azért a járvány előtt viszonylag még sokat voltam úton én is. Most is azért szoktam nyilván évente többször is útra kelni, de főleg irodai munkát csinálok, ami nyilván azért monoton és egyhangú, és akár ismétlődő egy idő után. És ezek a visszajelzések, ezek a pár mondatok, hogy mit adott nekik ez a zarándokút, ez engem nagyon-nagyon motivál, vagy akár ha megírják e-mailben a zarándoktársak, vagy telefonon elmondják mondjuk a kolléganőimnek, akik utána pár mondatban megírják nekem, hogy ki és miről számolt be, ezek tényleg nagyon motiválóak, hiszen érezzük azt, hogy egy eszköz vagyunk, de egy fontos és egy jó eszköz.

0: Hírpercek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vörös Kereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban. A nagyszabású esemény 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát, írja a Győri Egyházmegye. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei rendezvény különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, ők jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Augusztus 7-én 16 órától a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zicsi Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk egy, a keleti egyházban népszerű szentre, Szent Pantelejmonra emlékezik. Nem ismeretlen a magyar nép számára, tisztelete Magyarországon is elterjedt. Gondoljunk csak a korábbi Dunapentele nevű településünkre, mely a szentünk tisztelete miatt kapta ezt a nevet. Ezt a nevet egyébként 1951-ig viselte a ma Dunaújvárosként ismert település. Szent Pantelejmon 284-ben született Nikomédiában. Apja pogány, anyja keresztény volt. Anyja ugyan megkezdte a keresztény életbe való bevezetését, de az anya korai halála miatt a további nevelés az apjára maradt, aki teljesen pogány nevelésben részesítette. A jó képességű ifjú szülővárosában tanulta az orvoslás tudományát, és fiatalkora ellenére egyre nagyobb híretet szerte téren. Hamarosan Maximián császár orvosa lett. A sikeres és jövedelmező pálya nyitva állt előtte, ám az ifjú egy alkalommal találkozott egy keresztény pappal, aki Krisztusról kezdett beszélni neki. Ezek a találkozások egyre sűrűsödtek, míg nem megkeresztelkedett. Keresztényként még nagyobb odaadással gyógyította már nem csupán betegeinek testét, de lelkét is. Noha a korabeli orvosok gyógyításaikért tekintélyes összegeket kértek, Pantelejmon nem tagadta meg segítségét a szegényektől sem. Pogány orvostársai népszerűségét látva följelentették, keresztény volt amiatt. Császár először szép szóval, később kínzásokkal próbálta őt Krisztus megtagadására bírni, de Pantelejmon mindvégig hűséges maradt keresztény hitéhez. Végül 305-ben, 21 évesen, ezen a napon, július 27-én fejezték le. A hagyomány szerint a kivégzés egy kiszáradt olajfa tövében történt, ami a lefejezés pillanatában hirtelen kizöldült és azonnal termést hozott. Holnap, kedden Szent Péter apostol tanítványára, Szent Prokhorra és társaira emlékezünk. Mindannyian a jeruzsálemi keresztények szolgálatára rendelt 7 diakónus közé tartoztak. Vértanúként fejezték be földi életüket. Szerdán Szent Kálinyik vértanúra emlékezik egyházunk, Kilikiából származott, keresztény családban nőtt föl. Ifjúként úgy döntött, hogy a krisztusi hit terjesztésében fog munkálkodni, városról városra járt, az evangéliumot hirdetve. Ankirában elfogták és a helytartó elé állították, aki megkínoztatta, majd Gangrába szállítatta, s ott kemencében megégettette. Csütörtökön Szent Szilás apostolra és társaira emlékezünk. A 70 apostol egyike volt. Szilást az apostoli zsinat után a zsinati határozattal Antiókiába küldték. Szent Pálnak volt utitársa, majd fogolytársa. Korintusban volt püspök, ott is halt meg. Pénteken Eudokim szent életű atyára emlékezünk. Eudokim Kappadókiából származott, istenfélő szülőktől. A 9. században Teofil bizánci császár idején volt hadvezér. Mint igazi keresztény, a hadseregben is vallásos életet élt. Igyekezett Isten parancsait megtartani. Az erényes életre törekedett, és szerette olvasni a szent könyveket. Bőjtel és imádsággal élte életét. Segített a szegényeken, ahol csak tudott. Fogadalmat tett arra, hogy tisztán megőrzi magát életében. Szép és tiszta élet után békében hunyt el, 33 éves korában. Életében és halála után erekéi által sok csodát tett. Szombaton a Szent Kereszt körül hordozására emlékezik egyházunk. A 9. századi Konstantinápolyban gyakoriak voltak a járványok, különösen a nyár vége felé. Ezért ettől a naptól az Istenszülő elszenderésének az ünnepének előestéig, azaz augusztus 1-től 14-ig Krisztus Urunk keresztjének császárváros templomában lévő darabját körmenetben végig hordozták a város utcáin. Könyörögve az Úristenhez, szabadítsa meg a városban élőket minden bajtól és betegségtől. Ehhez a naphoz egy másik fontos esemény is kapcsolódik. Szombaton kezdődik egyházunkban a nagy boldogasszony ünnepét megelőző böjti időszak is. Vasárnap Szent István első vértanú ereklyéjének Konstantinápolyba való átvitelére emlékezünk. Az 5. században találták meg csontjait Jeruzsálemben, s ezen a napon szállították át a császárvárosba. Végezetül a csütörtökön ünnepelt szent apostoloknak, Szilásnak, Szilvánosznak, Kresszensznek, Epainétosznak és Andronikosznak az előesti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A szent lélek sugaraitól megvilágosultatok, végtelenül bölcsek, bejártátok az egész világot, és a híveket megvilágosítottátok. Eloszlattátok a tudatlanság mélységes sötétségét, mint az ige apostolai. Ma ezért örömmel ünnepeljük a ti szent és ragyogó emléketeket, és megszentelést nyerünk.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. Ma este ismét filmklubot szervez a pécsi görög katolikus parókia. Ezúttal a Romzsa Tódor vértanú halált halt kárpátaljai püspök életéről készült filmet tekintik meg az érdeklődők. Helyszín: Xaveri Szent Ferenc Közösségi Ház, Pécs, Alajos utca 2/2. Dr. Cselényi Zsolt tart előadást holnap, július 28-án, a Gödöllői Szentkereszt görög katolikus templom közösségi termében. Az előadás témája: Jézus további tanúi, az Oviédói Szudárium és a Manopellói Kendő. Az előadás várható időtartama 1 óra. A szervezők kérik, hogy részvételi szándékukat jelezzék a godollói.gorokkat@gmail.com címen. Felvételt hirdetnek görög katolikus szakkollégiumaink és diákotthonaink. A debreceni Szent Miklós görög katolikus roma szakkollégium július 30-ig, a miskolci görög katolikus roma szakkollégium augusztus 3-ig, a miskolci görög katolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon Romzsa Tódor görög katolikus szakkollégiuma szintén augusztus 3-ig, a nyíregyházi Szent Zsófia kollégium pedig augusztus 15-ig várja a diákok jelentkezését. További részleteket a nevezett intézmények és az egyházmegyék honlapján találnak. Szociális vezetőképzés indul 2026. szeptemberében a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán. A képzésre egy jelentkezési lap kitöltésével lehet leadni a jelentkezést, amelyet megtalálnak a Szent Atanász főiskola honlapján. Jelentkezési határidő július 31. Pénzügyi számviteli ügyintéző és turisztikai szervező képzésre várja a jelentkezőket a budapesti Szent Anna görög katolikus gimnázium és technikum. Mindkét képzés ingyenes, időtartamuk 1 év. Részletek a szentanna-gk.hu honlapon. A hajdúböszörményi görög katolikus egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt az augusztusban rendezendő ikonfestő táborába. A tábort Zolcsák Miklós görög katolikus ikonfestő atya vezeti. Kezdők és az ikonfestésben már tapasztalt személyek egyaránt jelentkezhetnek. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak. Időpont 2026. augusztus 24-27. Helyszín: Hajdúböszörmény, Mamre szálló. Jelentkezni Sőrésnél Molnár Máriánál lehet a 0620 230 96 14-es telefonszámon. Továbbra is tart a Szent Damján tábor és kör idei adománygyűjtése. A Szent Damján tábort görög katolikus papnövendékek szervezik, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok számára. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá. A felhívást megtalálják a Szent Damján tábor és kör Facebook oldalán és az adjukössze.hu honlapon. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István görög katolikus gyermekvédelmi központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. A Görög Katolikus Múzeum a tanév során rendszeresen szervezett tematikus foglalkozásokat, kiállításokat és zenei programokat, de az intézmény nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az érdeklődők a zseblámpás árnyékkeresés, a pixelhunt, az alkotókuckó és a szabaduló szoba közül választhatnak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni az iroda@görögkatolikusmuzeum.hu e-mail címen lehet. Templombúcsút ünnepel augusztus 9-én a balkányi görögkatolikus parókia. Az ünnepen Ábel püspök atya megszenteli a felújított templom külső falazatát, valamint a Szent Miklós udvara házi segítségnyújtás teljesen felújított épületét. Augusztus 10 és 15 között ismét ifjúsági gyalogos zarándoklat. A zarándokok augusztus 10-én Tiszaújvárosból indulnak Máriapócs felé, Tiszadob, Tiszavasvári, Nyíregyháza és Nagykálló érintésével. A zarándoklat részvételi díja 8000 forint, amelyet indulás előtt a helyszínen készpénzben lehet kifizetni. Az összeg tartalmazza a regisztrációs csomag, a napi háromszori étkezés és a szállás költségeit. Regisztrálni az ifjusági-gyalogos-zarándoklat.hu honlapon lehet. Augusztus 25 és 28 között Jézus ima lelki gyakorlatot szerveznek Irotán. A szervezők szeretettel várnak minden olyan érdeklődőt, aki szeretne mélyebben megismerkedni ezzel az imádságos hagyománnyal, vagy meglévő lelki gyakorlatát szeretné megerősíteni egy támogató közösségben. A helyszín, Irota, a Csereháti Zsákfalu igazán alkalmas a csendes elmélyülésre. Az eseményre a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Érdeklődni és jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen és a 0630 515 1368-as telefonszámon lehet. A lelki gyakorlat összköltsége 30.000 forint. A részletes programról és a tudnivalókról a megadott elérhetőségeken nyújtanak bővebb tájékoztatást. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Visszatérve az utolsó 10 percre ide a mikrofon elé, az elmúlt 50 percben a nyárról, a nyaralásról, a kirándulásokról és a zarándoklatokról beszélgettünk, és hát nagyjából arra jutottunk, hogy nyilván nagyon szép és nagyon jó egy kirándulás, nagyon építő tud lenni egy nyaralás, amikor a családok együtt vannak, családtagok együtt vannak, akár csak a nagyszülőknél, mondjuk faluhelyen vagy városban, akár a világnak valamelyik Jóisten által teremtett csodáját szemléli meg az ember. Biztos, hogy másként kezd el élni az ember a nyár folyamán, mint ahogy általában az év többi részében él. És én azt gondolom, hogy az emberi életnek, meg a megtérésünknek egy része az, hogy vannak olyan alkalmak, ünnepek, szentjónások, amikor nyilván az ember azt hát mondja magának, hogy na hát volt, ami volt, történt, ami történt, de ezután másként lesz. És az ember újra és újra megpróbál másként élni, és visszakapaszkodni az Istennek a hegyére, és hát ezen a hegyen mindig közelebb lenni a jó Istenhez. Nagyon érdekesek ezek, főleg a zsoltárokat megnézzük, hogy akár a völgy, akár a hegy, mindig egy valamilyen szimbólum az Istenhez való közelség, vagy az Istenhez való távolságnak a lemérője, és az Isten jelenések is általában mindig vagy a pusztában, vagy a hegyen történnek meg. És hát ezért is van, hogy a kereszténységnek egy jó része, sokszor megelégelve a testpecséget, megelégelve azt, hogy megelégszik azzal, amit el tud érni az Isten keresés kapcsán, de valahol mindig érzi az ember, amit Szent Ágoston mond, hogy magadnak teremtettél, Uram, minket, és nyugtalan mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. És hát ez a szent nyugtalanság az, ami sokszor az embert útra kélésre ösztönzi. És akár az Ószövetséget nézzük, hogy az Isten népe állandóan úton van az Isten felé, Kánaán felé, vagy ahogy a Teremtés könyve 12. fejezetében olvassuk, Ábrahámnak adott felszólításként, ugye Ábrahám talán az első nagy zarándok, aztán a kivonulás könyve 12. fejezetétől kezdve pedig a Mózessel való vándorlás, zarándoklat az, ami meghatározza ennek a népnek a történetét, és hát a átvitt értelemben, az egész Ószövetségben az emberiség, de főleg ugye a választott nép az úton van, hogy találkozzon a Messiással, hogy eljöjjön a Krisztus, és hát ez nagyon egy várakozással tölti el az Isten népét, attól függetlenül, hogy vagy fölismerik, vagy nem ismerik föl az Isten fiát ezekben a találkozásokban, de maga Jézus is állandóan úton van azért, hogy hát mindenhova elérjen, mindenkit megtaláljon, mindenkit megkeressen, és hát mi is a földi zarándok útunkon remélhetőleg a mennyország, az Isten országa felé zarándoklunk, és ebben nagy segítség nekünk az egyház, hiszen nem mindig kell gyalog mennünk, hanem az egyházat, ha egy hajóra hasonlítom, akkor azt lehetne mondani, hogy az egyház az a hajó, ami hát igazából az élet tengerén, az üdvösség révpartja, az üdvösség kikötője felé viszi az embert, és hát ebben a szolgálatban nagy segítség, hogyha vannak segítőink, vannak olyan munkatársaink, vagy kollégáink, barátaink, akik segítenek ebben, hogy valóban az ember minél újra és újra közelebb juthasson az üdvösség réppartjához. Én azt gondolom, hogy valahol az életünkben mindig megvan a helye annak, hogy mikor kell az embernek a belső várkastélyába, vagy a szerzetesi szobájába visszavonulni, és imádsággal, szemlélődéssel tölteni az életét, de valahol mindig az egyháznak meg kell keresni majd azokat a módokat, ahogyan a lelki életet, az Isten kerestést érdekessé, izgalmassá tudja tenni. A műsor elején beszélgettünk arról, hogy mennyire átalakult az embernek a vallásossága, hogy nem is feltétlenül mindig feltétlenül rossz irányba, de ehhez a változáshoz valamelyest alkalmazkodva jó segítség az, hogyha tényleg a beszürkülés, a befásulás, a lélek sötét éjszakája elől is az ember egy-egy zarándoklatba úgymond menekül, vagy ott próbálja megkeresni azt, hogy hogyan, milyen módon tudja Jóistennek a kezét megfogni. A zarándoklatok alkalmával, amikor például a viaszakra zarándok irodával megyünk, és buszos zarándoklatok vannak, akkor mindig szoktam mondani a buszsofőröknek, hogy szerintem a világnak a legműveltebb emberei azok a buszsofőrök. Hiszen hát sokféle csoportot visznek, valamikor, mit tudom én, egy orvos professzor csoportot visznek, nem tudom milyen konferenciára, akkor ott is a buszon, a mikrofonban hallangzanak az előadások, és hát lehet az orvostudomány száraz kalácsával mazsolázgatni, és hát sok mindent megtudhat az ember, vagy ha egy zarándoklat van, akkor inkább mondjuk a teológia, vagy a lelkiség, vagy a hagyomány, vagy a spiritualitás, vagy ha másfajta, nem tudom milyen csoportot visz, akkor hát ha akarják, ha nem, ők ezt mindig hallják, ezeket a előadásokat, vagy ezeket a hát gondolatokat. Úgyhogy nagyon sokszor nekem annak idején, ugye én jó magam, ugye papságra adtam a fejemet, és a bátyám pedig buszsofőr volt, és egy ideig, és akkor úgy olvastam egy viccet, hogy hát felkerül a pap és a buszsofőr a Mennyországba, és hát ott először nem a papot engedi be Szentpéterre, hanem először a buszsofőrt, és hát ugye a pap az méltatlankodva megy Szentpéterhez, hogy hát mi az, hogy hát itt van ez a buszsofőr, és akkor én meg pap vagyok, és akkor őt engeditek be hamarabb, és akkor mondja neki Szent Péter, hogy amikor te beszéltél, mindenki aludt. Amikor ő vezetett, mindenki imádkozott. Úgyhogy buszsofőrök mellett is sok mindent lehet tanulni. Ezt csak most azért mondtam el, most a viaszakra zarándok iroda is, ugye van saját buszotok már, ha jól tudom, a napokban, és hát arra alkalmas sofőrök is, azt hiszem te magad is, neked is megvan a jogosítványod a busz kategóriának vezetésére. Úgyhogy azt gondolom, hogy így, hogy már saját embereket is, bár az eddigi buszsofőrök is nagyon jópofa figurák voltak, és hát nagyon sokat beszélgettünk esténként, hogy hát ezek a munkatársak is gondolom fontosak, hiszen megbízhatóan ugye rájuk bízzuk az életünket. Ez is a hitnek egy része, a ráhagyatkozás, hogy valójában tudjunk odahagyatkozni, ráhagyatkozni. Ugye nagyon sokszor a hitet szokták misztifikálni, hogy pedig alapvetően az élet valójához hozzátartozik, hiszen amikor kezdve kisgyerek korunktól, amikor rosszat álmodtunk, és hát az édesanyánk vagy a nagymamánk odajött, hogy ne félj, kisfiam, kislánya, nincs semmi baj, csak rosszat álmodtál, nem létezik az a gonosz farkas, akkor elhittük ezt, hogy ez így van. Hittünk annak, aki mondta, és hát éppen ezért tudtunk visszaaludni. Vagy amikor hát a gyerekeinket elküldtük az iskolába, akkor felültettük a buszra, és rábíztuk a buszsofőr bácsira, hogy vigye el A pontból B pontba, itthonról az iskolába, és akkor ugye bíztunk bennük, hogy hát oda fog figyelni, hogy körültekintően fog vezetni, és mindent megtesz a biztonságért. Ez is egyfajta hitbizalom, ráhagyatkozás. És amikor a tanítónén azt mondta, hogy ez az A betű, ez a B, ez meg a C, azt is elhittük, mert hogy hát miért ne hinnénk el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neked minden munkatársadnak fontos, hogy ebben a hitben járjon, attól függően, hogy most milyen munkatárs és milyen kolléga. Biztos, hogy mindenkinél fontos az, hogy ez a fajta hit, ráhagyatkozás, megbízhatóság, és hogy ez jelen legyen az egész életetekben. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e még valami üzeneted a kedves hallgatók felé ezen az évvel kapcsolatban, és amint hallottuk ebben az évben, akár a Szent Ferenci évfordulóra, akár a hamarosan kezdődő manifestre, ahova várják a fiatalokat Medjugorjébe, akár a görögkatolikus ifjúsági zarándoklatokra, biztatjuk, buzdítjuk, bátorítjuk a kedves testvéreket, főleg a fiatalokat, hiszen ilyen melegbe útra kelni, azért inkább már csak a fiatalok szoktak vagy mernek, mi megvárjuk a kora őszt vagy a késő tavaszt, hogy ezeket a zarándoklatokat hát megvalósítsuk, és kívánom nektek is, a Vilszakrának, meg a munkatársaidnak, hogy ezt az Istennek tetsző hivatást, szolgálatot el tudjátok látni, és hogy nagyon-nagyon sok embert tudjatok még elvinni az Isten országába, vagy legalábbis közelebb az Istenhez, vagy közelebb legalább a saját valódi Isten által megálmodott önmagához. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk innét a Mária Rádió stúdiójából. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: Két védőkorlát minden jó stratégiához. Stephen Graves írása. Általában nem jó dolog, ha valaki hangokat hall a fejében, de én két olyan hangot ismertem meg, amelyekre érdemes figyelni. A tervezés és a stratégiaalkotás során ezeket kell figyelembe vennünk. Az átgondoltságot és az alázatot. Átgondoltság. Az alapgondolat egyszerű. Ne legyünk impulzívak vagy felszínesek, amikor a jövőképünket tervezzük és megvalósítjuk. Ehelyett gondolkodjunk és vegyünk figyelembe minden fontos szempontot. Erre Jézus Krisztus életében is találunk példát. Szolgálatának kezdetén, amikor tanította és felkészítette tanítványait, ezt mondta. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Jézus, amikor egyszerű földműves emberekhez beszélt, egy torony építésének példáját használta. Valószínűleg egy meglévő épület kibővítésére utalva. Arra figyelmeztette hallgatóit, hogy mielőtt jelentős stratégiai lépést tesznek és komoly erőforrásokat mozgatnak meg, mérjék fel a teljes költséget, és ne csak a kezdeti kiadásokat. Ez olyan terület, amellyel sok vezető és menedzser küzd. David Brooks azt írta, hogy az emberek túlzott önbizalommal működő gépek, egy olyan kutatásra hivatkozva, amely szerint az üzleti élet szereplőinek 99%-a túlbecsülte saját sikerének esélyeit. Gyakran mondják, hogy sok üzletember és szakember kiváló sprinter, de gyenge maratonfutó. Eldördül a rajtpisztoly, mi pedig teljes erővel vetjük bele magunkat egy új lehetőségbe. Belépünk egy új piacra, felveszünk egy ígéretes munkatársat, vagy belevágunk egy felvásárlásba. Aztán rájövünk, hogy a stratégiai váltás sokkal kockázatosabb, mint gondoltuk. Nagy lelkesedéssel indulunk, de 100 méter után kifulladunk. Fel kell tennünk magunknak olyan kérdéseket, mint milyen erőforrásokra lesz szükségem ahhoz, hogy ezt a vállalkozást végigvigyem? Milyen akadályokkal találkozhatok? Vajon később elhamarkodott döntésnek fogom tartani ezt? Ki látja más szemszögből ezt a helyzetet, és mit tanulhatok tőle? A jelentős eredményekhez jelentős előkészítés szükséges. Időt kell szánnunk arra, hogy bölcs döntéseket hozzunk. A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak inségbe jut. Alázat. Az alapos tervezésnek szüksége van egy egyensúlyra is. Ne legyünk elbizakodottak a saját terveinkkel kapcsolatban. Ehelyett járjunk alázattal és Isten iránti tisztelettel. Ahogyan Jézus arra tanított, hogy számoljuk ki a költségeket, ugyanúgy emlékeznünk kell arra is, hogy még a véglegesnek tűnő terveink sincsenek kőbevésve. Ezt nagyon világosan látjuk Jakab levelében. A levél vége felé találjuk Jézus számold meg a költségeket tanításának másik oldalát. Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérdés, kérkedés gonosz. Mindennek, amit teszünk, a ha az Úr is úgy akarja gondolat jegyében kell történnie. Nem pusztán egy szájhagyományként ismételt, ha az Úr is úgy akarja, hanem szívből fakadó meggyőződésként. Isten jó, és akár úgy dönt, hogy előre viszi az ügyemet, akár úgy, hogy megállítja, akkor is jó. az alázat átgondoltság nélkül olyan vezetőket eredményez, akik túlzottan az érzelmeik alapján döntenek, és nem fejezik be, amit elkezdtek. Az átgondoltság alázat nélkül pedig olyan vezetőket formál, akik nem tudják kezelni a kudarcot, és hiányzik belőlük az empátia. Mindkettőre szükség van.
0: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A virág a fény felé hajlik. Augusztus 2-től Böjte Csaba testvér A virág a fény felé hajlik című kötetét ismételjük meg. A gyermekvállalásról és a nevelésről szóló füveskönyvet Vukovics Edit felolvasásában hallhatják. A műsor minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14 óra 20 perckor jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Galgóci Né Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával, majd Kohár László önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést a kampányhoz kapcsolódóan. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Galgóci Né Szabó Zsófiát, a Mária út koordinátorát.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és szia!
0: Lelkes zarándok vagy, nagyon lelkesen szervezel zarándoklatokat. Bizonyára sokan ismernek téged, akik a Mária úton szoktak zarándokolni. Mit jelent számodra a természet? Mit ad számodra a természetben töltött idő?
1: Szerintem a mai ember számára egy óriási kincs. Mert hogyha belegondolunk, hogy milyen hihetetlen harmóniát teremtett a Jóisten azzal, hogy mi ennek a teremtett világnak részei, és nagyon fontos, nem urai vagyunk. Azért van ez a gondolat most előttem, mert ugye az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapra készülünk most per pillanat, ami augusztus 15-én lesz a teljes Mária úton, és a béke lesz ennek a zarándoknapnak a motto, és annak az egyik gondolata az ökológiai létben való béke. És ennek kapcsán hát kaptam azt a szeretetteljes feladatot, hogy ezt az elmélkedést én írtam meg. Ezért most nagyon-nagyon sokat gondolkodtam abban, hogy én magam is hogyan vagyok jelen a természetben. Mennyire akarom én irányítani, hogyan tudok beleilleszkedni, mennyire fogadom el a tökéletlenségét, hogyan vagyok akkor jelen, amikor nagy a hőség, amikor olyan természeti jelenséggel szembesülök, ami abszolút kihoz a komfortzónámból, hogyan vagyok ilyenkor Istennel jelen. Mennyire keresem a felelősöket, mennyire érzem a saját felelősségemet, hogyan élem azt meg, hogy még a hőségben, meg ebben a nagyon-nagyon nagy krízisben, amiben nagyon-nagyon sokan is szenvednek, szoronganak az ökológiai helyzet miatt, néha még rám is rám tör, de hogy hogyan nyilvánul meg mégis a Jóisten szándéka, mert hogy ott van. És én mindig ezt tapasztalom meg egyébként a természetben. Mert van, amikor az zarándoklat vezetés során is a feladatok, meg a csoportkísérés, meg egyéni problémáknak a menedzselése eltereli a figyelmemet arról, hogy néha egy fűszálban is meg lehet látni. Még akkor is, hogyha a fűszál éppen már kiszáradt. De tudom azt, hogy a Jóisten majd megadja, hogy ha újra víz éri, akkor majd ő újra kizöldül, és újra élet fakad belőle. Szóval valahol nekem ilyesmi gondolataim vannak ennek kapcsán, hogy éljünk abban a teremtett harmóniában, és ne akarjuk azt uralni, ne akarjuk azt irányítani, hanem illeszkedjünk bele, és tartsuk tiszteletben minden teremtett élőlénynek az élethez való jogát.
0: Milyen új tulajdonságait fedezted fel Istennek a természetben?
1: Egyrészt nagyon érdekes, mert én a humorát is fel tudom ismerni, meg a nevelő szándékát. Hogy mennyire elfogad minket, hogy mennyire, mint egy ilyen végtelen türelmű apa, nekem mindig ez jelenik meg, hogy annak ellenére, hogy mi milyen, bocsánat, buták tudunk lenni, meg felelőtlenek, meg önzők, meg ilyen kis irányítatlan tinédzserek, ahhoz képest ő mindig odaáll, és mindig megmutatja, hogy ha jó, hát most ezt is szétromboltad, meg ezt is fölélted, meg ezt is tönkretetted, de nézd, én még mindig egy mozdulattal ezt helyre tudom hozni. A humora meg mindig abban szokott megnyilvánulni, hogy idehozzak egy nagyon-nagyon jó kis példát, amikor mondjuk zarándoklatot szervezünk, van nekem egy nagyon kedves önkéntes társam. Ha nem hívő lennék, én már boszorkánynak hívnám, de nyilván nem az, de ő valahogy annyira be van kötve az ökológiába meg a Jóistenbe, hogy ő egy időjósként szokott szerepelni, és ő egy ilyen vezércsillaga a zarándoklatoknak, mindig meg kell kérdezni, hogy mire számítsunk, és általában mindig az van, amit ő mond, hogy most esni fog, most szél fog fújni, most a Jóisten nagyon-nagyon fog minket szeretni a napsütés által, tehát hozzatok kalapot, mert 40 fok lesz, meg mindenféle dolgot, és azért ezek nagyon sok ilyen vicces jelenetnek tudnak alapját biztosítani. Szóval én ezt a kettőt szoktam alapvetően megélni.
0: Ha megnézegetjük a Mária út Facebook oldalát, általában egy ilyen középkorosztályt, egy idősebb korosztályt látok. Hogyan próbálsz nyitni a fiatalok felé?
1: Nagyon sok olyan ajándékot vélünk mi most felfedezni, a Jóisten akaratából, amire azt gondoljuk, hogy ezek már nem is nekünk szólnak, hanem a fiatalabbaknak. És a mi dolgunk, hogy ezt az ajándékot az ő óruk elé odarakjuk. És engedjük, hogy ők csomagolják ki, és ők örüljenek neki. Ezért több olyan gondolatunk, programunk van most, amivel pont a fiatalokat szeretnénk meghívni erre az ajándékra, amiben megtalálhatja saját magát, elindulhat egy olyan önismereti és spirituális úton is, ami az ő magánéletét végtelenül ki tudja teljesíteni, egészen más tudatállapottal tud a felnőtt korba belelépni, mint mondjuk amiben én voltam, teljes tudattalanul és naivan. És most ez jut eszembe, hogyha én ezt akkor megkaptam volna, akkor vajon én mit kezdtem volna ezzel a lehetőséggel? Éltem-e volna vele, vagy nem? Ez egy óriási kérdés számomra is. De én nagyon bízom benne, hogy valami majd a Jóisten segítségével megszólítja őket, hogy na kezdjétek el kimondani ezt az ajándékot. És akkor gondolok itt persze arra, hogy most nagyon sok középiskolát keresünk meg arra, hogy engedjenek minket beszélni a Mária úton megtapasztalt élményekről, hogy tegyünk tanúságot. Igazából nem akarjuk a gyerekeket tanítani, nem is hiszem, hogy ezt tanítani lehet. Ez egy élmény, amit át kell élni, csak el kell odáig jutatni őket, hogy merjetek ebbe belevágni. Tehát, hogy ha, bocsánat a profán kifejezésél, ha van egy ajánlat egy nyaralásra, meg van egy ajánlat egy zarándoklatra, akkor mi alapján dönt egy mai fiatal a mentén, hogy most ő mégiscsak zarándoklatra indul? Na ez itt a nagy kérdés. Hogyan tudjuk neki elmondani, hogy lehet, hogy értékesebb, értelmesebb és jobb zarándok útra indulni, vagy megragadni azokat a lehetőségeket, amik a Mária útban rejlenek, és hát nagyon örülök, hogy például a mai nap során is gimnazisták vettek részt a Mária Rádió Mária Utas műsorának a folyamában, bár még nem voltak feltétlen aktívak, de csak azért jöttek, hogy most egy élményt kapjanak, egy inspirációt arra, hogy döntést tudjanak hozni, hogy például ők a Mária útnak ezt a fajta ajándékozó szeretetét meg akarják-e élni, maguknak akarják-e tudni, és hát tovább akarják-e adni a társaik felé. A mi küldetésünk valahol azt hiszem, hogy itt van.
0: Mária kertje kampányunk kapcsán beszélgetünk. A lélekhangja.hu honlapon különböző színű virágokat fel lehet ajánlani, többek között hálavirágokat is. A Mária rádióval kapcsolatban te miért vagy nagyon hálás?
1: Hát köszönöm a kérdést, mert ma erről is beszéltem a fiataloknak, hogy amikor én először ide kerültem a Mária Rádióba, nagyon rövid ideig tanulhattam csak a szerkesztést és a műsorvezetést, és nagyon hamar bedobtak a mélyvízbe itt a kedves kollégák, amiért akkor kicsit mérges voltam, ezt őszintén bevallom. Ma meg végtelen hálás vagyok érte. Mert tudom, hogy ha nem dobtak volna meg ezzel a lehetőséggel, akkor én még nyilván odáztam volna, mert ismerem magamat, hogy én azért nagyon maximalista tudok lenni, és nem tudom, hogy mikor jutottam volna el arra a bátorsági szintre, hogy azt mondjam, hogy én egy élő műsorban most már megmerek szólalni, mert már tudok úgy beszélni, vagy fel vagyok annyira készülve, soha nem leszek én annyira felkészülve magam számára. De mivel be voltam dobva a mély vízbe, ezért kénytelen voltam megugrani, és éppen hát meséltem a fiataloknak is, hogy mennyire rettenetesen izgultam, és borzalmasnak találtam az egészet, és hogy én nem tudok ennek a szolgálatnak megfelelni, de most már hát így több év távlatából azt tudom mondani, hogy nyilván megérkezett az a fajta tapasztalás, meg az a fajta gyakorlat, ami nyilván ahhoz kellett, hogy én ma már önállóan tudjam a műsorvezetést felvállalni, és most már szeretem. Ezt az elején nem tudtam elképzelni, hogy én ezt szeretni fogom, mert annyira ideges voltam, és most már ez elérkezett ide. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, meg azért a bátorságért, amit én itt a kollégáktól, önkéntesektől bátorító szavakba formájában is megkaptam. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
0: Miért fontos szerinted a Mária Rádiót támogatni?
1: Ez a fajta ajándék, amit én is megkaptam, nyilvánvalóan csak akkor tud a mai világban megvalósulni, ha van meghatározott infrastruktúra, vannak kollégák, vannak lehetőségek. Ehhez sajnos pénz kell, mindannyian tudjuk. Nem kell sok, de pont annyi, hogy ez menni tudjon. Ez a pont annyi, ez pont annyi, amit mi fel tudunk ajánlani. Vagy egy szár rózsa, vagy egy egyedi ajándék, vagy egy adomány keretében. Én azt hiszem, hogy abból, amit mi kapunk, abból adunk vissza. Én így gondolok mindig az adományozásra, hogy itt nem hozzájárulunk egy költséghez, hanem csak a hálánkat fejezzük ki azzal, hogy támogatjuk a Mária Rádió működését.
0: Nagyon köszönöm, Zsófi, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és sok áldást kívánok a Mária Rádió munkájához.

0: Vendégünk a stúdióban Kohár László, a Jó Hírek című műsorunk keddi műsorvezetője. Szeretettel köszöntelek, Laci.
1: Szeretettel köszöntelek én is.
0: Zajlik a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk. Neked mi jut eszedbe, ha meghallod azt a szót, hogy kert?
1: Hát én falusi gyerek voltam, falun nevelkedtem, és ott minden háznak volt kertje, ahol szinte mindent, amit ma a piacon meg lehet kapni, a családok megtermeltek saját maguknak. Aztán később, ugye elkerültem nagyobb helyekre, akkor kibontakozott egy kastélynak a kertje. De az igazi kert, az nekem továbbra is csak a családi házak mellett elhelyezkedő kertek.
0: Milyen virágok jelennek meg így az emlékeidben, hogyha akár a gyermekkori udvarotok, kertetek eszedbe jut?
1: Nekem a mi udvarunkban kérlek szépen orgonabokor volt, elég terjedelmes, és én nagyon szerettem az orgonát. Édesanyám különösebben érdekes módon a kertjébe virágokat nem nevelt. De az orgona az csodálatos volt, ugye a május első, hát ha nem is első, de május korai virága, csodálatos illattal, csodálatos színekkel. És hát abból, amikor virágzott, mindig volt a szobába, vázában.
0: Szeretsz-e kertészkedni?
1: Hát kérlek szépen, szeretek, mert azért édesanyámnak sokszor segítettem. Aztán, mikor már felnőttem, akkor sajnos nem vidéken éltem tovább, hanem felkerültem városba, ahol nem állt rendelkezésemre kert, tehát kertészkedni nem tudtam, de míg édesanyámnak kellett segíteni, azt nagyon szerettem.
0: Mi, akik itt dolgozunk, megszoktuk, illetve megszerettük a te keddi jelenlétedet, hogy jössz keddenként, és gyakorlatilag órát tudunk hozzád igazítani, mindig, ahogy érkezel a jó hírek előtt. Számodra mit adnak ezek a keddi bejövetelek itt a Mária Rádióban?
1: Igen, hálás vagyok érte, hogy közreműködhetek, mert az az igazság, ugye, hogy nyugdíjas vagyok, egyéb elfoglaltságom nincsen, és nagyon szeretem a hétfői napot, mert akkor rendszerint megkapom, hogy kivel készíthetek riportot, akkor azt az egyént fel kell hívni, meg kell beszélni vele, hogy miről fogunk beszélgetni, és akkor rendszerint kedden délelőtt szoktam összeállítani a műsort, úgyhogy hát mire bejövök ide a stúdióba, addig már a táskámban bent van a kész műsor.
0: A kampány keretében, hogyha ellátogatnak a hallgatók a lélekhangja.hu honlapra, imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros virágot a hálánk jeléül, zöld virágot valakinek a gyógyulásáért, sárga virágot a szeretteinkért, és fehéret valaki emlékére. Milyen színű virágot választanál?
1: Hát főleg fehéret meg sárgát. Szüleim emlékére, testvéreim emlékére, és hát a élő családtagjaim, ismerősök iránt érzett szeretetből és tiszteletből.
0: A Mária Rádióval kapcsolatban miért vagy különösen hálás?
1: Amint említettem, tehát ad majd másnapi elfoglaltságot, másrészt meg édesanyám emlékére. Édesapám is vallásos volt, de édesanyám különösen vallásos volt. Tulajdonképpen a hitre főleg ő nevelt bennünket, templomba ő vele mentünk, és biztos, hogyha élne, nagyon-nagyon örülne ennek, hogy én a Mária Rádiónak lehetek önkéntes munkatársa.
0: Hát, ha odafentről hallgat téged keddenként.
1: Így is lehet mondani.
0: Mivel bíztatnád a hallgatókat, miért jó támogatni a Mária Rádiót?
1: Óriási szükség van rá. Óriási szükség van rá. Tegnap egy gyönyörű filmélményem volt a televízióban. A Szent II. János Pál pápáról szóló négy részes filmnek az utolsó befejező része volt, és ebbe volt egy gyönyörű jelenet. Nevezetesen az, hogy a pápa el akart menni Párizsban azért, mert egy sajtótájékoztatón egy fiatal bekiabált neki, hogy miért hisz Istenbe, ki az Isten, ilyen kérdéseket vetett fel, és említette, hogy Párizsból van, és ez motiválta Szent II. János Pál pápát, hogy elmenjen Párizsba. A francia püspökök figyelmeztették, hogy ne menjen el, mert félő, hogy csalódás fogja érni az érdeklődés miatt. A pápa nem engedett, és elment Párizsba. Nem tudom, hogy melyik volt az a tér, de hát legalább 3 futballpálya nagyságú tér volt. Most is elérzékenyük tőle. Tömbe volt fiatalokkal. És most azt érzem, hogy a fiatalok hiányoznak a templomból.
0: Hogy látod, hogyan lehetne őket elérni jobban?
1: Hát itt a Árpádházi Szent Margit templomban itt nagyon sűrű program van. Hétvégeken, hétközben zarándoklatokat, táborokat szerveznek, úgyhogy itt tulajdonképpen én a László atya hozzáállásával nagyon meg vagyok elégedve. Ezt kellene állandóan, úgymond nyomás alatt tartani a fiatalokat, és ébren tartani az érdeklődésüket a hit iránt.
0: Osszuk meg a hallgatókkal, hogy te Budapesten, ugye itt a Rádió Gogol utcai stúdiójához közel a Lehel téri templomba jársz, és
1: úgy
0: a monostori László atya az, aki
1: úgy
0: ott szolgál.
1: Úgy van.
0: És ha már ugye említetted a fiatalokat, illetve ugye az előző példát Szent II. János Pál pápa kapcsán, hogy látod, hogy a Mária Rádió hogyan szolgálhatna a fiatalok felé?
1: Hát ez fogós kérdés. Nem tudom, hogy milyen műsorokkal tudná a Mária Rádió a fiatal hallgatóságnak a figyelmét lekötni. Nem egyszerű feladat.
0: Azon vagyunk, hogy egyre inkább bevonjuk őket akár a műsorkészítésbe, illetve hát mindannyiunknak szerintem fontos feladata, akár magánemberként, akár hogyha valaki esetleg fiatalokkal dolgozik, vagy akár a média területén, hogy minél inkább több értékes tartalom szülessen, és ezeket ugye minél több olyan csatornán közé tegyük, amelyeket a fiatalok használnak, tehát fontos oda mennünk, ahol ők vannak, az ő hangjukon szólni. De köszönöm ezt a példát, amit említettél a Szent II. János Pál pápa kapcsán, mert nagyon fontos célunk és feladatunk, azt hiszem mindannyiunknak. Erről is szól a Mária Rádió. Köszönöm, Laci, hogy a vendégünk voltál ma, köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok neked a további műsorvezetéshez, és hát az életed minden területére sok áldást kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is hasonló jókat kívánok neked.
0: Az elmúlt percekben Galgóczi Néni Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával és Kohár László önkéntesünkkel hallhattak egy-egy beszélgetést a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat továbbra is, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat! Műsorunk végén megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hírek.
1: Továbbra is zárt.

0: rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóvá hagyta jelölését, közölte a Vatikán. Chang Yanfeng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm az Észak-Komári Szent Anna, Komáromi Szent Anna kápolnából a Mária Rádió hallgatóit Magyarországon, Erdélyben, Délvidéken és a Felvidéken, valamint magyar világunk egyéb pontjain. Ennek a kápolnának tegnap volt a búcsúnapja. Sok helyütt él az a szokás, hogy búcsú hétfővel meghosszabbítják az ünnepet. A mai Szent Misét Szent Anna tiszteletére, s a Mária Rádió hallgatói családjáért, munkatársaiért és támogatóiért ajánlom föl a mindenhatónak. Testvéreim, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg az Úr szent titkait. Jó nova mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érette, Urunkhoz, Istenhez.
0: Irgalmazzon helyünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A nép sorsáról kapott látomását így írja le Jeremiás. Így szólt az Úr. Vásárolj magadnak egy lenvászon övet. Kösd a derekadra és óvd a nedvességtől. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és a derekamra kötöttem. Majd másodszor így szólt hozzám az Úr. Vedd az övet, amelyet vásároltál, és a derekadra kötöttél, indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejtsd el ott egy sziklahasadékba. Elmentem, és el is rejtettem, ahogy az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő után így szólt hozzám az Úr. Kelj föl, és az Eufrátesztől hozd el az övet, amelyről megparancsoltam, hogy rejtsd el ott. El is mentem, és elhoztam a rejtek helyről az övet. Az öv már tönkre ment, és nem volt használható semmire se. Az Úr meg így szólt hozzám, s ezt mondta nekem. Így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem kevéd derekát, a gonosz népet, amely igémre hallgatni nem akar. Szívük gonosz útján járnak, más istenekhez pártolnak, hogy azoknak szolgáljanak és azokat imádják. Azért lesznek olyanokká, mint ez az elrohadt öv, amelyet semmire sem lehet többé használni. Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamhoz Júda egész házát, mondja az Úr. Hogy népemmé, dicsőségemmé, dicséretemmé és hírnevemmé legyenek. De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje.
1: Isten,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgy, hogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazda asszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Isten kegyelmének ereje és áldása engedi, hogy a kicsi mustármag kibontakozzon, hogy a kovász átjárja a tésztát. 2 történet jutott eszembe, amelyek július 27-i napon történtek. Az első történet még 1935-ben, amikor Szent Anna napján megszületett egy koraszülött kislány Nagyszombat városában. Még másnap, tehát július 27-én megkeresztelte a kisdedet egy káplán a nagyszombati Szent Miklós bazilikában. Születése napjáról ez a gyermek az Anna nevet kapta. Bizonytalan volt, hogy ez a koraszülött gyermek megmarad-e. Ma már tudjuk, hogy megmaradt, és Isten rendeléséből 64 éves volt, amikor unokáját pappá szentelték, és még további 2 évtizedig kísérhette unokája papi életét. Az Úristen kibontakoztatta ezt a kis mustármagnyi életet, aki a keresztségben befogadta életébe az Isten országát. A második esemény, amire gondolok, 1976. július 27-én történt. A brazíliai São Paulo városában pappá szenteltek egy felvidéki származású férfi embert, aki a papszentelés idején 55 éves volt. Ma van ennek a papszentelésnek 50. évfordulója. Ha élne itt a földön, akkor ma tartaná aranymiséjét. Kubovics Tibor egyed, bencés, szerzetes papról van szó, aki 1921-ben született szülőfalumban, és 2012-ben 91 évesen hunyt el São Paulóban. 28 év szerzetes testvéri élet után lett Krisztus papja, miután elöljárói és hivatali engedéllyel átköltözött Pannonhalmából a São Paulói Szent Gellért monostorba. Ott először megtanult portugálul, teológiát tanult, majd 55 évesen, ahogy említettem, pappá szentelték. Szolgálta a Brazíliában, São Paulóban élő brazil, de magyar híveket is, de kiterjedt levelezést folytatva élete végéig odafigyelt szülőfaluja, nagymácséd hívő népére is. Ez a papi élet bár viszonylag későn kezdődött, de szintén egy kibontakozó mustármag, és élet, de kovász volt Tibor atyának, amely átjárta a tésztát. Nem messze innen, Észak-Komáromtól, Ógyalla mellett van egy Bagota nevezetű község, és annak van egy szép barokk Szent Anna temploma, amelyet az ordódi nemes család építetett 1735-ben. Nagyon tetszik ennek a Szent Anna templomnak a fő oltár képe. A témája klasszikus, gyakran előfordul másutt is, itt a komáromi Szent Anna kápolnánkban is, hogy Szent Anna az isteni törvényre tanítja leányát, Máriát. De a bagotai templom festményén van néhány apróság, ami nagyon tetszik és figyelemre méltó. Először is két galambot veszünk észre ezen a festményen. Az egyik galamb a festmény felső részén az égből száll alá, angyal fejek, angyal arcok veszik körül. Ez nyilvánvalóan a Szentlélek, aki fogantatásától kezdve minden kegyelemmel betöltötte Szent Anna leányát, üdvözítőnk édesanyját. A másik galamb a festmény alsó részében található, Anna és Mária lábánál, ez a galamb csipegeti a magvakat a padlón. Egy hétköznapi jelenet, amely jelzi, hogy az isteni kegyelem belép életünk hétköznapjaiba, és beemeli életünk eseményeit az Isten országa történéseibe. Tehát a csipegető galamb azért túlmutat a hétköznapokon, akár megláthatjuk benne azt az üzenetet is, hogy a bölcsesség, az Istentől érkező bölcsesség és ige magvait kell csipegetnünk, és ezeket az eledeleket szüleinktől kapjuk, az isteni igéből, az Úr szájából és oltáráról. Mária az isteni törvényt csipegeti, miközben Szent Anna őt tanítja, mint édesanya. Tetszik, hogy a bagotai képen nem csak Szent Anna és Szűz Mária van jelen, hanem Anna mögött megjelenik Szent Joachim is, akinek tekintete egyaránt vetül a csipegető galambra és a kicsi Mária arcára. Máriára, aki az isteni bölcsesség magvait csipegeti a nyitott könyvből, az Úr törvényéből. És még egy utolsó észrevétel, a leány gyermek Mária lábánál egy kosár található, a kosárban virágok, fehér liliomok és piros rózsák, amelyek utalnak Mária mindenkori szűzességére, tisztaságára, de az ő eljövendő szenvedéseire és fájdalmaira is. Ezt a jelenetet fölülről beragyogja a Szentlélek jelenléte, hiszen Mária a Szentlélek mátkája. Kedves testvéreim, kívánom e Szent Mise imái által is, hogy az Úr kegyelmének fénye, a Szentlélek fénye járja át életünket, annak hétköznapjait, ünnepeit, munkáit, küzdelmeit, örömeit és bánatait. Mi is csipegessük napról napra az isteni bölcsesség magvait, táplálkozzunk az Úr igéjével, az Úr szájából és az Úr oltáráról, hogy életünkben is kibontakozhasson, mint egy mustármag, az Isten országa, és jó kovászként jelen lehessünk a világban, mint Krisztus tanítványai, akiket megszentel a Szentlélek kegyelme, a tiszta szív és az áldozatos lélek által. Amen.
1: Megadja Jóisten.
0: Kérjük a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a pásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szent Lélek.
1: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd meg Szent Atyánkat, 14. Leó pápát épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áraszt Szent Lelked világosságát az egyház püspökeire és papjaira.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg egyházad buzgó könyörgését. Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.

0: kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, könyörű híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek, add, hogy e szent adományok erejéből elnyerjék mennyei áldásodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházalért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, s vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Leó pápánkkal, János főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András, Jakab János, Tamás, Jakab Fülöp, Bertalan Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogorosz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte tanítványainak, adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
1: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk Krisztus, ami Urunk által. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, kik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban, Krisztus, ami Urunk által. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel, s kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a Te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékom bajait, hanem csak egy

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat. Kérünk, hogy hozzátartozóinknak, akiknek szívébe irántunk való szeretet öntöttél, add meg a bűnbocsánat kegyelmét, vigasztald őket életükben, vezest minden útjukon, hogy mindnyájan egy szívvel

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Szent Pantaleon vértanú. Rómában halt meg 305 körül. Görög nevének jelentése mindenkin könyörülő. Egyike a középkor legkedveltebb 14 segítő szentjének. Szent Lukáccsal együtt az orvosok védőszentje. Magyarországon Pentele volt a neve, s tiszteletét mindmáig számos magyar falu elnevezése őrzi, mind Dunapentele, Sárpentele. Már a 4. századtól megtaláljuk tiszteletét. Szent Pantaleon életéről kevés megbízható adatunk van, de annál több legenda fogja körül alakját, amelyekből következtethetünk és megrajzolhatjuk életét. Az ókori írók úgy emlegetik, mint a csodatevő nagy vértanút, aki vértanú halált szenvedett Jézus Krisztusért. A kisázsiai Nikomédiában született, előkelő családból. Apja megrögzött pogány, édesanyja Eubóla pedig igen vallásos kereszténynő, aki fiát Jézus szeretetére nevelte. Anyja korán meghalt, így a fiú pogány környezetben nőtt fel. Kiváló tanulóként az orvosi pályát választotta. Mestere, Eufrozimus, szívesen vitte magával a betegekhez, és a császári udvarba is bejuttatta. Így lett a későbbi Maximilián császár háziorvosa. Megismerkedett egy öreg keresztény pappal, akivel barátságot kötött. Az ismeretségnek az lett a vége, hogy egy csoda nyomán jó maga is Jézus tanítványa lett. A legenda ezt így beszéli el. Egy alkalommal tépelődve sétált egy szűk ösvényen, amikor belebotlott egy kisgyermek holttestébe, mellette pedig egy alvó viperába. Azt gondolta, ha ez a gyilkos vipera most elpusztul, és a kígyómarásban elhunyt gyermek életre kell, a papnak van igaza, és azonnal keresztény leszek. Abban a pillanatban ez meg is történt. Hazament, összetörte bálványszobrait, és saját hitének erejével egy betegnek visszaadta látását. Ettől kezdve nem csak a testnek, hanem a léleknek is orvosa volt. A dühöngő Diokléciánus féle keresztény üldözés sem tudta megfélemlíteni. Érígy orvostársai azonban mindent elkövettek, hogy eltegyék láb alól. Elfogadták, ám ő még a kivizsgálás alatt is meggyógyított egy inaszakadtat. Ezzel a pohár betelt. Karóhoz kötötték, testét vasfogókkal tépték, fáklyákkal sütötték, olvasztott ólomba dobták, nagykövet kötöttek a nyakára és a tengerbe vetették. De semmi sem tudott ártani neki. Megpróbálkoztak a kerékbetöréssel is, de eredménytelenül. Végül lefejezték. Erekjét a piarista rend római anyaházának templomában őrzik. Az orvosok védőszentje. E napon ünnepeljük még a 7 alvó szent vértanút. Krisztus után a 3. század közepén halt vértanú halált Efezusban az a 7 ifjú, aki a pogány helytartó előtt bátran kereszténynek vallotta magát. A börtön elől sikerült egy hegyi barlangba menekülniük. Amikor ezt a helytartó megtudta, a barlang bejáratát befalasztatta. Így haltak meg étlen és szomjan, azaz elaludtak az Úrban. 250-ben történt. Az már legenda, hogy 200 év múlva egy juhász föltárta a barlangot, s a 7 vértanú élve jött ki onnan. A legegyszerűbb emberekből is lehet szent. Ez bizonyítja Szent Nevolon hitvalló. A becsületes és ügyes varga Spanyolország dicsőségét szolgálta, ugyanis Favencia város szülötte. 24 éves koráig világiasan élt, de súlyos betegség letiporta és megtért. Sokat járt templomba, és hosszú órákat töltött elmélkedve. Mesterségét ennek ellenére nem hanyagolta el. Sok szegénynek készített ingyen cipőt. Elzarándokolt Komposztellába, Szent Jakab sírjához és Rómába is. Útközben ingyen foltozta a zarándokok és a szegények csizmáit. Felesége valósággal házsártossá vált, hogy ilyen jószívű és semmiházi férje van, aki nem keres semmit. Férje életszentsége és Isten szeretete azonban őt is megnyerte. Nevolon szülővárosában a kézműveseket vezeklő testületbe tömörítette. 1280-ban halt meg. Természetesen a cipészek védőszentje, Szent Nevolon, hitvalló.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből. Így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Radio.
1: Hírpercek.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Balatonföldváron volt a görög katolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen

0: Nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdorogi főegyházmegye. Július 14-én Mihalecz Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az Ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án Uzsajné Pécsi Rita igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat. Minden nap volt kézműveskedés, végeztek szent liturgiát és vecsernyét. A 201. Anna bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, aki egyben a rendezvény idei fővédnöke, azt mondta: szombaton este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik, az idén 200 éves Herendi Porcelán és az Anna bál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy héttel rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Anna bálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya majdani férjével, kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló Herendi porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis dr. Farkas Zsolt atyával.
1: Milyen hálás fogalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítja a boszorkányokkal kapcsolatban.

a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, ugye 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen. Holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. század a történéseivel.
hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter József Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelben kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd felhasználni, és vádolható. Tehát ezek az információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom embere is felhasználják. Henrik Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, míg végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók.
hogy elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelki pásztorok, lelki atyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek, vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak, valamilyen előnyök élvezése érdekében. Tehát ez minden korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véreskező, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de hát ott bizonyos mértékben, hogy a lovagság, vagy a teuton lovagrend, ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, hiszen ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választása a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebbe az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye az SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékia, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékia, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

0: kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Brix történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A perek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a pereknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a pereknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Suprema, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban, az adott dátum milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözése adják a fejüket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem tartóztathatnak le, nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából, hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bűnténnek, világi bűnténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy, hogy a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, ugye ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a, az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani. De ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykálás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyzőkönyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkánypereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője, Desiderio Scalia, domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy pert sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halál büntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állást foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. Ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirólt halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be. Idézett befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkányt sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a Komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Hírpercek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vörös Kereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban. A nagyszabású esemény 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát, írja a Győri Egyházmegye. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei rendezvény különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, ők jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Augusztus 7-én 16 órától a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Kedves hallgatóink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Éter hullámain. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallják. Mai vendégünk Magyar István protoierei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyház lelkésze. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony székesegyház világi gondnoka. A mai napon a Jézus imával fogunk foglalkozni adásunk első részében. A katolikus hívek számára ismerős a rózsafüzér. A mai napon adásunkat azzal kezdjük, hogy megbeszéljük, hogy mire jó az imafüzér, azaz a csotki.
1: Ez egy olyan tárgy, amelyet általában kézzel készítenek. 100 darab csomóból áll, amelyeket arra használnak, hogy megszámolják az elmondott imák számát. Elsősorban a Jézus ima gyakorlatáról van szó, amikor is az ember fejben mondja el egy bizonyos időn belül a következő szavakat. Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam bűnösön! Ennek az imának a gyakorlásakor, amelyet szüntelen imádságnak is neveznek, arra használják a csotkit, hogy pontosan kövessék az elmondott Jézus imák számát. A csotki abban segít, hogy ne kelljen fejben számolni, hanem az imádságra koncentráljunk. Elsősorban a szerzetesek használnak imafüzért. Sokuknak elkötelezettségük van, hogy bizonyos számú Jézus ima mát mondjanak el naponta, például 100-at, vagy 200-at, vagy 500-at. Néha a világiak is használnak csotkit az otthoni imaszabály elolvasásához. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember valamilyen oknál fogva nem tud imakönyvből olvasni imákat, például amikor repülőgépen ül. Akkor nagyon alkalmas a csotkival való imádkozás.

0: beszélünk, eszünk, iszunk, vagyis olyan dolgokkal vagyunk elfoglalva, melyek első ránézésre összeférhetetlenek az imádsággal. Az ortodox hagyományban erre a kérdésre a Jézus ima a válasz. Azok a hívek, akik gyakorolják a Jézus imát, eljutnak a szüntelen ima állapotára, vagyis szüntelenül Isten színe előtt állnak. Milyen módon történik mindez? A Jézus ima így hangzik. Úr Jézus Krisztus Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Van egy rövide formája is, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Az imát akár két szavasra is tömöríthetjük, Uram, irgalmaz. Az az ember, aki a Jézus imát gyakorolja, nem csak a templomban vagy az otthoni imádság közben ismételgeti, hanem utazás, evés vagy akár elalvás előtt is. Még ha az ember beszélget is valakivel, vagy hallgat valakit, befogadó készségének intenzitását megőrizve, valahol a szíve mélyén továbbra is ismétli az imát. A Jézus ima lényege természetesen nem a mechanikus ismételgetés, hanem az, hogy állandóan érezzük Krisztus élő jelenlétét. Ezt a jelenlétet elsősorban azért érezzük, mert a Jézus imát mondva üdvözítőnk nevét mondjuk ki. A név szimbóluma a név viselőjének, a névben, mintha jelen lenne az, aki a név birtokosa. Amikor egy fiatalember szerelmes egy leányba, és gondol rá, állandóan ismételgeti szerelme nevét, hiszen a leány szinte jelen van a nevében. És mivel a szerelem az ifjú egész lényét betölti, szükségét érzi, hogy újra meg újra ismételgesse ezt a nevet. Ugyanígy a keresztény, aki szereti az Urat, ismételgeti Jézus Krisztus nevét, hiszen egész lénye és szíve Krisztus felé fordul. Nagyon fontos, hogy a Jézus ima gyakorlása közben ne próbáljuk elképzelni Krisztust, emberként látva őt egy bizonyos életszituációban, vagy például a keresztre feszítve. A Jézus ima ne fonódjon össze olyan képekkel, amelyek fantáziánk szüleményei, mert ebben az esetben a valódit, a képzelt váltja fel. A Jézus imát csak Krisztus jelenléte érzékelésének és az élő Isten színe előtti megjelenésnek a belső érzése kísérheti. Semmiféle egyéb képzet itt nem helyén való.
1: Miért jó a Jézus ima?
0: A Jézus imának van néhány különleges sajátossága. Mindenek előtt az, hogy jelen van benne Isten neve. Nagyon gyakran megszokásból, gondolkodás nélkül említjük Isten nevét. Azt mondjuk, Istenem, de elfáradtam. Vagy, Isten vele, jöjjön máskor is. Egyáltalán bele sem gondolunk, mekkora erővel bír Isten neve. Holott már az Ószövetségben létezett a következő törvény, Uradnak, Istenednek a nevét nevet hiába. Az ókori zsidóság különös áhítattal fordult Isten nevéhez. A babiloni fogságból való szabadulás utáni időszakban Isten nevét egyáltalán nem volt szabad kiejteni. Ehhez csak a főpapnak volt joga egyszer egy évben, amikor belépett a szentek szentjébe, a templom legszentebb helyére. Amikor a Jézus imával Krisztushoz fordulunk, egészen különleges jelentőséggel bír, hogy kimondjuk az ő nevét, és megvalljuk őt, mint Isten fiát. Ezt a nevet a legnagyobb áhítattal kell kiejteni. A Jézus ima másik sajátossága az egyszerűség és elérhetőség. A Jézus ima gyakorlásához nincsen szükség sem speciális könyvekre, sem erre a célra fenntartott helyre és időre. Ez az egyik legnagyobb előnye sok más imával szemben. Végül van még egy megkülönböztető tulajdonsága ennek az imának, a bűnösségünket valljuk meg benne. Könyörülj rajtam bűnösön. Ez a momentum nagyon fontos, hiszen a ma élő emberek közül sokan egyáltalán nem érzékelik a bűnösségüket. Még gyónás közben is gyakran ezt hallhatja.

0: Nem tudom, mit kellene megbánnom, úgy élek, mint mások. Nem gyilkolok, nem lopok, stb. Holott el legtöbbször pontosan a bűneink a legnagyobb bánatunknak és keserűségeinknek az okozói. Az ember azért nem veszi észre a bűneit, mert távol van Istentől. Ugyanúgy, ahogyan egy sötét szobában sem veszük észre a port és a koszt, de amint kitárjuk az ablakot, rögtön kiderül, hogy a szobát réges-rég ki kellett volna takarítani. Az Istentől távol lévő ember lelke olyan, mint egy sötét szoba. Viszont minél közelebb van az ember Istenhez, minél nagyobb világosság van az ő lelkében, annál erősebben érzi saját bűnösségét. És ez nem annak köszönhető, hogy másokkal hasonlítja össze magát, hanem annak, hogy Isten előtt áll. Amikor ezt mondjuk, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtam bűnösön. Magunkat, mint egy az Isten színe elé állítjuk, életünket az ő életéhez hasonlítjuk. Ekkor valóban bűnösnek érezzük magunkat, és képesek leszünk arra, hogy szívünk legmélyéből ajánljuk fel a bűnbánatunkat.
1: István atya, mondjon valamit a Jézus ima gyakorlásáról.
0: Vannak, akik azt vállalják, hogy a nap folyamán mondjuk 100-szor, 500-szor vagy 1000-szer mondják el a Jézus imát. Ahhoz, hogy megszámolják, hányszor mondták el az imát, imafüzért használnak, amelyen 50, 100 vagy több szem lehet. Miközben gondolatban imát mond az ember, forgatja az imafüzért. De a Jézus ima vállalásának legelején elsősorban nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell figyelni. Úgy gondolom, azzal kell kezdeni, hogy nagyon lassan, fennhangon ejtjük ki a Jézus ima szavait, törekedve arra, hogy a szívünk is részt vegyen az imádságban. Miközben mondjuk, Uram Jézus Krisztus, a szívünk hangvillaként kell, hogy visszhangozza minden egyes szavát. És nem kell törekedni arra, hogy sokszor mondjuk el a Jézus imát. Ha mindössze 10-szer mondjuk el, és a szívünk odaadással reagál az ima szavaira, ez elegendő lesz. Az embernek két lelki központja van, az elméje és a szíve. Az elméhez kapcsolódik a szellemi tevékenység, a képzelőerő és a szándékok, a szívhez pedig az indulatok, érzelmek, élmények. A Jézus ima kimondásával a szívnek kell központban lennie. Éppen ezért ne próbáljunk valamit elképzelni a fejünkben, például Jézus Krisztust, hanem igyekezzünk a szívre összpontosítani figyelmünket. Az ősegyház író aszkétái kidolgozták az ész eljuttatása a szívbe technikáját, amikor is a Jézus imát a légzéshez igazították, a belégzésnél mondjuk Úr Jézus Krisztus Isten fia, s a kilégzésnél könyörülj rajtam bűnösön. Az ember figyelme szinte természetes módon a fejből a szívre terelődött. Nem hiszem, hogy mindenkinek ugyanígy kellene gyakorolni a Jézus imát, elegendő, ha csak nagyobb figyelemmel és áhítattal ejtjük ki az ima szavait. Kezdjük a reggelt Jézus imával. Ha napközben lesz egy szabad percünk, olvassuk el az imát még néhányszor, este elalvás előtt ismételgessük, míg el nem alszunk. Ha megtanulunk a Jézus imával ébredni és elaludni, az óriási lelki támaszt fog nyújtani. Fokozatosan, amint a szívünk egyre érzékenyebbé, megértőbbé válik az ima szavaira, eljuthatunk odáig, hogy az ima folytonossá válik, miközben fő eleme nem a szavak kimondása lesz, hanem az az állandó érzés, hogy Isten jelen van a szívünkben. És ha eleinte fennhangon mondjuk ezt az imát, fokozatosan eljutunk odáig, hogy csak a szívünk fogja elmondani, a nyelv és az ajkak mozgatása nélkül. Majd megtapasztaljuk, hogy az ima át fogja alakítani emberi lényünket, teljes életünket. Ebben rejlik a Jézus ima különleges ereje.

0: az orosz hagyományban boldognak a legtöbbször a Krisztusért balgasságot vállalókat nevezik. Azonban a nyugati egyház két szentje, és ezt a titulust viseli annak ellenére, hogy ők nem voltak világi emberek. Ez a két szent, boldog Szent Ágoston és Jeromos.
1: Ma Szent Jeromosról, az egyik legismertebb keresztény teológusról lesz szó, aki ugyanakkor a legnépszerűbb szentje volt a középkori művészetnek. Ő volt az az ember, aki latin nyelvre fordította a Szentírást. Szent Jeromos fordítása a mai napig, kisebb módosításokkal, alapvető istentiszteleti szövege a nyugati, egyházi hagyománynak. Szent Jeromos a 4. század végén, 5. század elején élt, és feltehetően a mai Olaszország északkeleti részén született. Ragyogó világi képzettséget kapott, először Aquileában, az ősi patriárkátus központjában, majd Rómában tanult, ahol már felnőtt korban megkeresztelkedett. Miután egy bizonyos ideig állami szolgálatban állt, Jeromos úgy döntött, hogy szerzetes lesz, minek érdekében nagy utazást tett a keresztény keleten. Felkereste Konstantinápolyt, Kis-Ázsiát, Szíriát és Antiókiát. Végül a kalkidai sivatagba vonult. Antiókiától délkeletre, ahol kemény aszkézisben élt. A szent életének ezen időszaka alapjául szolgált az európai festészet népszerű témájának, Szent Jeromos bűnbánata. Úgy tartják, a szent szigorú bűnbánatot gyakorolt, mert túlságosan is lelkesedett a pogány irodalomért. Érdekes, hogy Szent Jeromos tettei nem korlátozódtak testi megtartóztatásra, egyfajta eszmei aszkézist is gyakorolt, így a sivatag közepén elkezdte elsajátítani az ősi zsidó nyelvet. Ebben egyik zsidó származású szerzetes társa volt a segítségére. Később Jeromos egy rabbi irányításával tanulta a zsidó nyelvet, aki biztonsági megfontolásból az éj leple alatt járt a foglalkozásokra. Elhagyva a sivatagot, Szent Jeromos visszatért Rómába. Ott Szent Damazus pápa egyik legközelebbi segítője lett. Éppen ezért sok nyugati festményen és még néhány keleti ikonon is Jeromos bíborosi öltözetben ábrázolják. Ugyan ez a titulus nem létezett az ő élete idején, de ezek az ábrázolások kihangsúlyozzák Szent Jeromos pozícióját az akkori pápa egyik közvetlen munkatársaként. Damazus pápa támogatta Szent Jeromos teológiai munkáját, különösen azon erőfeszítéseit, hogy összeállította a Szentírás magyarázatok lehető legteljesebb gyűjteményét. Jeromos viszonylag hamar híressé vált az örök városban, mint szilárd hitű és polihisztor tudású személy. De szentnek lenni egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenkinek tetszeni. Szent Jeromos nehéz természete egy olyan konfliktushoz vezetett, amely után otthagyta Rómát és keleten folytatta szerzetesi életét. Ez alkalommal Betlehembe költözött a megváltó szülőhelyére. Eredeti tartózkodási helye egy barlang volt, mely közvetlen közelében volt a Krisztus születése bazilikának. Szájhagyomány szerint ebben a barlangban élt és dolgozott sok éven keresztül Szent Jeromos. Imádkozott, fordított, halála után itt temették el. Betlehemben a szent folytatta a korábban elkezdett bibliafordítást latin nyelvre. Persze hasonló fordítások előtte is léteztek, hiszen a latin nyelv nem csak hivatalos nyelve volt a római birodalomnak, hanem a mindennapi kapcsolattartás nyelve is lakossága jelentős részének, valamint istentiszteleti nyelv is a birodalom nyugati részén. De az akkor meglévő bibliafordításokban számos eltérés és félrefordítás volt található. Szent Jeromos elkészítette a Biblia új fordítását latin nyelvre, Az eredeti szöveg és zsidó szöveg beható vizsgálatát követően, valamint az összes eltérés figyelembevételével. Éppen ezért a gigászi munkájáért a szentet a fordítók védőszentjének tartják, így szeptember 30-ára, arra a napra, amikor a katolikus egyház megemlékezik Szent Jeromosról, tették a fordítók világnapját. Szent Jeromos, aki nyelvileg és származásával a keresztény nyugat kultúrájához tartozott, élete jelentős részét keleten töltötte. Abban az időben ez nem tűnt szokatlannak. Éppen ezért ezt a nagyszerű szentet, akinek munkássága óriási hozzájárulást jelentett a világ kultúrájához, egyformán tisztelik nyugaton és keleten, az egész keresztény világban.

0: Mai adásunkat egy aktuális témával zárjuk. Szükséges-e megváltoztatni a mi atyánk szövegét? A római pápa jóváhagyta a mi atyánk ima szövegének módosítását. Mi az, ami nem volt számára megfelelő, ennek a szinte mindenki, a hívő keresztényeknek biztosan, számára kívülről ismert imának a szövegében? Ez egy precedens, és általában előfordul a történelem során, hogy megváltoztattak volna ilyen szövegeket?
1: Amennyire tudható, az ima olasz fordításáról van szó. A mi atyánk imának nagyon sok fordítása létezik, és azok nagyon is különbözőek. Nagyon jól emlékszem, amikor Angliában szolgáltam, az ortodox hívők, amikor összejöttek egy étkezésre, el akarták olvasni közösen a mi atyánk imádságot, de az nem sikerült, mert mindenki a maga fordításában olvasta azt. A mi atyánk ima utolsó mondata görög és magyar nyelven a következőképpen hangzik. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tulajdonképpen a ne vigy minket kísértésbe szavak generálták azt a polémiát, amely változtatást eredményezett az olasz fordításban. Azt mondták, hogyan viheti az Isten az embert kísértésbe. És még idézték is Jakab apostol levelének szövegét, amely úgy szól, hogy Isten senkit sem kísért meg, hanem az ember saját magát viszi kísértésbe bujaságával. Ennek a kérdésnek meglehetősen hosszú a története. Emlékeztetem önöket arra, hogy Jézus Krisztus arámi nyelven mondta el a mi atyánk imádságot. Senki sem tudja, hogyan hangzott eredetiben. Krisztus összes szavai néhány rövid mondat kivételével görög fordításban jutottak el hozzánk, ez a nyelv számít eredetinek, amelyről további fordítások készültek. A görög fordításban pontosan ez áll, ne vigy minket kísértésbe. Ha teológiai magyarázatokról beszélünk, van a Bibliában a jól ismert Jób könyve, amely arról szól, hogy Isten fiai, angyalokról van szó, Isten elé álltak, ott volt közöttük a sátán is. Isten megkérdezte őt, felfigyeltél-e már Jób nevű szolgámra, hogy milyen igaz ember és milyen hűséges? Sátán ezt mondta, nyújtsak hozzá vagyonához, rokonaihoz, és majd meglátod, mennyire hűséges. És Isten megengedi sátánnak, hogy hatást gyakoroljon erre az emberre. Jób elveszíti hozzátartozóit, vagyonát, és aztán az egészségét is. És amikor a ne vigy minket kísértésbe szavakkal imádkozunk, elsősorban arról imádkozunk, hogy Isten ne küldjön ránk súlyos megpróbáltatást, amely meghaladja erőinket. Tehát ez az, amiről szó van ebben az imában. Nincs semmi szükség arra, hogy megváltoztassuk szóbeli kifejezését. Nem hiszem, hogy az ortodox egyház valaha is megváltoztatná az ima szláv, vagy orosz, vagy magyar nyelvi fordítását.
0: Volt-e már precedens a mindenki által ismert szövegek ilyetén módosítására?
1: Voltak ilyen precedensek többek között az ortodox egyházban is. Például az angol nyelvű ortodox világban két verziója létezik a mi atyánk ima záró szövegének, ne vigy minket kísértésbe. A görög szöveg lehetővé teszi, hogy kétféleképpen fordítsuk le. Mint kérést, hogy szabadítson meg a gonosztól, azaz az ördögtől, vagy pedig, hogy megszabadítson a rossztól. Az első esetben ördögről van szó, mint a rossz megszemélyesítéséről, a másodikban simán a rosszról. A görög szöveg megengedi a fordítást így is, úgy is. Az angolban két fordítás létezik, mind a kettőt használják az ortodox egyházban. Magyar nyelven és orosz nyelven is csak egy fordítás létezik, amelyet a legelején orosz fordítók választottak, és a magyar fordítók, ők pedig ebben a szövegben éppen a gonoszra való utalást látták. És még egy érdekesség. A mi atyánk ima Istenhez való fordulással kezdődik, és az ördögtől való megszabadítás kérésével végződik, fejeződik.
0: Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi sorozatot hallották. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a válaszokat a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kaphatnak. A műsor tartalmának magyar nyelvű összeállításában Szimonyi Irina volt segítségünkre. Elköszön önöktől adásunk vendége, Magyar István protojerei atya, és e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
2: Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

راديو. Az imaórákli liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

0: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Istenség örök égi fény, egységbe ford három személy, törékeny lényünk téged állt, kérő szóval hozzád kiállt. Benned hiszünk legfőbb atya, atyának egy szülött fia, kiket a lélek mint örök, szeretet kapcsa összeköt. Igazság izzó szerelem, boldogság végső végtelen. Remélni, hinni lelkesíts, szeretni vágyó célba vígy. Te létünk célja kezdete, te dolgok első kútfeje. Lelkünk egyetlen ereje, biztos remény ígérete. Te minden alkotója vagy, s betöltesz mindent egy magad. Te mindenekre fényt hozol, reményünkben jutalmazol. A Krisztust kérjük, s az Atyát, s a lelket, aki egy velük. Hallgass meg, hármas hatalom, egyetlen örök Istenünk. Amen.
1: Szabadíts meg, Uram, mert irgalmas vagy. Uram, ne büntes haragodban, felindulásodban ne sújts engem. Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedtem. Minden csontom remeg, gyógyíts meg engem, Uram. A lelkem is mélyen megrendült. És te, Uram, még meddig késel? Fordulj felém, Uram, ments meg. Szabadíts meg, mert te irgalmas vagy. A holtak közt nincs, aki rólad emlékezzék. A holtak országában kidicsőít téged. Elfáradtam a sóhajtozásban. Éjjelente könnyekkel áztatom ágyamat. Könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem a bánattól elhomályosult. Sok ellenségem miatt őszülök. Ti gonosztevők, távozzatok tőlem. Hangos sírásomat az Úr meghallotta. Meghallgatta az Úr könyörgésemet, és imádságomat elfogadta. Megzavarodva piruljanak ellenségeim, és nagy szégyenükben futva meneküljenek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szabadíts meg, Uram, mert irgalmas vagy. Az elnyomottnak az Úr a menedéke. Hálát adok, Uram, teljes szívemből, összes csodádat elbeszélem. Újjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten. Mert ellenségeim meghátrálnak, elbuknak, és semmivé lesznek színed előtt. Magadévá tetted igazságos ügyemet, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megfenyítetted a népeket, és a gonoszt megsemmisítetted. Még a nevüket is eltörölted mindörökre. Az ellenség megsemmisült, városait lerontottad, örökre pusztasággá lettek. Még emlékük is elenyészett velük együtt. Az Úr azonban örökké uralkodik. Trónusa áll ítéletre készen. A világot ő ítéli meg igazságban, a népeknek ő oszt méltányosan igazságot. az elnyomottnak az Úra menedéke. A nyomorúság és a szükség napjaiban egyetlen mentsége. Aki nevedet ismeri, benned bízik. Uram, soha nem hagyod el a téged keresőket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az elnyomottnak az Úr a menedéke. Sion városának kapujában dicsőség. Énekeljetek az Úrnak, aki a Sionon lakik. Hirdessétek nagy tetteit a népek között. Ő kéri számon a vért, és jól emlékezik. A szegények jajszavát nem felejti. Könyörülj rajtam, Uram! Lásd, mennyire szorongatnak ellenségeim! De te a halál kapujából is fölemelsz. Sion városának kapujában hadd hirdessem dicséretedet, és hadd örvendjek, mert megszabadítottál. A népek a maguk ástoverembe zuhantak, a hurokban, amit ők rejtettek el, lábuk fennakadt. Megmutatta magát az Úr, ítéletet tartott, a gonoszt megfogta saját kezeműve. A gonoszok az alvilágba hullanak, és minden nemzet, amely elfelejti Istent. Mert ő nem feledkezik meg a szegényekről végleg. A nyomorultak reménye nem vészel örökre. Kelj fel, Uram, nehogy elbízza magát az ember. Szólítsd ítéletre a népeket magad elé. Bocsáss, Uram, rájuk rettegést. Tudják meg a nemzetek, hogy ők csak emberek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Sion városának kapujában dicsőítelek. Elmémet segítsd, megtartom törvényedet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Minden reményünket felülmúlva szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk. Ezért arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is benálatok a jótékonyság művét. Ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgolkodásban és az irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. Nem parancsként mondom, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretetetek őszintességét akarom kipróbálni. Hiszen ismeritek, Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. Tavaly óta nem csak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Ha az akarat készséges, a szerint tetszik az Istennek, amilyen van, nem a szerint, amilyen nincs. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket, a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon a szükségetekben segítségül, és így a javak kiegyenlítődjenek. Az írásban is az áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött. Hála legyen Istennek, aki Titus szívét hasonló buzgóságra hangolta irántatok. Engedett felszólításomnak, sőt, mivel buzgósága még nagyobb volt, önszántából utazott hozzátok. Vele küldjük azt a testvért is, akit az evangélium hirdetéséért minden egyházban dicsérnek. De nem csak dicsérik, hanem az egyházak kísérőnkül is rendelték a jótékonyság megszervezésében, amelyet az Úr dicsőségére saját akaratunkból vállaltunk. El akartuk kerülni, hogy valaki megrágalmazzon a gondunkra bízott bőséges adomány miatt. A becsületre ugyanis vigyázunk nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. Velük küldtük még azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sokféle dologban gyakran kipróbáltuk, s aki most irántatok való bizalma folytán még buzgóbb. Ami Tituszt illeti, ő kísérőm, nálatok pedig munkatársam. Ami a testvéreket illeti, ők az egyháza küldöttei, Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ismeritek, Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, hogy szegénysége által meggazdagodjatok.
3: Olvasmány Szent Cézárius Árli püspök beszédeiből. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Édes ez a szó, irgalmasság, kedves testvéreim. De ha már maga a szó is ilyen édes, mennyivel inkább édes a tartalma? És noha minden ember szeretne ebben részesedni, sajnos mégsem él mindenki úgy, hogy ezt ki is érdemelje. Továbbá jól lehet, mindenki szeretne irgalomban részesedni. Mégis kevesen vannak, akik készek lennének az irgalmasságot gyakorolni is. Ó, ember, hát ilyen arcátlanul mered ezt magadnak követelni, amit másoknak adni meg elmulasztasz. Aki a mennyben szeretne irgalmat kapni, annak kötelessége itt a földön irgalmasságot gyakorolni. Kedves testvéreim, mivel mindnyájan szeretnénk irgalomban részesülni, ezért már itt a földön szerezzük meg magát az irgalmasságot pártfogónknak, hogy a más világon majd megmentsen bennünket. Valóban van irgalmasság Istennél a mennyben, de csak a földi irgalmasság gyakorlása útján juthatunk el hozzá, hiszen a Szentírás is így tanítja. Uram, a te irgalmasságod a mennyben van. Van tehát földi és van mennyei irgalmasság, azaz emberi és isteni. Milyen az emberi irgalmasság? Biztosan olyan, hogy felkarolja a nyomorgó szegényeket. És milyen az isteni irgalmasság? Kétségtelenül olyan, hogy megbocsátja a bűnöket. Mert ami jót tesz az emberi irgalmasság földi zarándoklásunk idején, azt az isteni irgalmasság visszafizeti az örök hazában. Hiszen itt a világon minden szegényben Isten didereg és éhezik, miként maga is mondja, amit e legkisebb testvéreink közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát Isten, aki kegyesen adni akar a mennyben, kapni akar itt a földön. Hát olyanok vagyunk, hogy kapni akarunk, amikor Isten ajándékot ad, viszont amikor ő kér, akkor nem akarunk adni. Pedig amikor egy szegény éhezik, akkor Krisztus éhezik, amint maga is megmondta. Éhes voltam, és nem adtatok ennem. Tehát ne fordítsd el tekintetedet a szegények nyomoráról, ha bizalommal szeretnéd remélni bűneid bocsánatát. Krisztus most még éhezik, testvérek, minden szegényben ő éhezik, és ő szomjazik, és amit itt a földön kap, azt a mennyben visszafizeti. Kérdezlek benneteket, testvérek, mit szeretnétek, vagy mit kerestek, amikor a templomba jöttök? Valóban, mi mást, hanem irgalmasságot? Gyakoroljátok tehát a földi irgalmasságot, és majd megnyeritek a mennyeit. Hozzád a szegény könyörög, te pedig Istenhez könyörögsz, az kenyérért, te pedig örök életért. Adj a koldusnak, mert ezáltal kiérdemled, hogy te is kapj Krisztustól. Halld meg szavát. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Nem tudom, hogy milyen jogcímen akarsz kapni, ha te nem akarsz adni. Ezért tehát, ha a templomba jöttök, tehetségetekhez képest adjatok valami alamizsnát a szegényeknek. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyán, és egy szülött örök fia, s a szent lelket kivigaszunk,

0: az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bőjutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólás, a szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem. Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadító. Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez, hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon, akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba. Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével. Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet. Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket. Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint. Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősítsd meg az igazat. Szívek vesék vizsgálója, igazságos Isten. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket.
1: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívű. Oltalmamat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívű. Isten igaz bíró,

0: megfeszítiát és céloz vele, de fegyvere őt magát teríti le. A tüzes nyilak, melyeket készített. Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra. Gödröt ás jó mélyet, ám vermébe maga esik bele. Gonossága visszahull fejére, gassága saját nyakába szakad. Igazsága miatt dicsérem az Urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami az Isten előtt igazságos. Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak a vallásossága mit sem ér.
0: Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajka.
1: Könyörögjünk. Istenünk, Te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, Te osztod be köteles szolgálatunkat, és Te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspök szentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévébe,

0: Szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a torlai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 27-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János püspök atya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor, Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor. Élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, aktuális, Sárközi Violetta és Gömbös Katalin interjúja Kéri Henriettel a Kel egy nap Jézussal program megvalósulása után, a Zalaegerszegi Mária rádió műsora, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombatai Mária rádió műsora, 20 óra 16 perckor, magasztallak Uram, Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görög-katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad, te sugarasz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakon keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Figler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafüzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért. Egyéni illasz szándékokra és István testvérünk lelki üdvéért. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövet dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiával együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a próféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szemszűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirdette neki, a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám, Mária!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökben örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, elvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával, a szűzanya oltalmával válhattak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: könyörögjünk.
1: Hálát mondok neked, mindenható Isten, mindazon jó tétményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásuk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsenek meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
2: Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség

0: Hírpercek.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Balatonföldváron volt a görög katolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdorogi főegyházmegye. Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az Ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án

0: Rendi porcelán, és az Anna Bál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy hete rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Anna Bálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya, majdani férjével, kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai, és mutogatták neki a templom épületeit. Ő azonban megjegyezte: látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. Mikor az olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, s mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt: vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, s azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokat megtévesztenek. Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éjség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. Számos hamis próféta támad, és sokat tévedésbe ejtenek. A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég. Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendőlt gyalázatos pusztulást, aki olvassa, értse meg, akkor, aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. Aki a háztetőn van, le ne jöjjön, hogy kivigye holmiát házából, és aki a mezőn, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. Jaj, a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy meneküléstek ne télen vagy szombaton legyen. Akkor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt a világ kezdetétől, mint máig, és nem is lesz. Ha meg nem

0: Rövidülnének azok a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választotta kedvéért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki azt mondja, nézzétek, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Támadnak ugyanis hamis Krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna. Látjátok, előre megmondtam nektek. Ezért, ha azt mondják, kint van a pusztában, ne menjetek ki. Bent van a szobában, ne higgyétek. Mint ahogy a villám napkeleten támad, és napnyugatig látszik, olyan lesz az ember fiának eljövetele is. Ahol hulla van, oda gyűlnek a kesejük. Nyomban egy ötrelmes idők után a nap elhomályosul, és a hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a világ mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd föltűnik az ember fiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a föld minden népe, mert meglátják az ember fiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait hangos harsona szóval, s azok összegyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már az ajtóban. Bizony mondom nektek, el nem múlik e nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül. Az ember fiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön, s el nem sodorta valamennyit. Ugyanígy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őrül egy malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. Vegyétek tudomásul azt is, ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, s nem engedné betörni a házába. Azért ti is álljatok készen, mert az ember fia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit ura a ház nép fölé rendelt, hogy idején enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura megérkezésekor ebben a tevékenységben találja. Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli őt. De ha az a szolga gonosz, és ezzel a gondolattal késlekedik a gazdám, verni kezdi szolgatársait, és kórhelyekkel eszik-iszik, megjön az ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, mikor nem is sejti. Kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 27-e. Álmot látott Nebukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Dániel könyve második fejezetének első versében olvassuk ezt, hogy álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Miért álmodott olyanokat ez a király, amelyektől nyugtalan lett a lelke? Miért nem tudott aludni? Hatalma megvolt, kincse megvolt, biztonsága megvolt, mindene volt. Seregei győzelmet arattak. Rettegve tisztelték a föld kerekén Nebukadnezárt. És mégis minden reggel nyugtalanul ébredt, tele volt gyanakvással, azt érezte, hogy valami fenyegeti, ami fölött nincs hatalma. Ahogy nőtt benne a bizonytalanság érzése, úgy nőtt benne a tehetetlenség és a düh. Közben egyre indulatosabb lett, és egyre kimerültebb lett. És ezek hatására egyre kegyetlenebb lett. A hatalomvágyat, az emberi lét bizonytalansága válthatja ki. A zsarnokság nagy részt belső bizonytalanságból, szorongásból ered. Az ember be akarja biztosítani magát, de nem sikerül. A növekvő bizonytalanság és aggodalom pedig még inkább arra készteti, hogy többre jusson. A király álmoktól gyötrődött. Álmát nem tudják megfejteni a bölcsei, sem varázslói és a csillagjósai sem, pedig ezeket halálosan megfenyegette. S tanácsadóiban sem bízott, és összeesküvésre gyanakszik. Az ember be akarja biztosítani magát, de nem sikerül. Tehát az álmoktól gyötört királyban a mélyen rejlő belső bizonytalanság példáját láthatjuk, amely annyi ember csodor iszákosságba vagy visz bele tehetetlen bírványba, beleviszi a gyönyörök kergetésébe, meg annyi pótcselekvésbe, és ez torkollik dürühamakba, furcsa, taszító viselkedésekbe. Hol az álom megfejtője? Ki ad választ, megoldást, valóságos megnyugvást?
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Magatartás formák az imádságban. Amikor imádkozunk, és jól akarunk imádkozni, adjunk magunknak néhány szabályt. Az egyik ilyen szabály az, hogy válasszunk jó időpontot az imára. A második az, hogy válasszunk jó helyet az imára. A harmadik pedig az, hogy válasszunk jó testtartást az imára. És ezek a szabályok kialakítanak egy magatartás formát ahhoz, hogy jól imádkozzunk. Az első ilyen magatartás forma az éberség. Az éberség ugye azt jelenti, hogy mivel fontosnak tartunk valamit, ezért ébren maradunk. A keresztény számára, aki tudatában van annak, hogy Krisztus majd eljön, az ébrenlét, az éberség nem jelent mást, mint hogy minden egyes napot úgy él meg, mint szüntelen felkészülést. A következő magatartás forma pedig az érdek nélküliség, vagy mondhatnám azt, hogy ingyenesség. A bibliai kép, amelyet szemügyre vehetünk, Noé pátriárha képe, aki egy sötét időszakban, melyben nem igen lehetett könnyű megoldásokhoz folyamodni, szükségét érezte, hogy megrökönyödést keltő cselekedetet hajtson végre, méghozzá az, hogy nem tudni miért, mások által nem tudva miért, egy bárkát épít. És azt mondja, hogy egy esetleges özönvíz idejére lehetőséget kell biztosítani a megmeneküléshez. Noé előre elvégzi a munkát. Olyan jövőre készül, amelyet még nem lehet látni, de amelyet a szív már közelgőnek érzékel. Az ima mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Alázatos, fáradtságos és forradalmi munka, mert türelemmel, hűségesen kell végeznünk, nem azért, hogy látható és azonnali eredményeket érjünk el, hanem azért, hogy lakóhelyet építsünk Istennek ebben a világban. Elsősorban önmagunkban építsünk lakóhelyet az Istennek. Szent Ferenc ezekkel a szavakkal buzdította imára a testvéreit. Készítünk számára mindig lakóhelyet és szállást, mert ő a mindenható Úristen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, aki azt mondja, virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok. Vegyük fel a hallgatás helyzetét. Miután tisztáztuk a játékszabályokat, kezdődik az imádság talán legszebb és talán a legnagyobb kihívást jelentő része. El kell kezdenünk alkalmazni a szabályokat, annélkül, hogy engednénk a könnyelmű opportunizmusnak. Amikor vigasztaló pillanatokban van részünk, s annélkül, hogy elkeserednénk a hosszantartó szárazság idején, mert sohasem hiányzik egyetlen emberi folyamatból sem. Az utolsó dolog, amit tisztáznunk kell, azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk az ima tapasztalatától, az ima során megvalósul a hallgatás típusára vonatkozik. Mivel mindannyian nagyon énközpontúak vagyunk, és magunkra koncentrálunk, és mivel az imádság elkezdésével az a benyomásunk, hogy teszünk valamit, azt gondolhatjuk, hogy a beszélők mi vagyunk, a hallgató pedig Isten. Ez az uralkodó elképzelés arról, mi is az imádság. Párbeszéd Istennel, melyben a nagyobb részt azok teszik ki, amiket mi mondhatunk, amiket nekünk kell mondanunk neki. Szerencsére éppen ennek az ellenkezője igaz. Jézus ezt teljesen világossá tette az evangéliumban. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogyha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti jó atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi székesegyházban. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallják.
2: Az Úr legyen veletek!
3: És a
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát megteszi. Aki hallgatja szavaimat, és szerintük is cselekszik, okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építi. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, s nekizódult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki hallgatja szavamat, de nem követi azokat, ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építi. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizódult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmazzá vált. Ezek az evangélium igéi. Egy 18 év körüli fiatalember a repülőtéren várta az érkező nagyszüleit, és közben fölfigyelt egy fiatal feleségre, édesanyára és a két nagyon aranyos kislányára. Ők is vártak valakit. Egyszer csak megjelent egy fiatal férfi, két kislány szinte röpült, hogy átölelje. De a java csak utána jött, jött a feleség. A fiatal férj és feleség perceken át átölelve tartották egymást. És a fiatal ember, aki kicsit megismerkedett ezzel a fiatal asszonnyal, önkéntelenül is megszólalt, a férfihez címezve, azt mondta, biztosan hetekig, vagy talán hónapokig is távol volt, hogy ekkora örömmel fogadták. Mire a férfi azt mondta, fiatalember, téved, tegnap utaztam csak el. 18 éves fiú eltátotta a száját, sírtán azt mondta, bárcsak, majd nekem is ilyen családom lenne, mint önnek. Mire a fiatal férj azt mondta neki, fiatalember, ne álmodozz, dönts. Nem álmodoznunk kellene szép családról, szebb világról, emberségesebb társadalomról. Mindenek előtt tennünk kellene érte. Erről szól Jézus az evangéliumban. Azt mondja, nem az, aki mondogatja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki megteszi mennyei atyám akaratát, a szeretett tetteit. Nem csak álmodoznunk kellene olyan iskolákról, amelyek esélyt adnak mindenkinek. Olyan közéletről, ahol tisztelet van, emberség. Olyan kórházakról, ahol a betegnek nem csak a testére, hanem a lényére, az emberségére is figyelnek. Olyan idős otthonokról, ahol az idős ember érzi a maga méltóságát, azt, hogy szeretettel, szinte úgy, mint családtagot, ápolják, gondozzák. Nem csak álmodoznunk kellene erről, hanem ami rajtunk áll, a magunk kicsi körében meg kellene tennünk. Leó pápa nemrégiben egy nagyon aktuális és nagyon mély körlevelet intézett minden jó akaratú emberhez. Az alap téma, ami kapcsán ő szólt, a mesterséges intelligencia, hatalmas technikai fejlődés, és a körlevél címe Csodálatos emberségünk. És arról szól, hogy a gépnél végtelenül értékesebb az ember. És mennyire fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől. Az ember az, aki tud szeretni, álmodni, örülni, játszani, alkotni. És aztán beszél a Szent Atya arról is, hogy mennyire fontos lenne, hogy az emberiség ne egyfajta Bábel tornyát építsen, a bibliai hatalmas tornyot, olyasfajta világot, ahol a haszon, a hatalom érdekében az ember szinte eszközzé válik, hanem egy másik fajta várost, amit a Bibliában a mennyei Jeruzsálem jelképez, ahol Isten lakik az emberek között, egy emberséges várost. Mennyire fontos lenne, hogy az emberiség vigyázzon arra, hogy a technika nagyszerű vívmányai ne azoknak az érdekeit szolgálják, akik ezt kitalálták, létrehozták, hatalmas gazdasági csoportok, érdekeltségek, hanem valóban az emberiség igazi javát szolgálják. És bátorító példákat szeretnék mondani arról, milyen az, ha valaki elkezd tenni a sok szép szó helyett. Egy asszony történetét idézem föl először, ahol házasságában rengeteg volt a veszekedés. Olyan volt ez, mint egy párbaj, állandó küzdelem, hogy kinek lesz igaza. És egy ponton a feleség nagyon belefáradt. Ebbe elment egy lelki gyakorlatra, az is nagyon mélyen érintette. Elhatározta, hogy soha többet a férjével veszekedni, kiabálni ő nem fog, abba hagyja. Értelmetlen, céltalan, sehova nem vezet. És ezt az elhatározását nagyon komolyan tartotta is. Férjét majdhogy nem bosszantott ez a nagy-nagy türelem, hallgatás. Egyik alkalommal egy társaság előtt szégyenítette meg, nevettette ki a feleségét. A feleség akkor se szólt semmit. Hogy beültek az autóba, férfi önkéntelenül is megkérdezte a feleségét, te hogy bírod ezt? Mire a feleség csak ennyit mondott, nagyon fáj, de Jézus erős bennem. A férfi lassanként megdöbbenve rácsodálkozott a felesége hatalmas türelmére, szeretetére, hűségére, nagy lelkűségére. Néhány nap múlva ő is letette a fegyvert. Ez a házasság lassan megszépült. Kellett hozzá egy nagy lelkű asszony, aki meglépi az első nagyon nehéz lépéseket. Második példám egy nemrég boldoggá avatott afrikai. Floribert Buanacsui, kongói, akit 26 évesen gyilkoltak meg. A becsületesség vértanúja. Koldus szegénységben nő föl. És mégis az életének nem az a célja, hogy én kiemelkedjek ebből a nyomorból. Gyakran mondogatja, hogy a pénz semmi. Nem azért kell élni. Fiatalom már rengeteget segít. Ingyenesen korrepetál. Árvaházakba jár. Hetente egyszereső szervezi, utcagyerekeknek ennivalót osztanak, segítenek. Van egy fiatal, aki, amikor már Floribert dolgozik, ő fizeti éveken át ennek az árvagyereknek a tanulmányait. Amikor kitör a vulkán, ott a kivutó mellett az ő lakását is elönti a láva, nem magával foglalkozik, hogy hova mentse a cuccait, hova meneküljön, hanem elkezd segíteni a többieknek. Ilyen ember volt ő. Vámtisztviselő lett, és a ruandai-kongói határon, ahol ő volt, rengeteg dúsgazdag kereskedő akart teljesen értéktelen, ártalmas élelmiszereket behozni. Romlott rizst, üvegszilánkokkal szennyezett cukrot, ami nagyon sok ember halálát okozta évről évre. Floribert nem volt hajlandó ezeket átengedni. Akkor egészen komoly csúszópénzeket ajánlottak föl neki. Ekkor is nemet mondott. Ekkor ölték meg. Borzalmas kegyetlenséggel. Összes fogát kihúzták, kitépték. Vasalóval égették össze a testét. Becsületesség vértanúja. Álmodott egy igazabb Afrikáról. És egy utolsó, akit fölidéznék, Wagner Viktória, szociális testvér. Kiskun Dorozsmára került védőnőnek, egy cigánytelep mellé. És Viktória testvér lassanként ennek a cigánytelepnek őrangyala, pót anyukája, nagymamája lett. Kedvességgel, határozottsággal, vidámsággal rávette a családokat az oltások beadására, arra, hogy a gyerekek iskolába járjanak. Anyukákat, akik néha elképesztően nehéz helyzetben voltak, bátorított, segített abban, hogy a gyermekük megszületésére igent mondjanak, vállalják. 11 ilyen kisbabát tudott egészen pontosan, aki ennek köszönhette az életét. Ilyen krízisben levő anyukák aztán szülés után igen gyakran végtelen boldogsággal megrendülten jöttek hozzá, hogy Viktória testvérnek bemutassák a született gyönyörű kisgyermeket. Volt egy különleges ablaka Viktória testvérnek, ahonnan kiadta a ruhákat, ennivalót, kicsi segítséget, és leginkább a mosolyát, jó szavát. Sokan azt mondták, ez az ablak olyan, mint a mennyország ablaka. Innen maga a Jóisten mosolyog ránk. Volt olyan alkalom, hogy 400 cipőt osztott szét a legszegényebbeknek. És ha kellett, védte is a jogaikat. Ha valamelyik hivatalban elakadt egy egyszerű szegény cigányembernek az ügye, Viktória testvér bátran ment akár Budapestig, hogy az illető jogát kijárja. Erre hív ez a mai reggel. Ne álmodozz egy igazabb, egy szebb világról, hanem dönts, tegyél érte. Tegyünk azért, hogy ne ezt a szörnyű bábeli tornyot építse az emberiség, hanem Isten városát, ahol Isten lakik az emberek között, ahol szeretet, egymás iránti tisztelet, emberség és jóság uralkodik.
1: Június 25-én a közszolgálatban dolgozókért tartottak szentmisét a szombathelyi székesegyházban. Az elmúlt percekben dr. Székely János megyés püspök szentbeszédét hallották.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

Pilinszky János, Stigma. Testvértelen szád mesztele remegni kezd, és tiszta fénnyel ragyog fel melleden az ismeretlen stigma, bordáit közt a drága jel, mely örök sebet éget, és többé sose tűnik el, csak mélyebb lesz a mélysebb. Csak mélyül és be nem heged, csak örök halállal árnyal. S te fölállsz a növő szélvezet a megnyílt éjszakában, átlépve házad küszöbét, útnak eredsz a csöndbe. Nem tudva merre és miért, hogy áldani fogsz, vagy ölsz-e, csak mész. Körös körül hegyek roppant magánya, itt-ott kivert tanyák és félszerek gazdátlan foltja villog, és küldenek, hogy vándorolj, bár buknál végre holtan a puszta földre ajkadon kibékülő mosollyal. De ekkor szűk ösvényre élsz, és hirtelen megállsz, mögötted hosszú csönd van, és némán előtted áll az, kiért elhagytad mindened, számüzetésbe mentél, mert sorsodat kifejtse-e, ki az, ha ő se testvér. Megállsz előtte, mesztelen sebet kitárva, melyet a messzeségből melleden nehéz hatalma ejtett. És vársz, mint fáradt katonák, hisz nincs már senki itten. Ő visszanéz az esten át, csak néz, és meg sem ismer.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított Balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vörös Kereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi

a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 13. fejezetéből idézem. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor fölnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Kedves rádióhallgatók, Jézus Isten országáról hétköznapi képekkel szólt. Csöpnyi kovászhoz hasonlította, ami megkereszti az egész tésztát, és föltartóztathatatlan mégis a hatása. Aprócska mustármaghoz hasonlította, amelyben már benne rejtőzik egy egész hatalmas növény. A mai evangéliumunk szerint pedig anélkül növekszik a vetőmag, hogy mindeközben bárkinek bármit is tennie kellene. Azt sugallja nekem a mai evangélium, hogy ami körülvesz, amit magamon és a legközelebbi környezetemen érzékelek, így a mindennapoknak a dolgai is, az Isten új teremtésére vonatkoztatható dolgokként értelmezhetők. Így már az az idő is, ami a vetőmag növekedéséhez szükséges. Már nem csupán az én időm, már nem csak az én óráim, az én napjaim, vagy az én éveim. Az én óráim, amelyeket ében réttel, alvással és munkával töltök, a gyorsan tovaröppenő, vagy az ólomlábakon vánszorgó napjaim is, az Isten ideje is, amelynek során azt, amit ő elvetett, föl is növeszti. Sokszor anélkül, hogy nekem bármivel is hozzá kellene járulnom ehhez. Este lesz is reggel, és a mag kicsirázik és növekszik, és az embernek gyakran fogalma sincs arról, hogy hogyan történt. Egy német költőnő, Rose Ausländer, azt hiszem,

Erről írt a Tövisek című versében. Idézem őt, így írt. Rózsát ültettünk, tövisek fakadtak. Vigasztal a kertész, még alszik a virág, de már a tövis idején is szeretnivaló. Előbb vagy utóbb, de mindegyikünk szertehet, kedves rádióhallgatók, azt gondolom arra az élettapasztalatra, hogy vannak az életünkben igen tövises idők, és léteznek a virágba borulásoknak az időszakai is. Ám valójában soha nincsenek üres idők, mert az Isten folytonosan munkálkodik. Ne becsüljük le tehát a kis kezdeményezéseket, a csendes hűséget, a magvetést, még ha nem is látjuk azonnal a gyümölcsöket. Isten képes a legkisebbből is kihozni a legnagyobbat. Ahogy a mustármagból fa lesz, a kovászból kenyér, úgy formálja át az Isten a mi világunkat is. Nem kell nagy dolgokat tennünk. Elég, ha vetjük a magot, és az Úr majd a növekedésről is gondoskodik. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kótyuk Veronika vagyok. A következőkben Visi Barnabás zongoraművésszel beszélgetek, akit most nem a zenéről, hanem a futásról kérdezek, ugyanis Barnabás rendszeresen fut, nem csak saját kedvére, hanem sokszor azért, hogy ezzel másokon segítsem. Így volt ez április végén is, amikor az Ultra Balaton futás keretében ketted magával a többek között afrikai gyermekek támogatásáért küzdő Afrika Alapítvány javára futott. Az első kérdésem ahhoz kapcsolódna, hogy mióta van jelen a futás az életedben rendszeresen, sportszerűen futsz, vagy csak így hobbi szinten?
2: Szervusz Veronika, én is szeretettel köszöntelek téged és a kedves rádióhallgatókat is. A futás, ha jól emlékszem, akkor 2015 óta van jelen az életemben. Régebben is világéletemben sportoltam, soha nem voltam igazolt játékos, nem játszottam, készültem profi szinten, profi körülmények között, tehát mindig egy hobbi tevékenység volt. Kiskoromban a foci volt az, ami nagyon megfogott, és amikor a Zrínyi gimnáziumba bekerültem ötödikben, akkor pedig a kosárlabdára váltottam gyakorlatilag, ez egy közismerten kosaras suli. És a futás pedig 2015-ben, tehát ez már bőven az egyetemista éveim alatt jött. Én amíg csapatsportokat űztem, addig úgy magában futni soha nem szerettem, tehát ez mindig csak egy eszköz volt arra, hogy a labdát kézzel, lábbal így úgy bejutassam kapuba, gyűrűbe, éppen amikor ahova kellett. És egy ilyen érzelmi hullámvasút vagy mélység az, ami így előhozta belőlem, hogy 2015-ben elkezdtem futni.
1: És speciál ennél az áprilisi futásnál, hogy az Afrika Alapítvány támogatását tűzted ki célul?
2: Az Afrika Alapítványról már korábban is hallottam, nyilván ez azért egy elég ismert kezdeményezés, viszont Kürnyek Robi atya barátom, szerintem a hallgatók közül is talán jó páran ismerik, jelenleg Zalaegerszegen működő kedves pap barátom. Most ha jól emlékszem, valamikor a 25-26 fordulóján járt kint Nigériában, ahol az Afrika Alapítvány is ugye missziókat tart, és segít az ottani rászoruló embereknek, és a hazatérte után mesélt nekem az ottani élményeiről, és teljesen megdöbbentett az, amiket mesélt, megdöbbentett, hogy ezekhez az emberekhez képest mi gyakorlatilag luxusban élünk, az itthoni átlagszínvonalunkat is gyakorlatilag ebbe a kategóriába sorolhatom, és ott fogalmazódott meg igazából, nagyon megérintett ez a nyomor, ez a szegénység, ami ott van, és ezért döntöttem úgy, hogy a futásnak a jótékony részét, vagy a jótékony összetevőjét, azt így az Afrika Alapítványon keresztül az ottani gyerekeknek a segítésére szentelem.
1: Mennyit és hogyan készültél erre az Ultra Balaton futásra, illetve ha megköszönném, ha megosztanád a kedves hallgatókkal, hogy konkrétan milyen távolságot is jelent ez a futás, tehát hány kilométert?
2: Az Ultra Balaton Magyarország talán legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Idén volt 20. alkalommal, hogy megrendezésre került, egy kör a Balaton körül. A legelvetemültebbek azok egyéniben is körbefuthatják, tehát egy ember egy kör. A legnagyobb csapat létszám pedig, ami még engedélyezett, az 13 fő, tehát nagyon-nagyon sok helyen munkahelyi társaságok, családok mennek és váltóban futják körbe a tavat. Nyilván egyfős csapatban, tehát egyéniben ez egy elképesztő nagy kihívás, míg mondjuk 13 fős váltóban egy ilyen kellemes bulifutás gyakorlatilag. 209 kilométer volt az idei táv, ez az évek alatt ilyen 205-220 kilométer között változott éppen útvonal függvényében, de nagyjából ennyi volt mindig. És mi most Harmati Grétivel, nagyon-nagyon kedves barátommal és nagyon régóta nagyon kedves futótársammal két fős váltóban futottunk. Nem igazságosan, hanem testvériesen osztottuk el a távot, ha szabad ilyet fogalmazni. Gréti, ő a maraton lefutása után vállalta ezt a maratonnál sokkal hosszabb össztávot, ezért volt az, hogy ő egy picit kevesebbet kapott, mint a fele, egészen pontosan 97 kilométert, én nekem pedig az összkilométerem 112 volt, viszont azért, hogy tudjunk regenerálódni, és ne egybe kelljen ezt a mennyiséget mindenkinek letolnia, ezért 3-3 szakaszban futottunk, ezt a felosztást ítéltük meg úgy, hogy a lehető legkevesebbszer kell újraindulni, de azért nem is az van, hogy az ember 60-70 kilométerre kinyírja magát, hanem azért egy ilyen maraton, vagy szűk maratonnyi táv után még azért van rá esélyed, hogy úgy érzed magadat, hogy tudsz még egyszer ennyit, meg utána még egy picit futni.
1: Ez egy hatalmas távolság, és tényleg óriási teljesítmény. Mennyi pénzt sikerült ezzel gyűjtened az Afrika Alapítvány számára, illetve gyűjtenetek ketten?
2: Grétinek volt egy, tehát mind a kettőnknek volt saját célunk és saját gyűjtésünk, tehát nem Gréti, ő a saját munkahelye, a Patrona Hungarié, meg nem mondom, hogy van a pontos és nagyon hosszú elnevezése az iskolának, budapesti katolikus iskola, szerintem sokan ismerik. Ennek az iskolának az alapítványának gyűjtött. Pontosan nem tudom, hogy az ő gyűjtésére mennyi pénz érkezett be, mert azt nem követtem napi szinten figyelemmel. A saját afrikás gyűjtésemről annyit szeretnék mondani, hogy egy több százezres nagyságrendű összeg jött össze. A pontos összeget azért nem szeretném elmondani, mert szerintem nem ez a lényeg, és ha lehetőleg távolabb áll tőlem, hogy ezzel, hogy mondjam, ezt promózzam, hogy milyen jól sikerült ez az akciós, és hogy én milyen nagy lelkű vagyok, és karitatív, és stb., mert nem erről van szó, hanem itt is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, kedves barátaimnak, ismerőseimnek, kollégáimnak a támogatását, akik fontosnak tartották ezt az ügyet, és odaálltak az afrikai gyerekek mellé, és hát mondom, több százezer forintot pusztán jó szívűségből és szeretetből összeadtak, amit aztán én nagy hálával tudtam továbbadni az alapítványnak.
1: Ez tényleg csodálatos, hogy egy apró ötletből egy ilyen hatalmas kezdeményezés fejlődött ki. És ezt az összeget hogyan tudod célba juttatni, hogyan tudod célba jutni ez az alapítvány számára?
2: Egy egyszerű átutalással, és az alapítvány pedig pont miután az Ultra Balaton lezajlott, utána talán igen, egy nappal utána volt lehetőségem életemben először személyesen találkozni és négy szem közt beszélgetni Afrikával, dr. Fodorékával, az alapítványnak az alapítójával, vezetőjével, ugye ő civilben orvos, és maga is sok-sok missziót vezetett már, és sokszor jár ki Afrikába segíteni ezeknek a gyerekeknek, felnőtteknek, éppen miben kell, iskolák támogatása, építése, tandíj támogatás, orvosi beavatkozások, stb. Ilyesmik. Szóval, hogy volt vele lehetőségem találkozni, és Robi atyán keresztül is, akit ugye már említettem nemrég, pontosan tudom, hogy ezt az összeget arra használják föl, amire szánva van, mert hogy Robi atya az oktatási résznek a felelőse az alapítványon belül, tehát ő fog gondoskodni, vagy hát már gondoskodott is azóta gyanítom arról, hogy ez az összeg eljusson a gyerekek tanulmányainak a támogatására.
1: A bemutatás során említésre került, hogy zongoraművészként tevékenykedsz, illetve zongoratanárként, és ebből kifolyólag szeretném megkérdezni, hogy más módon esetleg támogattál-e már karitatív célt, tehát gondolok itt például jótékonysági hangversenyre, vagy volt-e ilyen ötleted, hogy ilyet szervez, és így a zenei tehetségedet erre felhasználd?
2: Természetesen jótékonysági koncerten már nagyon sokszor léptem föl. Szerintem saját szervezésben még nem csináltam, de mások szervezésére, invitálására már azt meg se tudom számolni, nagyon-nagyon sok ilyen alkalom volt, és mindig nagy szeretettel mentem, és megyek a jövőben is ilyen helyeken segíteni. A futásban pedig ez volt igazából az első ilyen jótékony futásom, és itt is szeretném megköszönni Harmati Grétinek, a csapattársamnak, mert az ötlet az tőle származott, mert mint maga az, hogy a futásunkkal egyfajta jótékony adakozást is kössünk össze, és aztán a konkrét megvalósulás az, hogy végül az Afrika Alapítványt szerettem volna támogatni ezzel az összeggel, az pedig az én ötletem volt, de az alapötlet az pedig Harmati Grétitől származik, akinek nagyon hálás vagyok ezért.
1: Mi a következő cél, akár a futásban, akár a zenében?
2: Hűha, hát ez egy jó kérdés, és megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Nem is szoktam mostanában ilyen nagyon távlati célokban gondolkozni, most inkább rövidebb és konkrétabb célok vannak előttem így az életemben. A zenében igazából nekem mindig is az volt a célom, hogy minél több embernek tovább tudjam adni a zenének a szeretetét, a művészi zongorajátéknak a minél mélyebb ismeretét a tanítás által, mert hogy ez a legfőbb tevékenységem így a zenén belül. Jelenleg ilyen 15 körül van a magántanítványaim száma, ez így a tanév közben általában ilyen 20 körülire fölmegy. Tehát, hogy a tanítás által minél több tanítványomnak minél több értéket adjak, és fényt, és kikapcsolódást, és örömet az életébe. Igazából ez már nagyon régóta célom, és azt hiszem, hogy még nagyon sokáig célom lesz. Nagyon remélem, hogy egészen életem végig el fog kísérni ez a tevékenység, amit nagyon szeretek csinálni. A futásban a következő célom, ez elég távlati, de jövőre van egy nagyon klassz baráti közösségem, ami jövőre lesz 10 éves, és szeretnék a jubileum alkalmából egy nagyon-nagyon hosszú futást tartani, vagy hát futni egy nagyon hosszút, ez olyan 170 kilométer körül lenne, még nagyon szervezés alatt van, a részletekkel így nem terhelném az hallgatókat, de hogy igazából ez a most az ilyen legfőbb célom, ami előttem van, hogy erre szeretnék fölkészülni, és sikerrel teljesíteni jövő, ha minden igaz, áprilisban ezt a 170 kilométer körüli távot. Addig pedig az a célom, hogy az Ultra Balaton utáni pihenőből visszatérjek, egy jó alapkondim legyen, ehhez mostanában elkezdtem erősíteni, tornázni, hogy tényleg visszanyerjem azt a legjobb formámat, amiben az Ultra Balatonon, vagy még inkább pár évvel ezelőtt, mielőtt a Covid beütött voltam, és nagyon remélem, hogy tényleg jövő áprilisra olyan állapotban leszek, hogy ezt az egész embertelennek hangzó távot is sikerrel fogom tudni teljesíteni.
1: Sok sikert kívánok szívből ezekhez a tervekhez, és köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Visi Barnabás mesélt nekünk jótékonysági futásáról.
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van, évközi 17. hét.

Az ima elején elcsendesedem. Figyelhetem, mi vesz körül, belehallgathatok a körülöttem lévő világba. Majd figyelmemet saját belső világom felé fordíthatom, ebbe a világba is belenézhetek, hallgathatok, beleérezhetek. Milyen ennek a világnak a hangulata? És így, ahogy jelen vagyok, megszólíthatom Istent. Kérhetem, hogy az ima alatt ő vezessen, alakítsa ezt a világot bennem.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültetett földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindez példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta. Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.

Az evangélium két hasonlatban is közelebb hozza számunkra, milyen a mennyek országa. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember megfogott és elvetett a szántóföldjébe. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet egy asszony megfogott és belekeverte három merőnyi lisztbe. A mennyek országából növekedés, élet születik. A mustármag azonban nem kell ki föld nélkül, a kovászból önmagában nem lesz kenyér. Kell valami, ami befogadja. Kérhetem Istent, mutassa meg, hol van bennem élet, növekedés, hol tudtam életemben befogadni Isten országát. Hálát adhatok mindezért Istennek. Kérhetem Istent, hogy mutassa meg, hol szeretné, ha nyitott lennék az ő országának befogadására.

0: Most, mikor ismét meghallgatom az evangéliumot, próbálhatok nyitott lenni Isten szavainak befogadására.
1: Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültetett földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindez példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta. Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspök szentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóvá hagyta jelölését, közölte a Vatikán. Chang Yanfeng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérek imád a családom élő is, elhunyt a gőjét, a férjem, a nászoldom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárt a szenvedétől mentse meg őket az ága jó Isten. Kérek, imádta magam testi és lelki felgyújulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy négy gyermek mellett ápolni tudjanak engem, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, a Máti Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért zárok keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék, Úr Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanya közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért, és közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 13 éves András egészséges testi lelki szellemi fejlődésért kérném az imádságot. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért. Édesanyám, kedves ismerőseim lelki üdvükért Anna nap alkalmából. Háború megszűnéséért, betegek gyógyulásáért, akikért nem imádkozik senki, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. Hálából a szűzanyának, hogy meghallgatta a kérésemet, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Gyermekek nyári nyaralásáért köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és súlyos betegségeim gyógyulását. Továbbra is kérem az irgalmas Jézust és a drága mennyei édesanyánkat, hogy továbbra is viseljen gondot rám, mert most is nagy szükségem van őrájuk. Anna nap alkalmából adjon a jó Isten örök nyugodalmat édesanyámnak, nagymamámnak és unokatestvéremnek, és mindazoknak, akik ezt a keresztény nevet viselték és viselik, imádságos szeretettel vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus, egy hűséges hallgatójuk.
8: Egy fiatal Gábor nevű imatársunk, aki elhalálozott, lelki üdvéért kérjük az imát.
9: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről szeretnék zárni, és imaszándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az imaszándékot Széles Dóráért, Kovács Bruzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a Keszteért, a Nagyásról és Diáklányokért, akik a Rózsa Füzetre imádkozták szombat délben délután. Kérném mindjárt az úrállását, Szentlélek kiáradását, kérném az imaszándékot a háború megszűnéséért, a békéért, és köszönöm, hogy meghallgattak.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, ki annak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, egy jó szándékra, kispapokért, papi és szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Imád kérek, mennyei atyához fordulunk a kérésünkkel. Mennyei édesanyánk, szűzanyánk, hálát adunk édesanyjai szeretetedért. Azért fordulunk hozzád, mert megérted még a bűnös gyermekeidet is. Hogy ne értenéd meg a gyengéket, szenvedőket, szegényeket. Édesanyjai fájdalmaddal át kellett szenvedned fiadnak, Isten fiának vélhetetlen fájdalmát, halálát is. Hozzád fordulunk két fájdalmú szűzanyán, képzeld meg a mennyei atyát, küldjön esőt az ő teremtett virágára. Megérdemel egy büntetését, mert nagyon elfordultunk tőle. Bánjunk bűneinket, irgalmazzon a gyengék kedvéért. Köszönjük meghallgatásodat, jóságos mennyei atyánk. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
12: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni. Elsősorban köszönet a drága Úr Jézusnak és a drága szüzenyáknak, hogy jobban vagyok, a beteg édesanyja beszél, és hogy segítsenek meg holnap, vagy legkésőbb holnap után, hogy eljussak a drága jó kerekesszékes fiamhoz látogatni. Kérem a drága Úr Jézust és a drága szüzenyánkat, legyenek segítségünkre továbbra is, és hogy minél előbb lássam a fiamat. És kérnék még imád egy nagyon rendes hölgyért és fiáért, aki a hölgy ma nagyon nagyot segített rajtam, értük is, kérek imád, és önökére Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, és álhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlunk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkét és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Hittel vallom, az az én osztályrészem, Uram, hogy igéidet megtartsam. Drágább nekem Ajka törvénye, sok ezer aranynál, ezüstnél.
2: Vigasztalásomra legyen irgalmad, amint szolgádnak megígérted. Irgalmasságod éltessen engem, mivel törvényed az én gyönyörűségem.
1: Parancsaidat többre tartom az aranynál, kedvesebb nekem, mint a színarany. Ezért parancsaidhoz tartom magamat, gyűlölöm a hazugság minden útját.
2: Minden rendelésed csodálatra méltó. Lelkem ezért megtartja őket. Ragyogva világít szabad fénye, okossá teszi a kicsinyeket.
0: Részlet Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta. Akiket meghívott, azokat igazzá tette. Akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió kápolnájából a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza. Az elhangzott imaszándékok mellett imádkozzunk és könyörögünk még nagybeteg Erzsike önkéntesünk testi-lelki gyógyulásáért, Ilona nővérért és családjáért, Szűz Mária közben járó oltalmát kérve minnyájukra. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő, magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől. Aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízom isteni erőben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tud.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyezőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyezőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyezőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Isten országába a belépő nem más, mint a tiszta szív. Lép be, s éld az evangéliumot, hirdesd az életeddel, szeress, mint a te mestered, s meglátod, rejtett kincsre találsz.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy légy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyok Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus imába merült arcát a Tábor hegyen új fény hagyja át. Föltárul a titok, istenségét elrejtette, hogy kicsinek, bűnösnek barátja lehessen. Péter, János és Jakab mennyei fönségből hallják Illés és Mózes tanúságát. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búzaszem törvénye nem ennek a világnak a találmánya.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
9: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten, élő kenyér, benne áldozza életét övéért, élő kenyér, néven szólít a feltámadott, élő kenyér, szeretetét sugározza amikor imádod.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
11: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
12: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögünk.
10: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszan tűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságos akaratoddal igazítsd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszan tűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, és nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis, a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk, kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jótevőnek neked éljünk, s ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük amaz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy igazi öröme és vígassága mindazoknak, akik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jóságos szent lelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ági. Imádott Jézusunk,
13: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmény gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
10: Könnyező szűzanyám, bűnösök menedéke, könnyeidre kérlek, eszközöld ki Jézusnál bűneink bocsánatát. Nyerd meg számunkra szent fiad áldását, enyhi szenvedéseinket, gyógyítsd meg betegségeinket, vigasztalj szomorúságunkban, és segíts az erényes életbe, végül a boldog mennyországba. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Balatonföldváron volt a görögkatolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradás.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdorogi főegyházmegye. Július 14-én Mihalecz Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az Ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án Uzsajné Pécsi Rita igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat. Minden nap volt kézműveskedés, végeztek szent liturgiát és vecsernyét. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, aki egyben a rendezvény idei fővédnöke, azt mondta: szombaton este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik, az idén 200 éves Herendi Porcelán és az Anna Bál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy hete rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Anna Bálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya majdani férjével, kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló Herendi porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boda Zsuzsa szerkesztő íróval Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő Boda Zsuzsa újságíró könyvszerkesztőt. Hitről, életről, szentírásról fogunk beszélgetni. Kedves Zsuzsa, kérem, ossza meg velünk a választott bibliai idézetet.
2: Prédikátor könyvéből hoztam a harmadik fejezetből az első verset, ami így hangzik. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Mi emberek olyan sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úristennél is sokkal jobban tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mit kell tennünk, és főleg mikor. És hát persze, hogyha valami nem a terveink szerint történik, akkor rögtön kétségbe esünk, és lázadozunk, vagy éppen megsértődünk. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve, aki a sátor mögött hallgatózik, és egy jót nevet ezen, hiszen ő már ehhez a gyermekáldáshoz túl öreg. És engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy Nevető Sárák. És én ezt most nagyon szívesen felolvasnám, mert ezt is egyfajta hitvallásomnak gondolom, ezt a történetet.
1: Zsuzsa, hallgatjuk.
2: Nevető Sárák. Milyen sokszor azok vagyunk. Sátor mögött lapuló, kishitű, öreg sárák. Tulajdonképpen mindenünk megvan. Valójában még talán több is, mint kellene. Talán magunk sem tudunk róla, mennyi irigy és féltékeny szempár figyeli azt, ami nekünk fel sem tűnik, mert megszoktuk, mert számunkra már természetes. Amit a kívülálló az életünkben nehézségnek lát, mi belülről nézve fel sem vesszük. Sára is ilyen volt. Szépsége az uralkodóknak is feltűnt, kitartása és akaratereje bizonytalanságokon is átsegítette. Férje révén ő is a kiválasztottak közé került. Mégsem volt felhőtlenül boldog. Valami hiányzott az életéből, és ezért mindent odaadott volna. Küzdött, hadakozott, kétségbe esett, belefáradt, majd újra perelt férjel, Istennel, szolgálóval, önmagával. A többszöri nagy ígéret birtokában mégis türelmetlen volt. Egyfelől sürgette az időt, de az évek múlásával legszívesebben mégis visszapörgette volna azt. Ismerjük jól az érzést. Valamit nagyon szeretnénk, és az idő látszólag ellenünk dolgozik. Fiatalon szeretnénk olyan tapasztalatokkal rendelkezni, amit csak több éves munka árán lehet megszerezni. Mostani életkedvünkkel, egészségi állapotunkkal szívesen nyugdíjba vonulnánk, hogy a sok szabadidőt úgy használhassuk fel, ahogy most elképzeljük. Ilyenkor azokat a küzdelmeket és harcokat akarjuk megspórolni, amelyeket jelenleg kellene megvívnunk. Az Úr csillagtengernyi utódot ígért Sárának, ám ennek semmi jele nem mutatkozott. Sára végül megöregedett. Az idő múlásával reménye fogyott, harc

0: gyasságát cinizmussá változott. Talán már az ígéreteket is halucinációnak tartotta. Akkor váratlanul így szólt hozzá az Úr. Most. Most végrehajtom, amit megígértem. Most megkapod, amire annyira vágytál. Most teljesítem a kívánságod. Sára is emberből volt. Földi logikájával csak nevetni tudott az angyal szavain. Egy-egy teljesen kilátástalannak tűnő helyzetben, vajon a mi életünkben hányszor lépett be az Isten? Hányszor mondta, most, amikor már rég feladtuk, amikor már nem is reménykedhettünk abban, hogy kívánságunk teljesül, amikor képletesen mi is a sátor mögött nevettünk, Istenem. De Isten nem nevetett együtt Sárával a Mamré tölgyesében, csak kérdezett. Van-e lehetetlen az Úr számára? Elkeseredésünkben, feladott harcainkban, féltő aggodalmainkban tőlünk is ezt kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Sára életében akkor és ott jött el az ideje annak, hogy Izsák megszülessem. A mi életünkben is tudja az Úr, mit mikor rendel el, és milyen harcok árán. Ahogy ezt a Prédikátor könyvében is olvassuk, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Jól vigyázzunk tehát, ne váljunk könnyen sátor mögött nevető sárákká.
1: Mi vezette Zsuzsát arra, hogy megírja ezt a kis lelki könyvet?
0: Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az evangélikus életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok. És nekem ez a fajta misszióm, hogy én egyházi sajtóban dolgozom, cikkeket, főleg interjúkat, de az Evangélikus Egyháznak a magazinjába, illetve a Luther kiadónak a könyvrésztegén dolgozom, ahol könyveket írok vagy szerkesztek. Hát most idén 5. éve mentem vissza a kiadóba, volt időközben egy kis elkalandozás más területekre, és hát azóta nagyon sok olyan könyv látott napvilágot, amely ilyen dolgozhattam, ezeket mind-mind ajándékként élem meg. Én azt tartom magamról, hogy én egy eszköz vagyok az Úristen kezében, olyan eszköz, akin keresztül ő üzenni akar. Azzal, hogy én egy interjút elkészítek egy egyházi lapba, olyan üzeneteket tudok közvetíteni, amelyek lehet, hogy nem jutnának el másokhoz. És mindig öröm és óriási élmény az a folyamat, amikor én valakivel leülök, akár egy interjú kötet kapcsán, többszöri beszélgetéssel beleláthatok az életébe, a hitébe. Kiemelném ennek a sorából példaként Csermely Péter akadémikussal készített beszélgetésemet, amelynek az a cím, hogy Mennyei Hálózatban. Csermely Péter hálózatkutató, akadémikus, és ő... hát most nem is emlékszem, 50-hány évesen, de egy nagy megtérési folyamaton ment keresztül, olyannyira, hogy amellett, hogy ő az akadémiának a tagja volt, illetve az egyetemen tanított, beiratkozott az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakára, és másoddiplomaként elvégezte a lelkész szakot, azóta felszentelt egyetemi lelkészként dolgozik, és ő keresett meg azzal, hogy készítsük el ezt az interjúkötetet, és hitbeli dolgokról beszélgetünk ebben. Tehát nem annyira az ő életéről, nyilván egy pici részben erről is szó esik, de ha csak a tartalomjegyzéknek a fő fejezet címeit elolvasom, a hit, ima, csoda, bűneink, jó cselekedetek, szent háromság, azt gondolom, hogy már ez önmagában egy ilyen nagyon vonzó témakör, annál is inkább, hogy Csernay Péter egy teljesen új látásmóddal közelíti meg a hit dolgait, ő egy kiválasztott ember, és én beleszülettem egy közösségbe, egy családba, én picikoromban voltam megkeresztelve, tehát valahol ezek természetesen jönnek az én életemben, hogy vasárnapi iskolába jártam, tehát a bibliai történeteket már egész picikorom óta ismertem, aztán később ifjúsági vezető voltam, gyerekkört vezettem. Amikor Csernay Péter elmondja nekem, hogy amikor ő imádkozik, akkor meg tudja különböztetni, hogy ő az Úristennel, Jézussal vagy a Szentlélekkel imádkozik, mert hogy más erőtere van, és ő szinte látja, érzékeli, akkor úgy én is úgy kicsit kibillentem, és úgy bevallom, nem szoktam irigykedni, de egy picit irigykedve néztem rá, hogy itt így is lehet, és hogy ez milyen kiválasztott helyzet. A másik ilyen nagy élményem, az is egy interjúkötet, ez egy életút interjúkötet, Novotny Zoltán sportriporterrel beszélgethettem a 80. születésnapjának az évében, és ennek a kötetnek a Sportrádió Hit lett a címe, mert hogy nem csak sportról beszélgettünk, hanem történeteket mondott el, amelyek sajtótörténeti kuriózumok, de ugyanakkor kevesen tudják róla azt, hogy ő például szinkronszínészként is dolgozott, illetve ő volt az egyik első, aki Magyarországon a körkapcsolásos közvetítéseket megteremtette, benne volt, és hát persze ő azért nagyon híres arról, hogy a nyári olimpiák sokszor ott volt. Amúgy ő a Deák téri evangélikus gyülekezetnek a tagja, talán most már nem, de nagyon-nagyon sokáig, az utóbbi évekig olyan szolgálatot végzett, hogy a vasárnapi istentiszteleteknek az oltár előtti felolvasását általában laikusok végzik, és ezt ő szervezte meg, hogy melyik vasárnap kiolvasson föl a gyülekezetből, és ez a lista ott volt meg akkor is, hogyha éppen mondjuk olimpiát közvetített Mexikóvárosból. És ezek tényleg olyan élmények, amikor az ember így megfürdik másnak a hitében, másnak az életében, és ezt továbbadhatja a szavak erejével. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból én egy kiválasztott eszköz vagyok. De nem tartom magamat többre, mint bárki más, hiszen mindenkinek megvan a saját talentuma. Igazán az a fontos, hogy megtaláljuk-e azt a feladatot, amit az Úristen ránk bíz. És hogy engedjük-e azt, hogy ő vezessen, és engedjük-e azt, hogy ő mondja meg, hogy mikor mit tegyünk. Nagyon sokszor tényleg, ahogy az előbb is említettem a kiválasztott ége kapcsán, azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk mindennek az idejét. És talán ehhez kötődik egy másik nagyon kedves számomra meghatározó ige, amikor azt olvassuk a Mózes könyvében, hogy az Úr kihozta a népet Egyiptomból, vezetné már végre a Kánaán földjére, amikor úgy hangzik a mondat, hogy az Úristen kerülő útra vezette a népet, mert előttük egy olyan idegen nép területén kellett volna átmenniük, ahol lehet, hogy harcba keveredtek volna, és úgy ítéli meg az Isten, ezt olvassuk a Bibliában, hogy nem biztos benne, hogy nem futamodnának-e meg a harc láttán, és ezért úgy látja jónak, hogy kerülő úton vezeti őket. És hogy a nép nem tud róla, hogy kerülő úton mennek, hiszen nincs előttük térkép, ők nem látják csak azt a homokszintet, amin mennek, de föntről csodáson kirajzolódik az útvonal, ahol ők mennek. És nagyon sokszor azt érzem, hogy mindannyian belekerülünk abba a helyzetbe, hogy kerülő útra vezet az Isten. Mi azt gondoljuk, hogy oda, arra a pontra kell eljutnunk, és lehet, hogy eljutunk, de lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva, mert közben egy sok mindent meg kell tapasztalnunk, meg kell változnunk, meg kell tanulnunk ahhoz, hogy megérjünk arra a pontra, arra a feladatra, arra a helyzetre, ami lehet, hogy a mi életünkben egy meghatározó, és ahol eszközök lehetünk.
1: Az jut eszembe a bibliodráma kapcsán, a Sára történetet feldolgoztuk, hogy amikor késve már irracionális helyzetben, körülmények között megkapja az ember, az első reakció az volt, hogy már nem kell ezt megtanulni, vagy ezt akkor olyan nyitott szívvel fogadni, azt az úgymond későn jött ajándékot, hogy jaj, Uram, de jó, hogy megkaptam. Na, erre vagyunk nagyon kevesen képesek, én úgy gondolom. Pedig Isten sose késik. Ő mindig jókor jön, nem jön előbb, nem jön később, csak nekünk ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon mély hit, bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni.
0: Ebben benne is van az, hogy az út a lényeg. Lehet, hogy már az, amikor valóban megkapjuk, már nem fontos. Erre vágytam. Többtől hallottam, akik megcsinálták az El Caminót, ugye a híres zarándokutat, és végig járták, és heteken, akár egy hónapon át is, egy hónapig gyötrődtek gyakorlatilag vízfolyaggal az összes kényelmetlen, kellemetlen helyzetet, a tömegszállásokat, a hőséget, a víz nélküliséget, stb. Végig küzdötték, és ugye vágták a centit, hogy még ennyi kilométer, még egy nap, és most már mindjárt ott leszek, és már mindjárt, és akár még az óceánt is mindjárt meglátom, és elértek oda, és egyfajta üresség volt bennük. És ezt azt gondolom, hogy nem kell El Caminóra mennünk, mert hogy ezt valóban bármikor mi is megtapasztalhatjuk. Igazán az a fontos, hogy azt tudjuk-e valóban megérteni, vagy elfogadni, vagy felismerni, inkább talán ez a legjobb szó rá, hogy nekünk azt az utat, amit végigjártunk, az volt a lényeg. Az a változás, amin mi ott átmentünk. Vissza lehet menni, aztán persze az El Camino végére még egyszer végig meg lehet csinálni, de az, amilyenk igazán, az érési folyamat. Az is nagyon fontos, hogy ezen a földi úton, illetve a feladataink között, mert mindenki, ha belenéz az életébe, rengeteg zsákot cipel a vállán, mindenkinek van, és persze sosem cserélnénk a másikkal, de a magunkétől is szívesen szabadulnánk, mint tudjuk, hogy ezt hogy tudjuk? Tudjuk-e derűvel? Tudjuk-e egyfajta szabadsággal vinni? Nem könnyű. Biztos, hogy nem könnyű. De azt is érzem, hogy sokszor az egyházainkban, a gyülekezeteinkben, a kis lelki közösségeinkben, lehet, hogy ez magyar mentalitás, lehet, hogy nem, de úgy szeretünk keseregni, úgy szeretjük úgy magunkat sajnáltatni, és úgy jaj, hát most meg minden. Éppen ezért örültem annak a lehetőségnek, hogy elkészíthessek egy anekdota gyűjteményt. Az a cím, hogy Adj Uram humorérzéket, egyházi anekdota gyűjtemény. Nálunk, az evangélikusoknál ez egy hiánypótló, tudom, hogy a katolikus egyházban már főleg a Szent Gellért kiadó jóvoltából több ilyen van, én ezeket nagy örömmel forgattam mindig is, és örültem, hogy végre mi is megmutathattuk azt, hogy nekünk is van azért olyan humorérzékünk az egyházban, ami azért tovább visz a nehezebb pillanatokban is, és amikor ezt elkezdtem szerkeszteni, akkor most élő evangélikus lelkészeket kerestem meg, hogy meséljenek nekem olyan humoros történetet a szolgálatuk során, amelyek tényleg valóban megtörténtek velük, és aztán küldték, és hát életem egyik leghálásabb munkája volt, mert mire nyomdába küldtük ezt a kötetet, szerintem 6-szor elolvastam így a szerkesztői szemmel, de még mindig voltak olyan történetek, amin még ugyanúgy tudtam nevetni, mulatni, mint hogyha először olvastam volna, és ezt kiegészítettem aztán nem élő lelkészek feljegyzéseiből vett történetekkel, vagy korábbi sajtóanyagokból összegyűjtött. És ez nagyon fontosnak tartom, hogy igenis humorral, vagy derűvel tekintsünk, mert akkor könnyebb lesz elviselni, azt gondolom, az életet, meg a feladatokat is. És még ha szabad egyet kiemelnem így a sok könyv közül, mert ez is azt gondolom, hogy az eszközségnek egy mintája lehet, vagy egy példája lehet. Nagyon örültem, amikor elkészíthettem azt a kötetet, az a cím, hogy Igézőjelek, keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther idézettel. A főváros 16. kerületében Mátyásföldön van egy bájos picike kis templomocska, és ennek a mennyezete festett fakazetták. Tudom, hogy sok helyen vannak festett fakazetták, tudom azt, hogy szimbólumok is vannak, de ennek a templomnak az a különlegessége, hogy ezek ilyen egyensötét fa, barna fa kazetták, amelyekre valóban olyan egyházi szimbólumok vannak festve, amelyek kicsit boltívesen vannak elrendezve a templom szerkezeténél fogva, és amikor én ezt egy pár évvel ezelőtt láttam, ezt a templomot, illetve ezt a mennyezetet, akkor megkérdeztem a lelkész urat, hogy na hát, miért nincs ebből már könyv? És akkor mondta, hogy hát igen, sok mindenből nincs még könyv, hát eddig még nem volt, és tényleg ezt egy ajándékként élem meg, hogy ezt a könyvet elkészíthettem, mert lefotóztattuk aztán ezeket a kazettákat, és mindegyikhez egy rövid kis magyarázatot írtam, mit jelent az adott szimbólum, és egy Luther Márton idézettel egészítettem ki. Azért is szeretem ezt a kötetet, mert például a pünkösd az egy egészen különleges módon ábrázolódik ebben a szimbólumban. A kereszt körül 12 galamb van. Galambként ritkán szokt a tanítványokat ábrázolni, és hogy mennyire szép, hogy ez a galamb ábrázolás, ami ugye a Szentléleknek a jelképe, a tanítványok 12 számával van párosítva. Tehát egészen különleges a kötet. Én rengeteget tanultam, miközben elkészítettem, mert például kétféle bárányábrázolás van, zászlót vívő bárány, és én most tudtam meg, bevallom őszintén, miközben erre ezt a kötetet készítettem, hogy nem mindegy, hogy előre néz a bárány, vagy hátra néz. Vagy a hajó, kétféle hajó szimbólum van, ami ugye az egyház amúgy is szimbóluma, de ott sem mindegy, hogy akkor hogy áll az árbóc, van-e zászlója, mert hogy ezek mind más-más üzenetet jelentenek. Vagy például, hogy a szarvas, ami hogy vizet iszik-e, vagy kígyón tapos. Ezek olyan információk, és itt is azt éreztem, hogy eszköz lehetek, egy olyan különleges módon, amely képi formában egy-két mondatos jelzéssel egy általános műveltséget, hiszen ezek keresztény szimbólumok, a kereszt, a hal, vagy a mécses, ezek bármely egyházban, keresztény egyházban előfordulnak, de nem biztos, hogy tudjuk.
1: Gyönyörű külsejű könyve az igézőjelek, egyik oldalán a kép, a másik oldalon a leírás, kisalapú, ezt így örömkézbe venni, lapozgatni. Az összes többi könyv is itt van előttünk, egy széles palettája az írói tevékenységnek. Kedves Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a gondolatait, ezeket gyönyörű könyveibe bepillantást engedett nekünk. Én Isten áldását kérem a munkájára, hogy még nagyon-nagyon sok interjút készítsen, és gazdagítsa a lelki életet. Érjenek el a gondolatok sok emberhez, és ott nagyon jó talajra lejjenek ki, szökenjen szárba a gondolat, mert tényleg soha nem tudjuk, hogy kiben mit tudunk okozni ezekkel a mondatokkal, gondolatokkal. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
2: Boda Zsuzsa szerkesztővel, íróval Kovács Katalin beszélgetett.

0: Hírpercek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vörös Kereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban. A nagyszabású esemény 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát, írja a Győri Egyházmegye. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei rendezvény különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, ők jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Augusztus 7-én 16 órától a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
2: Mai műsorunkban a lilafüredi találkozóról és annak hátteréről beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Miért emelkedik ki ez a lilafüredi találkozó a két világháború között, illetve a második világháború alatti időszakból, és mi ennek a találkozónak az előtörténete, miért, hogyan alakul, hogy itt Lilafüreden elsősorban a közélet, a sajtó, a politika iránt fogékony emberek találkoznak és gondolkodnak.
3: A nemzetvédelmet egy kicsit távolabbról kezdeném, hogy mi is az a nemzetvédelem. Beszélhetnénk először is országvédelemről, de akkor ugye nem lenne helyes ugye a megfogalmazás, mert a nemzetvédelemben a nemzet egésze, a magyar nemzet egésze beletartozik. És a trianoni békediktátum után ez a fajta nemzetvédelem a világon lévő összes magyarra kiterjedt. Pontos definíciója nincs a nemzetvédelemnek, több aspektusból lehet leírni. Van ennek egyrészt egy katonai magyarázata, tehát a nemzetvédelem az az, ahol a nemzet össz teljesítményét összefogjuk, megismerjük, és azt beleállítjuk egy lehetséges háború szolgálatába. Fel kell készülni, ennek a háborúnak ugye nem csak a harctéren kell zajlódnia, ez jogi, társadalmi szintéren is zajlik, tehát a nemzetet meg kell védeni. Meg kell védeni egyrészt a külső fenyegetéstől, ez ugye a náci Németországot és a Szovjetuniót is értjük ez alatt, Kisantantot is, tehát ugye ez ellen is meg kellett védeni, tehát van egy ilyen külső fenyegetettség, és van egy belső fenyegetettség. Ez elsősorban a különböző szélső baloldali kommunista veszély ellen lépett fel a nemzetvédelem. Maga a lilafüredi találkozó sok szempontból kiemelkedő. Az első az, hogy a kormányzati nemzetvédelemről sok mindent tudunk, főleg a háború előtti kormányzati nemzetvédelemről, mert erről vannak forrásaink. De a háború alatti, ugye itt elsősorban az 1942-es évtől kezdve viszont forráshiánnyal küszködünk. 1942. áprilisában nevezték ki Antal Istvánt tárca nélküli nemzetvédelmi és propaganda miniszternek, és alászerveztek egy hivatalt. Ezt a miniszterelnökség 5. osztályáról, ami korábban társadalompolitikai osztály néven is ismert volt, ezt szervezték alá egy hivatalt, és ennek a munkájáról részben megsemmisítették, részben megsemmisült, tehát bombatalálat érte például a hivatal épületét. Valószínűleg nyugatra is vittek ebből különböző anyagokat, de egyben lévő forrásunk az elsősorban ez a lilafüredi konferencia. Ugye a lilafüredi konferencia összehívását azt igazából három ember szorgalmazta, tehát hárman voltak ennek a fő mozgatói, egyrészt Kálai Miklós miniszterelnök, másrészt Szombathelyi Ferenc a vezérkar, honvéd vezérkar főnöke, és Antal István nemzetvédelmi és propaganda miniszter. Mind a hármunknak más-más miatt volt fontos az, hogy összehívják ezt a találkozót. Szombathelyi Ferencnek az volt a fontos, hogy minél szélesebb nyilvánosság előtt lehessen beszélni azokról a háborút érintő dolgokról. Egy az egybe ezt a társadalom felé nem lehetett közvetíteni. Írók, újságírók előtt viszont ugye lehetett erről kicsit nyíltabban beszélni, hogy mire számíthatunk, és mi a fontos. Ugye Szombathelyi Ferenc egyet akart elkerülni, hogy ne álljon elő az a helyzet, mint az első világháború alatt, hogy a békevágy mindent felülírt, és ez a harcoló alakulatokat, a katonákat gyengítette. Tehát amikor kint vannak a harctéren, akkor ne azt hallják, hogy ők gyilkosok, hogy ők ugye olyan háborúban vesznek részt, amihez nekünk semmi közünk. Ezért csak annyit akart elérni, hogy ezek a hangok, ezek kicsit halkabbak legyenek, vagy inkább ne jelenjenek meg. Természetesen 1945 után ezt úgy adták el, amikor egyáltalán beszéltek Lilafüredről, akkor ugye azt mondták, hogy Szombathelyi Ferenc azt akarta, hogy a háború mellett propagandát fejtsenek ki az írók és az újságírók. Ez a kettő, ez legtöbbször ugye ugyanaz a halmaz, tehát ugye akik írók voltak, egyben újságírók is voltak. És ugye az volt, hogy 45 után azt mondták, hogy ő azt akart, hogy háborús propagandát fejtsenek ki. Ő ezt nem akarta. Azt mondta is, hogy az az író, aki nem magától ír a háború mellett, illetve a háborús élet, a háború nem önmagáért valósága természetesen, tehát ez nem egy ilyen lárpullár háború melletti kiállás, hanem ugye azt a fajta harcos szellemet ugye nem tudja elmondani, megénekelni. Ha ez nem belülről jön, hanem ezt ráerőltetik, akkor az hamis lesz, és az nem lesz valódi. Tehát ezzel teljesen tisztában volt Szombathelyi Ferenc. Tehát ő egyrészt fel akarta vázolni azt, ő, illetve Kádár Gyula, a vezérkar 6. osztályának, a nemzetvédelmi és propaganda osztályának a vezetője is, hogy mire lehet számítani. Tehát ugye Szombathelyi Ferenc egyrészt a saját háború kérdéséről beszélt, tehát az, hogy a háború végén ugye meg kell vívnunk a saját háborút, és erre fel kell készülnünk, és ezért nem lehet a katonaságnak a szellemét lerombolni. Másrészt Kádár Gyula pedig arról beszélt, hogy fel kell készülnünk arra, hogyha minket meg fognak szállni. Beszélt német, akár angol száz, akár szovjet megszállásról is, és hogy erre fel kell készülni. Tehát ez volt egyrészt a katonák, és elsősorban Szombathelyi Ferencnek a gondolata, illetve az a fajta hátsó gondolat, amiért ő szerette volna ezt a lidafüredi találkozót. Kállai Miklós miniszterelnök egyrészt a németekkel nem volt túl jó viszonyban, illetve ugye ő azért próbálkozott Magyarország azzal, hogy elsősorban az angol száz hatalmakkal valamiféle kapcsolatot felvenni, és ugye mindenképpen az volt ezzel a találkozóval a célja, hogy az írók, azok tisztában legyenek azzal, hogy mi az ő szerepük, és ugye ezt mondta is, ugye sajnos nem ismerjük az ő felszólalását, mert ő nem a hivatalos programban szólalt fel, hanem a első napi vacsorán szólalt fel, tehát csak újságcikkekből tudunk egyáltalán mit mondott. Annak az volt az üzenete, hogy az íróknak az elsődleges feladata az, hogy elmondják, hogy mit jelent magyarnak lenni. Van ennek egy távlati célja is, hogy igenis az, hogy a magyarság tudatot hosszabb generációkon átívelően is elmondják. Másrészt pedig ez is egy olyan fajta a magyarságnak a saját útjának a megtalálása, és ennek a hangsúlyozása. Antal Istvánnak pedig kettős elgondolása volt. Egyrészt ugye a saját hivatalának akart egyfajta platformot keresni. Íróknál, mint az, hogy a sajtót ő bármilyen szinten uralja, ugye nem nagyon volt lehetősége, mert ott Kolozsvári Borcsa Mihály volt az, aki ott az egészet irányította, őt nem nagyon engedte oda, a rádióba se nagyon tudott, volt a Nemzetvédelmi és Propaganda miniszter hivatalának műsora ott, de az csak egy rövid műsorsáv volt. A filmeket az annyira bonyolult hálózat igazából, tehát hogy több minisztériumon keresztül nagyon-nagyon sokan uralták a filmeket és a filmvilágot, a mozik világát, és Antal István itt tudta igazán megvetni a lábát, nem mint hogyha bárkinek lett volna erre lehetősége hosszú távon. És ugye ezért Antal inkább az irodalman keresztül és bizonyos újságírókon keresztül akarta azokat az üzeneteket eljuttatni, amelyek elsősorban itt Lilafüreden hangzottak el. Másrészt ugye Antal István, mint régebben Gömbös Gyula miniszterelnöknek a sajtófőnöke, ő ott volt mellette akkor, amikor az új szellemi front tanácskozásán részt vett, ugye ez Zidahi Lajos villájában történt, ugye több íróval találkoztak, az nem volt egy túl sikeres találkozó, de itt a lilafüredi tanácskozás elején erre a találkozóra többször is utalt.
2: Utalt rá, hogy kevés forrás van találkozóval, illetve a nemzetvédelem megszervezésével kapcsolatban. Ugye a miniszterelnökség 5. osztálya foglalkozott azzal, hogy a társadalmat megpróbálják részben informálni, részben tájékozódni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak le a társadalom legkisebb, legmélyebb részeiben. Mi volt ennek a társadalompolitikai osztálynak a célja, feladata, küldetése, és miért rendelkezünk kevés forrással ezen a területen? És itt a társadalompolitikai osztály kapcsán kerültek-e, vagy kerülnek-e elő az egyházhoz tartozó személyek, papok, szerzetesek, vagy az egyházhoz kapcsolódó emberek, akik ezt a társadalompolitikai osztályon folyó munkát valamilyen módon segítették.
3: 1932-ben először még a miniszterelnökség negyedik osztálya néven ugye szerveztek meg egy nemzetvédelmi ügyosztályt. Ennek a lényege egyrészt a társadalomnak a viszonyainak a megismerése volt, például a Központi Statisztikai Hivatalt is ez az osztály látta el, illetve ennek volt a feladata ugye ellenőrizni, ugye a miniszterelnök feladatai közül ezt ez az osztály látta el. Emellett a különböző, itt a nagy gazdasági világválság hatásai miatt a különböző radikálisabb elképzelések ellen ugye fel kellett lépni, ugye ezért is kellett egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy ellen propagandát végrehajtani, és már ekkor elkezdődött annak a hálózatnak a szervezése, amiben különböző összekötők egyrészt a központi irányvonalat a társadalom legalsó szintjeig ezeket az üzeneteket eljuttatták, illetve ezeket a társadalom alsó szintjén lévő elképzeléseket, illetve az, hogy mi foglalkoztatja a népet, ez pedig bekerült ide a központba. Ugye aztán ezt többször átszervezték, tehát ez volt ugye társadalompolitikai osztály, aztán volt ötödik osztály, később már Teleki alatt a nemzetpolitikai szolgálattá alakították, tehát ezen a néven szervezték újjá. Már 1939-től meg lehet említeni, ugye itt ennek a vezetője, ez volt egy nagyobb átszervezés még Imrédi alatt, amikor tehát Imrédi miniszterelnöksége alatt, akkor került Kovrig Béla az ügyosztály, az osztály élére. Amikor ő 1941 nyarán elhagyta a nemzetpolitikai szolgálat vezetését, akkor pedig Alföldi Alajos vette át a szolgálatnak az irányítását. Ugye Alföldi Alajos és Kovrig Béla is mind a ketten a katolikus gondolkodásban, illetve a katolikus egyházi világban fontos szerepet játszottak. Még meg kell említeni ugye magát Mindszenti Józsefet is, ugye akkor még Pem József néven, zalaegerszegi kanonokként. Ő pont ennek a hálózatnak a részeként különböző jelentéseket adott le a magának ennek az ügyosztálynak is. És erről vannak forrásaink. Tehát nagyjából olyan 39-ig, 41-ig azért források vannak, tehát azok megtalálhatók országos levéltártól kezdve több helyen. Utána, tehát főleg amikor már a nemzetvédelmi és propaganda miniszter hivatalává alakítják, tehát ugye Antal István alá kerül, akkor egyrészt itt főleg feltételezések vannak, tehát nagyon sok mindent nem írtak le. Nem is akartak, ugye Antal István volt az, aki minisztertanácsi üléseken csak annyit mondott, hogy ennyi és ennyi pénzt kér, és aztán odaadták neki, és nem volt ez pontosan meghatározó, hogy milyen célokra. Egy 1988-as Vörös Gézával készített interjúból tudjuk, hogy például a Paraszt Szövetségnek is adott a nemzetvédelmi és propaganda miniszter hivatala támogatást. Tehát, hogy emiatt nagyon sok minden ugye inkább szóban történt, de ugye több bombatalálat is volt, meg el is hordták ezeket az anyagokat. Tehát emiatt igazán kiemelkedő és fontos ez a Lida-Füredi találkozó, mert itt egyben megvan az anyag, illetve vannak visszaemlékezések is. Azok ugye főleg a 70-es években írták le ezeket, tehát azokat azért elég erős forráskritikával kell szemlélni. Mégiscsak egy komplexebb képet kapunk magáról erről a találkozóról, és hogy mégis hogyan gondolkodtak ugye itt a hivatalban. Illetve vannak még népbírósági vallomások, amelyekből tudunk következni, tehát ugye azért ezeket is elég erős forráskritikával kell szemlélnünk.
2: Kik vettek részt ezen a Lila-Füredi találkozón? Mit lehet tudni a résztvevőkről? Kik azok, akiknek a neve fönnmaradt, akik jelen voltak ezen a találkozón?
3: Kállay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő vallási közoktatásügyi miniszter, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter a kormányzat részéről, többek között, akkor a katonaság részéről, tehát a katonai vezetők részéről a Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök, illetve Kádár Gyula, a VKF 6. osztályának a vezetője vett részt, illetve meghívtak 52 írót, gondolkodót és újságírót, mert ez külön ki kell emelni, ugye, hogy az újságíróknak miért voltak ilyen nagy számban, annak nagyon fontos oka volt. Ugyanis itt a lilafüredi tanácskozásnak a lényege az az volt, hogy a társadalmat fel kellett készíteni arra, hogy milyen történéseknek nézünk elébe. Ja, ők is bizonytalanak voltak. Nem tudták pontosan, hogy mi fog történni. A megszólásokból le lehet szűrni azt, hogy ők azért bíztak egy olyan fajta folytatásban a háború után, amelynek a végén, ha nem is marad meg teljesen érintetlenül a rendszer, az a rendszer, amit felépítettek 1920 után, de hogy bizonyos dolgokat át lehet belőle menteni. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mindenképpen fel kell készíteni a társadalmat arra, hogy ez az egész meg fog változni. Tehát ugye külön beszélt Kádár Gyulát, azért is említettem meg, és azért is emeltem ki, mert ő volt az, aki kendőzetlenül elmondta, hogy fel kell készülni arra, hogy Magyarországot meg fogják szállni. Tehát még nem tudta, hogy kik, tehát ki is emelte, hogy németek is megszállhatják, a szovjetek is megszállhatják, illetve az angolok, amerikaiak is megszállhatják, és akkor is magyarnak kell maradni. És ugye itt, amiről már beszéltem, itt az információ átadás átvétel miatt ugye ez egy fontos kitétel, hiszen hogyha ezt az információt közvetítik az értelmiség felé, az felé, az értelmiség felé, akik itt szép száma voltak, főszerkesztők, szerkesztők, újságírók, ugye amellett, hogy ők írók is voltak, ugye azért a megélhetésüknek a jó része mégiscsak ugye ezekből a munkákból fedezték. Tehát az, hogy ezeket az információkat és ezeket a társadalmat ugye ahhoz, hogy felkészíthessék, ezeket a nem direkt módon, de ugye ezeket közvetíteni kellett. És itt a különböző egyházi szereplőknek is ugye fontos szerepe volt. Megemlíthetjük Karácsony Sándort, ugye, aki a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek volt a vezetője, pedagógus, neki is azért az ifjúságpolitika felé szava volt. Makai Sándort, 1926 és 1936 között erdélyi református püspök volt, aztán áttelepült trianoni Magyarországra, és itt a protestáns szemlének volt a főszerkesztője. Akkor megemlíthetjük még Tóth Lászlót, aki a Magyar Újságírók Egyesületének volt az alelnöke és később elnöke, és a Nemzeti Újságnak volt a főszerkesztője. Posonyi Lászlót, aki a Vigiliának volt az alapító főszerkesztője, akkor szerkesztője. Mécs László premontrei szerzetest, aki a Vigiliának volt ebben az időben a főszerkesztője, illetve Harsányi Lajost, aki pedig ugye, tehát ő nem volt újságíró, de ugye ő győri kanonokként és komáromi főesperesként ugyanúgy a hívek felé volt egy viszonya, ugye ő költő volt. Tehát ezek az emberek, ugye ezeket az információkat, amiket itt megkaptak, például azt, hogy meg fognak minket szállni, ezt ők tudták közvetíteni a társadalom felé.
2: Említette, és most miután egy egyháztörténeti műsorban beszélgetünk, jobban az egyházi szerepvállalásra, jelenlétre fókuszálunk, hogy a nemzetvédelem területén információ átadás volt az egyik legfontosabb, bejövő információk és átadás, és ennek egyik platformja, amiből aztán sok következtetést le lehet vonni, ez a lilafüredi találkozó. Nyilván az egyházi személyek, papok, szerzetesek, lelkészek, azok benne vannak, benne élnek a társadalomban, nagyon aktív és nagyon fontos kapcsolatot ápolnak, tartanak a hívekkel. Mennyire volt szándéka a kormányzatnak az egyházak felé való odaforduláson túl az egyházak felhasználása, az egyházak közvetítő erejének a felhasználása, és mennyire lehet, ugye itt most ez egy sajtóíró, újságíró személyekkel való közös gondolkodásnak a lenyomatáról beszélünk. Ezt követően, hogy érhető ez tetten az egyházi sajtóban, vagy a egyházi jellegű, de bármilyen politikai közéleti sajtóban ezeknek a gondolatoknak, iránymutatásoknak a megjelenése?
3: Attól, hogy a kormányzat leült beszélni ezekkel az emberekkel, illetve hogy elmondták ezeket az információkat, ugye ennek az átadása, ugye erre már maga a történelem már nem nagyon adott ugye kifutást. A maguk az események is egyébként felgyorsultak, és a Doni katasztrófa után ugye megváltozott azért a közvéleménynek is a hozzáállása. Olyan direktbe ezt a fajta információ átadást, ugye ezt kevésbé lehetett tetten érni, sokkal inkább a magamban az írásoknak a szellemiségében lehetett. Ugye itt a kormányzat ugye azt is el akarta kerülni, hogy ugyanaz ismétlődjön meg, mint az első világháborúban. Tehát amikor 1916-ban elindultak, ugye, tehát már jöttek a rossz hírek, akkor ugye maga az irodalom az ugye egyből már békét akart, mindenáron békét, ezzel a harci szellemet is alásta. Ezt Szombathelyi Ferenc külön ki is emelte, hogy ezt el kéne kerülni. Sokszor nem is abban lehet tetten érni, hogy akkor mi az, amit megírnak, hanem mi az, amit ugye nem írnak meg. Hogy nem akarnak mindenáron, ugye itt leginkább ugye a Babicsi legyen vége, legyen béke már, szellemiségét akarták elkerülni. Tehát ugye az ott a fronton lévő katonákkal szemben, illetve a háborúban álló nemzetnek a lelkesedését nem lehet megtörni, főleg ugye itt Szombathelyi külön ki is emelte azt, hogy ugye a saját háborúra is fel kell készülni. Ha úgy hozza a sors, akkor ugye hogy a magyarságnak ki kell vívnia a Kárpát-medencében a helyét, és ez csak úgy fog menni, hogyha ez a fajta harci szellemet nem törjük meg. És sokszor, ha nem is direkt bement ez a fajta üzenet, hogy mire kell felkészülni. Ugye itt inkább arra kell felkészülni, hogy az írókat, újságírókat ugye erre is akarták rávenni, hogy azt a fajta morált, azt a fajta lelkesedést azt nehogy megtörjék. És itt azért Lilafüreden eléggé nyíltan beszéltek, a különböző németellenes hozzászólások is voltak, tehát akár Mécs László, szerzetes költő is ugye a cenzúrának az áldozata lett, hogyha mondhatjuk így. Imádság a nagy lunatikusért című versét azt nem engedték megjelentetni, mert ugye az egyértelműen Hitlerről szólt, és ugye emiatt őt cenzúrázták, tehát neki is volt ilyen szinten problémája a cenzúrával. És ugye egy ilyenfajta németellenes, a németekkel szembeni kiállás is megjelent.
2: A lilafüredi találkozóról, a nemzetvédelemről, a második világháború alatti orientációról és a lehetőségekről, a háború utáni helyzetnek az útkereséséről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.
1: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József, és köszöntöm vendégeinket, akik abból az alkalomból jöttek el a Katolikus Rádió stúdiójába, hogy idén szeptemberben a 20. Árszakra Fesztivál kerül megrendezésre. Tehát köszöntöm Dragonics Márta kuratóriumi elnököt.
5: Köszöntlek én is, és a hallgatókat is.
4: És Vince Balást, aki önkéntes munkatársa az Árszakrának.
6: Én is köszöntök mindenkit, köszöntlek végig.
4: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Hát 20. alkalom, ez már lassan történelem, ez már felnőtt kor. Volt-e az Árszakra gyerek?
5: Hát
4: vagy csecsemő akár.
5: Volt, így van. A 2007-es városmisszió idején született meg, és abból az elhatározásból, hogy a hitünk örömét a művészetek segítségével tudjuk továbbadni, és így 2007-ben múzeumokban kezdődött, kórusokkal kezdődött, gitáros zenekarokkal kezdődött, és olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy következő évben, 2008-ban megalapítottuk az Árszakra alapítványt, hogy legyen neve a gyereknek, ha már így fogalmazunk, és Varga Lajos püspök atyát, aki az Országos Katolikus Gyűjteményi Központnak az igazgatója, őt kértük meg, hogy alapítsa meg az Árszakra alapítványt, és azóta önkéntesen dolgozunk Torocka Ilonával és Kolek Ildikóval, mint a kuratórium három tagja.
4: Kuratórium három tagja, én szoktam viccelődni, hogy a három grácia, de talán nem is tévedés, vagy nem helytelen így titulálni a hölgyeket. Varga Lajos püspök úr nevét említette, talán az indulás

0: Nagy Péter atya, és mi igazából úgy hallottunk róla, hogy mi hárman Blankenstein Miklós atyának a katekézisére jártunk, és az volt a fejünkben, hogy a misszió az azt jelenti, hogy rábeszélünk embereket bizonyos dolgokra, és ebbe így nem akartunk részt venni. És akkor jött ez, hogy művész lévén, hogy akkor a művészettel lehetne fölmutatni valami olyan szépséget, ami vonzó. És a művészet minden ágában megtestesülő szépséget, ami tulajdonképpen az Isten maga.
1: A szép, az igaz és a jó, ahogy az egyházunk fogalmazza a tanúságtételt, mert talán nem csak rábeszélés, ami jó, hanem tanúskodás is valamiről, ami szép, igaz és jó.
0: Egyértelműen így van. Tehát azért mondom, ez a mi fejünkben egy ilyen hamis kép volt, hogy rábeszélünk valakit valamire, és akkor így ez született meg bennünk, hogy a szép, igaz és jó, az vonzó lehet.
1: Egyébként a hölgyek ugye művészek vagytok, Dragonics Márta belsőépítész,
0: Dragonics Márta és Toroszka Ilona belsőépítész, mi együtt jártunk az iparművészeti főiskolára, ami ma MOME, és a Kollek Ildikó barátnőnk, ő pedig egy üzletasszony. Úgyhogy neki köszönhetőek az arszakra molinói.
1: Vince Balázs önkéntes munkatárs, és talán én legalábbis úgy vélem, hogy viszonylag új fiú, nem csak fiatalkora miatt, hanem az Arszakra történelmében is.
2: Ez így van, én még kölyök voltam, amikor az Arszakra elindult, úgyhogy akkor még nem is volt hozzá, vagy nem is volt róla tudomásom, de az elmúlt években megismertem Dragonics Mártát, illetve korábban nagybőgősként is már az Arszakra keretei között voltak koncertek, amin részt vettem. És közben meg én a liturgikus könyvzenét nagyon szeretem, és ez abszolút így a hivatásom része, úgyhogy amikor megismerkedtünk és beszélgetni kezdtünk, akkor ez így világossá vált, hogy így a művészet sokszínű, az egyház is sokszínű, és hogy ez a kettő ez milyen szépen kapcsolódik, de a liturgikus könyvzene az még az Arszakrának nem szerves része, úgyhogy arról beszélgettünk, hogy hát ez szuper lenne, ha ezt beemelnénk így a keretek közé. Úgyhogy idén lesz a második alkalom, hogy direkt gitáros együtteseknek, vallásos könyvzenei csoportoknak is szól felhívás.
1: Nagybőgő, ez úgy megütötte a fülemet, a nagybőgő, nem tipikus hangszer ebben a liturgikus könyvzenében.
2: Nem, de a nagybőgő és a basszusgitár az...
1: Van rokonság.
2: Van rokonság, igen, közöttük. Úgyhogy én a nagybőgő mellett basszusgitározni is elkezdtem tanulni, illetve hát a iskolai kórusokban, ilyen-olyan kórusokban énekeltem is, és akkor már így a basszusgitár és a éneklés az már szervesen kapcsolódhatott a liturgikus könyvzenéhez.
1: Azért hadd maradjak még ennél a nagybőgőt. Milyen műfajjal műveled a nagybőgő játékot?
2: Komoly zenészként. Tehát, hogy például a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral játszottam, vagy az Éranova Kamara Zenekarral az Arszakra kereteiben, de azon kívül is van, hogy vállalok fellépéseket.
1: Izgalmas. Kicsit eltértünk ezzel a tárgytól, de nem eltérés, hát ez is mutatja a sokszínűséget, amely sokszín végül is a teljesség, ahogy mondtátok, talán a jó Istenből ered, aki maga a teljesség, a fehér szín, az összes színnek az összessége. Szóval mikor alakult ki az Arszakrának az arsz poétikája, ami egy kinyomtatott papíron itt van előttünk az asztalon? Mikortól tudod már elmondani, hogy ez megvolt, hogy ez az?
0: Igazából kezdetektől fogva megvolt, de most, hogy 20. lett az Arszakra Fesztivál, most fogalmaztuk meg ezt az arszpoétikát, mert csinálunk egy kis kiadványt a elmúlt 20 évről, és ebbe szeretnénk ezt megjelentetni, hogy tulajdonképpen miért is jó, hogy van az Arszakra Fesztivál, mert megláttuk, most összegeztük, hogy mintegy 500 település kapcsolódott be eddig, ennek a 10%-a határon kívüli magyar lakta település, és hogy van-e létjogosultsága ennek egyáltalán, hogy Arszakra, és azt láttuk, hogy nagyon is van. Összegyűjtöttünk egyházi személyektől, költőktől, íróktól olyan gondolatokat, amik kifejezetten ezt mutatják, hogy a művészet az megérinti az embereknek a szívét, és ahogy 16. Benedek pápa még mielőtt pápa lett volna, meg püspök lett volna, 1969-ben azt mondta, hogyha igaz az az állítás, hogy jól csak a szívvel lát az ember, akkor mi vakok vagyunk. És erre a

0: kijelentésre azt kell mondjam, hogy az arszakra egy kifejezetten pozitív választ ad, mert a művészet az megérinti az embereknek a szívét, minden programon elhangzik az Isten igéje, és ha ebbe a megnyílt szívbe belehullik ez a mag, akkor reménykedünk benne, hogy szárba szökken és kisarjad.
1: Őt idézted 16. Benedek pápát, illetve József Ratzingert, és ő pedig hivatkozott ugye Antoine de Saint-Exupéry-től származó, hát idézetre, hogy úgy mondjam, mese mondatra, de azt is mondhatnánk, hogy nem mese ez, gyermek. Szóval mese vagy nem mese? Jó, csak a szívével lát az ember. Ez mese?
0: Nem, ez igaz.
1: Szóval igaz mese. Ez mert igaz. A legjobb mese az, ami igaz. Na hát elindult, megszületett, elindult, szárba szökkent, sokszínű lett, 20. lesz idén szeptemberben, térjünk akkor át arra, hogy hogyan készülünk erre, és akkor itt talán Vince Balázst kérdezem, aki önkéntes munkatársként épp abba segít, vagy abba is segít, hogy hogyan valósuljon meg, illetve hát behozott egy új szint a sok addig meglevő közé. Balázs.
2: Igen, hát nekem ez a liturgikus gönyűzene, ahogy mondtam, szívügyem, és ezért intéztünk egy felhívást kifejezetten ilyen együtteseknek, és azt szeretnénk, hogyha a nyitott templomok napjára, ami egy kiemelt nap az Arszakra Fesztiválon belül is, minél több templom, ugye az lenne a célunk, hogy megnyissa a kapuit, és bárki, aki betéved ott, rácsodálkozhasson arra a szépre, arra a jóra, arra a sok egyházi értékkincsre, ami megvan az egyházainkban. Tehát ebben a keretben találkozhatnának azokkal a könnyűzenei formákkal is, amik szintén részei az egyháznak.
1: Olyan ember mondja ezt, aki egyébként úgy nevezett komoly zenét, vagy más szóval szomorú zenét művel, mondjuk például a Gödöllői Szimfonikus Zenekar bőgőseként. Vannak azért viták ezzel kapcsolatban. Mennyire tudja ez a liturgikus könnyűzene az egyház ilyen szempontból meglevő legalább 1500 éves hagyományát, hogyha mondjuk az Ambrózián zenére vagy énekre gondolok, mennyire tudja integrálni magába, foglalni, továbbvinni ezt a hagyományt?
2: Talán inkább azt mondanám, hogy kiegészítheti azt, és hogyha az egyházi zene célját nézzük meg, a szerepét a liturgiában, akkor annak viszont azt gondolom, hogyha kellően igényes és minőségi megvalósítás van, akkor azt ki tudja szolgálni, és képes ugyanúgy arra, hogy a liturgiát közelebb hozza az emberekhez, és ahogy Márta is mondta, hogy ebbe a lelki állapotba, amiben kerülhetnek a művészet által az emberek, Isten szava még jobban megérintheti őket. És hát ebben a vallásos könyvezetben nagyon sok olyan szöveget használunk, ami szerintem erre igazán alkalmas. Közvetíti a Krisztusi örömhírt, missziós célokra szerintem szuper, tehát aki betéved így a templomba, és hallja, hogy ilyen is van, számos példa van arra, hogy ez úgy képes megragadni a lelkeket, és tényleg a liturgiát közelebb vinni. És ez, hogy ilyen igényes legyen, ez kifejezett cél is itt a liturgikus könnyűzenei közegekben. Most már több éve zenei tábor, liturgikus könnyűzenei képzés, Erdő Péter védnökségével, tehát sok olyan kezdeményezés van, ami azt szolgálja, hogy tényleg a liturgiához méltó módon tudjunk szolgálni.
1: Dragonics Mártához fordulok. Márta, ugye az Arszakra Alapítvány kuratóriumának elnöke. Elhangzott Balázstól, Vince Balázstól az igényesség. A művészet azért, hát igényes, de néha vannak viták. Tehát van-e az Arszakra Fesztiválban valamiféle zsűrizés, vagy minőség, biztosítás, hogy ilyen furcsa szót használja?
0: Tulajdonképpen egy olyan szűrő van, hogy aki föltölti a programját a mi honlapunkra, azt megnézzük, hogy az megfelele annak a kritériumnak, ami az üzenetet hordozza. Azt nem tudjuk vállalni, hogy meghallgassunk mindenkit, hogy énekel, vagy milyen minőségben játszik, de az, hogy annak a tartalma mi, azt tudjuk kontrollálni. És mi azt gondoljuk, hogy ahányan vagyunk a világban, annyiféleképpen rezonálunk ugyanarra a műalkotásra is, akár legyen az jó vagy rossz. Tehát mindig bennünk is megszületik valami a műalkotás kapcsán, és ez szubjektív.
1: Ars sacra, a szent művészet, lehetne nem szent is? Szóval egyáltalán lehet művészetnek nevezni azt, ami nem szent?
0: Hát erről mi volt
1: olyan egyáltalán?
0: Nekem az a véleményem, hogy az igazi művészet az mindig a misztérium felé vezeti az embert. Egyértelműen, tehát így nevezném a művészetet szentnek.
1: Ugyanakkor van kifejezetten egyházművészet is, ami azért jobban definiálható kategória. Erre kiterjed-e különösen az Ars Sacra Fesztivál figyelme?
0: Talán ezt ketté lehet bontani úgy, hogy vallásos művészet és szakrális művészet. A vallásos művészet az az, ami a templomokban van, ami a mi figyelmünket segít a Jóisten felé irányítani, és a szakrális művészet az pedig minden, ami, ahogy az előbb is említetted, szép, jó és igaz. Ami szépet, a jót, az igazat közvetíti, az mind az Isten tulajdonságát közvetíti, és az mind fölemeli az embert.
1: Menjünk akkor közelebb most már a 20-hoz, ami előttünk van, 2026. év szeptemberében, pontosan mikortól, meddig, milyen programokkal. Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke.
0: Idén szeptember 12 és 20-a között lesz a 20. Ars Sacra Fesztivál. Nagyon széles körű programkínálattal már most is jelentkezik Miskolc megint. Azt kell mondjam, egyik zászlós hajója az Ars Sacra Fesztiválnak. Olyan társadalmi összefogást látunk Miskolcon, a Éltető Lélek Alapítvány szervezésében, az egri érsek úr Ternyák Csaba fővődnökségével, polgármesteri hivatal, az összes felekezet, tehát az összes keresztény felekezet és még a zsidó vallású emberek is bekapcsolódnak, és egészen elképesztő programsorozatot szerveznek most már évek óta.
1: Miskolc tehát kiemelkedik, de az egész Kárpát-medencére kiterjed a művészet, a szent művészet ünneplése.
0: Hát egyértelmű, ugye mi kis civil szervezet vagyunk, de mégis a fő támogatónk a Szentlélek segítségével, azt kell mondjam, hogy mintegy 500 település kapcsolódott már be az Ars Sacrába, és ennek a 10%-a az Kárpát-medence határon kívüli települései.
1: Mi a jelentkezés módja? Határideje?
0: Tulajdonképpen augusztus 31-ig érdemes a programot föltölteni a Ars Sacra honlap felületére.
1: Hogy is néz ki ennek a pontos
0: hát,
1: címe?
0: Ha beírja valaki a Google-ba, hogy Ars Sacra, rögtön ez fog kijönni, de ars-sacra.hu az a címünk, és már idén július 28-án fogunk tartani egy sajtótájékoztatót, tehát ha július 28-áig föltölti, akkor esetleg a sajtótájékoztatón is már be tudjuk mutatni a programot, és még egy sajtótájékoztatónk lesz majd augusztus végén, úgyhogy abba is érdemes lenne bekerülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy minél hamarabb föltölti a programját, annál nagyobb eséllyel tudjuk meghirdetni.
1: Egy kérdés Mártához, és egy másik aztán Balázshoz, hogy mi fér ebbe a spektrumba most mondjuk a liturgikus könnyűzenén kívül, és a liturgikus könnyűzenéről kérdezem majd Balást.
0: Az Ars Sacra
1: keretében képzőművészet,
0: tulajdonképpen 11 műfaj van, és ezen belül van konferencia is, ami idén a szakrális építészeti konferencia kortárs templomoknak az építészetével fog foglalkozni.
1: Hú, de izgalmas.
0: Tóth László kollégámmal ketten szervezzük, és ezen kívül meghívtuk Cséh Varga Istvánt, aki az első Ars Sacra honlapot megalkotta, amit...
1: Irodalomtörténész, Nagy Gáspár szakértő
0: nagy,
1: többek között.
0: Fantasztikus tudású és sugárzó egyéniségű, és ő a Várban, a Mátyás templomnak a plébániáján fog egy előadást tartani a szakralitásról, ami átragyog az irodalomon.
1: Egész pályafutását átszövi azt, hogy megmutassa a művészetnek, átszövi, illetve az irodalomnak átszövi a szentségét, a himnusz elemzésétől, a Nagy Gáspár versek elemzéséig, és így tovább. Igen. Tehát ő Cséh Varga István, építészet, költészet, irodalom,
0: igen,
1: zene, képzőművészet.
0: Zene az nagyon sok lesz. Képzőművészetben például be fogjuk mutatni Bada Márta roma festőművésznek a stációképeit a 12. kerületi galériában. Ez egy csodálatosan klassz stációsorozat, mert az ő lelkéből 16 kép fakadt, és a 16., ahogy Jézus Máriával találkozik a mennyországban.
1: Na hát ez tényleg a lelkéből kell, hogy fakadjon, mert ezek nincsenek megírva, ezek a találkozások.
0: Nagyon szép, egy nagyon természetes roma festőművész, akinek csodálatos képei vannak, és tényleg a mély hitéből forrásozik egy a művészete.
1: Picit belevillantottunk ebbe a gazdag spektrumba, amelyet majd kínál a 20. Ars Sacra Fesztivál szeptemberben. Hagyományosan kiemelkedő mozzanata az Ars Sacra Fesztiválnak a nyitott templomok napja, éjszakája.
2: Belenyúlhat az éjszakába, és nálunk is úgy lesz, hogy gitáros zenekar szolgálat, és utána gitáros szentségimádás. A nálunk az a Bosnyak-téri plébániát jelenti, ahol még ráadásul két ünnep is így kapcsolódik, mert 80 éves lesz a templomunk, úgyhogy még a gitáros szentségimádás követően toronytúrára is lehet jelentkezni.
1: Ezek benne vannak az Ars Sacra hagyományba, igen, de a liturgikus könnyűzene az új. Milyen tapasztalatokat szereztél a tavalyi debütálás alkalmával?
2: Nekem nagyon inspiráló volt a tavalyi szervezés. Közel 30 együttes csatlakozott, és itt is azt mondható el, hogy szerte az országból, tehát Sopron, Kozár, Misleny. Olyan is volt, akik Solymáron szolgálnak, de nyaralni voltak a Balatonnál, ezért beszéltek a balatoni plébánossal, hogy lehet-e úgy csatlakozniuk, hogy ott gitáros szolgálatot végeznek a helyi templomba, úgyhogy így csatlakoztak. Úgyhogy sok ilyen történet van, nagyon lelkesítő a liturgikus könnyűzenei közegnek a reakciója, és hát abban bízunk, hogy idén még többen csatlakoznak, úgyhogy itt a elérhetőség meg a jelentkezés menete kapcsán még elmondanám, hogy így ezeken a liturgikus könyvzenei gitározenekaros közösségi média platformokon is jelen van a felhívás, és ott is megtalálható, ugyanígy a Ars Sacra honlapon kint van a gitárosoknak szóló felhívás. Jók a tapasztalatok, nagyon lelkes fogadtatás van, és remélem, hogy ez most idén még több résztvevőben meg is fog nyilvánulni.
1: Egyébként mire hív még a nyitott templom? Hát egy-egy templomnak a belső építészeti, vagy éppen festményekből álló gazdagságát is bemutatják, föl lehet menni a toronyba.
0: Igen, tulajdonképpen két szemmel lehet bemutatni a nyitott templomok napján a templomot. Az egyik az az építész szemével, hogy mikor, hol épült, ki építette a templomot, a másik pedig a hit szemével, hogy az a szobor, vagy az a festmény, ami ott van, az mit üzen neked, aki ott vagy. Beszéltem egy görögkatolikus emberrel, aki felhívta a figyelmemet Pap Miklósnak a Pest-Erzsébeti görögkatolikus templomára, aminek van a YouTube-on egy felvétele, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen Biblia pauperumot festetett meg a templomának a falára, és ezt el is magyarázza. Tehát aki tényleg nem ismeri a keresztény hitet, oda bemegy, és tulajdonképpen teljesen megismerheti a hit alapvető igazságait a falon lévő festményekről.
1: Hát ezt a ugye, középkori magyar templomok már, amelyik megmaradt abból a korból, hordozzák ezt az örökséget, ez hogy a templom falának a festményei tanító céllal keletkeztek, és tanítanak a mai napig is. Márta említette 16. Benedek pápa, illetve József Ratzinger reflexióját a Szent Exupéry mondásra, de nem csak ő szerepel ebben az Ars Sacra álszpoétikában, hanem.
0: Az Ars Sacrának a missziója leginkább a Kodály Zoltánnak a gondolatára reflektál, aki azt írta, hogy az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszközes, aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. Tehát tulajdonképpen mindenki, aki beszáll az Ars Sacra Fesztiválnak ebbe a művészeti missziójába, azért hála, mert az az emberiség jótevője.
1: Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy kedves emberek csatlakozzanak az Ars Sacra Fesztiválhoz, és váljanak ezáltal is az emberiség jótevőjévé.
0: Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen Dragonics Mártának, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnökének, és Vince Balázsnak, az Ars Sacra Fesztivál önkéntes munkatársának ezt a beszélgetést. Köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját, ezzel búcsúzom önöktől, Szikora Józsefet hallották, viszont hallásra két hét múlva.
3: Elhangzott a Kép a tükörben. A A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlón, vagy Bükszentterzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a 6-os mise alatt. Ez most már az 5. miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és másokkal régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
4: Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
5: Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk Istenről, meg ilyesmi, mert a legalapvetőbb szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás, veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
4: Tehát aki akar talál munkát most már?
5: Igen, és ezt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe, vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
4: Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalombiztosításuk.
5: Így van. Uh-huh. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzem, kérem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már, hál' Istennek, nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha meghallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy itt mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen -15-20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
4: És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatekint, nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
5: most együtt működünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 éve itt vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát a kezetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott, csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a 8 általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon viszont, ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
4: De a tanod az... Most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndíjra is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
5: Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni, van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközis tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát ilyen 80-90 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
4: És akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
5: Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
4: Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
5: Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk több is.
4: Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
5: Most jelenleg 6-an.
4: Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
5: Jelöltség. Egy jelölt nővérrel bővültünk most pont az évközben. Egyébként 5-en lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
4: Hol lesz az?
5: Debrecenben.
4: Debrecenben, az nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint mekkora ez a létszám?
5: Most 18-an vagyunk 3 házban, és már alig férünk el, úgyhogy így aztán minden házból.
4: És minden háznak megvan a sajátossága. Arlón a tevékenységük nagy része ez a tanoda, ugye?
5: Igen.
4: De hitoktatnak is esetleg?
5: Itt Arlóban nem, de más házban lakó nővérek közül volt már, aki hitoktat, vagy például a jezsuita gimnáziumban is van, a iskola lelkiségén egy nővér. Úgyhogy tényleg színes mindenféle területen, vagy hospice-ban is van Miskolcról egy nővértársam. Falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
4: Az mit jelent?
5: Az imádságháza?
4: Igen.
5: Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
4: Tehát egy ilyen örök imádó hely?
5: Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen. És sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a éjjel-nappal nyitva, de van több imádságháza, ahol zajlanak így dicsőítések, meg imádságok. Sopronban, Kecskeméten, Budapesten 2 is, most nem akarok utaságokkal mondani.
4: És napi 24 órát ott vannak?
5: Hát ez
4: felváltva?
5: Ez a cél, de nem, mondom, sajnos nem jön most össze, de reklámozni, szívesen reklámozom, hogy Miskolcon is van ilyen, is lehet hozzánk is csatlakozni, tehát itt ez, nővérek buzogtak, vagy kezdeményezésére Miskolcon, a rendházunk mellett van egy kis ház, és oda föl lehet iratkozni, és akkor beengedik a nővérek, imádkozhat, elmehet, illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
4: Említette, hogy hivatalosan nem tanoda. Mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda? Hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
5: Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkozó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
4: Új, ez az a bizonyos 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
5: Így van. Valamiből a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és visszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat. Azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült megelőzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere. Meg gondolok, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
4: Tehát az elektromos vezetékcsere.
5: Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
4: A munkamegosztásban a renden belül ön a koldus?
5: Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
4: De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
5: Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
4: Hogy hívják az alapítványt?
5: Elfogadlak Alapítvány.
4: Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
5: Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább 3, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni, kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít, szappant, úgyhogy mindenféle véleféret hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatják ezt a munkát.
4: Említette, hogy Budán nőtt föl, melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kis nővéreire, és milyen előélet után?
5: Mert Májra Remetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt ferencesekkel is. De aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam. Úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
4: És már örökfogadalmas?
5: Igen.
4: Tehát ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubilami esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most ez tényleg az utolsó a 800 évben. A Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a ferences közösséget. Így a jubilami esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is.
5: Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800. évfordulóját, azt hiszem most Szent Ferenc halála, most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton, És hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így.
4: Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
5: Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt így a mostani kinézetre, meg stb., hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
4: A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
5: Hát nagy örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külcsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincs felvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években részem, most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni. Szóval, hogy így.
4: És az érettségi, a Szentendrei érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
5: Egyetemre mentem.
4: Mit végzett?
5: Angol hittan játék és szabadidőszervező tanár vagyok.
4: Ó, hát akkor ez nagyon jó.
5: Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de 3 kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori 7. kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek így a munkám során.
4: A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta vicc jutott eszembe. A név kötelez, ön a pénzszerző nővér a renden belül, tehát a kolduló nővér.
5: Zeneszerző, mert egyébként
4: zeneszerző.
5: Dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább
4: szerző a vezeték neve, Judit nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
5: Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén rokonok, másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó, támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
4: Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre. Ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkiszavárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

Én is világot hódítani jöttem. S magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Vörös Sándor.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hit tanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Hírpercek.
4: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspökszentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat! József Changjian Feng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szent Szék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóvá hagyta jelölését, közölte a Vatikán. Changjian Feng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
4: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő Kincseink című adásának szerkesztője.

25 éves fennállását ünneplő Hagyományok Háza munkatársai minden nagy fesztiválon szó szerint éjjel-nappal várják a Kárpát-medence hagyományos kultúrájával megismerkedni vágyókat, de azokat is, akik már elmélyült ismeretekkel bírnak, hisz az alapoktól az apró részletek finomságaiba is betekintést engedő programok szerepelnek a Hagyományok Háza által összeállított fesztiválnaptárakban. Első zenekarunk például a Pál István vezette Szalonna és Banda lesz annak a jubileumi nagykoncertnek házigazdája, melyet a 35. Művészetek Völgyében rendez a 25 éves Hagyományok Háza. Az est a magyar népzene sokszínűségét ünnepli. Legendás művészek, fiatal alkotók, erdélyi mesterek és táncművészek együtt mutatják meg a hagyomány élő erejét. Generációkon és stílusokon átívelő találkozás lesz ez, felmutatva a népzene szeretetét és ma is érvényes, megigéző erejét, ahol valamennyi résztvevőt a néphagyomány iránti mély és személyes kötődés kapcsolja össze. Galgamenti tánzdallamokat játszik Szalonna és Bandája.

0: Ma már szinte minden nyári fesztiválon, táborban hallhatunk mesét remek mesemondóinknak köszönhetően. Az úgynevezett élőszavas mesemondás átörökítésének gyakorlata, mely már nem a hagyományos keretek közt zajló generációról generációra történő tudásátadással, hanem tudatos újratanítással, tanulással történik, a hagyományok háza több évtizedes elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteket összegző munkájának köszönhetően felkerült a szellemi-kulturális örökség jó gyakorlatok regiszterébe. Hogy a nyári fesztiválokon, táborokban is keressék a mesemondókat, most következzen egy remek mesemondó és énekes, Berecz András, kinek Kőkertben Lilium címmel megjelent lemes sorozatáról hallgassuk meg a táncok születéséről szóló mesét, majd Berecz András énekét Molnár Miklós és Balogh Kálmán kíséri.
1: Élt egy csorocsói ember, volt neki 99 jóha, 3 kecskéjes, 1 felesége. Még volt 5 kutyája, abba 70 bolhája, 1 furuljájos, abba 1000 nótája. Igen, de ezek mind keserves, húzalmas nóták valánok. Akkor még abba világba, abba nagy régiségben nem ismerték a táncnótát. Azért táncolni se tudtak. Csaracsony egyszer kapta magás bély csíkba. S hát, mit ad Isten, csíkba ott állt, Isten markából kinyőtt hatalmas lókupec. Sűrű gondok köz tengerpénzét számolgatá. Valamíg ott egy cigán legényke, kinek gagyája onlikatos volt. Egy családmacska, egy egeret abba, egy hét alatt nem fogja meg. Arra járt még egy szebeni toronyóra javító, ki a fejt tekergeti. Itt miért fejlődik a technika olyan álmosító, bihallassúságba? Odább fenn regáti csobánok nézték a meredek útot. Jöjjenek ibé, vagy maradjanak ott kün, hát. Ebbe az időben az angyalok jól laktak ezzel a nagy békességgel, s csak úgy, kíváncsiságból csemérkenni kezdtek. Egyik angyal egy másikot úgy megkanyarító, tiszta kíváncsiságból, hogy az az égből aláhút. Hútába eszítűzte, hogy esne, ha a szárnyát nem bontaná ki. Összezárt szárnyokkal zuhana egyre sebesebbe. Szárnyán a tolú rizege ám, egy tolú pili a többi közül, mely gyengébben volt, megforva ki egy szakada. S a mesémnek már rég vége lesz, nem még hullani fog. Na, hullam az angyos, nagy csodálkoztába az ajkó megnyit kereken, de csak akkoracskára, mind a gyűszű. Akarta vagy nem, fűtölni kezdett. Elég unalmas muzsika volt, de hát a magusságtól, s a nagy eséstől volt ideje a nyelvét reaért, hogy kótára igazítsa, s taktusba ráncsa. Hútába fájn nótát rittyente. Az unalom jó szerző, de az attól az új szerzeményt olyan boldog volt, szinte

0: angyal füttyit először a csaracsói hallá meg. Hopnó, ez az a boldogság, melyikor reálmesik bennem karcsina. Ezenől jobb lesz, ellépjek, s ellépe.
1: Akkor?
0: Állj meg, ember, az angyalát. Ha most fitz, amit tud magad alá, de ez belőled pulic karcsina, irán vissza. Így beszéle magába. S akkor, szerencsés úristen, most segélyez. Alig lépe kettőt, belé találtott raktusba. No, ő ma nem bánta, ha reo hamásra esik. Ő ma ezt a kettőcskét kiárja. Kettő balra, kettő jobbra. Antiad be jól esik el a kicsi szertelenség.
2: Hey, hoj!
0: Hey! Na, el lesz a csárdás. S a kocsikban már való egy csárdás figura. Világnak első tánc figurája. Ahogy így tempózgatik, jő az asszon. Erége! Jó, ott mindent hagyott magárod kün. Hol az ember? Mit csina? Az ember, hogy meglátta a vére langot vete, magához húzta jó kurázsison. A kemény húsú, mozgalmas fehér nép volt, melyen a bolhát el lehet-e nyomni. Idő múlva az ember eltorta magától. Hallam, kívánja esményt azt a szoros közelséget. Megmérte a szemivel, tetűt tolpik, s hát persze, hogy igen, visszahúzá magához. S akkor avval is jól lakott, átdobta a másik oldalára, s ott is elébb elnyomá magától. De csak azért, hogy helyányozzon. Az is bejó. Aztán vissza. Vissza. A mozsikás a jó szaggot segít, hogy csontot figurára igazítsa. Paliba nyugodjon, olyan volt. Annak a körmit nem is kellett nyírni. Annyit kergette az ujjait. Szaladoztak a húron, mint csitkó a tavaszi pázsinton. Azt mondta, a múlottságba elhittuk, fiaim, az ablakba muszkált a virágot. Nem kell tegyetek, mert én leszek az. Annóta nincs, hogy én ne tudjam. Ha ugye kezdte az aprájába, abban minden nóta benne van. És mikor már részegik is tudták, mit akarnak fúni, kezdé nyomozni őket az öreg. Igen, de mikor domokosa a lózsi kérdezte, azt tudja-e Paliba, hogy kün vagyon a lődörgője? Jaj, a bük tüzít neki, fiaim, ha honne tudna. Tük fújjátok, s én meg utánatok, azt mondá az öreg. Pedig akkor az egyszer valóban kün való. Igazság volt, nem nóta. Egy lapja muszkátáról így hulla le. Na, a sok dobigálás után a csaracsói kíváncsi leve, úgy vagyon-e az asszon, ahogy hatta. Kicsi kezit a feje felett, jó, mi forgatá, úgy aztán a teste is kis sírüljön szépen. Jobb az adott pillanatban a forgatós és megleve. Az is csíkba terme először, s onnót hordózták át valami maroszékiek udvarhelyre. Az itt az a neve, hogy maroszéki

Ambero das sind furgoisho, hat sie die Jung, und noch ist über sie aus Nacht. Furgoisho, mein Fasakosho, Scharotas und noch kitschi aus Tolka. Maus ist ugi wo, tschukio labavo schiriti, obolo jo meglabin tschosto, so jogutscho kurohu, schabeschen furdu, nyoko zurit neki, schosho terest. Így van az emberes az asszonya, nyakát cirugolsa, s hasat ereszt neki. Csaracsolj, és jó megnézte előtte sírülő feleségét, s látta hasanyőt. Éj, ott az öröm, régiek azt mondták, ott te néma vagy, s van 20 gyermeked. Kiállhatsz a kapuban, neked van igazod. Csaracsúly ember a nagy örömre gondol a füstöl egyet. Hopp, el az asszont. Tudta, ha balra, ha nyitja, jobbról tér meg. De különben jár, és neki annyi. Kerengjen a világban, nézelődjön, vigyázkodjon. No hát, elé a katiát, szivort ízít. De azt a szivorot el nem szíphatá. Jő az asszon, szivort homo főtőzveré, csizma órát reaszorítá, sorkát borros jobbra eltekeré. A szivorman ótva volt, ám még mindig a lábát tekerte, de ma még a csípeit is, tetszenek jelöst. No, ám a verb.

Asszon érkeze, verbum figuro, abba helybe cetholott leve, s forgatósnak változa. Igen, de az embernek az esze szivor füstön járt. No, asszont el, hadd legyen es, mint kedvire kerengő hollandi bolygó. Ő magot tizet ránc, boldogul heppendez.

Y jó nyugodtan, de mossa sokacskát, nehol az a szó, jő, mint viharról a homályos fetekes ég, hát mindjárt üti el. Csaracsolj, magosba szívort, fél, asszont fékez. Hát az a szívort, csizmos, gagya közzi ese. S hogy az oda beszorult, gagya és meggyúlt. Ott ma ótani kellett, sup-sup a kezivel a gagyát. Megverted, de márjátlanul. S hogy a fagyos csizmas füstölni kezdegete. Ha a csizmát is kellett, üsse keményen. Ám ma aztán valóban verbunk volt. Angyal, mikor meglátta a fentről, fücót és suphoz igazítta. Oj, men alkalmas, tapintatos angyal.

de helyába az utas, mikor égő szívoroboly szerző. Azt ő a csizmaszárból kikoptos, jól elhonyitta. Repül ám az égő szívós, ha úgy esel, hogy a cigan leginke bocskorocskájába húd belé. Az envedésid, az is langot fogott, még gyúta az ő gogyáját is. De az a cigan gyár meg a télen, annyit fázott szegény, félragyogott. Csípeit megtekerte ő, és alovat neki bajó meleg van itt. De mikor már az ingyá is füstöt vetett, kellett tócsa ő, és az annyit csapott magá. Nem is láttad, csak hallottad. A mellyit, az oldalát, a bokáját, mindenütt. Így lett volt a csíki csingerállás, s az itt olyan. Hó, nem akarsz-e táncolni, te is? Kérdé kupecet a csaracsúj, mikor a mázasszonya fékezve volt. Mi ez a gyermek, hogy meggazdagod evel a sok figurával? Nem bízz, Girile, hogy ellass tőle valamicskét. Pénz számolok, töpi oda. Sajj, ejsze, most is aval törődik. Toronyórás, mikor látta itt, mindenki eszenéküt marad, ígyet, ont kacaga, biforgácsol. Azótától, mikor szebenbe táncot indítnak, a kezikőt elébb ide hátra csapják. Kacaghat bátran akárki nemzet, de oda is kerülhet könnye. Aztán, mikor belé fognak, s hatalmason múlatnak, így a mutató ujjokkal fenyegetőzni szokta, hogy te nagyon vigyázz, s akkor átfordulna, s te is nagyon vigyázz, a baj akár mikor, akárkin megtörténhetik. Fenn a regáti csobánság, csak nézte ezt a nagy bojdulást. Aztán, hogy látták, itt mindenki magát kapdossa, gondolták, Erdély fődje tüzet fog minnya, s az ég szögdösnek úgy. No, innet hamar kerüljünk haza, okoson. Így határozának. A hazavezető út szűk volt. Sűrű erdőn át vezetett. A nap már leszentült. Sorra szűkös venkére és csak egy emlékeze. Egy a szíjúját megkapta ennek az emlékezőnek, s úgy oszta a többi és igazoda. Összekalácsoltak mind. Egyik a mást jól megmarkulá, hogy csak egyes el ne vejszén. S így ódalaslag léptek, ahogy a szűkös venkén lehet. Egyet elől, egyet hátul, egyet elől, egyet hátul. Odahaza lakodalmas udvaron kapták magikot, s ha annyira beléjövének ebbe sok jóba, nem hagyják abba. Járták vígon, kereken, mintha szűk erdei ösven tippodnának. Máma is mikor jó kedvig támad, összekapackodnak. A pejgaz kérdik, mi a helyzet, aval az angyallól megy fityere? Nem tudom. Vaj, most ez zuhonik. Vaj, mikor még lass, hogy a föld már csak egy műtyányi közelség. Szárnyat bonts, felszáll a magasba. Bodor felőkre. Hát tám még a mozsikásnak is jár egy annyicska pihenő, igaz-e? Bár egy nyelet,

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Élőkincseink című műsorának végén egy hosszabb táncfolyamat részletét a Felső Maros mentéről Vajdaszent Iványból játsza az erdélyi Üver zenekar, kikkel szintén találkozhatnak a nyáron táborokban, fesztiválokon. Ezzel a zenével búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária, abban a reményben, hogy találkozunk egy-egy rendezvényen, vagy ha véletlenül elkerülnénk egymást, akkor itt a Mária Rádió hullámhosszán 4 hét múlva ugyanebben az időpontban várom önöket. Adásunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Mária Rádió. igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy nevető Sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az Evangélikus Életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Balatonföldváron volt a görög katolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdorogi főegyházmegye. Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az Ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án Uzsajné Pécsi Rita igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat. Minden nap volt kézműveskedés, végeztek szent liturgiát és vecsernyét. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, aki egyben a rendezvény idei fővédnöke azt mondta, szombaton este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik, az idén 200 éves herendi porcelán és az Annabál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy hete rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Annabálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya, majdani férjével Kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Ismerjétek meg teljesen Isten akaratát, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az ő tetszése szerint, minden jó tettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok, és álhatatosak legyetek.

0: Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni vele. Adjunk ezért hálát neki, és bizakodó lélekkel terjesszük eléje imádságos kérésünket.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Gyűjtsd egybe azokat, akiket a keresztény népvel ékesítettél fel, hogy higgyen a világ Krisztusban, akit küldtél.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Add kegyelmedet jó barátainknak és ismerőseinknek, ők is sugározzák Krisztus fényét.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Mutasd meg szereteted a haldoklóknak, add, hogy meglássák az üdvösséget.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!
0: Légy irgalmas meghalt testvéreinkhez, fogadd be őket a Krisztusban elhunytak közé.
1: Tégy jót, Urunk, népeddel!

0: Könyörögjünk. Istenünk, hirdesse nagyságodat hitvallásunk, amellyel elismerjük, hogy szolgáid vagyunk. Te üdvösségünkért tekintetre méltattad Szűz Mária alázatosságát. Kérünk, bennünket is emelj fel magadhoz, és vezess a megváltás teljességére. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin
1: és Sárközi Violetta köszönti önöket. Köszöntjük Kéri Henriettet, a Család Kapocs Keresztény Kulturális Egyesület elnökét, akivel az általuk május végén Zalaegerszegen szervezett Kell egy nap Jézussal dicsőítő fesztiválról beszélgetünk. Városunkban nagy horderejű keresztény programok szervezéséről ismert a Család Kapocs Egyesület, tavaly például missziós évet szerveztek számtalan programmal. Honnan jött a dicsőítő fesztivál és a program elemeinek az ötlete?
2: Egy háromnapos rendezvényből lett végül is ez az egynapos, mert először így indult, de aztán technikai megoldási nehézségek miatt arról letettünk, és ez az alapötlet az pedig a Forráspontból született. Tavaly elmehettem kísérőként a fiatalokkal, a plébánia csoporttal a Forráspontra, és hát ott megállapítottam, hogy ez egy nagyon klassz rendezvény, és hát nem csak a fiataloknak van ilyesmire szüksége, hanem a régebb óta fiataloknak is. És innen jött az alapötlet, hogy valami hasonló dolgot, hogy szeretnénk csinálni. Mondhatom azt, hogy az én szívembe fogant meg ez a gondolat, hogy valami ilyesmi nem csak a fiataloknak kell, hanem a felnőtteknek is. Tehát, hogy ilyen intenzíven éljék meg az Isten kapcsolatot, az Isten jelenlétét, tehát szentségimádásban, dicsőítésben, tanúságtételekben, tanításban, ez volt az alapja. Innen indultunk.
1: Hogy terveztétek, hogy tulajdonképpen milyen programokat gondoltatok beemelni ebbe az egész napba, és mi az, ami a tervekhez képest sikerült, vagy nem sikerült?
2: Ugye igazából tényleg nagyon hasonlóan gondoltuk, mint ahogy ott megtapasztaltam. Ugye mindenképpen dicsőítés, ez volt az alap, hogy dicsőítés legyen. Az a tapasztalatom, hogy Zalaegerszegre nagyon kevés dicsőítő csapat jut el az országos szintű dicsőítők közül. Talán nem is volt mostanában. Pedig nagyon széles a paletta. Tehát ahogy kutakodtam, egyre jobban tényleg azt árult fel, hogy a magyar keresztény könnyűzene nagyon is igen színes, és hát nem halljuk, nem jut el hozzánk. Persze nagyon sokszor tapasztaljuk meg a szervezés során, amikor elkezdjük felvenni a kapcsolatot mindegy együttessel, vagy előadóval, akárkivel, és megtudja, hogy Zalaegerszeg, hát szóval messze van, messze vagyunk mindentől és mindenhez. Szóval, hogy ez egy tapasztalás. De aztán ez volt az alapja, a dicsőítés minél több legyen olyan együttesekkel, akik még tényleg nem jártak itt. És az is fontos volt, hogy legyen benne tanúságtétel, egyéni megélt hit által való növekedés. Azt szerintem mindig nagyon, nagyon inspiráló tud lenni, amikor nem csak egy elméletet hallunk, vagy nem csak teológiai magaslatokat, hanem tényleg egy ember életében való növekedést az Isten által. Ugye ez alapgondolat volt. Hát azért persze nyilván voltak benne Varga Pettük, amiket aztán bezárt a Jóisten, de biztos, hogy úgy is kellett lennie. És hát ugye a lányaim révén, meg hát itt a templomból is ugye a Verő családot mindenki ismeri, talán már rádióhallgatók is, és a Teréztől tudom, hogy alakult nekik egy kis együttesük, nagyon ügyesek, és hát ők tényleg abszolút kezdők és amatőrök, bár szerintem nagyon profi módon zenélnek, tehát hogy nagyon, nagyon színvonalas zenéjük volt, és hát akkor ez volt a gondolat, hogy a nagy együttesek úgyse szívesen jönnek el reggel, mert ugye akkor igazából ez egy ilyen tényleg egy napindító dicsőítésnek gondoltuk, amikor az emberek ugye jönnek, gyülekeznek, stb. Szóval ehhez azért tényleg alázat kell, aki ezt bevállalja, és hát azért látjuk azt, hogy azért aki már ezen a pályán is elért valamit, az már azért inkább erre nemet mond, de ők meg nagyon szívesen vállalták. Úgyhogy ennek is nagyon örültünk, hogy egy tényleg most kezdő, ők ott először voltak úgymond közönség előtt. Úgyhogy egy ilyet is tudtunk betenni, hogy egy kicsit nekik is segítettünk.
1: És mellette pedig két neves ebben a körben ismert együttest is hallhattunk.
2: Igen, két neves együttes is igent mondott, hál' Istennek. Ugye a Magnifikát, akikkel igazából már az előtte évben az eső által elmosott családi napunkban voltak azért már szálak közöttünk, tehát már le voltak beszélve dolgok, úgyhogy ők voltak az egyik, a másik pedig az Eukariszt, akik azért a keresztény könnyűzenében idehaza azért elég meghatározóak, és hát azt mondhatom, hogy szerettünk volna benne azért tanítást is, meg valami kis beszélgetés, és akkor így alakult, hogy Simon Dávid atyát is már régóta hallgatjuk, szerintem mindenki különböző podcastekben, és itt ott azért felbukkan. Nagyon tetszett az intenzív megéléssel való tanítása, öröm volt hallgatni így élőben, hogy hát ugye azért radikálisan képviseli azt, amit ő elképzel, és ez nekem nagyon szimpatikus, mert én azt gondolom, hogy lassan fel kell ráznunk az egyházunkat. Tehát, hogy már nem elég a langyosság. Tehát, hogy nagyon fontos azt, hogy ezen az úton egyértelműen és egyértelmű igenek mellett haladjunk. És szerintem ő tett egy-két felkiáltó jelet itt az emberek szívébe, annyira, hogy ezt már itt akkor most rádióhallgatóknak a szívébe is beültetem, talán vannak Zalaegerszeg környékéről rádióhallgatók itt a vonal másik végén, hogy ugye többünk szívében már régóta érik a gondolat, hogy tényleg kell örökimádást kápolni a Zalaegerszegen, hogy mennyi kegyelmet ad az, amikor valahol valamilyen településen vagy plébánián tényleg szünet nélkül imádják, dicsőítik az urat, és hát ez most egy elég erős lángot kapott. Dávid atya sikerült neki levegőt adnia, úgyhogy nem árulok el nagy titkot, hogy most ez a következő nagy projektünk, hogy örökimádás kápolnád Zalaegerszegen. Hát még csak az oknit húztuk fel, még csak a cipőnk sincsen, hogy gyerekcipőben járjon a dolog, de nem adjuk fel. Tehát azt gondolom, hogy a Jóisten ebben biztos, hogy mellettünk van, szervezi velünk ezt a dolgot, és hát reméljük, hogy lesz azért 200 hívő Zalaegerszegen, aki ekkora komoly elkötelezést tud adni, nem mellettünk, hanem az Úr Jézus Krisztus mellett.
1: Miért kell hozzá 200?
2: Hát ugye egy hét az 168 órából áll, és hát ugye azért nem árt, hogyha az éjszakai órákban ketten vannak. Kicsit több is lehetne, mint 200, mondjuk lenne 300, vagy 350 ember. Ezek a nagy álmaink, hogy minden órában két ember legyen. De ugye ez azt jelenti, hogy akkor ők minden héten, ugyanabban az órában mennek oda az Úrhoz. Egy ekkora városban, 52-3 ezres városban, hát azért az nem lenne jó, hogyha nem lenne ennyi elkötelezett hívő ember. Úgyhogy egy komoly hozadéka is van már ennek a Kell egy nap Jézus fesztiválnak, mert hogy kell egy nap, és ahogy a beszélgetés, az indító beszélgetésben beszéltük, hogy kell egy nap, és kell, hogy minden nap Jézussal legyen.
0: De éppen a héten volt az a 48 órás szentségimádás, amit a szokásos havi egy napon túl szerveztetek. Ennek a megszervezése abszolút könnyen ment, vagy nehézségekbe ütközött?
2: Én ezt tényleg mindig úgy élem meg, hogy mi csak egy ilyen eszközök vagyunk, hogy nem mi vagyunk a szervezői. És hogy tényleg a havi egy alkalom az mindig úgy van, hogy van egy pár ugye lefedetlen óra, ami tényleg mindig az utolsó pillanatban is, de betelik. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nincs. Ugye, hála Istennek, mások szívében is lobog ez a vágy, nem csak az enyémben. És azok ugye mindig így velük együtt egészülnek ki a szentségimádások. Most velük lett ugye 48 órás, és hát ők is, az ők is táboruk is lelkesen szerveződik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig olyan szépen alakult. Tehát, hogy kedves az Úristennek, úgyhogy nem hagyja üresen az időket. Mindig küld az aratásában be a szolgát, úgyhogy.
0: De ez még csak két nap, és nektek hetet kell táblázatba foglalni.
2: Én ettől nem félek. Ha az Úristennek ez a szándéka, hogy itt legyen, akkor lesz. Úgyhogy mi megpróbáljam meghallani, és hát azt viszont biztosan mondom, hogy görcsösen nem ragaszkodunk hozzá, de hát nyilván azt kell látni, hogy ez nem egy emberi szándék pusztán, hanem hogy mekkora kegyelmek fakadnak abból, hogyha valahol örök imádás van. És ugye pont az elmúlt vasárnap hallottuk István atyának a prédikációjában, ugye pont az előbb is mondtam, hogy az Úristen küldjön munkásokat az aratásába. Hát, hogy nem csak papi hivatásokról van itt szó, vagy elsősorban persze nyilván azokról, de hogy azért ez nem csak a papok dolga. Tehát, hogy nekünk hívőknek is ugyan aktívnak hozzá kell raknunk a magunkét, hát hol máshol tudnánk, mint egy örök imádásnál, mondjuk például pont papi hivatásokat kiesdekelni. Tehát, hogy ilyen kegyelmek származnak olyan városokban, ahol ilyen van. Tehát, hogy nem szabad alul értékelnünk a Jóisten kegyelmét, amit tud osztogatni, és hogy az oltári szentség előtt szerintem nagy csodák tudnak történni tényleg. Úgyhogy ennek én abszolút hívő, tehát nem azért, mert valaki mondta, hanem mert érzem. Tehát nem azért, mert elmesélték, hogy ilyenek történhetnek, hanem megtapasztaltam már.
1: Egyébként, ha egy kicsit visszatérünk a Kell egy nap Jézussal programhoz, ott rengeteg workshop is volt, meg gyerekeknek szóló program, tehát itt csak néhány dolgot emeltél ki az előbb ebből. Mi volt az, ami visszaérkezett hozzátok, hogy a legsikeresebb volt, hogyha szabad ilyet mondani, hogy sikeres?
2: Annak nagyon örülök, hogy idegenek hogy írtak ránk, vagy tényleg ott helyben szóltak, vagy szóval annyi visszajelzés érkezett, hogy köszönik szépen, és hogy mennyit adott nekik. Meg hát azért visszanézve a képeket is, amikor a dicsőítésnél látszódnak az emberek arcai, ahogy tényleg, szóval ezek már maga a legsikeresebb program. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem is akartuk így nagyon megversenyeztetni, melyik volt a legsikeresebb. Nem is tudnék én magam sem választani, hiszen mindegyik jó volt. Tehát mindegyiknek meg volt minden tanulságtételnek a saját értéke meg volt. A zenék mindegyik egy kicsit más volt. Tehát, hogy a pódiumbeszélgetést úgy volt, én úgy voltam vele, meg többen is ezt mondták, hogy jaj, már vége van. És hát egész pontosan így volt, mert ugye a moderátornak is kívülről kellett mutogatni, hogy elég lejárt az idő, tehát valahogy kerekítse le. Őt is annyira elvitte a beszélgetésnek a lendülete. Hát igen, azért jó emberekkel könnyű jó beszélgetni, úgyhogy azért mondom, hogy nem tudnék így választani, és nem is akarnék. Hála Istennek minden programnak volt érdeklődése, gyerekprogramoknak is. Nem mondom, hogy hatalmas mennyiségben voltak gyerekek, de nem is arra készültünk, hogy egész nap lefedjük a gyerekvigyázással. Igyekeztünk azért az ott lévőknek is valami kis programot adni. Hát szerintem a Biblap, ugye ez a kémiai kísérletek, tehát az evangéliumba rejtett kísérletek, nem tudom, hogy fogalmazza, ez szenzációs, tehát hogy szerintem minden iskolába el lehetne vinni, tehát hogy annyira jó a Balázs, annyira ügyesen adja át az üzenetét, úgyhogy annak mindenképpen volt sikere, hát meg az összes többinek is, hát valamennyi gyerek volt mindegyikem.
1: Mennyit készültetek erre? Vagy?
2: Előtte évvel pályáztuk meg ezt a keresztény könnyűzenei programos pályázatot. Ugye ez egy pályázat, pénzből valósult meg a nagy része, meg az egyházmegye egészítette ki, amire ugye nem volt elég forrás. Úgyhogy már ott elkezdődtek ugye a tervezés, aztán volt egy újratervezés. Hát sokat. Tehát egy ilyen programra azért nagyon sok háttérmunka van. Tehát, hogy ez egy 3-4 év, nyugodtan lehet mondani. Ugye időben el kell kezdeni ezekkel az együttesekkel levelezést, a foglalásokat, mert hát nagyon elfoglaltak. Tehát, hogy mindenki ráérjen, mindenki ott legyen. Tehát azokat már előtte évben, novemberben elkezdtük. Tehát már akkor mentek a levelek, meg a megkeresések. Püspök atya is nagyon elfoglalt. Szóval igen, tehát neki kell állni időben. Tehát, hogy majdnem 3-4 év van benne.
0: És hogy látjátok, hány embert tudtatok megszólítani? Van erre valami visszajelzésetek?
2: Én már régóta nem is ezt nézem. Eleinte, amikor még szervezgettük a programjainkat, mindig nagyon fontos volt, hogy én magam is számoltam meg, hogy jaj, miért csak... Tehát, hogy ezt is az Úrra bízzuk. Tehát, hogy úgy voltunk, hogy mi minden emberit beletettünk, amit bele kellett. És hogyha csak 3 ember lett volna ott, de minden 3-nak kellett, hogy ott legyen, akkor megérte.
0: Akkor egyáltalán nem is kérdeztétek, nem is néztétek. De azért nem bánat, ha elmondom neked, hogy volt egy hölgy, aki kitelepült Ausztriába, és csak ezért visszajött és szállást keresett, hogy részt vehessen, illetve volt egy másik hölgy, aki meg az Alföldről utazott ide, egy napot utazott, itt aludt, részt vett, megint itt aludt, és hazautazott.
2: Hát ezek nagy örömek azért, így, hogy igen. Azt biztos, hogy annak nagyon örültem, hogy láttam ismerősöket, nem csak Zalaegerszegről, tehát ezért egyházmegye szerte, nem mondom, hogy tömegesen, de azért voltak itt Szombathelyről is innen-onnan. Ennek nagyon örülünk, hogyha sikerül egy programmal ez egy kicsit a városunkon kívülre is kitekinteni. Lehettek volna 2-szer ennyien, miért ne, de hát most mondjuk pünkös, meg szóval 100 000 másik program, tehát azért a csíksomjai misével nem tudunk versenyezni, nem is akarunk, meg nem is ez volt. Tehát én tényleg nem számolom. Tehát hogyha én hátra néztem 1-szer, 2-szer, láttam azért könnyes szemeket, meg láttam nagyon megérintődött arcokat, úgyhogy azt gondolom, hogyha már tényleg csak 2-3 embernek volt az üzenet, amit meg kellett hallania, akkor is megéri. Meg hát nem beszélve, hogy nekünk is jó volt, tehát kicsi önző módon mi is. És ez tényleg egy olyan program volt, ahol tényleg sikerült nekünk is. Tehát én is tudtam dicsőíteni, pedig hát azért szervezésként nem egyszerű, amikor az ember mindenhova kell figyelnie, de tudtam azért kicsit megállni, hallgatni, dicsőíteni, imádkozni, úgyhogy ez külön nagy öröm, hogy nem csak a szervezési része maradt, mert azért sokszor van úgy, hogy egy ilyen program után, hogy mi is volt, hogy nem is nagyon emlékszünk.
0: Ketten voltatok, akik végül is vittétek az oroszlán részt, és nagyon sokan voltak, akik ott is szervezetten segítők voltak. Ők hányan, és ők hogy élték meg erről valamit?
2: Az egyesületünk nagy része tényleg dandárja, ott volt ezen a napon, tényleg lebonyolításban maximálisan segítettek, meg hát a gyerekeink. Tehát, hogy nem beszélve arról, hogy tényleg nagyon öröm volt látni, azért, hogy nem, nincs azért minden elveszve, mert azért felnőtt mellettünk egy olyan generáció, akik, és azért nem duzzogva, meg nem puffogva, hanem tényleg örömmel ott voltak, és csinálták, és hogy jól érezték magukat, hogy, és nem kellett lökni őket, hogy csinált, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy most már tényleg az egyesült gyerekei, vagy a családjának a gyerekei tényleg már, szóval a következő generációnál, tehát hogy nagyon öröm, hogy hát nagyon sokan segítettek közülük.
0: Köszönjük szépen, Kéri Henriettel beszélgettünk, és reméljük, hogy akkor ez az üzenet átment, hogy kell egy nap Jézusra, hogy, és ez a nap, ez minden nap kell, hogy Jézussal legyen.

0: Hírpercek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vöröskereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban. A nagyszabású esemény 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát, írja a Győri Egyházmegye. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei rendezvény különlegessége, hogy egy házaspár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, ők jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Augusztus 7-én 16 órától a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért, Istenünkhöz kiáltunk, és legyen bennünk tudatos az, hogy adjunk hálát a lehetőségért, hogy élünk, és hogy szabadon élünk. Évszázadok óta nem volt ilyen nagy lehetősége a nemzetnek, hogy önmagát felemelje. Sok panaszkodó van mostanában. Sokan keseregnek, nagy a pesszimizmus és a borulátás. De valójában ma egy nagy lehetőségünk van. De tudni kell, hogy senki nem fog rajtunk segíteni, hogyha mi magunkon nem segítünk. A magunkon való segítés kulcsa a tudás. Nem azok az országok sikeresek önmagukban, akinek jó a geográfiai helyzete, vagy az, amelyek tele vannak hegyekkel, ásványokkal, szépségekkel, hanem ahol az emberek tudása és lelke megfelelő ahhoz, hogy ezeket szépen hasznosítsa. A nemzet felemelkedésének kulcsa az emberi lélek, a hozzáállás és a tudás. Erről beszél nekünk Széchenyi István is. Hallgassuk őt. Én soha nem tudtam, mint most sem tudok kételkedni, fajtánk felvirágoztatásán. És ekképp bármilyen kecstelen, elszomorító, sőt, leverő színben mutatkozott is előttem honunk állapota. Mindig felélem magamban azon vigasztaló hangot, hogy ez nem lesz mindig így. Rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mint mi magunk. Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelőnk s kezeink. És nem hiányos geográfiai helyzetünk oka kereskedésünk gyengeségének. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapályok, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, amely azokat józanon használni tudja. Igazább súly és erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte, a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje, írja Széchenyi István.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

mai nap evangéliuma Máté evangélistától van, Máté evangéliumának 13. fejezetéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 vék a lisztben, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszédek nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendült meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Jézus ige hirdetésének középpontjában Isten országa áll, és erről rengeteget beszél. A ma hallott 2 példabeszédében Jézus azt tanítja erről az Isten országáról, hogy ez olyan valami, ami bennünk nem stabil, nem állandó, hanem folyamatosan növekvő, dinamikus valóság. Olyan, mint a mustármag, ami nagyon kicsiként, jelentéktelenként kezdődik bennünk, de aztán egyre nagyobbá, egyre fontosabbá válik, végül annyira, hogy minden egyébnél fontosabb lesz az életünkben, s minden egyébnél nagyobb helyet foglal el a szívünkben, gondolatainkban, törekvéseinkben. És azt tanítja Jézus, hogy ez az Isten országa olyan bennünk, mint a kovász, amely lassan mindent átjár és átalakít. Valami olyan ajándék, ami átalakítja lassan a gondolkodásunkat. Először talán csak a szépre, jóra vonatkozó gondolatainkat, de aztán a munkára, a kapcsolatainkra vonatkozó gondolatainkat, aztán a kudarcra, veszteségre, küzdelemre vonatkozó gondolatainkat, aztán már a szenvedésre és a halálra

0: vonatkozó gondolatainkat is átalakítja, megváltoztatja. Lassan mindent átjár, a viselkedésünket, a beszédünket egyre inkább átalakítja, az érzéseinket, akaratunkat, mindent átformál, mint ahogy a kovász átjárja és átalakítja az egész tésztát.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, taníts meg minket is hinni. Egy mustármagnyi hitet kérünk, Urunk, hogy az valóban nagy fává nőjön, hogy sok testvért tudjunk elvezetni a te országodba, hogy minnyájan példaképpé váljunk, hogy minnyájunkon látszódjék, hogy hozzá tartozunk, és úgy, ahogy a kovász átjárja a lisztet, úgy a te jelenléted is átjárjon bennünket, és ezt mások is megtapasztalják.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Ez is az Együtt a Szinodális úton műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És akivel most együtt megyünk ezen a szinodális úton, László Rebeka, színművész, 24 éves, friss diplomás, nemrég kapta meg a diplomáját, de hamarosan szerződéshez is jutott a Víg Színháznál. Rebeka, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, atya.
1: Kezdjük talán azzal, hogy miért választottad a színészi pályát.
2: Ha lehet ilyet mondani, talán már nagyon hamar előre meg volt nekem írva ez az út, azt hiszem. Nekem édesapám színész, édesanyám pedig zenész, úgyhogy én a művészet szeretetében és a művészkörben nőttem föl. Én 3 éves koromban álltam először színpadon. Akkor egy ifjúsági társulattal előadtuk a Hamupipőke című mesét, és én voltam a fő galamb. Nagyon sok galamb volt, de én voltam legkisebbként
1: már
2: a fő galamb.
1: Fő voltál.
2: Fő galamb voltam 3 évesként. És emlékszem, hogy amikor először felmentem a színpadra, akkor nagyon nagy sírás és hiszti kerekedett. Édesapámnak fel kellett jönni megfogni a kezemet, és csak vele...
1: Mert hogy félté vagy?
2: Mert nagyon féltem, és hirtelen nagyon megilletődtem ettől a helyzettől. Ez nagyjából fél óráig tartott, és akkor utána pedig hatalmas nagy bátorsággal és meggyőződéssel álltam a színpadon. Hát azt hiszem, hogy én akkor 3 évesen döntöttem el, hogy ez az én utam, és én ezt fogom csinálni. Az, hogy miért, hogy 3 éves koromban miért jutott ez eszembe, vagy miért éreztem, hogy nekem ez a feladatom, vagy ez az utam, azt most már pontosan nem tudom. Az, hogy most 24 éves fejjel miért jó, hogy ezt választottam, arra pedig azt tudnám mondani, hogy ez egy hatalmas játék. Ez egy olyan játék, amit az ember még felnőtt korában is játszhat.
1: De komolyan kell venni.
2: De nagyon komolyan. Ez egy nagyon komoly játék, de mégis elképesztően felszabadító, és nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy az ember kicsit mindig másnak a bőrébe tud belebújni.
1: Na, erre majd vissza fogunk térni, de először lenne még más kérdésem is. És mert ma a családodat, szüleidet, nagyszüleidet, hívő emberek. Te megmaradtál hívő embernek?
2: Én megmaradtam hívő embernek.
1: És ez mit jelent konkrétan számodra?
2: Hát...
1: Például imádkozol-e rendszeresen? Jársz-e templomba?
2: Rendszeresen járok templomba. Amikor véletlenül úgy alakul, hogy vasárnap kell mondjuk délelőtt vagy reggelben mennem a színházba, akkor is próbálok erre időt találni, hogy akkor vasárnap este elmenni szentmisére, vagy esetleg előző nap szombat este, szóval ezt mindig megpróbálom megtalálni, ezt az időt. Imádkozni pedig rendszeresen a mai napig, mikor az unokatestvéremmel még nagyon picik voltunk, akkor a nagymamánk tanított nekünk egy esti imádságot.
1: Melyik volt ez?
2: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.
1: És ezt még mindig elmondod?
2: És ezt én a mai napig minden este lefekvésnél elmondom.
1: Én is elmondom, hogy mindig a gyerekkori esti imámat.
2: És mindig kiegészítem nyilván valamivel, meg egyéb imádságokkal is fordulok a jó Istenhez, de 24 éves vagyok, és én a mai napig minden este ezt az imádságot elmondom. És ez nekem nagyon fontos.
1: Nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy ápolod a kapcsolatot az Úrral.
2: Igen.
1: Szentgyónások, hogy szoktak történni nálad? Úgy van arra igényed, hogy a bűneidet leragd, megtisztuljál, hogy jó Isten előtt kedves legyen az életed?
2: Van rá igényem, és gyakorolom is ezt, mert azért egy nagyon feszített tempóban élem én is az életemet, és
1: bármennyire is... Mesélj erről a feszített tempóról.
2: Hát ez egy másik életritmus, ez egy másik... másik bioritmus is, ha lehet ezt így elmondani. Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor én akkor dolgozom, amikor mások pihennek.
1: Vagyis amikor, este, később.
2: Vagyis este, vagyis hétvégén, vagyis akár ünnepnapokon. Most volt például az első olyan évad, hogy nekem ünnepnapokon is be kellett mennem a színházba, ugyanis az emberek jönnek és szórakoznak, és amikor szabadságuk van, akkor szeretnének kikapcsolódni. Nekem pedig az a munkám, hogy ilyenkor ezt kiszolgáljam.
1: Hát te is úgy vagy, mint a lelkipásztorok, a papok, ők is vasárnap dolgoznak. Igen. Mégpedig azért, nem azért, hogy a pihenésben segítsék az embereket, hogy szórakoztassák, hanem egy jó Istennel való kapcsolatot építsék, mert hogy vasárnap vannak a szentmisék, akkor van az Úr napja, amit mi nagyon-nagyon komolyan veszünk. Te is komolyan veszed, és ez nagyon szép dolog. Menjünk vissza a színész életre. Amikor te egyetemista voltál, végezted az egyetemet, már akkor voltak szerepeid?
2: Nekem akkor még az egyetemen belül voltak csak szerepeim. Ez egy 5 éves egyetem, amire én jártam. Ez nagyon hosszú idő, és fel van építve ez a rendszer, hogy mi hogyan végezzük el ezt az 5 évet. Mi az első 2 évben nem mutatkozhattunk sehol. Nem mutatkozhattunk színházban, tévében.
1: Már a színpadon.
2: Igen, az egyetem falain kívül nekünk voltak vizsgáink, mi ott tanultunk az egyetemen, és fél évente volt egy vizsga, amit a tanárainknak, illetve egymásnak megmutattunk. Én 3. éves voltam, amikor először álltam színpadon, mármint az egyetem kereteim belül, vagy az egyetemi tanulmányaim során.
1: Itt volt közönség?
2: Itt már volt közönség, ez a Nemzeti Színházban volt, Molnár Ferencnek 2 egyfelvonásos darabja, az Ibolya című darabban kaptam én egy főszerepet, az volt az első nagy debütálásom 3. évesként.
1: Mondd, nehéz ott megtanulni a szövegeket, mert ha egy főszereped van, oda hosszú és változatos szövegeket kell memorizálni, megtanulni, mert hogy különböző élethelyzetek vannak, különböző érzelmi állapotok vannak.
2: Hát igen, ez egy komoly, komoly szerep volt. Megközelítőleg olyan 40 percet voltam bent a színpadon folyamatosan egy húzamban. De szerencsére nekem mondhatni talán ez az egyik legkönnyebb része ennek a szakmának, ez a szövegtanulás. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, ugyanis a történelem évszámokat nagyon nehezen tanultam meg a gimnáziumban, a matek képleteket nagyon nehezen tanultam meg a gimnáziumban, de valahogy amikor szöveget kell tanulni, az nagyon könnyedén megy és gyorsan.
1: Könnyedén, gyorsan. Mennyi idő vesz igénybe egy a szövegeket? És milyen módszerrel tanulsz?
2: Én általában úgy szoktam tanulni, hogy nagyon sokszor elolvasom a szöveget hangosan, és utána pedig különböző helyzetekben próbálom meg felidézni, amikor mással foglalkozok. Például mosogatás közben én nagyon szeretek szöveget mondani, mert tudom, hogyha koncentrálok arra, hogy ne törjem össze a tányért, és mégis eszembe jut a szöveg, akkor szinte bármilyen helyzetbe eszembe fog jutni.
1: És egyetlen tányért sem törtél
2: össze. Eddig még nem.
1: Nagyon jó. Színész élet. Most már benne vagy a színész életben. Szerződésed van a Vix Színházban. Mit vársz ettől a jövőtől?
2: Hát, talán nem vagyok terhetetlen, ha azt mondom, hogy nagyon sok szép feladatot várok, egyre nehezebb feladatokat várok, hogy tudjak fejlődni. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez nem egy egyszerű pálya. Valójában semmelyik pálya nem az, meg semmelyik hivatás nem az. Ez talán egy kifejezetten nehéznek mondható pálya, de én abban bízom, hogy az elmúlt 5 évem alatt, amióta ezzel foglalkozom az egyetem miatt, nagyon sikerült jól vennem az akadályokat, és én abban bízom, hogy ez továbbra is így lesz, és bármilyen nehézség jön, akár szakmában, akár az ezt körülvevő magánéletben, azt hiszem, hogy talán menni fog, és talán le tudom küzdeni, úgyhogy egy nagyon harmonikus jövőt várok, és szeretnék, és azon fogok dolgozni, hogy ez megvalósuljon.
1: Mitől függ egy harmonikus jövő? Mi kell ahhoz, hogy valakinek harmonikus élete legyen?
2: Hát nyilván hozzátartozik a pálya, és a pálya adta lehetőségek, például ezek a szép szerepek és a jó feladatok, de azt gondolom, hogy egy színészi hivatásnál nagyon fontos az, hogy az embernek a színházon túl, a színházon kívül is legyen egy élete, és legyen egy olyan élete, ami kiegyensúlyozott, és amiben biztonságban érzi magát, ez akár a családja, a barátai, az otthona, különböző elfoglaltságok az életében, hogy ki tudjon kapcsolni, és hogy egy egészséges lelkülettel tudjon fölállni minden este a színpadra, mert igenis az nem nehéz, és az ember azért például akár egy szerep megformálása alatt tud sérülni, tud fájdalmas lenni, és tud nehéz lenni, és ahhoz az embernek nagyon erősnek kell lennie belül, hogy ezt kibírja.
1: Hogyan éled magadat bele különböző szerepekbe? Az egyik fájdalmas, a másik örömteli, egyik kirobbanó, a negyedik nem tudom milyen, de különböző élethelyzetek vannak, ennek okán különböző szerepek vannak, különböző életkorú embereket jelenítesz meg a színpadon, és minden hitelesnek kell lenned.
2: Hát ez csodálatos. Szerintem ennél izgalmasabb dolog kevés van az életben, vagy kevés pálya tud ekkora izgalmat adni. Nem egyszerű. Nem egyszerű, és az embernek nagyon le kell ásni a mélyére, hogyha hitelesen is jól akar egy szerepet megformálni.
1: Tudsz erről valamit mondani? Mert ugye azt hiszem, velem együtt a kedves hallgatók sem otthonosak ebben a pályában, a színész pályában, de örülnék, ha meg tudnád velünk osztani.
2: Például nagyon nem mindegy, hogy annak az adott szereplőnek, akit meg kell formálni, milyen a családi háttere, milyen a családi körülménye. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nekem nagyon szerető családom van, nagyon támogatnak a szüleim, amióta az eszemet tudom mindenben, csodálatos nagyszüleim vannak, keresztszüleim, unokatestvéreim, de azért az embernek, amikor egy olyan szerepet kell megformálni, ahol például egyedül van, vagy egy csonka családban él, vagy mondjuk elveszíti egy hozzátartozóját, nekem például ez nehéz. Tehát ebbe bele kell ásnom magam, hogy vajon ez milyen lehet, mert szerencsére nem tudom, hogy az ember milyen, amikor a saját bőrén keresztül tapasztalja ezt, de meg kell fejteni, és el kell képzelni valahogy, és talán a leghitelesebb módon ezt átadni a nézők számára, hogy előttük én ne bukjak le, hogy én nem tudom, hogy ez milyen lehet. Nekem meg kell őket győznöm, hogy ez az én életem, és ezt tudom, hogy milyen, és így élem meg.
1: Mondtál egy varázsszót, hitelesnek kell lenni a színpadon. Igen. Is, meg az életben is.
2: Igen.
1: Mitől lesz az ember hiteles az életben, és mitől lesz hiteles a színpadon? Hogy látod te ezt?
2: Hát az életben azt hiszem akkor, hogyha őszinték vagyunk másokkal is, de elsősorban saját magunkkal, mire a reggel belenézzünk a tükörbe, és azt, amit mi gondolunk, amit mi képviselünk, azt őszintén tesszük magunk előtt is, és a többi ember előtt is. És talán a színpadon is valahogy ez így működik. De talán a színpadi hitelességnek a kulcsa az, hogy teljesen át tudod adni magad az adott szerepnek. Kicsit furcsán hangzik, de talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy este 7-től 10-ig az embernek a civil agyát, a civil énjét, azt ki kell kapcsolni. Az megszűnik. Akkor nincsenek, akkor nem lehetnek problémák, akkor nem lehet azon gondolkodni, és például én estem bele ilyen hibába, mondjuk az egyetem alatt, amikor nekem lett volna egy feladatom, egy szerepet meg kellett volna formálnom, ez akár próba volt, akár előadás, és azon kaptam magam egy pillanatban, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy be van-e fizetve a csekk, hogy majd holnap után mi fog velem történni, hogy még mit kell elintézni, vagy akár valami lelki fájdalmam volt, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy jaj, ez most mennyire szörnyű, és sajnos a színpad az ilyen szempontból egy nagyon kegyetlen dolog, mert az ember pillanatok alatt lebukik, hogy nincs ott fejben, hogy kiesett a szerepét.
1: Mert hogy a szöveg nem üt az eszébe, vagy pedig, amit most mondtál, kiesik a szerepéből.
2: Talán az utóbbi, velem még olyan szerencsére nem fordult elő, hogy a szövegemet felejtettem volna el, vagy így lebuktam volna, mert szerencsére nagyon, nagyon hamar tudok kapcsolni, nagyon hamar kapcsol az agyam, és hamar tudok reagálni a történésekre a színpadon. De mondjuk az, hogy máshol vannak a gondolataim, és talán egy pillanatra kiesek a szerepemből, olyan már fordult elő. És ez egy nagyon jó tanulópénz volt, amikor nekem is utána végig kellett gondolnom, hogy nem Rebeka, 7-től 10-ig te nem László Rebeka vagy, hanem te az adott ember, akit most megformálsz, és azt nem teheted meg se a nézőkkel, se a kollégákkal, se az előadással, se saját magaddal, hogy te most nem minden idegszáladdal arra koncentráljál, amit éppen csinálsz.
1: Tehát felelős vagy azért, amit csinálsz, mert sok emberrel kell együtt dolgoznod. Együtt dolgozok a kollégákkal, akikkel ott vagy a színpadon, a jelenettel, amit megszemélyesítesz, meg együtt kell dolgozni a kedves nézőkkel is,
2: igen,
1: akiknek, gondolom, nem csak szórakozást akartok adni, hanem gondolatokat is, meg örömet is, meg egy olyan eltöltött idő, hogy na ez kellemes volt, ez jó volt,
2: igen,
1: itt gazdagodtunk.
2: Igen.
1: Megválogathatod-e a szerepeidet, vagy mondtad-e egyáltalán valamelyik szerepre, hogy ezt én nem vállalom, mert ezt én nem tudom.
2: Nem. Az egyetem alatt volt ebben szabadságunk, amikor azért mi válogathattunk, inkább így mondom, nagyon sok jelenet és sok szerep között, hogy mivel szeretnénk dolgozni vagy kísérletezni, de amióta kikerültem úgymond a nagybetűs életbe meg a pályára, nyilván van olyan, amikor az ember azt mondja, és előttem is van olyan közvetlen példa, hogy valaki vagy azért, mert már fizikailag azt érezte, hogy túl van terhelve és nem bírja, és visszaadott egy szerepet, hogy ez neki sok. Van, aki más egyéb okok miatt, ilyen van, szerintem ilyet meg lehet tenni, hogyha ez indokolt. Szerintem, hogyha az ember egy jó színházban, egy jó társulatnál van, akkor ezt meg lehet tenni. Nekem eddig még szerencsére nem volt ilyen helyzet, nem kellett, és nem is szerettem volna semmire azt mondani, hogy én ezt nem vállalom. Nyilván azt gondolom, hogy fiatal pályakezdőként azért az ember nem is csinál ilyet, nem válogat a munkák közül, hanem nagyon örül annak, hogyha van, mert azért ez egy nagyon kicsi szakma, és nagyon sokan vagyunk benne, és ki kell használni, amikor az embernek lehetősége van. Az, hogy milyen szerepek találnak meg, az meg nagyon-nagyon furcsa, mert én az egyetem alatt, meg az elmúlt éveim alatt, mióta már kicsit idősebb vagyok, mindig azt gondoltam, hogy én egy nagyon érzékeny ember vagyok az életben is. Valószínűleg ezért választottam ezt a pályát. De én nagyon érzelmesen élem meg a történéseket az életemben, és én mindig azt gondoltam, hogy hogyha majd színpadra kerülök, vagy a pályára kikerülök, akkor én biztos mindig drámai szerepeket fogok eljátszani, ahol szenvedni kell, ahol sírni kell, ahol nagy érzelmeket kell megélni.
1: Amiben fájdalmak vannak.
2: És azt hiszem, hogy ez meg fog történni, de ez még várat magára. És ez például nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, amikor én kikerültem az egyetemről a színházi gyakorlatra, szintén a Víg Színházban töltöttem a gyakorlatomat, és sorra jöttek a vicces, humoros, kedves, vidám szerepek. És egy éven keresztül szinte csak ilyen szerepek találtak meg engem. És nagyon-nagyon meglepődtem, hogy ezek szerint akkor nekem van egy ilyen oldalam is, vagy ez jut eszébe embereknek rólam először. És valahol nagyon-nagyon hálás voltam, mert azt gondolom, hogy ha reméljük, ha a Jóisten is úgy akarja, és úgy adja, akkor egy hosszú pályám lesz, ahol még nagyon sok mindent el lehet játszani, de amíg ilyen fiatal vagyok, és amíg ekkora vidámsággal és könnyedséggel tudom megközelíteni ezt a pályát, addig nagyon jó, és nagyon jót tesz az embernek, hogyha ennek a vidám részét megfoghatja. És én egy éve egy vicces, humoros színésznő lettem ebben a színházban, ami nekem most egy nagyon nagy újdonság, de nagyon-nagyon élvezem, és remélem, ahogy én is érek és komolyodok, úgy majd egyre inkább meg fognak találni ezek a komolyabb, nehezebb szerepek, mert azt is gondolom, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy eddig nem találtak meg. Lehet, hogy én még viszont nem álltam arra készen, hiszen azért az ember, hogyha egy fájdalmas, drámai szerepet eljátszik a színpadon, az megterhelő lelkileg. Azt nagyon nehéz letenni utána, és nem azzal foglalkozni. És lehet, hogy nekem ehhez még kell egy kis idő, amíg megérek erre a feladatra, és addig pedig könnyebben tudom eljátszani ezeket a vidám szerepeket.
1: Kár, hogy a kedves hallgatók nem látják Rebeka arcát, egy derűs, mosolygós, fiatal, csinos hölgynek az arca, és egy nagyon tiszta arc. Na, beszélgessünk tovább, menjünk vissza a színpadra egy kicsit. A memorizálásról beszélgettünk egy kicsit. Mi van akkor, a tragikus szerepbe kerülsz? Aminek a vége egy életet akar kioltani, vagy öngyilkos akar lenni az illető. Volt már ilyen? És azt hitelesen eljátszani. Mikor neked eszed ágában sincs ilyen dolog, de az életedet eldob magadról. Magadtól.
2: Az egyetemen voltak ilyen kisebb, az egyetemen kisebb, rövidebb jelenetekkel foglalkoztunk, ott nem egy konkrét, hosszú, kétórás színdarabbal. Ezek pár perces jelenetek voltak. Ott volt olyan jelenetem, amiben például erőszak volt, egy fiatal párt alakítottunk az egyik osztálytársammal, és például megjelent a kapcsolaton belüli erőszak, vagy volt, amikor egy reménytelen szerelem és visszautasításnak az volt a következménye, hogy az egyik ember véget vet az életének. Szóval azért volt ilyen, és találkoztam ilyennel. Nem egyszerű. Azért az ember azt... Van egy ilyen mondás a színházban, vagy én sokszor találkoztam ezzel, hogy azt mondják, hogy amikor az előadás végén leveszed a jelmezedet az öltözőbe, és felakasztod a fogasra, akkor a jelmezeddel együtt a szerepet is fel kell akasztani a fogasra, és ott kell hagyni a színházba, és nem szabad hazavinni.
1: Csak azt nem tudod magadból kiakasztani, az benned marad.
2: Csak ez egy nehéz dolog, azt hiszem, hogy ez is az évek, meg a rutin, hogy az ember ezt megtanulja, hogy mint ahogy a színházban nem szabad bevinni a civil, hétköznapi, magánéleti problémákat, úgy nem szerencsés hazavinni sem a szerepet.
1: Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy fiatal vagy, 24 éves, nyilván családot szeretnél a jövőben, megtaláld a párodat, tudomásom szerint pillanatilag nincs párod, akivel érzelmi kapcsolatban lennél, így van ez?
2: Igen.
1: De majd lesz, és nyilván kell is, hogy legyen. Aztán ennek a párkapcsolatnak a következménye, eredménye, hogy a gyermekek fognak születni, életetek folytatódik tovább. Hogy van ez a színészeknek az életében? Te még nem tapasztalhattad, mert nem vagy ebben az élethelyzetben, de hogy látod a kollégáidnak az életét, akik házasok, akiknek gyermekeik vannak, pici gyerekeik, vagy nagyobb gyerekeik, akik igénylik azt, hogy apjukkal, anyjukkal legyenek esténként különösen?
2: Hát én azt hiszem, hogy ezt már nagyon kiskoromban elkezdtem megtapasztalni, ugyanis a szüleim nekem színházi, illetve művész emberek. Édesanyám ugye zenész, aki szintén esténként dolgozott sokszor, édesapám színész, aki szintén esténként dolgozott.
1: Akkor anyukád milyen zenész, erről mondjál valamit.
2: Édesanyám hegedű művész, a Pécsi Pannó Filharmonikusoknál, és ők édesapámmal például színházban ismerkedtek meg, amikor a Zalaegerszegi Színházban a Hegedűs a háztetőn című darabot játszották, akkor édesapám mint színész, édesanyám mint zenész volt jelen a színházban, és ők ott ismerkedtek meg. Szóval nekem mind a két szülőm ebben a közegben dolgozik, és dolgozott sokszor esténként, de azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert nekem nincsenek ilyen traumatikus élményeim, hogy nem lennének ott a szüleim, nem lennének otthon. Nyilván nagyon sokat voltam én is a nagyszüleimmel, volt, amikor babysitterrel, volt, amikor ismerősökkel, de azt hiszem, hogy nekem ebből nem származott semmilyen hátrányom, és nem éreztem azt, hogy a szüleim nem fordítanának kellő figyelmet és időt rám. Sokszor megfordultam én is a színházban. Ezért valószínűleg nem véletlen, hogy én is egy színész gyerek lettem, hiszen nagyon korán megfordultam már azokban az épületekben és abban a világban, ami engem vonzott. És most pedig, hogy már idősebb vagyok, nagyon sok, most már mondhatom, hogy kollégámnak a Víg Színházban családja és gyermekei vannak. És én elképesztő módon felnézek rájuk, mert szinte kivétel nélkül mondhatom azt, hogy csak jó példát látok magam előtt. Nyilván a legeslegfontosabb ebben, hogy az ember egy megfelelő társat találjon, úgy, mint a házasságban is,
1: hogy
2: és a szerelemben is.
1: Legyen az élete.
2: És egy olyan társat, akivel lehet majd családot alapítani, és akivel lehet majd bevállalni ezt az élethelyzetet, hogy az ember tudja menedzselni az életét és a családjának az életét, de én azt gondolom, és meg vagyok róla győződve, hogy nem reménytelen a helyzet, mert nagyon sok jó példa van előttem.
1: Ez jó. most is nagy, nem csak előtte, de ott is, ahol te dolgozod, igen, ott is azt látod, hogy színészek harmonikus házas életet, családi életet élnek. Igen. De vannak közöttük olyanok, akik nem, gondolom.
2: Vannak.
1: Akinek rossz döntéseik vannak.
2: De olyan mindenhol van, nem csak a színészek között.
1: Így van, így van. Viszont te már eleve így döntöttél, így gondolod, igen, jónak, hogy majd harmonikus házas életet, családi életet legyen. Igen. És azért neked a gyerekeiddel este kell törődni. Amikor hát altatni, igen, kell, fektetni kell. Anya, mesélj, hogy ez is fog működni?
2: Szerintem fog. Én azon leszek.
1: Legalábbis meg kell találni ennek a...
2: meg kell találni ezt az időt, és hogy az ember ezt hogy tudja egészségesen csinálni. De természetesen azt gondolom, hogy ha az embernek gyermeke születik, akkor az az első és legfontosabb dolog.
1: Többször említetted az egyetemi éveidet. Pontosan mi a neve annak az egyetemnek, ahol ti tanultok?
2: Én a Színház és Filmművészeti Egyetemen végeztem prózai színész szakon.
1: És milyen szakok vannak még?
2: Hát van még különböző színész szak, van zenés színész szak, báb színész szak, és ezen kívül pedig még nagyon sok más a színházzal kapcsolatos szakok, például rendező szak, dramaturg, asszisztens, de van televíziós műsorkészítő, vágó, operatőr, hangmérnök.
1: Ez mind külön szak,
2: ez
1: külön,
2: külön
1: diploma,
2: szak, igen,
1: amit meg kell tanulni, amit, igen, majd azt az életben kamatoztathatja a tudását, meg pénzkereseti lehetőséget is kap ezáltal. Milyen tantárgyak vannak az egyetemen? Neked, mint prózai színésznek?
2: Nekem első két évben volt nagyon sok mozgásórám, minden reggel 8-kor kezdődött a mozgásóra, ez 5 különböző volt, minden nap más. Volt közöttük kaszkadőr óra, balett óra, társastánc óra, néptánc óra, minden mozgásformát egy kicsit megtapasztalhattunk.
1: Ami esetleg színpadon előfordulhat?
2: Igen, ami esetleg színpadon előfordulhat, például nekünk volt 1-1,5 év, amikor lovagolni jártunk hétvégente, megtanultunk kisebb-nagyobb sikerrel bánni a lovakkal, és felkészülni arra, hogyha esetleg akár egy filmszerep úgy hozza, hogy nekünk lóháton kell elmondani az adott szöveget, akkor ettől ne ijedjünk meg, és tudjuk kamatoztatni
1: ezt a tudást. Üldöznek és vágtatni kell.
2: És ilyen is volt például, igen, ilyen helyzet is. Ezután pedig voltak délelőttönként elméletóráink, színháztörténet, drámaelmélet, művészettörténet. Ezután volt egyénileg beszédóránk és énekóránk heti több alkalommal, és délutánonként voltak a színészmesterség óráink az osztályfőnökeinkkel, amikor bemutattuk az adott jeleneteket, próbáltunk, ők instruáltak minket, és ez este 6-ig tartott a hivatalos órarend, és 6 után pedig indult a gyakorlás és a magunkban próbálás este 11-ig, amíg be nem zárt az egyetem, és másnap reggel 8-kor kezdődött előről.
1: Ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy reggel 8-tól este 11-ig szinte nonstopba.
2: Ez igen.
1: Akkor nektek másra nem igen jutott idő.
2: Nem, hát az egyetem első két éve az kőkeményen erről szólt. Én emlékszem, hogy amikor elkezdtem az egyetemet, akkor még voltak ilyen hiú ábrándjaim, hogy én majd hétvégente hazamegyek Pécsre, és majd meglátogatom a szüleimet. Hát ez volt, amikor csak 2 havonta sikerült, hogy én hazalátogassak.
1: Mert hogy a vasárnapot is ott kellett, igen, tölteni. Menjünk még egy kicsit vissza. Színház egyetemre be kellett kerülni. Nem könnyű oda bekerülni, ugye?
2: Nem.
1: De neked egyből sikerült?
2: Nem, nekem másodjára sikerült. Engem elsőre nem vettek fel az egyetemre.
1: Ez általában így van?
2: Hát ez azért sok embernél így van. Igen, igen. Van olyan, akit 5-ödjére vesznek csak föl, ez attól függ, hogy az ember meddig tart ki, és meddig próbálkozik. Van, akit elsőre, több olyan osztálytársam is van, akiket elsőre vettek föl. Engem másodjára, én 1 évet még Pécsen töltöttem, ott is egy színészképzésre jártam, egy 1 éves, kicsit talán mondhatni, az egyetemnek az előkészítése volt ez a számomra, illetve volt lehetőségem játszani Pécsen a színházban, de én 1 évig még ott voltam, és azt gondolom, hogy ez a lehető legjobb dolog, ami történt velem. Nekem személy szerint szükségem volt arra az 1 évre, hogy érettségi után egy kicsit még kicsit még fel tudjak nőni a feladathoz, mert mégiscsak egy másik városba kellett egyedül elköltöznöm, és azt hiszem, hogy nekem még kellett ez az egy év, úgyhogy én utólag, ha visszatekintek erre, én egyáltalán nem bánom, hogy engem nem elsőre vettek föl, mert kellett ez a kudarc élmény is. Kellett az, hogy elsőre nem vettek föl, és utána megrázzam magam, és azt mondjam, hogy nem adom föl ettől függetlenül, mert nekem ez az álmom, és én ezért küzdeni fogok, és nagyon jó érzés, hogy küzdöttem, és ez beigazolódott.
1: Ugorjunk vissza újra, most már a mindennapi életre, a munkás életre. Meg lehet-e élni abból, hogy valaki színész? Tehát keresel eleget? Vagy pedig haknizni kell itt-ott amott, külön szerepeket kell vállalni, hogy azért egy normális bevételed legyen, ami az életed működtetéséhez, fenntartásához fontos.
2: Hát ez egy nehéz kérdés.
1: Hogy látod most a jelenlegi optikából?
2: Én azt gondolom, hogy meg lehet. Azt gondolom, hogy nagyon okosan kell csinálni, nagyon tudatosan kell csinálni, és már fiatalon sajnos, vagy nem sajnos, de nagyon figyelni kell erre, hogy az ember kellően be tudja osztani a pénzt. Nyilván van olyan, hogy az embernek plusz dolgokat is el kell vállalni, hogy mondjuk el tudjon menni nyaralni, hogy ne csak a napi szükségletei legyenek meg, hanem mondjuk nyáron elmehessen egy hétre Horvátországba. Ezért lehet, hogy többet kell dolgozni, ez valóban így van, de én azt gondolom, hogy nem reménytelen a helyzet.
1: Na hát ez jó hallani. Jó hallani, hogy komolyan dolgozik, az megkapja a tisztességes bérét is.
2: Igen.
1: Gondolom, hogy ez színészek világában is így van. Játszottam-e olyan szerepet, amelyben valamiképpen hát ki kellett fejezni azt, hogy te hívő ember vagy, vagy meg kellett vallani azt, hogy hívő ember vagy, vagy meg kellett tagadni azt, hogy te nem vagy hívő ember.
2: Nem, olyan egyáltalán nem volt, hogy meg kellett volna tagadni.
1: De lehet elméletileg.
2: Elméletileg lehet. Nekem, amikor én felvételiztem, akkor én a Jeanne d'Arc című színdarabból vittem egy monológot. Nekünk ott verseket és monológokat kellett mondani, és én egy Szent Johanna monológot mondtam, mielőtt mágiára vetették volna az utolsó.
1: És ez milyen jellegű monológ, aki nem ismeri azok számára?
2: Hát ez egy olyan jellegű monológ, hogy bármi történik, hinni kell. És a hit az egy nagyon, nagyon biztonságos és megnyugtató dolog. És Szent Johanna egy nagyon-nagyon bátor ember volt, hogy még utolsó pillanataiban is buzdította az embereket erre, hogy hinni kell. És az egy nagyon jó monológ volt nekem, és nagyon fontos, mert talán egy kicsit kis áthallás van abban, hogy az ember kitart a hite mellett is, meg minden egyéb mellett is, amit szeretne az életében, és például az, hogy én a felvételimen ezt a monológot mondhattam, én annak nagyon-nagyon örültem, és azt egy nagyon jó dolognak vettem a jó Istentől, hogy én ezzel a monológgal győzhetem meg a felvételiztetőket, hogy nekem itt a helyem,
1: és meg, hogy szó szerint van.
2: Igen, és de hogy szó szerint hittel tudtam ennek a felvételinek neki vágni.
1: Mondtad, hogy másodjára vettek föl.
2: Igen.
1: Ugyanezt a monológot mondtad el a második alkalommal is?
2: Ezt a második alkalommal mondtam.
1: És az első alkalommal?
2: Az első alkalommal nem ezt mondtam, mert akkor még nem találtam rá erre a monológra, úgyhogy biztos talán mondhatjuk, hogy ez sem véletlen, hogy engem ezzel a monológgal vettek fel.
1: Ugye Jeanne d'Arc Szent Johanna.
2: Igen.
1: Néven maradt meg az egyház történelmébe, akit végül is mágián megégettek.
2: Igen.
1: Ezt neked valamilyen szinten úgy át kellett élni, hogy ez lesz a sorsor? Mikor mondta Jeanne d'Arc ezt a monológot?
2: Ezt azelőtt, mielőtt mágiára vetették volna, úgyhogy a halála előtt.
1: De ez már tudta, hogy halálra
2: igen.
1: van itt
2: élve. Hát ez egy felfokozott állapot, és nyilván így, hogy az ember egy felvételi helyzetben nem az egész színdarabot játssza el, hanem csak ezt a monológot így kiragadva, ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdi mondani, már olyan lelki állapotban kell lenni, mint aki tudja, hogy most hamarosan kivégzésre kerül.
1: Ugye az előbb azért erről a lelki állapotról már volt szó, de ez nagyon nehéz.
2: Nehéz.
1: Nagyon, ez nem lehet szögre akasztani. Mert azt mondtad, hogy bemegy az öltözőbe, és akkor szögre akassza a jelmezével
2: hát ez
1: együtt.
2: Ez az ideális, ez lenne az ideális állapot.
1: De emberből vagyunk, és az érzelmeink ott vannak bennünk.
2: Igen.
1: Azokat nem lehet kirakni. Azok úgy szépen majd elcsendesednek, illetve nekünk kell azokat feldolgozni.
2: Igen.
1: Hát ez se egy könnyű feladat.
2: Nem.
1: Igen. Melyik volt a legnehezebb szereped, amit érzelmileg nehéz volt átélni?
2: Azt hiszem, hogy ilyen még nem találtam.
1: Tehát olyan nem volt, amire azt mondtad, hogy ez olyan nehéz, hogy én ezt nem is tudom átélni. Nem. Mondja valami szép szerepet, amit te átértél, amiben örömöd volt.
2: Hát ez, amit említettem még a beszélgetés folyamán a Nemzeti Színházban, Molnár Ferencnek az Ibolya című színdarabja.
1: Erről mondjál valami, nem biztos, hogy minden hallgató ismeri ezt a darabot.
2: Ez a színdarab, ez arról szól, hogy egy színház igazgató kórista nőket szeretne felvenni a színházában.
1: Mi az, hogy kórista nő?
2: Hát, aki a karban, aki nagyon sok emberrel együtt a kart képviseli, ez nem egy külön szerep.
1: Valamifajta
2: énekkar, igen, valami fajta háttér. Háttér ott a színházban, és nagyon sok hölgyet felvételiztet, viszont mindegyik hölgy bizonyos más eszközökhöz folyamodik, hogy meggyőzze ezt az igazgató urat.
1: Érzelmileg akarja megfordítani, igen. Mondjuk így.
2: És van egy lány, Sobri Ilonka, akit én is alakítottam, aki pedig a maga egyszerűségével bejön az igazgatóhoz, és tulajdonképpen ő csak játszani szeretne, és ő nem szeretne semmit az igazgató úrtól, sőt, neki egy hatalmas félelme, hogy ő bele fog szeretni, mert elmeséli, hogy eddig akárhova bement bármilyen színházhoz, ő sajnos mindig beleszeretett az igazgatóba, mert ő nagyon-nagyon kedveli az ilyen embereket, de neki nem ez a célja, ő csak szeretne a színházhoz kerülni. És akkor ott nagyon sok monológban el kellett mondanom, hogy miért szeretnék színésznő lenni? Az nagyon-nagyon közel állt hozzám, hiszen harmadéves voltam az egyetemen. Nekem is ez volt a célom, hogy majd egy színházhoz kerüljek. És ez egy nagyon-nagyon kedves darab, és nagyon szép története van, és azt gondolom, hogy szól az emberi gyengeségről, a hitről, a kitartásról. És én ezt rettenetesen szerettem, azt a szerepet. Nekem az nagyon-nagyon fontos volt, az volt az első komolyabb szerepem. Szerencsére nagyon sok sikert átélhettem vele, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindig számomra nagyon kedves dolog marad.
1: Taps. Ugye tapsolni szoktak a kedves nézők, amikor azt tetszik, hogy megvan az előadás, vagy egy darab, vagy valamelyik jelenet nagyon tetszik neki. Mit jelent számodra a taps? Te hogyan éled meg a tapsot? Fontos-e ez a lelkednek? Egyfajta visszajelzés a közönség részéről, hogy igen, élvezték, elfogadtak, örömüket lelték benne. Hogy éled meg a tapsot? És akkor néha nem mondod azt, hogy hú, de hamarabb hagyták. Mi kellett volna? Mert mi megérdemeltem volna.
2: De hát az ember ilyen, és a színész ilyen, és nyilván ez személyiség kérdése, de azért talán ezt kijelenthetjük, hogy a színész az egy hiú ember úgy összességében, vagyis legalább van benne némi hiúság, és nagyon fontos a visszajelzés, hiszen aki a színpadon áll, annak ez nagyon fontos.
1: A visszajelzés
2: fontos.
1: Mindenkinek nagyon fontos. De volt nekem egy kedves püspököm, aki azt szokta volt mondani, hogy hát uraim, én dicséretet minden mennyiségben el tudok viselni, de azt gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk, hogy dicséretet minden mennyiségben el tudunk viselni, és számatokra is fontos, jelen esetben a tapsról volt
2: szó. A taps egy fizetség, azt gondolom, a nézők részéről, egy visszajelzés, egy visszaigazolás, hogy aznap este én tudtam valamit adni embereknek, és ők ezt megköszönik. És ez egy nagyon, nagyon szép dolog szerintem, és a színész és a néző kapcsolatában ez egy nagyon-nagyon nagyon szép gesztus, és nagyon fontos dolog, és én például nagyon szeretek kinézni a közönségre, amikor már taps van, és amikor már meghajlás van, és igen, nagyon jól esik, amikor az ember szemébe visszanéznek, és mosolyognak, vagy csak bólintanak egyet, mert akkor azt érzem, hogy még ha nem is ismerjük egymást, de valami fajta kapcsolat ma estére kialakult kettőnk között, és ez fontos.
1: Én azt gondolom, a pap számára is ugyanígyen fontos. Az, amikor a szentbeszédet tartja, a szentmisét mondja, hogy szembe vannak emberek, akik a jelenlétükkel visszajelzik, hogy ott vannak-e. Igen. Hogy együtt gondolkodnak-e vele, együtt éreznek-e vele. Tehát a színész számára is mérhetetlenül fontos. Nagyon jó. Mondtad, hogy közönség arca. Tehát a közönség sötétben van, te meg vagy világítva. Vagy hogy van ez? Látjátok az embereknek az arcát?
2: Attól függ, hogy mekkora helyen játszunk. Nyilván a Víg Színház egy hatalmas színház, hatalmas nézőtérrel, de például van olyan előadás, amit én egy nagyon pici helyen játszom, és igen, ott látom a nézők arcát, de mondjuk előadás közben nem. Hát ez talán mondhatni egy iratlan szabály, hogy nem nézünk ki előadás közben a nézők szemébe, mert az őt is nagyon zavarba hozza, én is zavarba jövök, és hát mégiscsak az egy különböző tér, amiben én éppen akkor vagyok. Én az adott színdarabban vagyok benne, nem nézhetek ki valakire, mert azzal megtörjük ezt a játékszabályt. De a Tapsrendnél azért, amikor az ember már úgymond kilép ebből a szerepből, akkor azért szerintem jó érzés kinézni.
1: Nézek az órára, látom, lejárt a műsoridőnk. Egy mondatra van még lehetőséged. Boldog ember vagy?
2: Nagyon boldog ember
1: vagyok. És ott vagy, ahol lenned kell?
2: Igen.
1: Hát a jó Isten segítse meg a továbbiakban. Köszönöm. Is. Légy boldog ember, légy ott, ahol lenned kell, és találd meg majd azt az embert, aki az életednek hites párja lesz. Kedves hallgatóim, együtt a Szinodális Úton műsort hallották, én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és László Rebekával beszélgettem, a Víg Színháznak a tagja, 24 éves, friss diplomás művésznő. Sok sikert kívánok neked, Rebeka.
2: Köszönöm szépen.
0: Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspökszentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóvá hagyta jelölését, közölte a Vatikán. Chang Yanfeng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspök szentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja. A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári

0: mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
2: Mária Rádió.
3: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a műsor a Mária Rádióban a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. Én Ágostné Cséri Gabriella vagyok, és a mai műsorban Szent Annáról és férjéről, Szent Joakimról beszélünk, hiszen ők voltak Szűz Máriának a szülei. És most július 26-án ünnepli anyaszentegyházunk Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleit. Ez az ünnep a második századig visszamenő hagyomány szerint nevezi meg a boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Anna tisztelete már a 6. században elterjedt, de Szent Joakim tisztelete csak az újkorban kezdődött el. Szent Anna az anyaság ősképe, aki nagymamaként bölcs támasza lett Máriának gyermeke megértésében. Szent Anna tehát védőszentje a nagymamáknak, és ugyanígy Szent Joakim a nagypapáknak, tehát tulajdonképpen ők nagyszülei voltak az Úr Jézusnak. Az újszövetségi Biblia szent könyvei semmit nem mondanak a boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból, Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk. Egy második századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joakimnak hívták. És a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott. Joakim pedig azt jelenti, Isten megvégasztal. Az ünnep a 13.-14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, melyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán élet föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érthető, hogy az üdvözítő Jézus nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült.

Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Szűz Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a Betesda tó közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, és ennek a fölszentelési napja volt július 26-a. Ez a nap, amikor ugye ünnepeljük Szent Annának az ünnepét. Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja. A hazai Szent Anna tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patronájaként tisztelte sok ügyében, bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze. Például a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. Céh patrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza, így aztán az asztalosok is tisztelték. A kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből Anna és Mária méhéből sarjadt a szőlőtő, belőle termett a megváltás bora, a megváltó vér. Védőszentje volt Szent Anna még a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drága gyöngyöt kereső kalmárról szól, és ezeket a hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patronája volt a haldoklóknak. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. 5. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ban ismét felvették a római naptárba július 26-ra. Szent Joakimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagy Boldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben pedig egy napra tették Szent Joakim ünnepét Szent Annával, tehát együtt ünnepeljük július 26-án Szűz Mária szüleit. Egy legenda szól arról, hogy Szent Anna szüleit Stolánusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joakimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat 3 részre osztották, egy részt maguknak tartottak, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a 3. részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset, a templom szentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joakim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joakim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joakimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta, nem maradt többé a városban,
hanem elbújdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala, és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joakim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban az aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt, Joakim és Anna az aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek visszatértek otthonukba, Názáretbe. A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és Szent Anna még megláthatta a kicsi Jézust. Ugye, amikor a Heródes elől elmenekült Szent József, Szűz Mária és a kis Jézus Egyiptomba, és Heródes halála után tértek vissza, ezt írja a legenda, hogy a hazatérésük után találkozhattak Szent Annával, tehát a kis unokáját, a kis Jézust még láthatta Szent Anna. Szent Anna lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték. Tehát Szent Joakim és Szent Anna napját ünnepeljük július 26-án. Ezen az ünnepen, ahol a templom védőszentje Szent Anna, akkor búcsú ünnepet is tartanak. Tudomásunk van arról, ugye, hogy Budán, a Batthyány téren van egy kéttornyos templom, az is Szent Anna tiszteletére van felszentelve. Ők is Szent Anna napján tartották a búcsút, most vasárnap. Nálunk pedig Tápió Györgyén, itt Cegléd közelében van Tápió Györgye, ez a templom is Szent Anna tiszteletére van felszentelve. Nézzük meg ezek után, hogy milyen énekekkel köszöntjük Szent Annát az ő ünnepén, Szent Anna napján. A Hozsanna énekes könyvünkben 214-es ének Szent Annáról szól. Ez az énekünk nagyon érdekes, hiszen a dallama a Dicsértesél, ó Mária, kinek urunk Jézus fia. Ez a dallam egy litánia parafrázis, mégpedig Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban szerepel 1855-ös évszámmal. És ez az énekünk, a dallama, a szöveg pedig a 214-es énekünk a Hozsannában, és a szövegét Tárkányi Béla írta. Nézzük meg ezt az éneket, amivel Szűz Máriát köszöntjük.

Tehát ez az énekünk Szent Annád dicsőíti, a kezdő énekünk a Szent Misén, Szent Anna ünnepén. Van több versszaka is, bevezetésként mondjuk ezt a két versszakot el tudjuk énekelni. Még elmondom közben azt, hogy Tápió Györgyén a főoltár fölötti kép ábrázolja Szent Annát, mégpedig úgy, hogy férjével, Szent Joakimmal ülnek, és előttük egy olyan kis 6-7 éves forma kislánya, Szűz Mária áll, és Szent Anna ölében egy könyvtekercs van, amiből ő olvasni tanítgatja a kis Szűz Máriát, az ő leányát. Nagyon szép kép, és ez ugye azt jelképezi, minden templomban annak a szentnek a képét látjuk megfestve, illetve vagy egy szobor alakjában, akinek a tiszteletére szentelték fel a templomot. Nézzük tehát, hogy ezen a szentmisén, amikor Szent Annát és Szent Joakimot együtt ünnepli a katolikus egyház, a kezdő ének úgy hangzik: dicsőítsük Joakimot és Annát ivadékuk miatt, mert gondjukra bízta az Úr azt, akit áldásul adott minden népnek. És ezen a szentmisén az olvasmányt felolvassák, arról szól az olvasmány Mózes második könyvéből, amikor Isten a vándorló népnek Mózes imájára kenyeret, mannát hullat az égből. És akkor a Zsoltár is arról szól, hogy mennyei kenyeret adott nékik az Úr. Ez tehát a Zsoltár lesz, amelyet elénekelünk második tónusban.

Istent kísértették szívük mélyén, ételt követeltek kívánságuk szerint. Isten ellen zúgolódtak, és így szóltak, tud-e Isten a pusztában asztalt teríteni? Mennyei kenyeret adott nékik az Úr.

mennyei kenyeret adott nékik. Mennyei kenyeret adott nékik az Úr. Angyalok kenyerét ette az ember, bőségesen jól tartotta őket. Keleti szelet támasztott az égen,

És mivel ezen a szent misén nem ír szent leckét a könyvünk, ezért az Alleluját rögtön ezután, a Zsoltár után énekeljük.

Ez az Alleluja az 5. Zsoltár tónus dallamán volt. Majd egyik műsorunkban erről is beszélünk, hogy mik is azok a Zsoltár tónusok, a Zsoltár dallamok. Szent Joakim és Szent Anna miséjén az evangéliumból az a rész hallatszik, amikor Krisztus elmondja a példabeszédét a magvetőről. Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a Genezáreti tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövis elfojtotta őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ezek tehát Jézus szavai, Szent Máté evangéliumának 13. fejezet 1-től 9-ig. Ezt olvassa az egyház Szent Joakim és Szent Anna ünnepén. Az áldozás utáni ének pedig megáldotta őket az Úr, irgalmas volt hozzájuk az üdvözítő Isten. Nézzük meg, hogy mit éneklünk még ezen a Szent Misén. Az előbb már a Hozsanna 214-es éneknek énekeltük az első két verszakát. Ennek ugye a dallama, egy Mária énekünk dallama, Dicsértessél, ó Mária, Litánia parafrázis, Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektár 1855-ös évből. Tehát ez az énekünk, a 214-es ének itt van leírva a Hozsannában, és a szövegét pedig Tárkányi Béla írta. Tárkányi Béla szövegével harmadik, a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik és még egy kilencedik verszak is van. Nyilván azért van ez a sok verszak, hogy ahol búcsú van, és körmenet is kapcsolódik a búcsúhoz, akkor lehet énekelni hosszan, ugye, mert a körmenet alatt a pap kiviszi az oltári szentséget a templomon kívülre, a hívek serege követi, és ez alatt ugye énekekkel dicsérjük azt a szentet, akinek a tiszteletére építették, szentelték a templomot, Tápió Györgyén ugye Szent Anna búcsú lesz, illetve más alkalmas szentségi énekeket is éneklünk az út közben. Tehát nézzük meg ezt a Krisztus Jézus Nagyanyjának című éneknek a harmadik verszakától.

majd folytatjuk ezt az énekünket tovább is. Most azonban szeretném elmondani ismét a búcsúról szóló előírást, melyet a Búcsúk kézikönyve című könyvből olvasok fel. Szabályok és búcsú engedélyek, Szent István Társulat adta ki, az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapesten 2000-ben. Ez a könyv leírja, hogy milyen búcsukat lehet nyerni. A búcsúról annyit tudnunk kell, hogy a búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideig tartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára. Hogy az egyház e tanítását és gyakorlatát megérthessük, tudnunk kell, hogy a bűnnek kettős következménye van. A súlyos bűn megfoszt az Istennel fönnálló közösségtől, és alkalmatlanná tesz minket arra, hogy a mennyországba jussunk. Vagyis ez a poklot jelenti, ami nem más, mint az örök büntetés, Isten nélküli állapot. Másrészt minden bűn, még a legkisebb is, a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást, akár itt a földön, akár a halál után, az úgynevezett purgatóriumban, tisztítóhelyen, tisztító tűz, tisztulás állapota. E tisztulás szabadít meg attól, amit ideig tartó büntetésnek nevezünk. A búcsút az egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közben jár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság atyától elnyerje a bűneiért járó, ideig tartó büntetések elengedését. Így módon az egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a kereszténynek, hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja. És azt írja ez a könyv, fölsorolja, hogy milyen alkalmakkor lehet búcsút nyerni. Én most azt a részt olvasom, ami ugye a templom védőszentjének az ünnepére vonatkozik. Szent helyek látogatása. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki az alábbi szent helyeket meglátogatja, és ott áhítattal elimádkozza a mi atyánkot és a hiszek egyet. Felsorolja ugye a patriarkális bazilika egyike Rómában zarándokló csoporttal, vagy olyan látogatással, mely fölkelti a római pápa iránti gyermeki ragaszkodást. Itt szerepel a templom búcsú napján lehet teljes búcsút nyerni, illetékes hatóságtól meghatározott nemzetközi, nemzeti vagy egyházmegyei búcsú járóhely a templom búcsú napján, vagy az év egy szabadon választott napján, a templom vagy oltár fölszentelésének napján. És tulajdonképpen a feltételeket azt az előbb elmondtam, hogy tiszta lélekkel kell részt venni a szentmisén, vagyis előtte meg kell gyónni, ezért a búcsújáró helyeken nagyon sok atya szokott gyóntatni, hogy azok az emberek, azok a keresztény hívek, akik a búcsújáró helyre érkeznek, el tudják végezni a szent gyónásukat, hogy el tudják nyerni a teljes búcsút, hiszen ez feltétele, hogy a szent gyónással megtisztítjük lelkünket a bűneinktől, és részt veszünk a szentmisén, ahol megáldozunk, és elimádkozunk a Szent Atya szándékára,
mi atyánkot és hiszek egy imádságot, és ezáltal elnyerjük a teljes búcsút. Nagyon nagy hagyománya van a búcsújárásnak, a régebbi időkben még tömegesen zarándokoltak el egy-egy templomba, amikor az a templom a felszentelését ünnepelte, vagyis a védőszentje ünnepén búcsúnapján, hogy részt vegyenek ezen a búcsúi szentmisén, és teljes búcsút nyerhessenek önmaguk számára. Most pedig hallgatunk egy kis zenét, utána folytatjuk műsorunkat Szent Anna és Szent Joakim ünnepéről.

Folytatjuk tehát Szent Joakim és Szent Anna ünnepéről ezt a mai Magasztallak Uram műsort. Egy másik Szent Anna énekünk is van, amelyet az Éneklő Egyházban találhatunk a 279-es számmal. Ez a Szent Anna ének a Hozsanna ének dallamára íródott, 134-es Hozsanna énekünk, üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste, ez egy áldozási énekünk. Ennek a dallama a Kers Szurszum kordában 1902-es évszámmal található. Tehát ennek a dallamára láthatjuk az Éneklő Egyházban 279-es számmal, a másik Szent Annáról szóló énekünket, mely így hangzik.

ez volt tehát a másik Szent Annáról szóló énekünk. Ugye Szent Anna talán nem is sejtette, kit bízott gondjaira az Isten, amikor hosszú idő után Szűz Mária édesanyja lett. Becsülettel tette dolgát, hitre, imádságra, Isten szeretetre nevelte lányát. Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek, Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tartja tehát egyházunk július 26-án. Adjunk hálát, mert az ő gyermekük volt a boldogságos Szűz Mária. Adjunk hálát azért, hogy ma is vannak olyan nagyszülők, akik családjuk lelki növekedésére is figyelnek. Olyan nagyszülők, akik megtanítják gyermekeiket, unokáikat a hitre, imádságra és Isten szeretetére. Köszönjük meg nagyszüleink megélt hitét és áldozatos szeretetét. És mint tudjuk, Szűz Mária a nagymamák védőszentje, a nagymamákat is köszöntjük ezen a napon, Szent Joakim pedig a nagypapáknak a védőszentje, és ő rájuk is figyeljünk oda, adjunk hálát nekik. Kezemben van egy kiadvány, amit a 150 éves Tápió Györgyei Szent Anna templomról adtak ki. Tápió Györgyen 2010-ben volt ez a jubileumi ünnepségünk, és ez a kis kiadvány ír egy pár szót a Tápió Györgyei Szent Anna templom történetéről. Kezemben van egy képeslap is, ahol ugye a főoltár képen ábrázolják Szent Annát, Szent Joakimot. Szent Anna ül, Szent Joakim mellette áll, látszik rajtuk, hogy éltesebb korú szülők ők, és a kis Szűz Mária, mint egy kis lányka, áll Szent Annának a kezében, nem könyvtekercs, hanem egy könyv látható, amiből ugye ő olvasni tanítja a kislányát, hát ugye így ábrázolta a festő, valószínűleg könyvtekesből taníthatta, de itt egy könyv van Szent Anna kezében. Tehát ez az oltárképen szerepel. A Tápió Györgyei Szent Anna templom története. A ma fennálló templom megépülése előtt Tápió Györgyének barokk temploma volt. Huszár István építette 1742-től 45-ig. Már 1793-ban foglalkoztak egy teljesen új templom építésének gondolatával, amelyhez Pachtrott József jászberényi kövűves mester készített terveket. Az építendő templomhoz majd fél évszázadon keresztül készültek tervrajzok. 1825-ből Hág Ádám jászberényi és Brein Ignác pesti kőműves mesterek tervrajzai maradtak meg a Váci egyházmegyei levéltárban. 1826-ban Dütrich József pesti és Homályosi Ferenc szolnoki építőmester nyújtott be terveket. 1858-ból Homályosi és Kakkiari Váci építőmester terveit ismerjük. A templom 1860-ban nyerte el mai alakját, Hamerl Ferenc ceglédi építőmester tervei szerint. Romantikus stílus barokk toronnyal. A II. Világháború alatt találat érte a tornyot, ami teljesen kiégett. 1965-ben történt meg a torony helyreállítása. A ma is látható tornyot Fehér József helyi építészmérnök tervezte. 1821-ben Kazinczy Ferenc keresztvíz alá tartotta Prónai Sarolta Annát. Ez tehát egy történelmi dolog, híres esemény, hogy 1821-ben Kazinczy Ferenc kereszt apja lett egy kislánynak, akit Prónai Sarolta Annának kereszteltek. A nagymama és az anyja is Anna volt, így lett a templom védőszentje Szent Anna asszony. Ez tehát a Tápió Györgyei Szent Anna templomnak egy rövid története volt. És most pedig nézzük meg újra azt az éneket, amit már a műsorunk elején is énekeltünk, a 214-es éneket, és abból is az utolsó verszakokat, tehát a 8-at és a 9-et.
214-es énekünk a Hozsannából. És ezzel az énekkel el is búcsúzom a Mária Rádió hallgatóitól, és kérem a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogyha van lehetőségük, akár autóval is megközelíthető ez a Tápió Györgyei kis település. Tehát 214-es ének 8.-9. verszaka.

0: Hírpercek.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Balatonföldváron volt a görögkatolikus metropólia családtábora. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el. A görög katolikusok nagy családjának 380 tagja táborozott együtt július 13-a és 18-a között Balatonföldváron. A családtábor évről évre azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosítson a három görög katolikus egyházmegye pap családjainak, munkatársainak és híveinek a találkozásra, kikapcsolódásra és tartalmas pihenésre, tudatta a hajdúdorogi főegyházmegye. Július 14-én Mihalec Gábor párterapeuta érkezett a Gyomorgörcstől az Ölelésig című előadásával, majd Rolando a bűvész szórakoztatta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket. Másnap Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott kifejezetten a fiataloknak szóló előadást. 16-án Uzsajné Pécsi Rita igyekezett útmutatást adni a jelenlévőknek, hogyan tudják maguk mögött hagyni az otthonról hozott, berögzült viselkedési sémákat. Minden nap volt kézműveskedés, végeztek szent liturgiát és vecsernyét. A 201. Anna Bál megnyitóját tartották szombaton Balatonfüreden. Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója, aki egyben a rendezvény idei fővédnöke, azt mondta: szombaton este Balatonfüreden két nemzeti büszkeség találkozik. Az idén 200 éves Herendi Porcelán és az Anna Bál, adta hírül az MTI. Bóka István Balatonfüred polgármestere megemlítette, hogy már egy hete rendezvényeket tartottak a városban, közöttük testvérvárosuk Mohács kiállítását, akik idén ünneplik a Mohácsi csata 500. évfordulóját. Az első Anna Bálon 1825. július 26-án ismerkedett meg a házigazda leánya, majdani férjével, kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúja lett. Emlékére 2003 óta minden évben átadják az őt ábrázoló Herendi Porcelán huszárszobrot egy olyan személynek, aki sokat tett és tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi életéért. Az elismerést idén Berecki Árpád szemész szakorvos vehette át. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

0: Szent Máté evangéliumának olvasása. Abban az időben Jézus kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak bárkába, és menjenek át előtte a túlsó partra, addig ő hazaküldi a sokaságot. Miután hazaküldte a sokaságot, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, és ő ott volt egy magában. A bárka már a tenger közepén volt, miközben hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a tengeren. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a tengeren jár, megrémültek, azt mondták, hogy kísértett, és félelmükben fölkiáltottak. Jézus azonban rögtön megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő azt mondta, jöjj! Péter kilépett a bárkából, és elindult, hogy Jézushoz menjen a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, fölkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta, te kis hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Miután pedig átkeltek a tengeren, Genezáret földjére értek.
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves testvérek, a mai evangélium elején Jézus a túlpartra tessékeli a tanítványait. Egy fél évtizede rendszeresen elővesszük ezt az evangéliumi szakaszt, és emlékezünk arra, amikor egy világjárvány idején éppen a túlpartra siettek sokan, és még Ferenc pápa ezt a szakaszt olvasta,

korábbiakhoz képest nem egyszer hasonló módon érzünk mi is, mint ott az apostolok, akik rémeket láttak, és féltek a túlpartra átjutni, féltek a háborgó víztől, igen, aggódtak még akkor is, amikor maga a mester közeledett hozzájuk. Amikor az idősek és nagyszülők világnapját ünnepeljük, óhatatlanul a magunk korára is vonatkoztatjuk ezeket a sajátos érzelmeket. És mégis 14. Leó pápa azt kérte, hogy ezen a mai ünnepnapon Izaiás könyvének egy fontos mondatát fontoljuk meg, érezve, hogy az Úr sohasem feledkezik meg rólunk. Mert bizony az aggkor ebben a mai világban nem egyszer az elhagyatottsággal is fenyegeti az embert. Elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam, panaszkodik Sion, Izaiás könyvének a 49. fejezetében. És erre válaszol az Úristen, hogy megfeledkezhet-e az asszony az ő szülöttéről, még egy gyümölcséről, és még ha netán ő megfeledkeznék is, én akkor sem, sosem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kérte, hogy különösen is az idősek és nagyszülők ezt az isteni ígéretet fontolják meg a mai napon, és gondolják végig, hogy ahogy ott a prófétának azt ígérte Isten, hogy nem csak atyai, hanem anyai szeretettel is körülveszi az ő népét. Senkit nem hagy el, és hogy arcuk állandóan színe előtt van, úgy bennünket sem hagy magunkra az Úr, nem hagy kétségbe esni. A fájdalmas magára hagyatottságból kiemel mindenkit, aki őhozzá fohászkodik. Isten szeretete senkiről sem feledkezik meg, sőt, ő a tekintetét rajta tartja mindazokon, akik segítségül hívják. Egyházi életünkben gyakran fölelevenítjük az idős kor szépségét. Azoknak a szenteknek a dicsőítésében, akik egyfajta hajózásként, szelíd lelkülettel hajózták végig az élet tengerét, általában csak dicsőrjük az őszhajnak az ékességét, úgy, ahogyan az Ószövetségben is, különösen a Példabeszédek könyvében, vagy a Bölcsesség könyvében, vagy Jézus Siráfia könyvében az őszhaj mindig a tapasztalathoz, a bölcsességhez kapcsolódik. Igen, Isten kifejezetten dicséri azokat az idős embereket, akik élettapasztalatukkal valami jót tudnak átadni a következő nemzedéknek, különösen is családtagjaiknak. És itt ebben a székesegyházban is majdnem minden hónapban elhangzik Izaiásnak egy másik mondata, amely a szent vértanúknak és szent életű atyáknak az ünnepéhez kapcsolódik, hogy az aggkort nem csak az életévek jelzik, hanem a bölcs tapasztalat. Igen, olykor hamarabb őszülünk meg az átlagosnál, és olykor az élettapasztalat is hamarabb érvényesül, mint másoknál. Ezt is figyelembe veszi a mindenható, aki nem csak életünk kezdetét, a már megszámolt éveket, hanem életünk végét is előre tudja,

és ismerni. Senkiről sem feledkezik meg, és segít bennünket ráébredni arra, hogy az ő fiai és leányai vagyunk, még akkor is, amikor megbőszülünk, amikor már a gyermekek unokáknak adnak életet. Leó pápa a mai üzenetében azt kívánja, hogy legyen ez a mai nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat. Így tegyék érzékelhetővé a próféta szavait, hogy én sohasem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltse ez. Belátja Leó pápa, aki elsőként írt körlevelet is minden emberhez a mesterséges intelligencia és a modern kommunikáció eszközeiről, hogy a technológia meg sokszorozza a kapcsolódási lehetőségeket. De a pápa hangsúlyozza, fél éve több körlevelében is lelkünkre kötötte, hogy a közelségről mégsem feledkezzünk meg, még ha a telefon, vagy internetes, vagy más messengeres kapcsolat lehetővé teszi azt, hogy értekezzünk egymással. A közelségre nélkülözhetetlen igényük van a betegeknek, időseknek és a nagyszülőknek. És amikor a közelmúltban egy Szent Péter nevű újságnak egyik olvasója kérdezte a pápát, hogy mit üzen a nyaralás idejére, akkor Leó pápa azt mondta, hogy először a szegényekre és azokra gondol, akik nem is engedhetik meg maguknak azt, hogy távolra utazzanak, vagy hogy egy rövid pihenő időszakot iktassanak be az életükbe. És hogy gondoljunk a betegekre is, meg azokra, akik már elveszítették bizalmukat az életben, vagy akiket hitük miatt igazságtalanul üldöznek, akiket börtönben tartanak fogva, vagy akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, és akiket már nem látogathat meg a gyermekük, a fiúk, hiszen besorozták olyan hadseregbe, amely akaratuk ellenére vív kegyetlen háborút. Azt javasolja a Szentatya, hogyha nyaralunk, tapasztaljuk meg a valódi, baráti kapcsolatok, és így előlegezzük meg annak a testvériségnek az átélését, amely majd az Isten országában lehet osztályrészünk. Mégis hangot adott a pápa annak a kívánságának, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik még a nyaralás idején is rászánnak egy kis időt, hogy szolidáris testvéri vállalást teljesítsenek. A családoknak pedig azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra idős rokonaikat. Milyen érdekes, hogy a rádió csak azt mondja a nagy hőségben, hogy a piciket meg a házi kedvenceket ne hagyjuk magunkra, de azért igaza van a Szentatyának, aki házi kedvenceit, kutyáját, macskáját többre becsüli, mint a szüleit, az bizony nem engedelmeskedik Isten parancsának, sőt a természet törvényének sem.
A Szent Atya arra ébreszt rá bennünket, hogy az egyház ismeri ezeket a gondokat. Ne érezzük tehernek, hogy mi most látjuk meg másoknak gondját, baját. Igen, az egyház tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, olyanok is, akik a kivándorlás, vagy éppen a besorozás, háborús szolgálat kényszere miatt nem tudják látogatni őket. De egy elődjének, boldog első János Pál pápának a szavait ismétli a pápa, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetével a tekintetét mindig rajtunk tartja, bármilyen helyzetben, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy sötét van, éjszaka van. Isten gyengéd szeretetének a felfedezését ajánlja Leó pápa ezen a napon, hogy még öregen se szűnjünk meg fiak és leányok lenni Isten tenyerén, és vessük bátran magunkat Isten karjaiba, még akkor is, amikor törékenységünket, sebezhetőségünket tapasztaljuk meg. És egy nagyon érdekes idézetet vesz elő a mai körlevelének végén Leó pápa. Kedves idősek, Ferenc pápa új névnek nevezett benneteket, új népnek, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt kéri Leó pápa, ne ijedjünk meg betegségeinktől, testi törékenységünktől. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. Az időskornak különös adottsága az emlékezés, a visszatekintés, amikor már idős fejjel tisztában látja az ember korábbi botlásait is, és még nagyobb hittel veti magát a gondviselő Isten karjaiba. Így élhetjük meg keresztényként az öreg kort, összegzi üzenetét Leó pápa. Ugyanakkor meghívottként, hiszen mindegyik férfi és minden nő idősen is újjá születhet, és a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő hívhat arra bennünket, hogy az emberi együttérés biztosítása érdekében ne a kőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés biztosítása érdekében az igazi béke útját. Mert sokan fölteszik a kérdést őszhajjal is, hogy vajon milyen világban fognak felnőni unokáink. Imádkozzunk, hogy békében nőhessenek fel, és békében élhessenek. Mivel már ilyen sokat beszéltem, eszembe jut egy apró kis történet lezárásként, amikor a nagyapa bemegy a templomba kis unokájával, és hát elég hosszan időzik az oltári szentség előtt.
elmélyülten imádkozik, az unoka pedig csak nézi azt a piros lámpát, az örök mécsest, amely Isten jelenlétét jelképezi a nagyapja számára. Tehát az unoka már más világban él, és megböki a nagypapát, és ha majd a piros zöldre vált, akkor megyünk tovább. Hát így vagyunk, megyünk tovább, az élet megy tovább, és kívánom, hogy ezen a mai napon a nagyszülők és idősek éljék át különösen is Isten soha nem fogyatkozó irgalmát, szeretetét. Amen.

0: Krisztus, meg kedves testvérek, kedves barátaim! Ez a történet, amelyet mindannyian úgy ismerünk, hogy egy csoda történet, valójában Krisztus pedagógiájának az egyik csúcspontja. Egy olyan világos és egyértelmű tanítás, amelyet a tanítványok, látván, hogy le is írják ketten is, hogy az evangélisták közül mély nyomot hagyott bennük. Talán mélyebb nyomot, mint a szavak. Hiszen mi a szavakkal is sokszor úgy vagyunk, hogy idő után már elfelejtjük őket. De egy-egy mély élmény sok mindent helyre rak, és mindig visszatesz minket oda, ahol igazából helyünk van. Ez a történet, ez nem más, mint az Istenről szóló tanításnak a teljessége. Olyan alapigazságokat tartalmaz, amiről mi is sokszor elfelejkezünk, és eszünkbe sem jut, hogy igazából már rossz úton járunk. Az első ezek között a tanítások között az a világos és egyértelmű dolog, hogy csak azért, mert valaki Krisztushoz tartozik, csak azért, mert valaki a Mesternek a tanítványa, attól még az életében ugyanúgy lesz vihar. Ugyanúgy ki fog törni a vihar, ugyanúgy lesznek nehéz időszakok, ugyanúgy lesznek ellenszelek, ugyanúgy lesznek nehéz dolgok. Ugye, hogy milyen gyakran gondoljuk azt, hogy hát ha én jó vagyok, ha templomba járok, ha imádkozok, ha bőtölök, ha betartok mindent, akkor ez a minimum, hogy az Isten védjen meg a viharoktól. Hogy az életünkben ne legyenek nehézségek, ne legyenek váratlan pillanatok, ne legyenek ellenszelek. De ez egy hamis istenkép. És egy ilyen hamis istenképben könnyen csalódni is fogunk. És a csalódásunk miatt elfordulunk az Istentől. Csak azért, mert tanítványok vagyunk, egyáltalán nem fog előfordulni az, hogy ne legyen az életünkben vihar. A második fontos tanítás az, hogy a vihar az nem az Istentől van. Nem Jézus küldte oda ezt a vihart, hanem világos okozati összefüggések vannak. Ott a Genezáreti tóban, tónál egy fizikai, biológiai rendszer, amely szerint várható volt, hogy ha felemelkedik a meleg levegő, akkor helyére hideg áramlik, és ez vihart fog eredményezni. Az életünkben sokszor egyszerű fizikával írható le mindaz, amit úgy hívunk, hogy vihar. De talán lelki értelemben is igaz. Sokszor az, ami körülöttünk, bennünk van vihar, az egy logikus ok-okozati összefüggésnek az eredménye. Nem feltétlenül az Isten sújt minket viharral. Nem feltétlenül az Istennek valami gonoszsága velünk szemben. Csak azért, mert a bárkában ülsz, még nem fog megvédeni az Isten a viharoktól. És tudni azt is, hogy a vihar az nem az Istennek valami büntetése, vagy tanító szándéka, hanem sokszor logikus, világos, okozati összefüggésből folytatódó valóság. A harmadik, amelyet talán megint csak mi magunk láthatunk, az, hogy azt mondja Péter, illetve, hogy amikor közeledik hozzájuk a bárkába, akkor megijednek tőle. Az Istentől hajlamosak vagyunk félni. Még akkor is, ha nem mondjuk ki. Főleg akkor, hogyha a lelki állapotunk sincs tökéletes állapotban. Amikor úgy érezzük, hogy talán túl sok minden van terhelve minket. Mi is gyakran szoktuk félni az Istentől. Jaj, nehogy meglássa az Isten. Jaj, nehogy megbüntessen érte az Isten. Jaj, mit fog szólni erről az Isten? És milyen jó, hogy Krisztus velük szemben világosan azt mondja, hogy ne féljetek, én vagyok. Az Istennek az örök üzenete, hogyha ő megjelenik az életünkben, akkor nem kell félni. Tőle biztosan nem. Félhetünk sok mindentől. Félhetünk azoktól, és attól, akitől kell, de az Istentől biztosan nem. Negyedik fontos igazság, hogy a vihar sokszor arra alkalmas, hogy jobban felismerjük azt, akit a mindennapokban, a természetesben, a normálisban nem veszünk észre. Mert a vihar tökéletesen alkalmas arra, hogy jobban észrevegyük a felénk érkező Istent. Milyen nagyszerű dolog tudni azt, hogy nincs az a vihar, amikor ne érkezne felénk benne az Isten. Nincs az a vihar, ahol ne érkezne valahol valami isteni jelzés, valami isteni üzenet. Nincs az a vihar, ahol ne jelenne meg az életünkben maga az Isten, hogy részt legyen abban, hogy jelezze számunkra, ne féljetek. A következő izgalmas pont, amikor azt mondja Péter, hogy Uram, hát akkor én is szeretnék járni. Annyira tetszik, hogy igazából az Isten nem borítja fel a hajójukat. Nem azt mondja Péternek, hogy ezt mindenképpen ki kell próbálnod, tehát akarod, ha nem, ebből vihar lesz. Hanem meghagyja a szabad akaratát Péternek. Meghagyja a szabad akaratot nekünk is. Nem kötelező az Isten szavára lépni. Nem kötelező feltétlenül a vízre kilépni. De Jézus mégis meghívja Pétert, és meghív minket is. Mert pont erről beszélünk, hogy az Istenben van egy bizalom. Az emberek felé, felénk, Péter felé, én felém is. Amikor ide is újra azt mondja, hogy el tudom képzelni rólad, hogy képes vagy arra, hogy kilépj a csónakból. Bár valljuk be őszintén, ritkán szoktunk kilépni a csónakból, és ennek ezer is egy oka van. Egyrészt, mert sokkal kényelmesebb. Úgy tűnik, hogy sokkal biztonságosabb. Ragaszkodunk mi a magunk hajójához, azokhoz a falakhoz, tárgyakhoz, eszközökhez, amik úgy gondoljuk, hogy amiben kapaszkodunk, addig biztonságban vagyunk. Vagy azért nem lépünk ki, mert talán az önzőségünk nem engedi. Miért kéne nekünk ebből tovább lépni? Vagy csak azért, mert valaki egyszer azt mondta nekünk, hogy te úgyis képtelen vagy rá. Te úgyse fogsz soha tudni a vizen járni. Te úgyis alkalmatlan vagy igazából mindenre. Vagy talán azért, mert félünk, hogy mit szólnak a többiek, hogy mi van, elmentek otthonról, hogy te úgy gondolt, hogy járni fogsz a vizen, úgyse vagy rá képes. Mennyi minden van, ami visszafog minket, ami miatt nem lépünk ki. Vagy talán azért, mert az érzelmeink, a harag vagy bármi más nem engedi, hogy Jézus szavára akár egyetlen lépést is megtegyünk. Pedig milyen izgalmas, hogy ő ott áll a másik oldalon, és azt mondja, hogy gyere Péter, próbáld ki. Tedd meg azt a 2-3 lépést. Tedd meg azt, ami pont kívül van a hajódon. Pont kívül van a megszokottom. Pont kívül van azon, ami a mindennapjaidnak a része. Tedd meg azt, amiről magad sem gondolod, hogy képes vagy rá. Tedd meg, lépjél 2-3-at, mert valamit meg akarok mutatni neked. Valami olyan tapasztalatot akarok átadni, amire szükséged van az életben. Milyen nagyszerű dolog, hogy Péter megérti azt, hogy az Isten bízik benne, az Isten meg akar mutatni neki valamit, az Isten látja benne a képességet és a potenciált, és az Isten azt mondja, hogy tedd meg, meg tudod lépni. És így szólít meg minket is. Amikor azt mondja Krisztus neked, hogy bocsáss meg annak, aki megbántott. De hát ez vizenjárás. Ez kilépés a csónakból, ez kilépés a biztonságosból. Miért én tegyem meg az első lépést, kilépés az én önzőségemből, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat. És Krisztus azt mondja mégis, lépje ki, tedd meg, próbáld ki. Vagy lép ki, és tedd meg azt a jó cselekedetet, amit hetek óta, vagy talán hónapok óta próbálkozol, hogy mi lenne, ha megtenném, de mégsem teszed meg. Tedd meg azt, amire úgy gondolod, hogy eddig nem merted megtenni. De mégis az Isten szava, aki azt mondja, hogy szeress fele barátodat, vagy gondoskodj másokról, azok mind-mind erről szólnak, hogy képes vagy rá. Képes vagy kilépni, képes vagy lépegetni. Milyen nagy dolog, amikor az Isten szavára merünk olyan döntéseket megtenni, amire úgy gondoltuk, hogy korábban nem. Jaj, Isten őrizzen, hogy én kilépek ebből a csónakból, mit fognak szólni mások. És az Isten azt mondja, hogy te merjél döntést hozni, merjél változtatni az életeden. Nyugodtan mehet letenni azokat, amikre nincs szükséged. Nyugodtan merj megszabadulni attól a hajótól, ami ellenszélben van. És próbáld ki önmagadat. És ne félj attól, hogy magányos vagy. Ne félj attól, hogy ki fogsz lépni, és mindenki más ott marad benne, és nézik, hogy te hova mész. Lépj ki azokból a dolgokból, amik visszatartanak, amik ellenszelek a te életedben. Legyen az egy rossz szenvedély. Legyen az az életet romboló bármilyen más dolog. Vagy talán az a kapcsolat, akiben azt érzed, hogy ez talán túl nagy ellenszél már ahhoz, hogy a hajóm eljusson a túlsó partra, az örök életre, aki talán már túl megterheli az életem csónakját. Merj kilépni, merj lépést tenni. Milyen nagy dolog ez. Mert ha ezeket újra és újra megtapasztaljuk, akkor azt tapasztaljuk meg, hogy az Isten bízik bennünk. És nem tőlünk várja el, hogy végigjárjuk ezt az utat. Nem azt mondja Péternek, oké, megvan az első 2 lépés, akkor most már ezen túl hajóra sincs szükséged. Csak egy tapasztalatot akar átadni neki. Valamit megmutatni, azt, amit Péter maga sem gondolt, hogy képes lesz. Mert majd lesz az életében néhány ilyen csónakból való kilépés. Mert ugyanilyen csónakból való kilépés lesz az, amikor azt vesz észre, hogy megtagadta Krisztust azon a nagy csütörtök éjszakáján. Ugyanilyen csónakból való kilépés az, amikor mégis keserű könnyekkel bűnbocsánatot tud kérni az Istentől. Ugyanez a csónakból való kilépés, amikor azt mondja neki Krisztus, hogy rád bízom az egészet, legeltesd az én juhaimat, és erre a kősziklára építem az egyházamat. Ugyanilyen csónakból kilépés lesz az, amikor szemben áll a pogányvilággal, és azt mondja, hogy az egyetlen biztos pont az életünkben maga Krisztus. És a mi életünkben is hány ilyen lesz még, amikor ki fogunk lépni a csónakból. És milyen jó, hogyha ezt megtapasztaljuk, mert képesek leszünk Krisztus szavára meglépni dolgokat. Lépj ki, amikor úgy érzed, hogy ez javadra válik. Lépj ki, ha ez az Isten felé vezet. Lépj ki, mert képes vagy rá. Lépj ki, mert az Isten látja benned a fantáziát. Lépj ki, mert szükséged van arra, hogy megtapasztald. Lépj ki, mert ott van valaki veled szemben, aki nyújtja a kezét. Lépj ki, mert ott van valaki, aki át akar ölelni. Lépj ki, mert valaki neked valamit meg akar mutatni. És legfőképpen lépj ki, hogy a csónakodban majd újra és újra beléphessen az Isten. És talán a legutolsó és legfontosabb a tanítások között éppen ez az. És hogy áll ez a csónak? Ha utánunk jön Jézus, akkor belefér-e az életünk csónakjába? Van-e még egy plusz hely? Vagy tele vagyunk már? Ha ő utolér minket ezen a vizen, és be akar lépni, van-e szabad helyünk? Mert ő be akar lépni. Mert ott akar lenni a csónakunkban. Hiszen ha ő belép a csónakunkban, akkor biztosan megérkezünk a túlsó partra. És honnan jutottunk el idáig? Az, hogy ez egy szépséges tanító történet, élmény történet, átélés történet a helyes Istenről és a helyes Istenképről. Hogy azok a tanítványok, akik legelején még lidércnek gondolják, végén kimondják, valóban Isten fia, valóban ő a megváltó, kimondják a legtökéletesebbet, mert végig tapasztalják mindezt. Hát így szólít meg minket ma is Krisztus. Csak azért, mert a hajóban ülünk, csak azért, mert Krisztus tanítványa vagyunk, nem fognak elkerülni a viharok. Csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy hozzátartozunk, nem fog megvédeni minket az Isten. Azt is, arra is tanít minket, hogy ő az, aki velünk szemben érkezik, bármelyik viharban felismerhető. És bármelyik viharban ott lesz, hogy világosan jelezze, én vagyok, aki veled szemben jön, ne félj. Ő az, aki bízik bennünk, és azt mondja, hogy képes vagy vizeken járni. Ő az, aki újra és újra arra biztat, hogy lépj ki a hajóból, mert valamit meg akar mutatni. Ő az, aki a kezét nyújtja feléd. Ő az, aki itt is abban segít téged, hogy a túlsó partra eljuthass. Ő az, aki valóban az Isten fia. Ő az, aki az életünk viharának legbiztosabb pontja. Még akkor is, amikor vizen jár. Hát lépjünk. Merjünk kilépni ebből a csónakból, mert ott van, aki felénk nyújtja a kezét, és jelzi, számíthatsz rám. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 21. fejezete, a 28-tól a 32. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr ezt a példabeszédet. Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz és szólt neki. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőmben. Ő így felelt. Nem akarok, de később meggondolta magát és kiment. Oda ment a másikhoz és annak is szólt. Ő így felelt. Megyek, uram, de nem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának? Azt válaszolták, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámosok és az utcanők pedig hittek neki. De ti ennek láttára sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A példázatban szereplő két helyzetet talán a saját életünkben mi is sokszor megtapasztaltuk. Kértek tőlünk valamit, elsőre nemet mondtunk, aztán mégis megtettük, vagy igent mondtunk és nem cselekedtük meg. Magunkra ismerhetünk ebben a történet részben, de talán ennek az evangéliumi szakasznak a legfontosabb része az utána következő krisztusi tanítás, Ugyanis pontosan arra hívja fel a figyelmet Jézus, hogy akinek úgymond illett volna felismernie a jánosi tanításnak az igazságát, azok nem hallgattak rá. És ugyanígy Jézusra sem figyeltek oda azok, akiknek igazából oda kellett volna figyelni. Akikre nem számítanánk, utcanők, vámosok, bűnös emberek, ők viszont megnyitották az Isten előtt, az Isten igéje előtt az életüket, a szívüket. Elgondolkodtató ez, abból a szempontból is, hogy a vallásos ember abba a csoportba tartozik, akinek úgymond illik megnyitni a szívét az Isten előtt. Meg kell nyitni a szívét az Isten előtt. És sokszor tapasztaljuk azt, hogy ők közülük kerülnek ki legtöbbször azok, akik igent mondanak, és mégsem teszik meg azt, amit az Isten kér. Elgondolkodtató ez, és érdemes elmélkedési pontként, lelkiismeretvizsgálati pontként is megint csak magunk elé állítani ezt a kérdést. Hogy amit az Isten kér, azt tényleg megvalósítom? Tényleg az Isten szeretet és az ember szeretet útján járom teljes mértékig az életem? Vagy csak külsőleg élem meg azt, közben gyűlölöm embertársamat? És még lehetne tovább folytatni a kérdéseket. Emelkedjük át ennek fényében ezt az evangéliumi szakaszt, és vizsgáljuk meg bátran az életünket. És ha lépni kell, akkor lépjünk az igazság útjára, őszintén, nyitottan és az Istenre odafigyelve. Amen.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk egy a keleti egyházban népszerű szentre, Szent Panteleimonra emlékezik. Nem ismeretlen a magyar nép számára, tisztelete Magyarországon is elterjedt. Gondoljunk csak a korábbi Dunapentele nevű településünkre, mely a szentünk tisztelete miatt kapta ezt a nevet. Ezt a nevet egyébként 1951-ig viselte a ma Dunaújvárosként ismert település. Szent Panteleimon 284-ben született Nikomédiában. Apja pogány, anyja keresztény volt. Anyja ugyan megkezdte a keresztény életbe való bevezetését, de az anya korai halála miatt a további nevelés az apjára maradt, aki teljesen pogány nevelésben részesítette. A jó képességű ifjú szülővárosában tanulta az orvoslás tudományát, és fiatalkora ellenére egyre nagyobb híre tett szerte téren. Hamarosan Maximián császár orvosa lett. A sikeres és jövedelmező pálya nyitva állt előtte, ám az ifjú egy alkalommal találkozott egy keresztény pappal, aki Krisztusról kezdett beszélni neki. Ezek a találkozások egyre sűrűsödtek, míg nem megkeresztelkedett. Keresztényként még nagyobb odaadással gyógyította már nem csupán betegeinek testét, de lelkét is. Noha a korabeli orvosok gyógyításaikért tekintélyes összegeket kértek, Panteleimon nem tagadta meg segítségét a szegényektől sem. Pogány orvostársai népszerűségét látva följelentették, keresztény volt amiatt. Császár először szép szóval, később kínzásokkal próbálta őt Krisztus megtagadására bírni, de Panteleimon mindvégig hűséges maradt keresztény hitéhez. Végül 305-ben, 21 évesen, ezen a napon, július 27-én fejezték le. A hagyomány szerint a kivégzés egy kiszáradt olajfa tövében történt, ami a lefejezés pillanatában hirtelen kizöldült és azonnal termést hozott. Holnap, kedden Szent Péter apostol tanítványára, Szent Prokhorra és társaira emlékezünk. Mindannyian a jeruzsálemi keresztények szolgálatára rendelt 7 diakónus közé tartoztak. Vértanúként fejezték be földi életüket. Szerdán Szent Kálinyik vértanúra emlékezik egyházunk, Kilikiából származott, keresztény családban nőtt föl. Ifjúként úgy döntött, hogy a krisztusi hit terjesztésében fog munkálkodni, városról városra járt, az evangéliumot hirdetve. Ankirában elfogták, és a helytartó elé állították, aki megkínoztatta, majd Gangrába szállítatta, s ott kemencében megégettette. Csütörtökön Szent Szilás apostolra és társaira emlékezünk. A 70 apostol egyike volt. Szilást az apostoli zsinat után a zsinati határozattal Antiókiába küldték. Szent Pálnak volt utitársa, majd fogolytársa. Korintusban volt püspök, ott is halt meg. Pénteken Eudokim szent életű atyára emlékezünk. Eudokim Kappadókiából származott, istenfélő szülőktől. A 9. században Teofil bizánci császár idején volt hadvezér. Mint igazi keresztény, a hadseregben is vallásos életet élt. Igyekezett Isten parancsait megtartani, az erényes életre törekedett, és szerette olvasni a szent könyveket. Böjtel és imádsággal élte életét, segített a szegényeken, ahol csak tudott. Fogadalmat tett arra, hogy tisztán megőrzi magát életében. Szép és tiszta élet után békében hunyt el, 33 éves korában. Életében és halála után erekéi által sok csodát tett. Szombaton a Szent Kereszt körül hordozására emlékezik egyházunk. A 9. századi Konstantinápolyban gyakoriak voltak a járványok, különösen a nyár vége felé. Ezért ettől a naptól az Istenszülő elszenderésének az ünnepének előestéig, azaz augusztus 1-től 14-ig Krisztus Urunk keresztjének császárváros templomában lévő darabját körmenetben végig hordozták a város utcáin. Könyörögve az Úristenhez, szabadítsa meg a városban élőket minden bajtól és betegségtől. Ehhez a naphoz egy másik fontos esemény is kapcsolódik. Szombaton kezdődik egyházunkban a Nagy Boldogasszony ünnepét megelőző böjti időszak is. Vasárnap Szent István első vértanú erekjének Konstantinápolyba való átvitelére emlékezünk. Az 5. században találták meg csontjait Jeruzsálemben, s ezen a napon szállították át a császárvárosba. Végezetül a csütörtökön ünnepelt szent apostoloknak, Szilásnak, Szilvánosznak, Kresszensznek, Epájnétosznak és Andronikosznak az előesti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. A szent lélek sugaraitól megvilágosultatok, végtelenül bölcsek, bejártátok az egész világot, és a híveket megvilágosítottátok. Eloszlattátok a tudatlanság mélységes sötétségét, mint az ige apostolai. Ma ezért örömmel ünnepeljük a ti szent és ragyogó emléketeket, és megszentelést nyerünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

A júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duszadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiára Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet, még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát. Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Van Bill meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán
elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Hírpercek.
1: Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat és a Vörös Kereszt. Korhű barokk esküvőt rendeznek Győrben, a Káptalan dombon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. A nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban a formális oktatás helyét a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át. Olvasható a Magyar Kurír hírében. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A sikeres fejlesztésnek köszönhetően egész évben modern, fenntartható és biztonságos közösségi térként várja a fiatalokat. A vízparti környezet és a vitorlázás különleges nevelési teret biztosít. A diákok itt közvetlenül találkoznak a teremtett valósággal, a természeti elemekkel és az időjárás alakulásával, ami az egymásra figyelés mellett az Istenre való ráhagyatkozás élményét is mélyíti. A kikapcsolódás öröme mellett a fenntartás felelősségét és a környezettudatos szemléletet is megtanulhatják. A piarista és állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius rendezvényeknek is otthont ad a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, jelenleg ettől nagyon elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét, melyek a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban. A nagyszabású esemény 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát, írja a Győri Egyházmegye. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei rendezvény különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, ők jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Augusztus 7-én 16 órától a Püspökvár udvarába, 8-án 10 órától a Nagyboldogasszony székesegyházba vezetett sétára várják az érdeklődőket. A két helyszín történetében meghatározó szerepet játszott Zichy Ferenc, győri püspök. Neki köszönhető a két helyszín ma is látható barokk arculatának kialakítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
3: XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten. Megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
4: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
3: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
4: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
3: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy föld

0: és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
1: Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
0: A Szentatya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
1: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato,
0: a fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szentatya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
1: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Hoyek.
0: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Hoyek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szentatya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
1: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
0: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szentatya az egész közel-keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat és sürgősségeket.

0: sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
1: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
0: Az idei világnap mottója Izajás próféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
2: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
2: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a eucharistic spirituality.
2: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei, táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szent Atya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Kárló Akutis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiötöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Első és nyitó alkalom a Szentlélekről fog szólni. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ez volt a teremtés hajnala. És Isten lelke működése nyomán a káoszból rend lett. Aztán az egyház születésének a hajnalán is ott van a Szentlélek. És most az új kezdet kezdetén is szeretném a Szentlélekkel kezdeni ezt a sorozatot. Elküldte Isten, a mi atyánk első ajándékul a Szent Lelket, amit Jézus megígért a tanítványainak. Ezt megelőzte egy 10 napos lelki gyakorlat, amit a tanítványok Máriával együtt összegyűlve imádkoztak, amiben imádkoztak, és várták, hogy Jézus ígérete beteljesedjen. És aztán pünköstkor zúgást támadt, és mindenki megdöbbenve vette észre, hogy a tanítványok a saját nyelvükön, tehát az ő nyelvükön hirdetik az örömhírt. Mindenek a kezdete számomra a Szentlélek és a Szentlélekkel való együttműködés. Az első kérdés az, hogy megkaptad-e a Szent Lelket. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor a saját lelkét lehelte az ember orrába. Ez az éltető lélek, olyan, mint a lélegzet. Nem látjuk, de ha elfogy, akkor nagy baj van. Ha nem kapunk levegőt, ha nincs lélegzet, ugyanez érvényes nekem a Szent Lélekre is. Ha elfogy, ha nem szívjuk be magunkba, ha nem működünk együtt a Szentlélekkel, akkor a kereszténységünkkel baj van. A keresztségben is megkapjuk a Szent Lelket, bekapcsol bennünket Krisztus titokzatos testének, az egyháznak az életébe. És a bérmálásban az egyház egy külön szentségben megerősíti a keresztényeket, akik megkapták a Szent Lelket, a Szentlélek ajándékaival, és megfrissíti azt, ami a keresztségben történt velünk, hogy engedjük megtörténni mindazt, ami a keresztségben megtörtént, ugyanis a keresztségben Isten gyermekei lettünk a hitünk szerint, és szeretné megtanítani a Szentlélek számunkra, hogy mit jelent az Isten gyermekség. Olyan egyszerű, mint a bandusnak a gyermeksége. Gyermeknek lenni azt jelenti, hogy függni. Függ az édesanyjától, függ az édesapjától, függ az ő szeretetüktől, és ez jelenti az Isten gyermekség. A Szentlélek meg akar tanítani bennünket arra, hogy életünk minden vonatkozásában a mennyei atyától függünk. Ez az elején zökkenőmentesen így van. De aztán, ahogy ön és én tudatra ébredünk, egyre inkább úgy gondoljuk, hogy a saját kezünkbe kell venni életünk irányítását, és ebben ne szóljon bele se a Jóisten, se senki más. És ez nem csak a kiskamaszkor és a nagykamaszkornak a dacos idejével kezdődik. Vissza kell térnünk, meg kell engednünk, hogy megtörténjen az, ami már megtörtént. A keresztségben Isten fogadott gyermekei lettünk, vagyis önként szabadon szeretetből újra vissza kell térni a függésbe. Egyedül az ember az a lény, amelyik nem tud függetlenül élni. Mindig valakitől, valamitől függ. És anya sokáig tart, mire egy pici gyerek kicsit független tud lenni az édesanyjától, édesapjától és mástól. Az Isten gyermekség ajándéka ezt jelenti, hogy vissza kell térnünk önként szabadon szeretetből a függésbe, a mennyei atyától és az ő szeretetétől való függésbe, és a Szentlélek megtanít bennünket arra, hogyan bízzuk rá magunkat újra és újra a mennyei atyára. És a Szentlélek ad, aki megerősít bennünket, hogy tanúságot tudjunk tenni erről az áldott kapcsolatról, ami a mennyei atyával van, illetve ami az Úr Jézussal van. Mindezt nem magánszemélyként tesszük, hanem az egyház tagjaiként. Döntéseinkkel és cselekedeteinkkel vonzóvá, vagy taszítóvá tehetjük mások számára Krisztus egyházát. Valóban megkaptad a Szent Lelket? Nagy viták folynak arról, hogy mi a bizonyíték annak, hogy valaki megkapta a Szent Lelket. Kell-e látható jelének lenni? Vagy nem kell látható jelének lenni? A pünkösdista mozgalmak az egyházon kívül és az egyházon belül is milliók életét változtatják meg. Mégpedig a Szentlélek segítségével. Hisznek abba, hogyha valaki újjászületik a Szentlélekben, akkor meg tud szabadulni a legkeményebb megkötözöttségekből is. Akkor újjá tud születni az egész élete. És azt vallják, hogy a Szentlélek működésének igenis kell, hogy legyen látható jele, az illető térjen meg, fogadja el Jézus Krisztust személyes megváltójának, és szülessen újjá a Szentlélekben, vagyis működjön együtt a karizmákkal és a legkisebb adománnyal, a nyelvek adományával. Vannak gyülekezetek, közösségek, amelyik azt mondják, hogyha nem imádkozik valaki nyelveken, akkor nem született újjá a Szentlélekben. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Szentlélek segít bennünket belenőni Isten szeretetébe, az Istentől való személyes függésbe, hogy át tudjuk adni magunkat, ki tudjuk engedni az életünk irányítását a kezünkből, és át tudjuk adni teljesen magunkat a mennyei atya akaratának és irányításának. És ez hosszú fejlődési folyamat. Hosszú idő kellett még a pünkösd előtt Simonnak, Péternek ahhoz, hogy kiengedje a kezéből a kísérletezést, hogy ő irányítsa Jézust. Három olyan találkozás van az evangéliumban, ami rendkívüli, erős, és mindegyikben történik valami. Az első, amikor Jézus szavára kiveti a hálót egy hosszú eredménytelen halászat után, és Jézus szavára, mivel kivetette a hálót, megtelnek a hálók, és Péter akkor annyira megdöbben a csodától, hogy leborul Jézus elé, és azt elmondja neki, hogy mit kell csinálnod. Mert én méltatlan vagyok a te szeretetedre, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem engedi ki az irányítást a kezéből, ő mondja meg Jézusnak a csoda után is, hogy mit csináljon Jézus. De Jézus nem megy el, hanem egy új küldetést ad neki, ezentúl emberhalász leszel. Aztán jóval később, amikor Jézus elmondja a tanítványoknak, mert most már úgy látja, hogy elérkezett az idő, hogy be tudják fogadni, hogy az emberfiát elfogják, megkínozzák, megölik, de harmadnapra föltámad. És Péter itt is azonnal reagál, és azt mondja, hogy ez veled nem történhet meg. Ő akarja irányítani a kapcsolatot. Ha te az én barátom vagy, ha te az vagy, akinek én az előbb mondtalak, akkor ezt nem lehet. Nem halhatsz meg. Jézus lesátánozza Pétert ezek után, hogy távozz tőlem, sátán, mert emberi módon és nem Isten terve szerint gondolkozom. És ahhoz, hogy Péter kiengedje az irányítást a kezei közül, ahhoz egy nagyon mély megrázkódtatásnak kell történni. amikor nagy hőzünkben megmondja Jézusnak, hogy ha bárki elárul, én akkor sem foglak téged megtagadni. És Jézus mondja neki, mielőtt a kakas megszólal, ez meg fog történni. És amikor megtörténik, akkor Péter összetörik. És hát az összetöretés sírásra fakasztja, de ez a bűnbánat könnye már Péternél. És van egy harmadik nagy találkozás, amikor Jézus visszaviszi őket húsvét után, a feltámadás után ugyanoda, a genezáreti tóhoz, ahol az első nagy csoda történt, és megismétlődik a csoda. Megint megtelnek a hálók. És ekkor Péter már nem irányítja Jézust, hanem Jézus kérdésére, hogy szeretsz engem, háromszoros szeretetvallomással válaszol. Te tudod, hogy szeretlek. Végre belesimult az atya akaratába. Ehhez össze kellett törnie. Nagyon sokunk életében csak akkor történik ez a belesimulás meg, ha megtöretik a gőgünk, a magabiztosságunk, az, hogy mindent mi irányítunk, ez a kényszerünk. És ez egy hosszú, rejtett folyamat volt Péter életében, és nagyon sok szent életében, és a mi életünkben is azt gondolom, hogy sokan vannak, akik semmi rendkívüli dolgot nem éltek át, viszont mégis folyamatosan együttműködtek a Szentlélekkel, és a lélek csendben, rejtekben is működött, és megváltozott az életük, ahogyan Péteré. Még pünkösd előtt. Ha csak az élmények, a megtapasztalások hatására hisszük, hogy Isten jelen van és működik, akkor nehéz lesz álhatatosnak maradni a hit útján és a keresztúton. Hiszem, hogy a Szentlélek vallási élmények nélkül is hatékonyan működik. A liturgiában semmi hang és fény effektus nincsen egy misébe, és mégis megtörténik a csoda, a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére lesz. Sőt, ilyenkor még csend is van. Semmi látványosság. A legegyszerűbb módon ünnepelte Jézus a legnagyobb eseményt az utolsó vacsorán. Tehát látványosság nélkül is hatékonyan működik. Például a szenvedőkkel való közösségvállalásban. Semmi rendkívüli glória, tömjénfüst, sőt inkább csak könnyek és fájdalom. És mégis, ha valaki közösséget vállal a szenvedőkkel, az a Szentlélek munkája az ő életében és szívében. A Szentlélek az igazság lelke, és mindenkiben működik, aki keresi az igazságot. És ki az, aki nem keresi? Az ember nem tud szeretet nélkül élni, és nem tud igazság nélkül élni. Állandóan keressük az igazságot, az utolsó pillanatig, hogy tényleg igaz, mi az igazság, és nem tudjuk elengedni. Ez a Szentlélek csodálatos munkája bennünk, és csendben, hatékonyan működik. És működik a szenvedésben és a vértanúságban is. A vértanúság egyáltalán nem felemelő, látványos dolog, inkább elrettentő, és mégis a Szentlélek segítségével ezek a testvéreink a csúcsra jutottak. Követték Krisztust, a mag halálában teljesen odaadták az életüket Krisztusnak és Krisztusért. És ami még fontosabb számomra, hogy a Szentlélek működésének legnagyobb bizonyítéka az egység. Jézusnak a végrendelete, hogy legyenek mindnyájan egy, úgy, ahogy ő és az atya egyek. Ezt nem tudja utánozni a sátán. A sátán tud profétálni, tud nyelveken beszélni, tud csodát tenni, tud gyógyítani, mindenféle rendkívüli dolgot, mert utánozza Istent. Egyetlen dolgot nem tud, az egységet. Mert ő diabolosz, szétdobáló, megosztó. És ez a legszebb, leghatékonyabb jele a Szentlélek működésének.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Továbbra is zajlik a Mária Rádió Mária Kertje adománygyűjtő kampánya. Püspök szentelést ünnepeltek Kínában. Kolozsvár ad otthont a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampány, melynek célja, hogy a Mária Rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A kampány keretében a lelekhangja.hu honlapon ima szándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros színű hálavirágot, zöldet valakinek a gyógyulásáért, sárga színűt a szeretteinkért, és fehér színűt valaki emlékére. Eddig közel 500 virágot helyeztek el hazánk virtuális térképén. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon a Mária Kertje kampányhoz. Hálásan köszönjük a támogatásukat. József Chang Yanfeng püspökké szentelését július 22-én ünnepelték Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint jóváhagyta jelölését, közölte a Vatikán. Chang Yanfeng a Szentjánki szemináriumban tanult, majd a Dél-Koreai Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá. Egyházmegyei hivatalban dolgozott, közben több plébánián is szolgált, majd a Csifengi Székesegyház plébánosává nevezték ki. 2018. szeptember 22-e óta egy ideiglenes megállapodással Kínában megszűntek az illegális pápai jóváhagyás nélkül celebrált püspökszentelések. Az új együttműködés jele az is, hogy Kína püspökei jelen voltak a vatikáni szinóduson, európai és amerikai eseményeken. A Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozót 2026. július 27-e és augusztus 2-a között rendezik meg. Várhatóan 250 piarista fiatal vesz részt Romániából, Magyarországról és még 4 európai országból. Július 29-éig jelen lesz Carles Gil, a piarista rend római generálisa is, írja a romkat.ro. A találkozó mottója együtt növekedünk, amely a közösségben megélt hitet és a nemzetközi összetartozást állítja középpontba. A résztvevők közös imákon, szentmiséken és kiscsoportos beszélgetéseken vesznek részt, valamint műhelyfoglalkozások, kulturális és sportprogramok, városnézések, zarándoklat a tordai hasadékhoz, közösségi és zenei estek is várják a résztvevőket. A találkozó lehetőséget teremt Kolozsvár történelmi, kulturális és keresztény örökségének, nemzetközi ismertségének erősítéséhez, és népszerűsíti a várost, mint nyitott, sokszínű európai ifjúsági központot. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekké!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, Erzsébetért, Jutkáért, Anikóért és Rózsikáért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától, öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszen egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életed. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szemszűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, ime az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Én is, mint Mária, szeretnék másokat szolgálni. Ki az, akinek a mai napon segíteni tudok? Te veled, Mária, az öröm látogat el Erzsébethez. Kérlek, segíts nekem, hogy én is örömet hozhassak mások életébe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, befolyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. A szerelem, a család és a gyermek Isten ajándéka és nem emberi teljesítmény. Uram Jézus, add, hogy családjaink lélekben sokszor időzzenek együtt, betlehemi jászladnál, szívják magukba a szent család példáját, annak egyszerűségét, alázatát, szegénységét, az egymás iránti szeretetet és bizalmat, az isteni gondviselésre való teljes ráhagyatkozást, békét és szeretetet. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók, ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szemszűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert Te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, aki Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit Te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafele indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívembe én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úrban te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménybe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
0: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bóda Zsuzsa szerkesztő íróval Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő Bóda Zsuzsa újságíró könyvszerkesztőt. Hitről, életről, Szentírásról fogunk beszélgetni. Kedves Zsuzsa, kérem, ossza meg velünk a választott bibliai idézetet.
2: Prédikátor könyvéből hoztam a harmadik fejezetből az első verset, ami így hangzik. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Mi emberek olyan sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úristennél is sokkal jobban tudjuk, hogy nekünk mi a jó, mit kell tennünk, és főleg mikor. És hát persze, hogyha valami nem a terveink szerint történik, akkor rögtön kétségbe esünk, és lázadozunk, vagy éppen megsértődünk. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében, és hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni, és hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve, aki a sátor mögött hallgatózik, és egy jót nevet ezen, hiszen ő már ehhez a gyermekáldáshoz túl öreg. És engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy Nevető Sárák. És én ezt most nagyon szívesen felolvasnám, mert ezt is egyfajta hitvallásomnak gondolom, ezt a történetet.
1: Zsuzsa, hallgatjuk.
2: Nevető Sárák. Milyen sokszor azok vagyunk. Sátor mögött lapuló, kishitű, öreg sárák. Tulajdonképpen mindenünk megvan. Valójában még talán több is, mint kellene. Talán magunk sem tudunk róla, mennyi irigy és féltékeny szempár figyeli azt, ami nekünk fel sem tűnik, mert megszoktuk, mert számunkra már természetes. Amit a kívülálló az életünkben nehézségnek lát, mi belülről nézve fel sem vesszük. Sára is ilyen volt. Szépsége az uralkodóknak is feltűnt, kitartása és akaratereje bizonytalanságokon is átsegítette. Férje révén ő is a kiválasztottak közé került. Mégsem volt felhőtlenül boldog. Valami hiányzott az életéből, és ezért mindent odaadott volna. Küzdött, hadakozott, kétségbe esett, belefáradt, majd újra perelt férjel, Istennel, szolgálóval, önmagával. A többszöri nagy ígéret birtokában mégis türelmetlen volt. Egyfelől sürgette az időt, de az évek múlásával legszívesebben mégis visszapörgette volna azt. Ismerjük jól az érzést. Valamit nagyon szeretnénk, és az idő látszólag ellenünk dolgozik. Fiatalon szeretnénk olyan tapasztalatokkal rendelkezni, amit csak több éves munka árán lehet megszerezni. Mostani életkedvünkkel, egészségi állapotunkkal szívesen nyugdíjba vonulnánk, hogy a sok szabadidőt úgy használhassuk fel, ahogy most elképzeljük. Ilyenkor azokat a küzdelmeket és harcokat akarjuk megspórolni, amelyeket jelenleg kellene megvívnunk. Az Úr csillagtengernyi utódot ígért Sárának, ám ennek semmi jele nem mutatkozott. Sára végül megöregedett. Az idő múlásával reménye fogyott, harciassága cinizmussá változott. Talán már az ígéreteket is halucinációnak tartotta. Akkor váratlanul így szólt hozzá az Úr. Most. Most végrehajtom, amit megígértem. Most megkapod, amire annyira vágytál. Most teljesítem a kívánságod. Sára is emberből volt. Földi logikájával csak nevetni tudott az angyal szavain. Egy-egy teljesen kilátástalannak tűnő helyzetben vajon a mi életünkben hányszor lépett be az Isten? Hányszor mondta most, amikor már rég feladtuk, amikor már nem is reménykedhettünk abban, hogy kívánságunk teljesül, amikor képletesen mi is a sátor mögött nevettünk, Istenem. De Isten nem nevetett együtt Sárával a Mamré tölgyesében, csak kérdezett, van-e lehetetlen az Úr számára? Elkeseredésünkben, feladott harcainkban, féltő aggodalmainkban tőlünk is ezt kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Sára életében akkor és ott jött el az ideje annak, hogy Izsák megszülessem. A mi életünkben is tudja az Úr, mit mikor rendel el, és milyen harcok árán. Ahogy ezt a Prédikátor könyvében is olvassuk, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Jól vigyázzunk tehát, ne váljunk könnyen sátor mögött nevető sárákká.
1: Mi vezette Zsuzsát arra, hogy megírja ezt a kis lelki könyvet?
2: Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az evangélikus életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok. És nekem ez a fajta misszióm, hogy én egyházi sajtóban dolgozom, cikkeket, főleg interjúkat, de az Evangélikus Egyháznak a magazinjába, illetve a Luther kiadónak a könyvrésztegén dolgozom, ahol könyveket írok vagy szerkesztek. Hát most idén 5. éve mentem vissza a kiadóba, volt időközben egy kis elkalandozás más területekre, és hát azóta nagyon sok olyan könyv látott napvilágot, amely ilyen dolgozhattam, ezeket mind-mind ajándékként élem meg. Én azt tartom magamról, hogy én egy eszköz vagyok az Úristen kezében, olyan eszköz, akin keresztül ő üzenni akar. Azzal, hogy én egy interjút elkészítek egy egyházi lapba, olyan üzeneteket tudok közvetíteni, amelyek lehet, hogy nem jutnának el másokhoz. És mindig öröm és óriási élmény az a folyamat, amikor én valakivel leülök, akár egy interjú kötet kapcsán, többszöri beszélgetéssel beleláthatok az életébe, a hitébe. Kiemelném ennek a sorából példaként Csermely Péter akadémikussal készített beszélgetésemet, amelynek az a cím, hogy Mennyei Hálózatban. Csermely Péter hálózatkutató, akadémikus, és ő... hát most nem is emlékszem, 50-hány évesen, de egy nagy megtérési folyamaton ment keresztül, olyannyira, hogy amellett, hogy ő az akadémiának a tagja volt, illetve az egyetemen tanított, beiratkozott az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakára, és másoddiplomaként elvégezte a lelkész szakot, azóta felszentelt egyetemi lelkészként dolgozik, és ő keresett meg azzal, hogy készítsük el ezt az interjúkötetet, és hitbeli dolgokról beszélgetünk ebben. Tehát nem annyira az ő életéről, nyilván egy pici részben erről is szó esik, de ha csak a tartalomjegyzéknek a főfejezett címeit elolvasom, a hit, ima, csoda, bűneink, jó cselekedetek, szent háromság, azt gondolom, hogy már ez önmagában egy ilyen nagyon vonzó témakör. Annál is inkább, hogy Csermely Péter egy teljesen új látásmóddal közelíti meg a hit dolgait, hogy kiválasztott ember, és én beleszülettem egy közösségbe, egy családba, én pici koromban voltam megkeresztelve, tehát valahol ezek természetesen jönnek az én életemben, hogy vasárnapi iskolába jártam, tehát a bibliai történeteket már egész pici korom óta ismertem, aztán később ifjúsági vezető voltam, gyerekkört vezettem, Amikor Csernai Péter elmondja nekem, hogy amikor ő imádkozik, akkor meg tudja különböztetni, hogy ő az Úristennel, Jézussal vagy a Szentlélekkel imádkozik, mert hogy más erőtere van, és ő szinte látja, érzékeli, akkor úgy én is úgy kicsit kibillentem, és úgy bevallom, nem szoktam irigykedni, de egy picit irigykedve néztem rá, hogy itt így is lehet, és hogy ez milyen kiválasztott helyzet. A másik ilyen nagy élményem, az is egy interjúkötet, ez egy életút interjúkötet, Novotny Zoltán sportriporterrel beszélgethettem a 80. születésnapjának az évében, és ennek a kötetnek a Sportrádió Hit lett a címe, mert hogy nem csak sportról beszélgettünk, hanem történeteket mondott el, amelyek sajtó történeti kuriózumok, de ugyanakkor kevesen tudják róla azt, hogy ő például szinkronszínészként is dolgozott, illetve ő volt az egyik első, aki Magyarországon a körkapcsolásos közvetítéseket megteremtette, benne volt, és hát persze ő azért nagyon híres arról, hogy a nyári olimpiák sokszor ott volt. Amúgy ő a Deák téri evangélikus gyülekezetnek a tagja, talán most már nem, de nagyon-nagyon sokáig, az utóbbi évekig olyan szolgálatot végzett, hogy a vasárnapi istentiszteleteknek az oltár előtti felolvasását általában laikusok végzik, és ezt ő szervezte meg, hogy melyik vasárnap kiolvasson föl a gyülekezetből, és ez a lista ott volt meg akkor is, hogyha ő éppen mondjuk olimpiát közvetített Mexikóvárosból. És ezek tényleg olyan élmények, amikor az ember így megfürdik másnak a hitében, másnak az életében, és ezt továbbadhatja a szavak erejével. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból én egy kiválasztott eszköz vagyok. De nem tartom magamat többre, mint bárki más, hiszen mindenkinek megvan a saját talentuma. Igazán az a fontos, hogy megtaláljuk-e azt a feladatot, amit az Úristen ránk bíz. És hogy engedjük-e azt, hogy ő vezessen, és engedjük-e azt, hogy ő mondja meg, hogy mikor mit tegyünk. Nagyon sokszor tényleg, ahogy az előbb is említettem a kiválasztott ége kapcsán, azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk mindennek az idejét. És talán ehhez kötődik egy másik nagyon kedves számomra meghatározó ige, amikor azt olvassuk a Mózes könyvében, hogy az Úr kihozta a népet Egyiptomból, vezetné már végre a Kánaán földjére, amikor úgy hangzik a mondat, hogy az Úristen kerülő útra vezette a népet, mert előttük egy olyan idegen nép területén kellett volna átmenniük, ahol lehet, hogy harcba keveredtek volna. És úgy ítéli meg az Isten, ezt olvassuk a Bibliában, hogy nem biztos benne, hogy nem futamodnának-e meg a harc láttán, és ezért úgy látja jónak, hogy kerülő úton vezeti őket. És hogy a nép nem tud róla, hogy kerülő úton mennek, hiszen nincs előttük térkép, ők nem látják csak azt a homokszintet, amin mennek, de föntről csodásan kirajzolódik az útvonal, ahol ők mennek. És nagyon sokszor azt érzem, hogy mindannyian belekerülünk abba a helyzetbe, hogy kerülő útra vezet az Isten. Mi azt gondoljuk, hogy oda, arra a pontra kell eljutnunk, és lehet, hogy eljutunk, de lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva, mert közben egy sok mindent meg kell tapasztalnunk, meg kell változnunk, meg kell tanulnunk ahhoz, hogy megérjünk arra a pontra, arra a feladatra, arra a helyzetre, ami lehet, hogy a mi életünkben egy meghatározó, és ahol eszközök lehetünk.
1: Az jut eszembe a bibliodráma kapcsán, a Sára történetet feldolgoztuk, hogy amikor késve már irracionális helyzetben, körülmények között megkapja az ember, az első reakció az volt, hogy már nem kell ezt megtanulni, vagy ezt akkor olyan nyitott szívvel fogadni, azt az úgymond későn jött ajándékot, hogy jaj, Uram, de jó, hogy megkaptam. Na, erre vagyunk nagyon kevesen képesek, én úgy gondolom. Pedig Isten sose késik. Ő mindig jókor jön, nem jön előbb, nem jön később, csak nekünk ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon mély hit, bölcsesség kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, be tudjuk fogadni.
2: Ebben benne is van az, hogy az út a lényeg. Lehet, hogy már az, amikor valóban megkapjuk, már nem fontos, erre vágytam. Többtől hallottam, akik megcsinálták az El Camino-t, ugye a híres zarándokutat, és végig járták, és heteken, akár egy hónapon át is, egy hónapig gyötrődtek gyakorlatilag vízfolyaggal az összes kényelmetlen, kellemetlen helyzetet, a tömegszállásokat, a hőséget, a víz nélküliséget, stb. Végig küzdötték, és ugye vágták a centit, hogy még ennyi kilométer, még egy nap, és most már mindjárt ott leszek, és már mindjárt, és akár még az óceánt is mindjárt meglátom, és elértek oda, és egyfajta üresség volt bennük. És ezt azt gondolom, hogy nem kell El Caminóra mennünk, mert hogy ezt valóban bármikor mi is megtapasztalhatjuk. Igazán az a fontos, hogy azt tudjuk-e valóban megérteni, vagy elfogadni, vagy felismerni, inkább talán ez a legjobb szó rá, hogy nekünk azt az utat, amit végigjártunk, az volt a lényeg. Az a változás, amin mi ott átmentünk. Vissza lehet menni, aztán persze az El Camino végére, még egyszer végig meg lehet csinálni, de az, amilyenk igazán, az érési folyamat. Az is nagyon fontos, hogy ezen a földi úton, illetve a feladataink között, mert mindenki, ha belenéz az életében, rengeteg zsákot cipel a vállán, mindenkinek van, és persze sosem cserélnénk a másikkal, de a magunkétől is szívesen szabadulnánk, mint tudjuk. Hogy ezt hogy tudjuk? Tudjuk-e derűvel? Tudjuk-e egyfajta szabadsággal vinni? Nem könnyű. Biztos, hogy nem könnyű. De azt is érzem, hogy sokszor az egyházainkban, a gyülekezeteinkben, a kis lelki közösségeinkben, lehet, hogy ez magyar mentalitás, lehet, hogy nem, de úgy szeretünk keseregni, úgy szeretjük úgy magunkat sajnáltatni, és úgy jaj, hát most meg minden. Éppen ezért örültem annak a lehetőségnek, hogy elkészíthessek egy anekdota gyűjteményt. Az a cím, hogy Adj Uram humorérzéket, egyházi anekdota gyűjtemény. Nálunk, az evangélikusoknál ez egy hiánypótló, tudom, hogy a katolikus egyházban már főleg a Szent Gellért kiadó jóvoltából több ilyen van, én ezeket nagy örömmel forgattam mindig is, és örültem, hogy végre mi is megmutathattuk azt, hogy nekünk is van azért olyan humorérzékünk az egyházban, ami azért tovább visz a nehezebb pillanatokban is, és amikor ezt elkezdtem szerkeszteni, akkor most élő evangélikus lelkészeket kerestem meg, hogy meséljenek nekem olyan humoros történetet a szolgálatuk során, amelyek tényleg valóban megtörténtek velük, és aztán küldték, és hát életem egyik leghálásabb munkája volt, mert mire nyomdába küldtük ezt a kötetet, szerintem 6-szor elolvastam így a szerkesztői szemmel, de még mindig voltak olyan történetek, amin még ugyanúgy tudtam nevetni, mulatni, mint hogyha először olvastam volna, és ezt kiegészítettem aztán nem élő lelkészek feljegyzéseiből vett történetekkel, vagy korábbi sajtóanyagokból összegyűjtött. És ez nagyon fontos, nagyon fontosnak tartom, hogy igenis humorral, vagy derűvel tekintsünk, mert akkor könnyebb lesz elviselni, azt gondolom, az életet, meg a feladatokat is. És még ha szabad egyet kiemelnem így a sok könyv közül, mert ez is azt gondolom, hogy az eszközségnek egy mintája lehet, vagy egy példája lehet. Nagyon örültem, amikor elkészíthettem azt a kötetet, az a cím, hogy Igézőjelek, keresztény szimbólumok és magyarázataik Luther idézettel. A főváros 16. kerületében Mátyásföldön van egy bájos picike kis templomocska, és ennek a mennyezete festett fakazetták. Tudom, hogy sok helyen vannak festett fakazetták,

0: az adott szimbólum, és egy Luther Márton idézettel egészítettem ki. Azért is szeretem ezt a kötetet, mert például a pünkösd az egy egészen különleges módon ábrázolódik ebben a szimbólumban. A kereszt körül 12 galamb van. Galambként ritkán szokt a tanítványokat ábrázolni, és hogy mennyire szép, hogy ez a galamb ábrázolás, ami ugye a Szentléleknek a jelképe, a tanítványok 12 számával van párosítva. Tehát egészen különleges a kötet. Én rengeteget tanultam, miközben elkészítettem, mert például kétféle bárányábrázolás van, zászlót vívő bárány, és én most tudtam meg, bevallom őszintén, miközben erre ezt a kötetet készítettem, hogy nem mindegy, hogy előre néz a bárány, vagy hátra néz. Vagy a hajó, kétféle hajó szimbólum van, ami ugye az egyház amúgy is szimbóluma, de ott sem mindegy, hogy akkor hogy áll az árbóc, van-e zászlója, mert hogy ezek mind más-más üzenetet jelentenek. Vagy például, hogy a szarvas, ami hogy vizet iszik-e, vagy kígyón tapos. Ezek olyan információk, és itt is azt éreztem, hogy eszköz lehetek, egy olyan különleges módon, amely képi formában egy-két mondatos jelzéssel egy általános műveltséget, hiszen ezek keresztény szimbólumok, a kereszt, a hal, vagy a mécses, ezek bármely egyházban, keresztény egyházban előfordulnak, de nem biztos, hogy tudjuk.
1: Gyönyörű külsejű könyve az igézőjelek, egyik oldalán a kép, a másik oldalon a leírás, kisalapú, ezt így örömkézbe venni, lapozgatni. Az összes többi könyv is itt van előttünk, egy széles palettája az írói tevékenységnek. Kedves Zsuzsan, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a gondolatait, ezeket gyönyörű könyveibe bepillantást engedett nekünk. Én Isten áldását kérem a munkájára, hogy még nagyon-nagyon sok interjút készítsen, és gazdagítsa a lelki életet. Érjenek el a gondolatok sok emberhez, és ott nagyon jó talajra lejjenek ki, szökenjen szárba a gondolat, mert tényleg soha nem tudjuk, hogy kiben mit tudunk okozni ezekkel a mondatokkal, gondolatokkal. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
2: Boda Zsuzsa szerkesztővel, íróval Kovács Katalin beszélgetett.

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 28. Krisztus azért jött, hogy örömet hozzon. Úgy jövök hozzátok, mint Jézus Krisztus szolgája, és róla szeretnék beszélni. Krisztus azért jött, hogy örömet hozzon. Örömet a gyermekeknek, örömet a szülőknek, örömet a családoknak és a barátoknak, örömet a munkásoknak és a tanulóknak, örömet a betegeknek és az öregeknek, örömet az egész emberiségnek. Az öröm valójában a karácsonyi üzenet vezérszólama és az evangéliumok visszatérő motívuma. Ne feledjük el az angyal első szavait, amelyeket Máriához intézett. Üdvözlégy kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. És Jézus születését az angyal így nyilvánította ki a pásztorok számára. Nagy örömet adok tudtól nektek, és majd az egész népnek. Évekkel utóbb, amikor Jézus szamárháton belovagolt Jeruzsálembe, a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent. Áldott az Úr nevében érkező király. Tudjuk, hogy a tömegből néhány farizeus panaszkodni kezdett, mondván, Mester, hallgattasd el a tanítványaidat! De Jézus azt felelte, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Vajon nem igazak Jézus-e szavai még ma is? Ha hallgatunk arról az örömről, amely abból származik, hogy ismerjük Jézust, városaink kövei fognak megszólalni. Mert mi a husvét népe vagyunk, és az Alleluja a mi érekünk. Szent Pállal együtt buzdítalak titeket, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. És örvendjetek, mert ő életünk gazdája.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Galgóczin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az élő adásban, és nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, a technikai szolgálatot a mai napon is ő fogja ellátni, köszönjük szépen neki. Miről másról is szólhatna ez a műsor, mint hát az zarándoklásról és a Mária útról, de most itt van az orrunk előtt a Mária út legnagyobb eseménye, az Egy úton nemzetközi zarándoknap, ami az idei évben már 13. alkalommal kerül megrendezésre a Mária úton. Ez egy olyan zarándok eseménysorozat, amelynek a fő célja az, hogy hát megmutassuk, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta kiszakadást, önismereti lehetőséget, elmélyülést, kapcsolatépítési lehetőséget mindenki megtapasztalja az otthonához közel. Ezért ennek a rendezvénynek a keretében a teljes Mária úton fognak indulni zarándoklatok, szervezett csoportos zarándoklatok, így Ausztriában, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, és hát hazánkban is. Úgy számoljuk, hogy 140-150 zarándoklat lesz Nagy Boldogasszony napjához kötődően, tehát a zarándoknap fő dátuma augusztus 15-e lesz, de lesznek olyan zarándoklatok, amik nem ezen a napon fognak elindulni, hanem a következő szombatokon. Úgyhogy még aki úgy gondolja, hogy szeretne egy úton járni, így lelkileg összekötve a sok-sok zarándoklatot, az még szeptemberben is megteheti, és hát lesznek nagyon-nagyon különleges zarándok lehetőségek ennek a napnak a keretében, mert hogy nem csak gyalogos zarándoklatok fognak indulni akkor a térségben, de lesz fogatos, lesz kerékpáros, lesz lovas zarándoklat, és hát lesznek különleges zarándoklatok, vízi lehetőségek is. Evező zarándoklat fog indulni a Dunán két helyen, és hát a következő riport alanyommal, ha minden igaz, itt van velem a vonalban, Munkács Jánossal arról fogunk majd beszélgetni, hogy hát lesz egy nagyon-nagyon különleges zarándoklat a Balatonon is. Na de akkor mik is a részletek? Nagy szeretettel köszöntöm a vonalban Munkács János, szia, üdvözöllek!
2: Ahogy dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Mindörökké, amen, és hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt a munkanapot kellős közepén kirántgattunk egy picit, de leginkább azért gondoltuk, hogy fontos lenne erről egy picit beszélni, mert hát ez egy tényleg egy újdonság, meg nem is tudom, hogy egyáltalán össze lehet-e így a fejbe kapcsolni a zarándoklatokat avval, hogy egyébként a Balatonon valaki egy csodálatos környezetben evezget. Na de mielőtt erről beszélgetnénk, egy kicsit térjünk vissza az eredetekhez. Szóval te hogyan ismerkedtél meg a Mária út kezdeményezéssel? Mik az első zarándok élményeid? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
2: A belső zarándok élményeim azok még a Balaton körüli rózsafűzér zarándoklathoz köthetők. Talán emlékeztek rá, hogy a kedves rádióhallgatók is emlékeznek arra az időszakra, amikor egy-egy településről két irányba indultak el zarándokok, és a szomszédos település zarándokaival egy közös ponton találkoztak. Úgyhogy én annak idején még ebben a zarándoklat szervezésben is részt vettem, és akkor ezt követték tulajdonképpen az Egy úton zarándoklatban való részvételünk, ami gyakorlatilag úgy alakult, hogy hát nagyon sok szép zarándokútvonal adódik itt a Balaton felvidéken, de hát a tapasztalat az volt, hogy főként idősek jelentkeztek erre a zarándoklatra, úgyhogy igyekeztem minél kisebb szintkülönbséggel megoldani ezt a zarándokutat, így lett aztán az Egy útonnak egy olyan szakasza, amikor Balatonfüredről Tihanyba, a Tihanyi Apáti templomhoz mentünk, ott a bencés szerzetesek fogadtak bennünket, és onnan tértünk vissza aztán Balatonfüredre.
1: Ezek a gyalogos zarándoklatok, ahogy említetted, ugye Tihany környékén voltak, és te voltál ezeknek a zarándoklatnak a vezetője. Hogyan élted meg ezt a szerepkört, hogy te, mint zarándoklat vezető, próbálsz kísérni embereket, de hát azért te is jársz egyfajta úton. Milyen élményeid vannak ennek kapcsán?
2: Én azt gondolom, hogy nekem azért az évek, évtizedek során az életemben elég rendesen beépült a zarándoklat. Én azt gondolom, hogy maga a zarándoklat, mint lelki műfaj, abszolút a mindennapi életnek egy kicsinyített mása, egy laboratóriumi mása, hiszen a földéletünket is gyakorlatilag valahonnan kezdjük, és van egy végső célja az örök üdvösség, és egy tulajdonképpen egy zarándoklat alkalmával ebből a mindennapi környezetből szakadunk ki, de ugyanazt éljük meg, az útonlevésnek az örömét, az egymással való találkozás örömét, az Úristennel való találkozás örömét, és az önmagunkkal való találkozás örömét. Az én tapasztalatom alapvetően, ahogy az előbb is mondtam, talán kijött így a szavaimból, az örömről szólt. Tehát az, hogy tényleg mindenkinek sikerült találkoznia az Úristennel, társaival is, és önmagával is, és az az öröm mindig arra inspirált, hogy újabb és újabb zarándokutakra induljak el.
1: No meg hát örüljetek az Úrban szüntelen, nekem is ez az egyik legkedvesebb szentírási részem. Ha ide tudnál hozni egy nagyon-nagyon konkrét élményt, vagy emléket, ami vagy az egyútonhoz köthető, vagy hát egyéb zarándoklatokhoz, amit úgy elhoztál a hátizsákodba, és hogyha olyan élethelyzetbe kerülsz, úgy valahogy felszokott benned jönni. Van-e ilyen élményed?
2: Ugye személyes beszélgetések voltak, igyekeztem minden egyes zarándokúton mellé-mellé szegődni egy-egy zarándoktárs mellé, tehát nem csak vagy az elején, vagy az végén menni a zarándok csoportnak. Ugye az egyik ilyen élmény az, hogy ahogy így melléjük szegődtem, azért, hogy megkérdeztem őket, hogy nekik milyen Jézus kapcsolatuk, milyen Jézus élményük van, és ebben nagyon-nagyon személyes, sokszor könnyeket fakasztó személyes élmények és tapasztalatok jöttek elő. A másik alapélmény, ami miatt egy picit abba is maradt itt ez a füred zarándoklat, hogy azzal, hogy síkterepen mentünk, ez gyakorlatilag a partmenti kerékpár úton történő zarándoklatot jelentette, és hát ez eléggé forgalmas augusztusi időszakban, augusztus utolsó heteiben még minden család, minden társaság még egy hórukkal nagyot akar kirándulni. Sok volt a surlódás, sok volt a nem kívánt találkozás is, de mégis azt gondolom, hogy volt ennek a zarándoklatnak egy rendkívül demonstratív jellege. Tehát más zarándoklatokhoz képest, ahol megvan tényleg ez a laboratóriumi körülmény, ez a védettség, ez a csend, ez a meghittség, nekünk inkább a tanúságtevő szerep jutott.
1: Ahogy mondod, hogy hát szembesültetek nehézségekkel az úton, és hát megszületett egy újfajta gondolat. Na, mesélj egy picit erről az evezésről, hogy hogyan ismerült fel benned, és akkor mi is fog zajlani most augusztus 15-én ezen a szakaszon.
2: Igen, hát tényleg az történt, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. 44 éve járom a vizet, 44 éve kajakozom az ország különböző vizein, és hát itt a Balatonon is gyakorlatilag olvadástól fagyásig kint vagyok a vízen, és hát lelkiemberként, ugye állandó diakónusként szolgálok itt Balatonfüreden, lelkiemberként ezt mindig úgy értem meg, minden egyes vízes szállást, hogy ugye az Úristen nagy templomában jelenek meg, hiszen minden egyes alkalommal más a nap, más a víz, más a szél, minden nagyon más. És hát ez találkozott tulajdonképpen egy azzal a gondolattal, az zarándoklat gondolatával. Én úgy tudtam, és úgy tudom most is, hogy ilyen jellegű zarándoklat még nem volt az egyúton történetében. Nekem itt van helyben közel, és úgy a szívembe éreztem a vágyat, hogy megosztani ezt az örömet, az zarándoklatnak ezt az örömét másokkal, úgyhogy Tihany gödrösi strandtól, gödrösi részről indulnánk, és a Tihanyi félszigetet körbeevezve a zarándok testvérekkel Tihany sajkotba érkeznénk meg.
1: Van-e valamilyen különös feltétele a részvételnek, vagy mi történik akkor, ha valakinek nincsen hajója, de mégiscsak szeretne csatlakozni, mit kell ilyenkor tennie?
2: Ugye úgy láttam, hogy a honlapon elég részletes leírás jelent meg a zarándoklattal kapcsolatban. Szeretettel várunk mindenkit. Tehát akinek van saját hajója, saját kajakja, őket is mindenképpen szeretettel várjuk, de van lehetőség a honlapon feltüntetett hajóbérlési lehetőségen keresztül gyakorlatilag bérelt kajakokkal csatlakozni a zarándoklathoz. És hát ezzel a zarándok úton azért, ezt nem úgy kell elképzelni, ez egy 10 kilométeres táv, de hát ez nem egy teljesítménytúra. Itt nem arról van szó, hogy ki milyen gyorsan fog beérni Tihany sajkotba, Ugyanakkor azt kértük is a honlapon, hogy ne itt kezdjenek el megtanulni evezni a testvérek. Néhány alkalommal meg fogunk állni, és ezek a megállások jó alkalmat fognak biztosítani arra, hogy egy kicsit elmélkedjünk a zarándoklatnak a fő témájáról.
1: Mert hogy az idei évnek a fő témája a béke lesz, és hát itt most nem feltétlenül a világ békéről, vagy a háborúk megoldására kell feltétlenül gondolni, hanem az idei évben is készült egy hál' Isten elég-elég tartalmas lelki program, ami ilyenkor ki van ajánlva az önkéntes szervezőknek, hogy amennyiben lehetséges, akkor vagy az 5 állomáson mindegyikén menjen végig az zarándoklat, vagy hogy hát az önkéntes szervező úgy gondolja, hogy valamelyik elmélkedés vagy gondolat jobban megragadja, vagy a terepviszonyok ezt jobban lehetővé teszik, akkor azt a pontot, és hát így kerül majd többek között nyilván a saját lelki béke, a kapcsolati béke, béke a természetben, az ökológiában, béke a mesterséges intelligencia és a technológiai világban, illetőleg hát béke a spirituális világban. Ez az 5 állomás lesz majd az idejében körüljárva, de hát most egy picit itt a modern szót használva spoilereztem, mert hogy a mai napon lesz egyébként az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap önkéntes szervezőinek egy online találkozója, ahol pont ezt a lelki program részt fogjuk részletesen átbeszélni, hogy hogyan is gondolkodunk mi erről, hogyan próbáljuk meghívni ugye a zarándokokat. Igazából egy zarándok kísérés fog zajlani ezen a napon, és nagyon szépen köszönöm, hogy Jancsi is ezt megerősítette, hogy ez nem egy teljesítménytúra, hanem sokkal nagyobb hangsúly van fektetve arra, hogy mindenki próbáljon tényleg egy kicsit befelé figyelni, picit elcsendesedni, gondolkodni egy-egy témakörön, hát és keresni a saját válaszainkat egy-egy helyzetre, lehetőségre. Ennek kapcsán egy picit gondoltam azért még idehozom neked is ezt a béke témakörét, mert hát ugye ilyenkor mindig nagyon-nagyon fontos, hogy a zarándoklat szervezője hogyan gondolkodik az adott mottóról, az adott témáról. Ugye idehoztuk már Ferenc pápa gondolatait is, ennek kapcsán ugye a szív békéje legyen a központ. Szóval te hogyan vagy ebben a béke dologgal?
2: Én azt gondolom, hogy a béke az egy olyan állapot, amelyben a dolgok rendben vannak, rendben és igazságban és szeretetben vannak önmagukkal is, és az őket körülvelő dolgokkal. A béke, én azt gondolom, hogy mindenképpen egy duális kapcsolat, tehát valakivel vagy valamivel kapcsolatban merül fel a béke, vagy éppen a békétlenség, még akkor is, hogyha önmagunkra vetítjük ezt, hogy békében lenni önmagunkkal. Hiszen annyiféle gondolatnak, annyiféle külső hatásnak vagyunk kitéve. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember legyen békében önmagával, legyen békében az Úristennel, és legyen békében a társaival. A békét alapvetően egy olyan állapotnak tartom, ahol a növekedés lehetősége, a nyugodt növekedés lehetősége biztosított. Mert azt gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van, hogy előre haladva, ugye nem megállunk az zarándok úton, hanem előre felé haladunk, hogy növekedjünk, és ez a növekedés elsősorban az Istenben való növekedés legyen, mint ahogy azt is gondolom, hogy a békét nem elsősorban mi állítjuk elő, hanem az valahol egy rendkívül nagy és szép isteni adomány. Itt hagy hozzam ide esetleg, ha szabad, a liturgiának a szép képét, hogy ott is ugye a Szent Misében ott van az a rész, amikor a békeköszöntés. Ugye a békeköszöntés is az oltártól, a miséző paptól indul ki, és aztán terjed szét úgymond a hívek közösségén. Úgyhogy erre számítok ezen a zarándok úton magam is, hogy alapvetően Isten hozza meg, az Úristen hozza meg a szívünkbe a békét, és milyen szép, hogy egyébként Nagy Boldogasszony napján a béke királynői, aki béke királynőjeként is kinyilatkoztatja magát, Nagy Boldogasszony napján kaphatjuk meg, kérhetjük és kaphatjuk meg ezt a békét a Jóistentől, és a már megkapott békét pedig adhatjuk tovább.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, nagyon-nagyon fontosak, és talán még egy dologgal tudnék rákapcsolódni, és hát ebben is megkérdezni téged. Ugye ennek a zarándoknapnak nagyon fontos küldetése, ugye, hogy az embereket meghívjuk erre a fajta útra, hogy egy úton legyen itt a térség, tényleg Ausztria, észak-dél, közép és hát aztán Románia is. És ez persze hordoz egy nagyon-nagyon fontos üzenetet, ez az összetartozás élményét. Az idei évben nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk, hogy két dolgot emeljünk még ki az Együtt a Nemzetközi Zarándoknak kapcsán, és ez az nemzetközi része. Úgyhogy az idei programban egyébként román, szlovák, osztrák íróktól, költőktől is hoztunk gondolatokat, és hát szeretnénk ezáltal is meghívni akár német ajkúakat, vagy szlovák, vagy román ajkúakat a zarándoklásnak és a Mária útügyének. Bátran csatlakozzanak az Egyúton Nemzetközi Zarándoknaphoz. Lehet, hogy lesznek azért nyelvi akadályok, de hát én úgy gondolom, hogy a Jóisten segítségével mindenféle ilyen kis apróság leküzdhető. A másik pedig egy nagyon fontos küldetése. Székely János püspök atya adta azt a feladatot a Mária útnak az elmúlt időszakban, hogy merjen egy picit kilépni, egy picit ellépni a már megszokott útról, és hát merje megszólítani azokat, akik még nem járnak a hit útján, útkeresők. Szóval legyen egy olyan fajta kötődési lehetőség, egy olyan közösségi alkalomban való tapasztalatgyűjtés, ami elindíthatja egy kereső folyamatot a spirituális világ felé. Gábor, egy picit téged akarlak erről megkérdezni, mert lehet, hogy van is neked ilyen irányú tapasztalatod, vagy hogyha egy ilyen élmény ér, hogy többen vannak a zarándoklaton olyanok, akik igazából most indulnak először zarándok útra, vagy hát útkeresők, akkor hogyan lehet őket meghívni, megszólítani ennek az egész ügynek?
2: Ugye Szent Pál apostol mondja egy helyen, hogy hirdesd az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmas, akár nem alkalmas, nagy bölcsességgel és megértéssel. És itt azt gondolom, hogy a bölcsességen és a megértésen nagyon... Halló?
1: Lehet, hogy megszakadtunk? Halló?
2: Igen. Hol tartottunk?
1: Hát, hogy lehet, hogy bölcsességgel kell...
2: Igen, hogy nagy bölcsességgel és nagy megértéssel kell fordulnunk, nagyon nagy nyitottsággal. Ugye minden egyes ilyen párbeszéd, ha lehet így mondani, evangelizáció azért magát az Úr Krisztust viszi bele a jelenetbe, a beszélgetésbe, és ezt tudatosítani kell magunkban. Tehát az ő személyében, az ő szeretetében lépünk be, és ebben az evangéliumok nagyon jó segítségünkre vannak, hogy nem kifogásokat keresett az Úr Jézus, nem megakadt egy-egy élethelyzeten, hanem mindegyikben a lehetőséget látta. És én azt gondolom, hogy mint ahogy ugye az elmúlt vasárnapok evangéliuma is a magvetőről, vagy éppen most a konkolybúzáról szóló példabeszédek is, tehát a lehetőséget látni, a magnak a növekedését látni minden egyes emberben, elsősorban az ő üdvösségére, de mindenek előtt az Úristen dicsőségére.
1: Hát legyen így. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Munkácsi János az eddigi nagyon-nagyon sok-sok szolgálatot, amit a zarándoklás és a Mária útügyéért tettél, és hát az idei évre kívánunk nagyon sok áldást ehhez a nagyon-nagyon különleges zarándoklathoz.
2: Abszolútképpen sok áldást és kegyelmet kívánok a szervezéshez.
1: Nagyon szépen köszönjük. Dicsértették
2: a Jézus Krisztus, Isten áldjon benneteket.
1: Mindörökké, ámen, nagyon szépen köszönjük, és hát menjünk is tovább itt a műsorban is, és hát térben és időben is. A Balatonról most egy picit menjünk a Duna mentén fölfelé Budapesthez képest. Vác irányában gondolkodjunk egy kicsit, és hát nagy szeretettel köszöntöm itt a vonalban az Együton Nemzetközi Zarándoknap Váci Zarándok szakaszának a szervezővezetőjét, Nádasdy Gábor. Nagy szeretettel köszöntünk, szia!
3: Szervusz Zsófi, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És neked is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt a munkanapodon időt szántál arra, hogy egy picit meséljél nekünk. Hát először is kezdjük a te zarándok élményeiddel, mert valahogy mindig ez van a szívemen, hogy akkor fogunk tudni igazán beszélni az idei év élményeiről, lehetőségeiről, hogyha egy picit ránézünk arra, hogy mi is történt eddig. Szóval Gábor, hát hogy is indultál te útra?
3: Hát köszönöm szépen ezt a kérdést. Hát az első zarándok élményem onnan kezdeném, hogy a hittanos gyermekközösséggel voltunk egy, hát már bő 10 évvel ezelőtt az első ilyen gyalogos zarándoklaton, amikor a gyermekekkel meglátogattuk a Mária Besnyi Bazilikát Veresegyházról Mária Besnyi gyalog és vissza. Ez volt az első zarándok élményem, ami nagyon nagy élmény volt maga az út, és a gyermekekkel töltött egész nap. Aztán most már közel egy 5-6 éve, 6-8 éve igazából úgy mondanám, Tornagy Gábor, a akolitus testvérem, az akolitus avatásunk után hívott meg a Veresegyházban szakasz, hogy hát járjuk végig ezt a szakaszt, és hát az volt az első egy úton zarándoklatom, amit mély lelki élményekkel gazdagodtam, és azóta én járom folyamatosan évről évre ezt az egy úton zarándoklatot, most már 5-6 éve koordinátorként is, és volt, amikor voltam olyan két év is, amikor a lelki útravalót is én írtam meg, és a Szentlélek segítségével sikerült megírnom, mert át kellett vennem Gábortól ezt a feladatot is, mert hogy ő éppen családi és egyéb elfoglaltságai miatt nem ért rá. És hát annak idején az első ilyen nagyon szeretettel tekintek vissza erre, mert Bodajkon voltunk a gyerekekkel hittantáborban, és ott a Veresegyház plébánosával, Robi atyával beszélgettünk erről, és ő pont koordinátort keresett erre az útra, gondolom én Gábor, Tornai Gábor beszélt vele, és hát megérintett a Szentlélek, és akkor azt mondtam rá, hogy igen, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen én a koordinátori feladatokat is ellátom, és nagyon szeretem ezt az utat szervezni.
1: Igazából nagyon-nagyon jó ezt hallani, hogy van, amikor ennyire élően folytatódik tovább egy zarándoklat, hogy így fogalmazzam, hiszen Tornai Gábornak is nagyon-nagyon sokat köszönhet a Mária útnak ezen a része, tényleg nagyon-nagyon sokáig szívvel lélekkel szervezte a zarándoklatokat, és mennyire nagy áldás, hogy hát itt az utánpótlás, és megy tovább, és bízunk benne, hogy az idei évben is nagyon-nagyon sok helyen lesz egyfajta ilyen tovább folyama ezeknek a dolgoknak, és hogy idehozzam egy picit megszakítva, bocsánat, a gondolatmenetedet. Az idei évben azért felmértük nagyon alaposan, hogy hol vannak a Mária út egyúton szakaszainak, hát per pillanatnyi hiányai, ahol vagy már nem tudja vállalni a szervező a zarándoklatot, vagy valamilyen élethelyzet miatt kikopott ebből a szolgálatból, és nagyon-nagyon nagy örömmel jelentem, hogy nagyon sok helyen megtaláltuk az utánpótlást egy új lelkes, önkéntes személyében, úgyhogy ezúttal is hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a vállalásokat, meg hát a jó Istennek ezt a fajta kegyelmét. Na de akkor egy picit még beszéljünk arról, hogy az idei évben hogy is fog ez a Veresegyház Vác szakasz elmenni?
3: Hát augusztus 15-én reggel 7:30-tól van gyülekező nálunk Veresegyházon, és a 8 óra körül indulunk útnak. Érintjük a különböző településeket, beszélhetünk Őrszent Miklósi plébániáról, Vácsátóti plébániáról, Sződről, Sződligetről, és aztán egy 5 óra után 5:30 feleste felé érünk be valószínűleg Vácra, ahol a Barátok templomban Szent Misével zárjuk és ünnepeljük meg az zarándoklatot. A Vácrátót és a Sződ közötti szakaszon van egy nagyon szép pihenőhely, Nagy Boldogor Asszony pihenőnek hívják, ez benn van egy picit az erdőbe a földúttól egy olyan jó pár méter távolságra, de ott egy nagyon meghitt és tulajdonképpen egy máriás környezetben is tudjuk ezt a zarándoklatnak az állomását ünnepelni. Gábor készül lelki anyagokkal, illetve a dalokkal, és ezekkel tulajdonképpen minden egyes állomáson egyre mélyebb és mélyebben éljük meg a hitünk zarándok útját, ezt a vándorutat.
1: Hát legyen így, szóval erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Aki kedvet érez ahhoz, hogy csatlakozzon az egyúton Veresegyház Vác szakaszához, az egyúton.máriaút.hu honlapon találja meg az előbb elmondott részletes programtervet, és hát van egy előzetes regisztrációs felület, amit nagy szeretettel kérünk mindenkit, és minden szakasznál így van ez, hogy aki szeretne az idei egyúton nemzetközi zarándoknak bármely szakaszára elmenni és részt venni rajta, a szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy töltse ki ezeket az előzetes regisztrációs felületeket. Ez azért is fontos, mert hát szeretnénk utána még, aki lehetőséget biztosít erre, további zarándoklatokra is, hát a meghívásunkat tolmácsolni. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon-nagyon szép és tanulságos kis beszámolót, és hát a programismertetést. Kívánunk nagyon-nagyon sok élményt és sok áldást az útra, és hát ma 18 órától titeket is várunk nagy szeretettel az online önkéntes találkozóra, bízom benne, hogy fogunk tudni találkozni. Nádasdy Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánok!
3: Köszönöm én is, Zsófi, és minden jót, Isten áldja a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen! Nádasdy Gábort hallottuk, és hát szóval egy úton leszünk, de ettől függetlenül még nagyon-nagyon sok szép zarándok esemény várható ebben a nyári időszakban. Így mielőtt a műsor végéhez érnénk, idehoznám, hogy minden hét szombaton továbbra is indul zarándoklat Budapesten a Normafától Mária Remetéig beavató címmel. Úgyhogy ide kifejezetten azokat szeretnénk meghívni, akiknek még nincs zarándok élményük, igazából kirándulásban is csak egy nagyon minimális tapasztalatuk van, merjenek elindulni a beavató zarándoklaton. Az út nagyon könnyű, gyönyörű panorámával végig Budapest felett erdőben, tehát reméljük, hogy a hőmérséklet is áldásos lesz. Én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, mert hát lehet, hogy megérkezik az a fajta élmény és az a fajta eszköz, ami aztán nagyon-nagyon sokakat visszaszólít folyamatosan az útra. Augusztus első hétvégéjén Sümeg és Tapolca között, valamint Pécs és Mária gyűjt között is indul szokásosan zarándoklat. Pécs és Mária gyűjt között is beavató zarándoklat lesz. Ide is hívunk mindenkit, aki érdeklődő, vagy még kevesebb tapasztalata van a zarándoklás kapcsán. Érdemes ezt a Mária útszakaszt is kipróbálni, elmenni és megnézni, hiszen a Tenkesen keresztül haradnak a zarándokok Mária gyűjt felé. Fantasztikus az út, nem könnyű, de mindenképpen érdemes egyszer magunkat is kipróbálni ebben a helyzetben. És hát nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmében, hogy Budapesten, a Ferenciek terén minden érdeklődőt nagy szeretettel vár a Mária út zarándok információs pontja. Ezt ugye úgy kell elképzelni, mint egy túrinformot, ahol különböző ajándéktárgyak, térképek, útleíró könyvek és lelkiségi könyvek mellett, és talán most jön a lényeg, önkéntesek várják az érdeklődőket, mégpedig zarándok tapasztalattal rendelkező önkéntesek. Egy nagyon-nagyon lelkes kis csapat van a zarándok információs ponton, bár a héten most zárva tartunk, mert hát mindenki nyaral és zarándokol, de jövő héttől már várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel, úgyhogy aki szeretne egyéni vagy önszerveződő zarándoklatokat kitűzni, érdemes ellátogatni hozzánk, és hát igyekszünk mindenben segíteni, hasznos tanácsokat adni, és hát a Mária útas legfontosabb térképeket és útleíró könyveket is rendelkezésre tudjuk bocsájtani, szóval válunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és hát záró gondolatként még idehoznék egy nagyon-nagyon kedves ajándékot a mai napra. A mai nap során a Székesfehérvári Szent Imre Gimnázium lelkes kis diákjai voltak jelen itt a műsorban, és hát az a nagy álmunk és tervünk, hogy hamarosan majd a diákok is részt fognak venni a Mária utas műsor szerkesztésében és vezetésében, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és hát reméljük, hogy megszeretitek majd ugyanúgy a Mária utat, mint a Mária Rádió élőadásának lehetőségeit és ajándékait. Két hét múlva találkozunk ismét, akkor továbbra is megyünk lélekben tovább az egy úton keretében, további érdekes szakaszokat szeretnénk idehozni, és hát még egy gondolat, a Mária Rádió műsorából podcast anyagok készülnek, a Mária út Spotify csatornáján visszahallgathatóak lesznek ezek a kis beszélgetések, úgyhogy aki most esetleg lemaradt az élő adásról, a Mária út podcast csatornáján vissza tudja hallgatni ezt a csodálatos Tihanynál megszervezésre kerülő zarándoklatot, evező zarándoklatot, és hát a Vác-Veresegyház zarándok élményeit is. www.spotify.com/Mária út oldalon találhatóak ezek a kis podcastok, érdemes meghallgatni. Nagyon szépen köszönjük Engler Györgynek a technikai szolgálatot, két hét múlva találkozunk ismét, zarándokoljunk akkor lélekben továbbra is a Mária úton. Galgóczin és Szabó Zsófia voltam, két hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Tátos Viktória vagyok, és köszöntöm itt a helyszínen, Nemesgulácson, Laborci Lakner Zoltánt, a Tanúhegyek nyara kiállítás szervezőjét. Megkérem, mondja el a hallgatóknak, hogy jött létre ez a kiállítás.
1: Ez a Tanúhegyek nyara kiállítás.